0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le

0: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszeríteni.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg

0: bal kettes, jobbról egy koncert, nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan, lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.
2: Lesz egy párom a nyáron, még nem tudom, hogy ki lesz az, de mondhatom, hogy én már nagyon várom.

0: napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, szeptembertől jön a kórházi fertőzéseket mérő rendszer. Egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szuper mérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabály csomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az a 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagy mértékben felgyorsíthatja a magyar villamos energia hálózat korszerűsítését, jelentette be egy Facebook videóban a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig valósulnak meg. Holnapig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvénymódosításhoz. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátumkorlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos közben mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetben élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Összesen 10 milliárd euró összértékű, több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható ma, néhol gomoly felhőkkel, eső nem lesz, hajnalban 14-21, napközben pedig 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét elejéig folytatódik még a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
8: Kishegyesen a Hegyalja utcában idén is megrendezik a Dombos Festet június 25-e és 28-a között. A közönséget a 4 nap újra tervezés mottóval várják a kishegyesi löszfal alatt az egykori szemét domb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe, mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. A zenei program idén is rendkívül sokszínű. Fellép többek között Szarka Tamás, Kosika, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, valamint közös koncertet ad a Fokos és a Tokos. Érkezik a Poklade, a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, a fiatal Baselán, valamint a zárónapon Ferenci György és az első Pesti Rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között szerepel Szajbé Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter. A délutáni beszélgetések és kerekasztalok új hangokat és friss nézőpontokat hoznak a vajdasági magyar közéletbe.
5: Esemény.
8: Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divatbemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programoknak június 27-én Gyöngyös Sástó, 28-án Gyöngyöspata Nagy Parlag, 29-én Mátra Szent Imre, 30-án Szent Kút, július 2-án Gyöngyös Mátra Múzeum, 3-án Szurdok Püspöki, 4-én Salgótarján Eresztvény, 5-én Tar Fenyves Puszta ad otthont. A koncerteken fellép mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Monarchia Szimfonikus Zenekar Werner Gábor irányításával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekar, Ménesi Gergellyel, Horgas Eszter pedig az In Medias Brass részfúvós kvintettel. A közönség meghallgathatja továbbá Csék János és a Mezzó, Pál István Szalonna és bandája, a Szász Csávási zenekar, a Mistrál együttes, Szabó Balázs, Petruska, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Cimbali Band, Agócs Gergely, a Bohém Ragtime Jazz Band és Roman Ditta produkcióját is. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programok között lovas túra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvény sorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát.
5: Film.
8: Július 1-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a premier előtti vetítése Pajer Robert rendező Bélyeg című tévéfilmjének. A film, amelynek főszereplői Báradi Gergely, Rónyi Barnabás, Mésző Janna, Trill Beatrix és Csőri Gábor 1954-ben játszódik. A magyar aranycsapata németekkel játszik világbajnoki labdarúgó döntött Svájcban. Az egész ország a csapat győzelmének szurkol, ami a kommunista rezsim számára is fontos. Az állami nyomdában dolgozók azt az utasítást kapják, hogy a döntőt követő reggelre 1 millió olyan bélyeget kell legyártaniuk, ami a magyar csapat győzelmét ünnepli. A munkafolyamatot az sem zavarhatja meg, hogy a parancs kiadásának pillanatában a meccs még el sem kezdődött. A közlemény szerint a film arról a mindent átható zsigeri félelemről szól, amely az idézett kor mindennapjait, az emberek egymáshoz való viszonyát meghatározta. Ennek hátteréül a magyar sporttörténet talán legnagyszerűbb időszaka szolgál, az aranycsapat diadalmenete, majd az elvesztett döntő. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre.
5: Koncert.
7: Techno fúvós menet Hamburgból. Július 23-án a Majte először lép fel a Budapest Park színpadán. A hamburgi techno marching band a hipnotikus technót és a rész fúvós hangzást ötvözi, kizárólag akusztikus hangszereken. A 10 éves jubileumát ünneplő Majte már a Sziget, a Pukkelpop és a Fusion fesztiválokon is fellépett. Koncertjük garantáltan a nyár egyik legizgalmasabb és legfelszabadítóbb élménye lesz. A zenekar hatalmas energiája, táncra ösztönző ritmusai és a techno akusztikus, élő hangszereken megszólaló ereje mindenkit magával ragad, és egy közös, felejthetetlen eufóriát teremt a park szabadtéri atmoszférájában. Majte a Budapest Parkban július 23-án.
5: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Magyarország nagyvárosai tömérdek kincset őriznek. Mindezek felfedezésére érdemes kipróbálni, milyen profi idegenvezetőre bízni magunkat. Veszprém, különösen az óvárosi rész, valóságos ékszerdoboz. Érdemes több napot ráfordítani megismerésére. A városban többféle tematikus séta is elérhető, amelyekkel úgy barangolhatjuk be az egzugos utcákat, hogy nem csak a látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is. Sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrákra is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkalhatunk, például a Nagy Erdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabaduló szobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait. Élménydömping zárt térben. A szobák többségéből 40-60 perc alatt kényelmesen ki lehet jutni, ha 3-6 fő játszik egyszerre, de vannak könnyebb feladványok is, amelyekkel két ember is megbirkózhat. Bátran vigyünk magunkkal nagyobb gyerekeket is. Az egyes helyek szabályzatának azért utána olvasva a logikai feladványok valószínűleg őket is megmozgatják majd. A hatékonyság érdekében bölcs dolog lehet, ha a játékosok először a szoba egy-egy bizonyos szegletére fókuszálnak, majd megosztják egymással, hogy ki milyen tárgyakra bukkant, és azokból milyen következtetés vont le. Szintén jó praktika, ha a talált kulcsokat, kódokat és egyéb felhasználható tárgyakat egy helyen gyűjtjük össze, majd, ha már beteljesítették küldetésüket, kinyitottak valamit vagy elvezettek a következő nyomhoz, áttesszük őket egy olyan helyre, ahol biztosan nem zavarják a további kutatást. A kijutás mámorító öröme olyas valami, amit nem elég egyszer megtapasztalni. Debrecenben, Veszprémben és Szegeden több helyszínen is lehet szabadulni. Így többek közt ezekben a városokban jó eséllyel akkor sem maradunk élmény nélkül, akár egy-egy ilyen programnak hála, még ha néhány órán át szakadna is az eső. Ha pedig a játék hevében megéhezünk és vagy megünnepelnénk a sikeres kijutást, koronázzuk meg a napot néhány finom falattal.
9: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Kezdődjék a műsor!
9: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
10: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
11: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Gellért és Szabi a stúdióban, sziasztok!
12: Szevasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, mielőtt még ránk telepedik a hőkupola.
11: Hát már ránk telepedett.
4: Mind.
11: Igen, hát ilyen viccesnek szánt ez a kezdés, de igazából nem vicces, mert sajnos itt hagyott bennünket ismét valaki, akiről szeretnénk megemlékezni, leginkább Gellért, Nyakó Júli.
12: Igen, Nyakó Júlia színészről beszélünk, aki 62-63 évesen hagyott itt most minket, és hát ő azzal együtt egy kultikus figurája volt a magyar filmnek, meg hát a magyar színjátszásnak is, mert nagyon-nagyon sok színházi darabban játszott, nagyon sok színházban, hogy azért, hogy viszonylag kevesen ismerték őt szerintem a legtágabb értelembe vett nagy közönségből. Talán a neve, de leginkább az arca az többeknek eszébe juthatott. Egy nagyon, nagyon érzékenyesen különleges eszköztárral bíró színész volt, aki egyébként 1980-ban, vagy 79-ben, tehát a 70-es évek végén, 80-as évek elején, tehát még nagyon-nagyon fiatalon ismerkedett meg a filmezéssel, mert hogy a Vasárnapi Gyerekek című filmre választotta ki Rózsa János, és aztán utána ő az SFV-vel is próbálkozott, de igazából alternatív, úgynevezett alternatív vonalon lett ő igazán ismert, és hát többször is megküzdött már a betegséggel, a rákkal, tehát jó néhány éve, még egészen fiatalon is volt egy kör, amiből így kijött, aztán úgy tűnik, hogy ebből már nem. Valóban, én egyébként fiatalon rettentően izgalmas nőnek is tartottam már, mint a kamera előtt, amit láttam belőle, és hát nagyon-nagyon szomorú ez a dolog, többszörösen, ugye mindig szomorú bármikor elveszítünk bárkit, de hogy ő azért eléggé fiatalon, tényleg 63 évesen ment el.
11: Következzen akkor a mai műsor tartalma, amiben lesz mindenféle.
12: Igen, ez egy ilyen eléggé vegyes felvágott lesz. Jön a Supergirl, mármint Supergirl, aki berepül a kánikulába, ahogy ezt neked leírtam, de ezt már nem tudom így kimondani adásban. Aztán jön egy film, a Zongora hangoló, amiben például Dustin Hoffman is szerepel, de nem ő a főszereplője.
11: Hanem az egyik új felfedezett kedvencem, akit először én a White Lotus, nem tudom, második évadában láttam.
12: De Ovudára gondolsz?
11: Simán lehet. Tehát aki a főszereplője a filmnek.
12: Igen, ő a Zongora hangoló, vagy hát Dustin Hoffman is Zongora hangoló, mert ők ketten üzemeltetnek egy ilyen céget, ugye a Dustin Hoffman a doyenje ennek a cégnek, vagy hát az ő nevét is viseli, és hát ennek a fiúnak különleges képességei vannak, abszolút hallása van, amellett, hogy a nagyon erős zajokra rettenetesen érzékeny, tehát üvölt.
11: Halláskárosult.
12: Igazán. Igen, halláskárosult, de hogy mégis van egy ilyen kvázi szuper képessége, de hát ez egy ilyen realistább film. Itt úgy mutatkozik meg, hogy neki különleges a képessége, hogy olyan emberek is kérik az ő szolgálatait, hát akik nem zongorát akarnak hangolni, hanem szépeket kinyitni.
11: De hát ez majd, amikor odaérünk.
12: Akkor így van, így van. Majd de akkor is majd csak annyit, amennyit ugye spoilermentesen lehetséges. Aztán a elnézést kérek, az RTL Pluszon már jó néhány hete látható a Birodalom című sorozat. Minden csütörtökön jön, azt hiszem, új rész. Ez ugye Kovinak a pornó birodalmáról szól. A Zambó Jimmy sorozat stílusában van elmesélve ez a több évtizedes történet, és egyébként a szerkezete az nagyon izgalmas. Amikor még láttam még a filmszemlén az első két részt, én úgy emlékszem, hogy akkor néhány mondatot mondtam erről a sorozatról, de most már ugye fönt van, azt hiszem, 4 vagy 5 rész, tehát most már azért úgy bővebben ki lehet tárgyalni. Annyit így előre elmondanék, hogy ahhoz képest, amennyire én kíváncsi voltam, meg kíváncsi vagyok egyébként hétről hétre erre a sorozatra, nekem egy picit csalódást okoz, de majd elmondom, hogy miért. Aztán a végén szintén egy sorozat, de egy másféle sorozat, egy dokumentum sorozat következik, a világháború Tom Hanks-el.
11: Nem tud kijönni ebből az öreg.
12: Igen, ő rendkívül szereti ezt a témát, ugye nem csak a Ryan közlegény, meg a Elite alakulat, meg a nem tudom én milyen másik sorozatai miatt, hanem ő már egyébként dokumentumsorozatot is csinált ebben a témában, de ez most a History Channel-nek egy ilyen igazán nagyszabású sorozata, amiben olyan felvételeket is fölhasználtak a világháború elmesélése céljából, amelyeket eddig nem igazán találtak voltak, vagy nem volt kéznél. Természetesen, hogy mondjam, új fordulatokra ne számítson senki, tehát a második világháború még mindig úgy zajlott, ahogy eddig, tehát semmi ilyen igazán forradalmi állítás nincs benne.
11: Még egy Trumpot nem hallottuk megnyilatkozni erről a dologról, lehet, hogy lesznek változások.
12: Igen, ő nagy tudósa minden témának, úgyhogy lehet, hogy majd ebben is lesznek változások. Szóval ez lesz a mai kínálatunk.
11: Így van, rövid kávészünet után jönk vissza.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük Supergirl-lel, vagy a Supergirl-lel, akinek villámot vett a szembe, legalábbis a fotó alapján, amit átküldtél.
2: Igen, villámot meg ilyen...
1: Hát, lézernyalábot.
2: Az ilyen lézernyaláb, igazából ő ugyanazt tudja, mint az Uncsi tesója, mert hogy ő Supermannek az unokahuga, hogyha én jól emlékszem a filmre, amit néhány napja láttam.
1: Annyira kíváncsi lennék egy kutatásra egyébként, hogy vannak ezek az univerzumok, hogy a Marvel, meg a DC, meg a jó ég tudja micsoda, meg egyébként a Harry Potter univerzum. Is. És hogy jól hallottam, akkor van egy olyan betegség, vagy egy olyan ilyen jelenség, hogy pszichológiai jelenség, hogy emberek abba betegednek bele, hogy a Harry Potter világa, vagy a Gyűrűk Ura világa, az nem létezik.
2: Jó, és tudod, hol volt nagyon erős?
1: És hogy ez van, tehát hogy ez egy létező letargia, vagy jó ez a szó, ide nem tudom, majd a hallgatók megmondják, tehát hogy ez egy létező pszichológiai jelenség, amiben belebetegednek az emberek.
2: Igen, én a legújabban, vagy hát az olyan filmet próbálom most felidézni, ami így a legfrissebb, és voltak hírek, hogy hasonló tüneteket okozott bizonyos rajongóknál, az Avatar volt, ahol nagyon-nagyon sok cikk jelent meg ebben a témában, ott ugye azért egy valamilyen módon egy ilyen mesésen idealizált bolygót mutat ez a Pandora, ugye hát a, nem tudom, hogy nyilván másoknak is eszébe már jutott már, hogy nem véletlenül ugye Pandorának hívják, hogy a Pandora szelencéje is nyilván szimbolikusan belefolyik ebbe a történetbe. Igen, biztos vannak olyanok, akik nagyon benne vannak ebbe a világba, hát ugye tudjuk, hogy vannak ilyen mindenféle menő cosplay találkozók, ahol az emberek beöltöznek, és hát ezek a beöltözések, ezek azért nagyon komolyan vannak véve, és nem csak abból a szempontból, hogy mondjuk részletgazdag egy jelmez esetleg, egy komikkonon, vagy bárhol, hanem máshogyan is eléggé komolyan megélik ezt a fajta dolgot. Hát nem tudom egyébként, hogy ez a film, a Supergirl, vagy úgy alapvetően a még mindig egymás után érkező ilyen szuperhősös képregényfilmek, akár DC, akár Marvel, hogy ezek alkalmasak-e arra, hogy az embert elrepítsék egy ilyen másik világba. Ezt nem tudom, mert az elsődleges érzelem, ahogy én viszonyulok egyre inkább ezekhez a filmekhez, az nem tudom, hogy érzelem egyáltalán, de kicsit ilyen érdektelenség, vagy
1: hát de jó, hogy nem nekem kellett kimondani ezt a szót.
2: Vagy alapvetően unalmat szoktam én már érezni, és igazából a Supergirl alatt is ez volt, azzal együtt, hogy nagyon látszik rajta szerintem, hogy egy igazi filmrendező csinálta, tehát hogy nem egy olyan Pali, aki tud filmet csinálni, de egyébként meg hát azt csinálja, amit mondanak a producerek, hanem hogy így van valamiféle filmrendezői elképzelés is, meg ilyen apró finomságok, amiket én még azért észreveszek ezekbe a filmekbe, és például a film úgy indul, egyébként Millie Alcocknak hívják a hölgyet, aki Supergirlt alakítja, aki nem tudom, 20 pár éves, tehát nagyon-nagyon fiatal, és hát egy kicsit ilyen galaxisőrzői hangulata van egyébként az egész filmnek, részint azért, mert hogy nagyon sokszor vagyunk ilyen galaktikus kocsmákba, ahol éppen Supergirl

0: nem tudom én mi. Szóval ez az elején van egy ilyen, hogy mutatják egy ilyen szellemes montázsban, hogy minden estét hát ilyen dajdajozással tölt, és akkor van egy ilyen bunyó, amit másnaposan prezentál a Supergirl, és van egy egyszer-kétszer, amikor így arrébb tolja, vagy nem tudom én, az ellenfelet, vagy üt, vagy rúg, vagy repül, vagy valami, akkor így megenged magának egy-két szolid büfit. És ilyesmi szerint, te tudod, ezzel másnaposságnak vannak ezek a tünetei. És
1: állítólag.
0: Igen, és ez így egy elég vicces dolog szerintem, hogy ilyen jól ábrázolják a másnaposságot is egy szuperhős filmben, meg egyébként is nagyon jó színészek vannak benne, például van ez a srác, a Matthias Schoenaerts, akit te is láttál már biztos sok filmben.
1: Már nézem
0: is. Ő is föltűnik benne. Hát alapvetően nem képregény filmekben szokott szerepelni, meg hát ennek a filmnek az ilyen sztárja igazából alig több a szereplése egy erősebb cameónál, a Lobo nevezetű karakter, akit Jason Momoa alakít, és hát őt nagyon várták a rajongók, hogy ő majd hogy fog megjelenni a filmben, és mi lesz a szerepe. Ugye ennek a Superman mostani etapnak ugyanúgy a főnöke, egy bizonyos James Gunn, tehát nem véletlenül jutott eszembe szerintem a Galaxis őrzői, azzal együtt, hogy ez ugye egy Marvel franchise, de a James Gunn az a csávó, akinek így megengedték, hát van ennek egy története, hogyan. Igazából egy ilyen botrányból jött az a dolog, hogy egyszer csak a Pali ott találta magát egy DC film, meg Marvel filmek rendezőjéket. Ő az egyetlen, azt hiszem, aki mind a két márkában dolgozik, vagy mind a két márkának csinál filmeket, és hát ez a hangulat jön vissza ebből a filmből is, de én tényleg végig azt éreztem, hogy minek. Tehát azzal együtt, hogy találtak egy tényleg egy karizmatikus kis csaj, de igazából ez egész film arról szól, ezt még így nem mondtam, hogy ugyanúgy, ahogy a Supermannél, itt is fontos szerephez jut az a kutyus, amiről azt hittük a Superman filmben, hogy az a Superman kutyája, de aztán a végén kiderült, hogy igazából Supergirl-lé, és hát ennek a filmnek tulajdonképpen rendkívül egyszerű az alaphelyzeten, megmérgezik a kutyáját, és meg kell szereznie az ellenszert. Igazából, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor erről szól. Ez még így tudna is működni, meg vannak is olyan jelenetek a filmben, amiben ez működik, de azt hiszem, hogy valami kiveszett már ezekből a dolgokból, vagy valamit nem találnak meg, vagy valamit túl sokszor mondtak el ezekben a filmekben, túl sokszor ábrázoltak, akár csak a tulajdonképpen fölcserélhető CGI akciókat nézzük, akár az úgynevezett történetet. Szerintem az látszik most, hogy amit így sokan is jósoltak, akár én is, hogy így fogy ki nagyon erősen a szufla. És igazából már nem is attól függ ez, hogy ki rendezi, vagy hogy mit próbálnak megújítani, hanem lehet, hogy egy kicsit már elhasználták az utóbbi évben, évtizedekben ezeket a karaktereket. Én minden esetre nem vagyok annyira szigorú ezzel a filmmel, mint akár csak a külföldi kollégák, vagy olvasom az itthoni kollégákat is. Én nem gondolom azért ezt egy rossz, szuperhős filmnek, de egyértelműen jobbat és többet vártam.
1: Hát ameddig a pénztáraknál jól szerepel, gondolom, addig nem ússzuk meg ezeket a filmeket.
0: Igen, és hát most már azért mutatja a piac, hogy nem mindegyik film tud olyan óriási siker lenni, mint amilyen volt mondjuk évekkel ezelőtt. Tehát a kérdés az, és ezt nyilván Hollywood üzletemberei fogják eldönteni, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, amikor már le kell állítani ezeknek a filmeknek a gyártását, és ki kell valamit találni, de szerintem ez azért még nem most lesz, még azért próbálkozni fognak.
1: Ismét tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk a filmszerészt hamarosan.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ

0: összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
2: A Zongora hangoló című filmmel folytatjuk a filmszerészt, üdv a későn ébredőknek. Most mondanám a színésznek a nevét, aki nem a Dustin Hoffman, hanem a másik.
3: Leo Wooda.
2: Igen, nem, valamiért nem éget be az agyamba az ő neve.
3: Még nekem se egyébként.
2: Nekem nagyon nagy kedvencem az utóbbi időben. Lehet, hogy az is hozzátesz egyébként, hogy a bocsánat, hogy a White Lotusban nagyon fura volt a magyar hangja, és valamiért megjegyezhetővé vált számomra ez a figura. A magyar hangja az olyan egyébként, hogy mint hogyha véletlenül rossz helyen szállt volna le a csávó a buszról, mert annyira furán hangsúlyoz, és annyira fura a hangszíne, hogy nem is értettem, hogy mit keres szinkronban az ember.
3: Érdeklődve hallgatlak, mert bár én elég jó képzett vagyok szinkronból, elég jó vagyok szinkronból, de a Fehér Lótuszt azt szerintem én az első rész óta eredeti nyelven felirattal
2: ja, nem, én nézem. Én szinkronozom, lusta vagyok már olvasni, nem látok el a képernyőig, szóval.
3: Úgyhogy ehhez nem tudok most csatlakozni.
2: Mindegy, különlegesnek mondanám inkább a hangját, nem idegesítőnek, és ezért valamiért nekem beégett a srácnak az arca, és a játékának a minősége is, ami szerintem egyébként egészen jó.
3: Igen, most erősen fut befelé, mármint, hogy igen, sok filmben látható, tehát 2025-ben forgatott 4-5 dologban, filmekben és sorozatokban is. Legutóbb egyébként azt nézem, hogy nálunk a Nürnbergben volt látható. Nekem egyébként egy ilyen szerethetőbb Ryan Phillippe ugrik be róla, de meglehetősen felületesen csak az arcvonásaim
2: miatt szerintem. Ja, emlékeztet ezt az, amit a lányok nem képesek megérteni, és nem akarok itt nagyon, hogy olyan szexista lenni, de hogy általában nőkkel szoktam olyan vitákba keveredni, hogy hangsúlyoznom kell, hogy emlékeztet az arca valakire, tehát egyáltalán nem hasonlít, jön a válasz, nem mondtam, hogy hasonlít, hanem csak emlékeztet rá. Tehát van benne valami, amitől eszembe jut a Ryan Phillippe, nem pedig azt mondom, hogy tök ugyanúgy néz ki.
3: Igen, de közben ezzel én is szoktam így lenni, hogy azért ez, hogy ki emlékeztet kire, hát ennél szubjektívebb dolgot így elképzelni sem nagyon tudok, mert hogy nagyon sok minden befolyásol abban, hogy összepárosítasz a fejedben bizonyos arcokat,
2: igen, de az a baj, hogy ez a fél, azért jó, szerintem imádom a magyar nyelvet, mert lehet finomítani, egészen le lehet hozni a finomságot egy olyan szintre, amikor tényleg már nem tudod félreérteni. Nem azt mondtam, hogy tök úgy néz ki, hanem azt mondtam, hogy emlékeztet rá. Tehát beugrik róla, erről az arcról egy másik embernek az arca, vagy személyisége.
3: És általában nem
2: köszönöm, hogy kiventilálhattam.
3: Nagyon szívesen bármikor, de általában egyébként ez nálam úgy szokott működni, hogy ez egy ideig van, már mindegy ideig jut eszembe mondjuk Gerard Butlerről Russell Crowe, csak most mondok egy másik egyetem. Teljesen off-topic, csak hirtelen eszembe jutott.
2: Nincs off-topic ebben a műsorban.
3: Ja, jó, de ez mégiscsak az valamennyire, hogy néztem tegnap este a meccset, a Skócia-Brazíliát.
2: Este? Megengedő vagy ez,
3: igen,
2: a
3: éjfélkor kezdődött, azt hiszem.
2: Meghatározás.
3: Igen, és azt figyeltem meg, hogy a mostani kommentátorok, a Hajdubé egy picit kivétel, bár ő se a legjobb ebben, hát így persze mindenféle statisztikára figyelnek, meg próbálnak érdekességet mutatni, de amikor ilyen celebeket mutatnak,
2: nem mondják be.
3: És tudod, miért nem mondják
2: be? Nem tudják, hogy ki
3: tegnap jött. A Gerard Butler miatt jöttem rá, hogy egyszerűen nem tudják, hogy ki az. Ugye ő skót, és nézte a meccset a helyszínen, a feleségével, vagy hát egy hölgyel ült ott, és legalább 10 másodpercig mutatták mondták a nemzetközi szerkesztők, hogy ő ott ül, és ilyenkor nem az van, hogy hát nem tudom ki ez, megnézem, vagy bármi, hanem egyszerűen csak így csöndbe marad a kommentátor, és nem mondja, hogy ő Gerard Butler.
2: De gondolom, ebben egy ilyen stábban egyébként dolgoznak páran, hogy nem sugnak a fülére, hogy ez a Gerard Butler, mondd már be.
3: Lehet, hogy ők se tudják.
2: De az van például Shakirát, mikor Shakirát mutatták valamikor, és konkrétan én se is. Nem tudtam, hogy ez ő. Tehát egyáltalán nem hasonlított rá, még csak nem is emlékeztetett rá.
3: Aha.
2: Azért is nem hiányoltam, hogy bemondja, hogy Shakirát látjuk a képen, mert hogy szerint felülem bárki más is lehetett volna, hiszen annyira nem volt meg az arc.
3: Jó, egyébként meg tehát azt a részét, hogy mondjam, abszolút megértem, hogy ott miközben megy a meccs, ezer dolga van egy kommentátornak, nyilván nem az a legfontosabb, hogy most akkor egy számára ismeretlen arcnak utána nézzen, hogy ez ki volt, de nagyon föltűnő, hogy nem tudom én, öt arcból négyet nem ismernek.
2: Oké, de amikor a Forma 1-nél megjelenik, Forma 1 egyik istálójában Johnny Rotten megjelenik, akkor azt, hogy bemondják. Pedig hát a Johnny Rotten, ha valaki, akkor ő egyáltalán nem hasonlít saját magára most már, és mégis be tudja mondani a Weber Gábor, hogy a Johnny Rotten.
3: Hát mert ő tudja. Szerintem tényleg ez a titka, okay, de, hogy fölismeri.
2: Jó, de akkor 27 másik emberről is tudja, hogy ő kicsoda. Mondjuk ott ki is írják.
3: Itt mondjuk pont a tegnapi brazil meccsén volt az, hogy rengeteg régi játékos ott ült.
2: Igen. Mennyire jó volt látni a Ronaldinhot, meg a Ronaldot, hogy vigyorodnak.
3: Na, őket felismerte természetesen a kommentátor, és hát végül is őket kellett sosem felismerni.
2: Szóval na, ennyire jó volt az a film, amiről beszélgetünk.
3: Egyébként, ja. Szóval, hogy igen, ez tipikusan az a film, és tulajdonképpen így is történt, hogy egy ilyen kibírhatatlan kánikulai nap el akarsz menekülni a légkondiba, nézni valamit, aminek így értelme is van, de azért olyan nagyon nem vesz igénybe, meg nem kavar föl.
2: Ez egy krimiről beszélünk.
3: Igen, ez
2: mondjuk be.
3: Tulajdonképpen egy ilyen romantikus kriminek nevezném én ezt. A megközelítése az eléggé romantikus, meg a történetnek a lekerekítése is az. Ugye, hogy a bevezetőben már ezt így megelőlegeztem, mármint, hogy néhány szót mondtam a történetről. Ugye egy olyan srácról beszélünk, aki egy öregebb doyennel hangol zongorákat, ilyen mindenféle drága zongorákat, olyan helyeken is, ahol értékelik a zongorát, meg olyan helyeken is, ahol csak egy dísztárgynak van. Ebből egyébként vannak vicces jelenetek, amikor a zongorák tulajdonosával beszélgetnek, és hát ő egy nagyon-nagyon jó zongorahangoló, akinek van egy ilyen speciális betegsége, amit foglaljunk össze úgy, ahogy te már megtetted, hogy hallássérült, de egy ilyen halláskárosult, de egy ilyen speciális halláskáros húgysága van neki. Együtt jár az abszolút hallással, de van is egy ilyen jelenet, amikor
2: így lefogják a legbonyolultabb akkordokat.
3: És elmondja, hogy mi az. Igen, ez már az előzetesben igen. Is. Ugye,
2: én onnan tudom.
3: Ugye van ebből részlet, és hát persze van egy szerelmi szál, tehát természetesen zongora művész lánnyal összeszűri a levet, de ez adja igazából a romantikus részét a romantikus megközelítésnek. A másik pedig hogy hát ő elég nehéz helyzetben van ez a cég, és a Dustin Hoffman is, aki alakítja ennek a hangoló cégnek a, hát tulajdonképpen a főnökét, és hát egy véletlen folytán kiderül az több ember számára, hogy ez a srác a képességeivel alkalmas arra, hogy kinyisson széfeket, hogyha tökéletes csend van körülötte, és tudja hallgatni, ahogy ott kattan, ugye, amit ott teker, és egyébként vannak is ebben ilyen teljesen elvárható szuper közeli jelenetek ezekről a zárakról, hogy pontosan mi is az, amit ő keres, amikor tekergeti, és ezek egyébként elég izgalmasan vannak megcsinálva.
2: Tehát egyfajta ismeretterjesztő filmként is felfogható.
3: Úgy is felfogható.
2: Közhasznú tudást tartalmaz.
3: Igen, és aztán persze, akik felfigyelnek rá, hát azok bűnözők, és arra veszik rá, hogy vegyen ki olyan gazdagoknak a széfjéből dolgokat, tehát erre specializál a banda, akiknek annyi mindenük van, hogyha egy-két dolgot, ez a föltételezés a banda részéről, hogyha egy-két dolgot kiveszel, ami nem tudom, amiből van neki 8 van a széfbe, és nem az a legfontosabb dolog, akkor talán észre se veszi, és nem jelentik föl, blablabla, és hát természetesen eljutunk egy olyan tárgyig, amire ez nem fog vonatkozni, amire azt hiszik, hogy ez egy olyan dolog, amit hát így simán le lehet nyúlni, és hát ebből lesz igazából igazából a bonyodalom, de maga ez a, hogy mondjam, ez a mackós szál, ez sajnos nem annyira izgalmas, és nem is annyira komolyan vehető ebben a filmben, hogy igazán átvegye a drámát. Meg valahol az egész, ez egy olyan film, amiben így végig lehet azt sejteni, hogy ennek a filmnek a készítője az nem egy ilyen kegyetlen valaki, hanem ő alapvetően egy ilyen kedves, puha filmet akar csinálni egy ilyen zongora hangoló srácról, normális fényképezéssel, meg tök jó színészi játékkal, de hogy mintha az is lett volna a szándék egyébként, és ha ez volt a szándék, akkor sikerült, hogy ne emlékezetes filmet csináljunk, hanem egy olyan okésat. És ez annak szerintem tökéletesen elmegy, tehát hogy nagyon sok hasonló, vagy nem hasonló filmmel ellentétben én nem éreztem azt, hogy ezt nem moziban kéne néznem, hanem mondjuk otthon, de nem tud igazán fontos film lenni abban az értelemben sem, hogy mondjuk így nagyon-nagyon sokáig emlékezz arra, hogy mi volt benne, de a stílusa az igen érzékeny, meg elegáns, úgyhogy lebeszélni senkit nem beszélnék le róla.
2: Szuper, fölírom a másik két film mellé, aminek már címére sem emlékszem, de otthon föl van írva. Amivel folytatjuk, az egy sorozat, az RTL Pluszon tekinthető, meg jól mondom,
3: van,
2: nézem cserfesen, hogyha jól mondom.
3: Abszolút jól mondom.
2: Ez pedig a Birodalom címet viseli, és Kóvi felnőtt filmes munkásságát dolgozza fel. Ami nekem a kérdésem volt mindig is, és lehet, hogy tök tévúton járok, nem mondom, hogy sohasem fogyasztottam ilyen jellegű tartalmakat, viszont hogy itt mi értelme van a dramaturgiának? Ezt sosem értettem, hogy jó napot kívánok, ön is a doktor ura, bár nem én a feleségemre, és át, tehát mindenféle átmenet nélkül következik, amit ugye ebben a filmben oda tekerünk általában. Jó, nyilván nem. De hogy ezt én sose értettem, hogy miért nem csak a lényeget hagyják benne, hiszen a dramaturgia az mindig béna. Tehát én egy olyan filmet sem láttam, amit érdeklődéssel a sztori miatt néztem volna meg. Nem tudom, emlékszel rá, hogy volt a nem tudom melyik tévé adta, a Csillagos Ötös című hasonló kategóriájú, nagyon kőkemény tartalommal rendelkező, szerintem nem fogsz találni semmit róla, tehát tartalommal rendelkező felnőtt filmes sorozatot láttad-e, ez a kérdés. Na hát ott voltak olyanok, hogy olyan párbeszédek voltak benne, mint hogyha egymással interjút készítettek volna a szereplők. Tehát teljesen tehetségtelen és tulajdonképpen oda nem illő, tehát színészként bemutatott, vagy alkalmazott emberek voltak, de hát nem az volt az ő szerepük.
3: Ez egy magyar erotikus sorozat.
2: Hát az erotikus, az egy nagyon megengedő.
3: Az első kifejező. Magyar erotikus teleregény.
2: Igen, borzalmas dramaturgia van, és azt akartam ebből kihozni, hogy van-e értelme egyáltalán dramaturgiát belevinni az ilyen jellegű filmekbe, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek nem ez a fő vonzerejük.
3: Alapvetően annyit mondanék ki előjáróba a birodalma kapcsolatban, hogy ez alapvetően egy krónika. Tehát, hogy igazából arról szól elsősorban, hogy hogyan alakította ki a Kovi az ő pornóvilágát, és aztán majd elmondom, hogy van egy speciális szerkezete, jó, ahogy mesél.
2: Megtudjuk ebből a sorozatból, hogy Kovi mitől volt jobb, mint a többi hasonló kategóriájú? Ha volt egyáltalán.
3: Beletrafáltál a közepébe a dolognak. Nekem alapvetően, bár nem feltétlenül beszélgetés ezen pontján akartam ezzel előjönni, de ez a legnagyobb bajom vele, hogy alapvetően izgalmas, amit vállal, és provokatív is, tehát még 2026-ban is kapok olyan kommenteket az interneten, hogy miért kell a pornóról filmet csinálni, mert hogy az megrontja az embereket, meg a szereplőket, akik benne vannak. Ez nyilván egy nagyon izgalmas téma, ezen el lehet vitatkozni, de alapvetően ugye igazából arra se ad izgalmas választ, amiről az előbb beszéltünk, tehát ugye az, hogy a pornó, mint film, az egy zsánere, tehát hogy létezik-e az a műfaj, hogy pornó, és lehet-e a filmművészet részeként tekinteni a pornóra, az igazából amióta van a pornó egy kérdés, tehát ugye nagyon nagy rendezők foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mondjuk a Boogie Nights, ugye Paul Thomas Anderson filmje, az nagyon keményen erről szól, hogy lehet-e ezeket az embereket, nem tudom én, menő filmeseknek tekinteni, akik úgy úgy használják a műfajokat, ahogy kedvük tartja, és a krimiből, az akcióból, a skifiből, mindenből kihozzák a pornót, és ennek van egy ilyen...
2: Bénán, teszem hozzá, hát én nem láttam
3: bénán,
2: még olyat,
3: vagy, hogy... vagy viccesen, vagy nem tudom én, de hogy... Ez nyilván ebben a sorozatban is fölmerül, hogy ez most forgatás, vagy ez most filmművészet, vagy nem filmművészet, de ezzel igazából nem kezdenek úgy különösebben semmit. Szóval az a szerkezete, amit majd többször belebegtettem, hogy a pilot, az, tehát hogy mindegyik rész igazából egy karakternek a története. Viszi előre magát a nagy sztorit is, de alapvetően híres pornósztárok alakítják, vagy hát pornósztárokról szólnak az egyes részek. Persze színészek alakítják a pornosztárokat, és ott Michelle Wilde, és itt tovább, Monique Cuvée, és itt tovább. És hát az első, az ugye maga Covid története, hogy ő hogyan kezdett el egyáltalán pornófilmeket forgatni, és szerintem az első dolog, amiben így beletörik a vicskája ennek a sorozatnak, az pontosabban az, hogy nagyon nehéz egy ilyen karaktert megfogni, mint amilyen a Covid. Ugye alapvetően a pornóhoz azt kötjük, hogy ez egy ilyen meg a legtöbb történet is, ami leleplező erővel bír, ugye arról szól, hogy emögött ilyen egészen borzalmas biznisz van, és hogy nem foglalkoznak az emberrel, meg kihasználják, meg akármi. Na most a Covid-ról azt lehetett hallani évtizedek óta, hogy amit csinál az igen, az pornó, de hogy ő egy nagyon rendes és kedves ember. Tehát róla soha nem olvastál botrányos dolgokat, nem voltak körülötte balhék, és hát ez a való életben nyilván rendkívül kényelmes, meg jó dolog egy ilyen emberrel forgatni, vagy egy ilyen ember körül lenni, de hát a filmen ez azért elég uncsi, hogyha valaki ennyire klassz, hogyha valaki ennyire gondol mindenre, nyilván ahogy majd megyünk előre, azért árnyalódik ez a dolog, no és hát úgy van, hogy mindegyik rész egy-egy ilyen pornósztárnak az eredet története igazából. És hát ahhoz képest, hogy mondjuk a magyar sorozatokban milyen szexjelenetek szoktak lenni, ebben ilyen eléggé explicit dolgok vannak, de ettől még nem lesz jó a sorozat. Tehát, hogy attól se lesz jó, hogy mondanak esetleg vicceseket, vagy ironikusak, vagy tényleg a legutolsó mikrofonos embert is a Zörkény Színház egyik vezető színésze alakítja. Tehát úgy, ahogy mondjuk a korábbi ilyen RTL sorozatoknál ezt megszokhattuk, tényleg rendkívül jó színészek vannak benne, de én azt hiszem, hogy még mondjuk a Királynál valószínűleg nagyon erősen megvolt az, hogy mit is akarnak elmesélni Zámbó Jimmy történetének apropóján. Itt megelégedtek azzal, hogy majd ez valószínűleg elviszi a hátán, hogy egyáltalán, hogy erről szól, hogy a magyar pornóvilágról. Ez szerintem kevés ahhoz, hogy igazán érdekfeszítő legyen, mert még mondjuk a második rész az azért dobott valamennyit az első, azzal, hogy a karakterekről kezdett el szólni, mert mint a pornósztárokról, de igazából már a harmadik, negyedik résznél már szerintem az is érződik, hogy ez is tud ilyen repetitív lenni, de kíváncsi vagyok, mert még nem vagyunk a végén, de arra aztán tényleg kíváncsi vagyok, hogy ezt mikor fogják majd az RTL-en így rendes on-air sugárzásba bemutatni. Gondolom.
2: Délelőtt.
3: Nem, hát, hogy amikorra nem a napszakot értettem, hanem vicceltem, hogy majd mikor jut el egyetlen odáig, de egyébként ja.
2: Röviden tudunk még beszélni Tom Hanks művészetéről, már ami a dokumentumfilmes művészetét és narrációját illeti a második világháborúval kapcsolatban.
3: Igen, ezt azért szerkesztettem be, mert úgy álltam neki megnézni az első két részt, ez a világháború Tom Hanks című history sorozata, hogy te is mondtad az előbb, hogy jaj, meg itt Tom Hanks, meg a világháború, meg nem olyan rég néztem végig egy elég jó spektrumos sorozatot, mondom most megint világháború, és hát az a helyzet, hogy tök jó, mármint hogy izgalmas is, nyilván Tom Hanks narrátorként van jelen, igazából meg az elején, meg így időnként megjelenik ilyen stúdió körülmények között, de alapvetően itt ugye nem ő a főszereplő, nagyon sok történész, sok vlogger, csomó ember megszólal, és hát nagyon sok archív felvételt is használnak, és nagyon alapos. Tehát azt hiszem, hogy az első három rész az igazából még a világháborút megelőző különböző történetekkel foglalkozók, tehát azzal, hogy mi jutott odáig.
2: Itt is a szövetségesek nyernek?
3: Képzeld, igen, spoiler, viszont bár tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy igazából arról beszélnék, ami így a legjobban foglalkoztatott, amikor néztem, még nem láttam az egész sorozatot, de szerintem végig fogom nézni, hát az pedig az úgynevezett Kőszegi Ákos probléma, hogy most már eljutottunk odáig, hogy...
2: Ez veszélyes.
3: Nem, igen, pontosan erre gondolok, hogy egy ideig még ment az, hogy az agymosó reklámokban kormányzati hirdetésekben, fideszes hirdetésekben hallottam a hangját, meg elmentem a Víg Színházba, meg hallottam máshol szinkronizált, és egy ideig még nekem ment az, hogy nem jutott eszembe a propaganda a hangjáról, főként, hogy a Tom Hanks-et szinkronizálta, de most már eljutottunk odáig, hogy sajnos eszembe jut. Tehát nézem ezt a sorozatot, és eszembe jut, hogy az, aki most szinkronizálja itt Tom Hanks-et, mert ugye ebben az a bonyolult, vagy érzelmileg szerintem egy ilyen helyzetben, hogy mi mondjuk egy fikciós filmben ugye a Tom Hanks mutat egy akármilyen karaktert, nyilván a Kőszegi Ákos egyébként szerintem zseniális színész, tehát fantasztikusan szinkronizál. Nyilván ott megteremtődik egy karakter, ami hozzásegít ahhoz, hogy egy kicsit eltold magadtól ezt a propaganda hasonlatot, tehát ott megtörténik azért szerintem könnyebben az átalakulás, míg itt tényleg csak a hangját hallod egy csomószor, amíg ugye mennek a felvételek, és hát ott a Kőszegi Ákos hangját hallod, nem a Tom Hanks-et látod közben, és ez szerintem azért probléma. De nem tudom, hogy ez majd elmúlik-e, tehát ugye azért most minden jel arra mutat, hogy viszonylag kevés ilyen propaganda üzenet lesz majd az életünkben, ahol a Kőszegi Ákos szólal meg. Szóval lehet, hogy majd ezen felül tudunk kerekedni egy idő után, de nekem ez egyre kevésbé megy. És azért én ezért eléggé szomorú vagyok, meg egy kicsit mérges is.
2: Hú, de bonyolult ez így.
3: Ugye?
2: Igen, mert nem is tudom, hogy belekezdjek ebbe, nem, nincs annyi idő, majd a következő
3: oldalon. De valamit még azért...
2: Böfögjek ide? Hát,
3: mondhatsz belőle.
2: Nem tudom, én szeretek egy idő után megbocsátani embereknek.
3: De úgy én nem haragszom rá, hogy...
2: Tehát,
3: hogy...
2: Én haragszom rá. Én haragszom mindenkire haragszom, aki rosszat tett, vagy hozzájárult a rosszhoz. És tudod, azt szokták azt mondani, tényleg én megbocsátok nagyon szívesen bárkinek, csak szokták azt is mondani, hogy akkor kérjen is bocsánatot. Szerintem...
3: Mondjuk Kőszegi Ákos pont nem kért semmi ilyesmiért.
2: Nem. Szóval azért mondom, hogy bonyolult az egész helyzet, és akkor ide beszúrnám azt, kedves hallgatók, nagyon okos gondolat, hogy a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de megváltoztatja a jövőt.
3: Igen. Hát csak közben meg tényleg az van, hogy... Szóval szerintem ez azért nagyon szomorú, mert istibiszti, hogy én úgy álltam neki ezt a sorozatot nézni, hogy ez a problémám nem jutott eszembe. Nyilván
2: jó, mondjuk
3: tudtam,
2: azért
3: hogy
2: az
3: majd...
2: istibisztiért bocsánatot kérhetem.
3: Szóval, igen. Esküszöm, hogy eszembe se jutott ez a dolog. Azt nyilván ösztönösen is tudtam, vagy hát sejtettem, hogy Kőszegi Ákos lesz a hangja Tom Hanksnek, de úgy kezdtem elnézni, hogy ez engem nem zavar, vagy nem gondoltam rá, hogy ez majd milyen hatással lesz rám. És amikor már nem tudom, negyedszerre, ötödszörre éreztem azt, miközben néztem, hogy eszembe jut, az, hogy...
2: Ez veszélyes.
3: Igen, hogy ez veszélyes, meg akármi más, meg akármi, amiket mondott, most majdnem idéztem, de inkább nem. Szóval, hogy akkor így kicsit keserűvé válik az ember.
2: Jó, hogyha valakinek megvan az a képesség, hogy eltekintsen ettől egy kicsit erőteljesebben, mint ahogy te, akkor ettől függetlenül jó az a sorozat?
3: De ezt mondtam is az előbb, hogy tök
2: de
3: szuper.
2: De akkor szögezzük le még egyszer.
3: Meg hát meg
2: feliratosan is hozzáférhető.
3: Akár, egyébként nem. Azt hiszem, hogy sajnos nem, de hogy ezt talán mondtam az előbb, de most mondom még egyszer, hogy pont az ebben a számomra a fájdalmas, hogy nagyon jól csinálja Kőszegi Ákos még mindig. Tehát, hogy ő tényleg fantasztikusan jól szinkronizál.
2: Hát akkor legyen
3: akkor,
2: az.
3: Akkor legyen. Legyen az, hogy nem vállal egy ilyeneket.
2: Örüljünk együtt.
3: De az
2: akkor,
3: a helyzet,
2: hogy, nem kell hallgatni.
3: Hogy ő aztán tényleg mindent elvállalt, és akkor ezt tényleg hagyjuk is.
2: Ja, igen. A jövő hétről akarsz valamit mondani?
3: Annyit, mert ha már eszembe jutott, hogy mindjárt vége van, akkor kinyitottam a jövő hétnél, és jön az új Minyonok film, ugye szinte minden nyáron jön egy Minyonokhoz kapcsolható film, a Minyonok és Szörnyek című, és jön az új Álmodóvár film, aminek az a címe, hogy keserű karácsony, de ez senkit ne tévesszen meg, mert hogy nem egy nem karácsonyi.
2: Lesz, nem lesz keserű.
3: Van szó abban az értelemben, hogy nem csinglingling meg ilyesmi, de hát karácsony az nyilván szerephez jut ebben a filmben. Meg lesz egy film, amit nagyon várok. Az a címe, hogy Meghívás, és Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz és Edward Norton szerepelnek
2: benne. Olivia Wilde és Edward Norton előkerültek valahonnan?
3: Hát olyannyira, hogy az Olivia Wilde rendezte ezt a filmet.
2: Bepróbálkozott már rendezéssel.
3: Már volt neki, igen, két-három rendezése. És az állítólag ez a Meghívás című film, ez elég jól sikerült. Hát két pár találkozik egy este, és ott történnek dolgok.
2: Ezzel lesz tele a következő heti műsor.
3: Reméljük.
2: Köszönjük szépen a mai figyelmet, a filmszerelést hallottátok, jövő héten ismét találkozunk. Ez a műsor pedig fönt lesz a Spotify-n. Isti-bizti.
3: Isti-bizti. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket. Minden jót, vigyázzanak magukra.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, szeptembertől jön a kórházi fertőzéseket mérő rendszer. Egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szuper mérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabálycsomagot az országgyűlés elfogadta. Megnyílik az a 1,5 milliárd eurós, mintegy 533 milliárd forintos uniós pályázat, amely nagymértékben felgyorsíthatja a magyar villamos energiahálózat korszerűsítését. jelentette be egy Facebook videóban a gazdasági és energetikai miniszter. A beruházással csaknem 5000 megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás jöhet létre. A fejlesztések 2030-ig valósulnak meg. Holnapig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvénymódosításhoz. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos közben mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetben élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Összesen 10 milliárd euró összértékű, több mint 160 megállapodás aláírására számít az ukrán kormányfő az ország újjáépítéséről szóló Gdanszki konferencián. A kétnapos nemzetközi konferencia megnyitóján az Európai Bizottság elnöke bejelentette, az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, 3,2 milliárd eurót.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült napos idő várható ma, néhol gomoly felhőkkel, eső nem lesz, hajnalban 14-21, napközben pedig 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét elejéig folytatódik még a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Nem tudjuk, hogy ez hogy lesz, ugye az, ami nagyon kering a köztudatban, hogy az 1 milliárd fölötti vagyonokat majd 1% adó mértékkel sújtják vagyonadó címszóval. Szerintem még azt sem tudjuk, hogy az 1 milliárdot hogy kell majd számolni, vagy hogy marad-e ez a szint vagy küszöb. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy hogy működik ez máshol, meg az, hogy mit tudunk, hogy hogyan lehet ez itthon bevezetésre, vagy hogyan kerülhet itthon bevezetésre. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő segít nekünk ebben, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
10: Jó reggelt, sziasztok! Igen, úgy tűnik, hogy ez az 1 milliárd és az 1% kőbevésetnek tűnik, de azért igyekeztem összegerebjézni a legtöbb információt, ami elérhető, hiszen azért voltak különféle sajtónyilatkozatok is már a témában.
9: Ha nézzük, szerintem ami a legjobban hiányzik ebből talán az, hogy hogyan számítódik az 1 milliárd, tehát mit veszünk majd vagyonnak, vagy vagyonelemnek, vagy adóalapnak?
10: Igen, illetve hát az most már biztos, hogy lesz vagyonadó, hiszen voltak kétkedések is ezen a területen, de szerintem azt egyértelművé tették, hogy akármilyen lobby tevékenységet is folytat bárki, mindenképpen lesz vagyonadó. Egyébként nagyon vártuk ezt a június 5-i határidőt, ugyanis született egy kormányhatározat, ami alapján Kármán Andrásnak a szabályokat eddig a határidőig kell kidolgoznia. A határidő eltelt, de nem láttunk tervezetet, ezért arra lehet következtetni, hogy az első belső felhasználású verzió készült el. Viszont Magyar Péternek utána volt egy sajtótájékoztatója, ami alapján további részleteket tudunk. Ezen felül pedig megjelent a kormánynak az őszi jogalkotási programja, tehát ez nyilvános, elérhető, amely alapján a vagyonadóról szóló jogszabály benyújtása októberben fog megtörténni, az elfogadása pedig várhatóan 2026 novemberében fog megtörténni. Kicsit úgy érzem magam, mint Sherlock Holmes, aki a dedukció módszerével próbál mindig dolgozni. Én ez alapján azt a következtetést vontam le, hogy 2027 január 1-től kezdődhet meg majd a tényleges alkalmazása, de Magyar Péternek a nyilatkozatai alapján is erre lehet számítani, mert volt egy 28-as céldátum, de ez alapján arra lehet következtetni, hogy ez 2027 lesz. Ráadásul a tervek szerint az adóalap széles körű lesz, de amit most külön kihangsúlyoztak, hogy a vállalkozásokban lévő üzletrészek is az adó alapjába bele fognak tartozni, sőt a kormányzati kommunikáció szerint a hangsúly a céges vagyonon lesz, onnan várnak a legtöbb bevételt. Ezen felül pedig még arra lehet gondolni, hogy feltehetően az adó alanyai magánszemélyek lesznek, tehát nem cégek, vagy különféle entitások, hanem az adott magánszemélynek a vagyonát kell majd nézni, az alapján lehet megállapítani, hogy milyen vagyonelemei vannak, és őneki kell majd az adót fizetnie.
9: Egyébként ez egy egyszeri befizetés lesz? Tehát ha valaki eléri ezt a szintet, egyszer befizetés, akkor békén hagyják, vagy ha minden évben eléri, vagy az egyikében nem éri el, aztán eléri?
10: Úgy tudjuk, hogy évente fizetendő 1% lesz. Bár az adó történelemben volt már olyan eset is, mint a Mission Impossible-ben, hogy ez a hangszalag néhány másodpercen belül megsemmisíti önmagát. Ugyanígy volt vagyonadós törvény, amikor azt mondták, hogy szegény az eklézsia, tessék 3 évig ezt most megfizetni, de utána ez a jogszabály megsemmisíti önmagát. Aha. Egyelőre ilyen még nem hangzott el itthon, a kommunikáció szerint évente kell majd megfizetni
1: szegény, ezt a szegény az eklézsia, a következő 16 évben legyenek szívesek befizetni, utána megsemmisíti magát.
10: Elnézést. Egyébként adóbeszedési szempontból, hogyha valakinek ilyen célja van, hogy meghatározott ideig történik, az az adófizetési hajlandóságot tudja növelni, mert sokan úgy vannak, hogy jó, kiszámolom, látszik akkor 3-4 évig kell fizetni, és akkor látom az alagút végén.
1: Persze, abszolút, de mondjuk az az érdekes szerintem ebben, hogy ez a magán személy vagy cég vagyon, tehát hogy itt a cég vagyont azt hogyan lehet felmérni annak az értéke, hogy
9: ez ki
1: áll.
9: Ki fogja azt értékelni, hogy egy tőzsdei cégnél viszonylag egyszerű, de azért kevesebben vannak, akik tőzsdei cégben érdekeltek, és többen azok, akik a saját vállalkozásaikban.
10: A miniszterelnöknek a nyilatkozata alapján Svájcot szeretnék alapul venni, és külön kiemelte, hogy a vagyon értékelése kapcsán is a svájci mintát vizsgálják, az nem azt jelenti, hogy az lesz, annyi hangzott el, hogy ezt vizsgálják jelen pillanatban.
9: És az ott hogy működik?
10: Érdemes ketté bontani a kérdést. Az egyik eleme, hogy Svájcban hogy működik a vagyonadó, a másik pedig, hogy hogyan értékelik a céges üzletrészeket. Svájcban a vagyonadó úgy működik, hogy nem egy állami adó, hanem kantonális szinten működik. Tehát most magyar valóságra ültetve az egészet, egyfajta helyi adó lehetne, mármint nálunk Magyarországon, hogyha ilyet bevezetnek svájci mintára, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk is így lesz, viszont Svájc azon kevés országok egyike, ahol a vagyonadó nem csak létezik, hanem úgy működik évtizedek óta, hogy értelmezhető állami bevételnek is minősül, bár azért a GDP-nek az 1%-a fölé nem nagyon szoktak menni, bár azért a svájci GDP az nem feltétlenül a gyengébb kategóriába tartozik. Svájcban beletartozik minden vagyonelem, tehát ingatlanok, céges részesedések, bankbetétek, értékpapírok, műtárgyak és így tovább, tehát mindent be kell vallani, és ezt követően helyi adó formájába kell ezt megfizetni, ahogy említettem. Az adónak a plafonja az 1%, tehát ott a leggazdagabb 1% fizet 1%-ot, viszont elég széles körben, tehát nem biztos, hogy valaki nagyon vagyonos, de akár mondjuk egy 0,1%-ot kell a vagyona után fizetni. Bár azért Svájcban azt is kiszokták emelni, hogy náluk jellemzően a tőkejövedelmeket nem adóztatják, vagy nagyon csekély mértékben, ez alatt mondjuk az osztalékot, vagy az árfolyamnyereséget kell érteni, és ezek helyett alkalmazzák a vagyonadót.
9: Hát oké, de az értékelést még mindig nem látom, hogy aki egy-két-három ingatlannal, vagy még többel, szegény Lázár miniszter úr mit fog csinálni.
10: Ahogy az influencerek szokták mondani, akkor mondom és mutatom, hogy az értékelés hogyan néz ki Svájcban. Svájcban abból indulnak ki, hogy nem a piaci értéket veszik alapul, aha, hanem országos szinten egy képletet kell alkalmazni. Tehát nem a cégnek a piaci értéke számít, hanem van egy vagyonadós értéke, aha, annak a vállalkozásnak, amit alapul kell venni. És itt két szempontot kombinálnak a Svájcban. Egyrészt megnézik a vállalkozás eszközeinek az értékét, ezt csökkentik a kötelezettséggel. Tehát elővesszük a vállalkozásnak a beszámolóját, megnézzük, hogy milyen értékek, milyen eszközértékek vannak abban a cégben, ezen felül pedig megnézzük, hogy milyen kötelezettségek vannak a vállalkozásban, és akkor kapunk egy nettó eszközértéket ezt követően. Tehát ez az egyik komponens. A másik komponens, hogy hozzászámítják ehhez a cégnek az eredménytermelő képességét, tehát megnézzük, hogy a vállalkozásnak mennyi volt az eredménye, és ez kétszeresen számítandó, míg a nettó eszközérték egyszer számítandó bele. Így leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a vállalkozás értékének körülbelül a kétharmada a profittermelő képessége határozza meg, míg egyharmada a mögötte álló vagyonból áll össze. Egyébként ahhoz, hogy az eredményét a vállalkozásnak figyelembe vegyük, itt is van Svájcban két módszer, megnézik az egyik verzió szerint az elmúlt 3 év adózott eredményének az átlagát, vagy pedig a legfrissebb üzleti évnek a teljesítménye kap nagyon nagyobb hangsúlyt. Ilyenkor ez a legutóbbi év eredménye, ez kétszeresen, még a korábbi évek csak egyszeres súlyjal kerülnek figyelembevételre. Így első hangzásra lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de azért igyekeztek Svájcban egy egyszerű módszert kidolgozni. Valakinél ez elképzelhető, hogy magasabb lesz, mint a piaci érték. Valakinél meg alacsonyabb lesz, mint a piaci érték. Ezen felül érdemes kihangsúlyozni azt is, hogy vannak külön szabályok Svájcban startup cégekre, bizalmi vagyonkezelésre, alapítványra, holding cégekre.
1: Ez az, jó, hogy mondod. Hát mi van az alapítványokkal? Azért itt egy elég érdekes és jogos kérdés ezzel kapcsolatban.
10: Mivel jellemzően ezek a vagyontervezési struktúrák nem arra jöttek létre, hogy bevételt termeljenek, tehát nem egy klasszikus termelő cégnek minősülnek, éppen ezért ezeknél az eszközértéket szokták figyelembe venni, megnézzük, hogy milyen eszközei vannak ennek az entitásnak, ezen felül pedig, hogy milyen kötelezettségei, és akkor ez alapján számítják ki. Meglátjuk, hogy Magyarországon mi lesz a végső módszer, és természetesen azt nem mondtam, hogy hát itt nem tőzsdei vállalkozásokról beszéltünk, igen, mert ott viszonylag egyszerű ezt megállapítani, de meglátjuk, hogy ott milyen szabályokat fognak majd megállapítani.
9: És akkor gondolom az ingatlant is be lehet tenni egy ilyen koordinátorrendszerre, be építési övezetekre, négyzetméter árakkal összeszoroz, és akkor az is leegyszerűsíthető, és ott is lesz
10: egy picit. Hát ha belegondoltok, már most is van vagyonadó Magyarországon, építményadó, telekadó formájában, azért az önkormányzatok inkább a négyzetméter alapú megközelítést szokták választani, lehetne itt is egy érték alapú, de úgy döntöttek, hogy ez így egyszerűbb. Egyébként azért is kell egy értékelési módszer, ami mindenki számára elérhető, mert annak idején 2010-ben, amikor megbukott egy vagyonadó koncepció, akkor az Alkotmánybíróság azt nehezményezte, hogy nem adtak az adó alanyainak egy kapaszkodót, hogy hogyan számolják ki az ingatlanoknak az értékét. Tehát nagyon fontos a jogbiztonság érdekében, hogy határozzák meg, hogy mi alapján állapítható meg az értéke annak az adott vagyontárnak.
9: Na most, ha túl vagyunk rajta, és valahogy bevezetődik, akkor milyen egyéb ilyen nemzetközi adóegyezmények, keresztbe kasul adózás, kettős adóztatás problémák alakulhatnak? Ugye számos olyan vállalkozó lehet, vagy van is biztos itthon, aki itteni céggel ügyködik, az meghaladja az 1 milliárdot, vagy ingatlanai is vannak. Ezt hogy lehet kimozogni, vagy kivédeni? Ezt hogy fogja szabályozni majd?
10: Igen, ez egy azért nagyon érdekes kérdés, mert Magyarországnak már van egy meglévő adóegyezményi hálózata. Tehát ez egy adott rendszer, ebben jelenik meg a vagyonadó, és ezért ez mindenképpen egy kötött adóegyezményes hálózatnak minősül, amelyben fix pontok vannak, amiken végül is hosszú távon lehet változtatni, mert lehet egy adóegyezmény módosítani, de sok adóegyezményünk van, az elvi lehetőség adott, de azért ez egy hosszadalmas folyamat innentől fogva. A legtöbb kettős adóztatás elleni adóegyezményünk rendelkezik a vagyonról is. Általában a jövedelem szokott szerepelni benne, de a legtöbb adóegyezményünkben a vagyon is szerepel, és rendezik azt a helyzetet, hogyha mondjuk két ország ugyanazt a vagyonelemet szeretné adóztatni. Ebbe beletartoznak hajók, repülők, ingatlanok, ingóságok is, ez alatt értsétek azt, hogy mondjuk egy céges üzletrész is ide tartozik. Ha én magyar adózó vagyok, és a vagyonadó alanyának minősülök, akkor egy fontos kérdés, hogy egy magyar adóügyi illetőségű személynek mondjuk a dubai ingatlanja, a Horvátországban állomásozó hajója, vagy mondjuk a svájci cége milyen mértékben számít bele a magyar adóalapba. Ha a meglévő adóegyezményeket veszük figyelembe, akkor a külföldi ingatlanokat általában mentesítik itthon az adózás alól. Tehát hiába vezetik be mondjuk itthon a vagyonadót, ennek ellenére, ha egy olyan országban van ingatlanom, amellyel kötött Magyarország adóegyezményt, akkor Magyarország nem adóztatja jellemzően ezeket a külföldi ingatlanokat, és ezt úgy szokták nevezni, hogy a mentesítés módszerét alkalmazza. Bár azért itt van egy zárójeles megjegyzésem, hogy netalántán többsávos lenne itthon a vagyonadó, ennek ellenére, hogy nem adózik a külföldi ingatlan, feltolhat engem egy magasabb adózási sávba az értéke alapján az itthoni vagyontárgyaimhoz hozzáadva. Hajóknál, repülőgépeknél azt számít, hogy ezeket ténylegesen hol üzemeltetik, magyarán, hogyha valakinek Horvátországban van a hajója, vagy Saint-Tropez-ban a repülőgép, és azt ott üzemeltetik, akkor ezeket csak ott lehet adóztatni. Viszont a külföldi céges részesedéseket csak Magyarországon lehet adóztatni. És ugyanez a helyzet külföld irányába is, magyarán, hogyha van egy nem magyar adózó, aki bekerülhetne a magyar vagyonadó hatája alá, mert mondjuk itt van neki ingatlanja, vagy itt van magyar céges üzletrésze, akkor neki pedig azt kell megnézni, hogy akkor az ingatlanját jó eséllyel Magyarország megadóztathatja a külföldinek, de például a céges üzletrészre nem lesz jogosultsága Magyarországnak, amennyiben ezt az adóegyezmény védi.
9: Oké, egy utolsó kérdés csak, hogy a mértékével te hogy állsz, hogy értékeled, mert hogy ugye nagyon sokan azon akadtak ki, hogy ez az 1 milliárd, ez pont rálő az arra középvállalkozói rétegre, akinek esetleg visszafoghatja a tevékenységét, vagy valamiféle negatív hatása lehet. Szerinted ez a mérték, ez megfelelő?
10: Hát ez azon fog múlni elsősorban, hogy hogyan számolják ki az értéket. Ha piaci értéken alapul a számítás, akkor én úgy gondolom, hogy ez az 1 milliárdos érték, ez egy elég alacsony kategória. Szoktam hozni mezőgazdasági vállalkozás példaként, hogy van mondjuk 20 darab tehén, 4 traktor a cégben, meg mondjuk a családban van termőföld tulajdon, akkor azért könnyen be lehet csúszni az 1 milliárdos érték határba, úgyhogy nem habzsidőzsi a családnak az élete, és ez mondjuk egy plusz teher lenne a nyakukba. Ha olyan módszerrel dolgoznak, hogy nem piaci értéken veszik figyelembe, hanem mondjuk egy ilyen vállalkozásnak a megadott képlet alapján kevesebb az értéke, mint 1 milliárd, akkor ez egy elfogadható összeg lenne, de azért viszonylag egyöntetű hangok voltak a privát szektorban a tekintetben, hogy azért lehet, hogy ez az 1 milliárd alacsony belépési küszöb, és éppen ezért magasabbat érdemes figyelembe venni. Illetve még egy dolgot nem mondtam ettől eltekintve és teljesen függetlenül, hogy már az is megjelent a sajtónyilatkozatokban kormányzati részről, hogy már 27-ben számítanak adóbevételre. Ezekből, ami nekem arra enged következtetni, hogy már 2027-ben adóelőleget is kell fizetni.
9: Aha, tehát január 1-től esetleg hatályba lép, és adóelőleg megfizetése
10: lehet, hogy az első
9: mellett.
10: Negyed évre. Aha, már majd világos. Ki kell számolni, hogy mennyi a vagyonadó, és akkor mondjuk április 15-ig vagy 20-ig meg kell fizetni világos. Az első negyed év után. Okay. De ez még csak spekuláció a részemről.
9: Persze, persze. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük,
1: izgalmas
9: hogy
1: volt.
9: Ezt átbeszéltük, amit
1: és fontos.
9: Így van.
1: Így van.
9: Jó munkát, szép napot kívánunk.
10: Nektek is. Szia.
9: Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Krisztál Vörvágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk a vagyonadóról. Közben azon gondolkodom, hogy olyan könnyű belecsúszni ebbe az 1 milliárdba. Nekem, én miért nem tudok?
1: Ja,
9: belecsusszanni.
1: Mázlid van. Egy adóelkerülő.
9: Az biztos,
1: meg
9: igen.
1: Átruházod a vagyontárgyaidat, hogy ne
9: fizetni.
1: Hát te aztán nem.
9: Az biztos.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
3: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
5: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
5: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
5: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
5: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
5: Van hát, és nem félnek használni.
6: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsuk

0: kapcsolódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai, egyben a hét utolsó Millás reggelije itt a Rádió Café 98.0-án. Június 26-a péntek reggel van, 7:01. Itt vagyunk Kántor Endrével.
2: És Gede Balázzsal, így van.
1: És a kedves hallgatókkal, hogy megnézzük, hogy ki mit írt. 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt írja a D-kartárs, hogy optimista jó reggelt kartársak és Zsuzsi, péntekhez méltó kellemes 21:18 a szokásos relációban, Szerencs utcai lámpa menetből, írja ő.
2: Hát akkor minden autó arra volt, amerre én jöttem.
1: Ugye? Meg amerre én. De mi nagyjából egy irányba vagyunk,
2: igen. Úgy látszik, hogy abból az irányból mindenki most akart dolgozni, menni.
1: Nem tudom, hogy a külső rész milyen volt, nekem már a Balatoni
2: rossz
1: út is. Hát nem...
2: De M7-es szóval bevezető is
1: nem,
2: végig.
1: Tényleg rossz volt, mert alulképzett sofőrtársakkal
2: na,
1: voltam
2: ez az,
1: tele,
2: így van.
1: Akik egyikőjük sem tudta, hogy mennyi a
2: sebesség.
1: Szerintem
2: ez nem a alulképzettség, hanem a meleg hatása.
1: De most még nincs meleg. Tök jó idő van. Nem is légkondicionáltam.
2: Értem.
1: Is
2: nem
1: engedtem, hogy
2: nem
1: a
2: direkt rögtön hatás, hanem ez olyan, hogy a folyamatos meleg nyomás. Uh-huh. Hát most arra kezdi el kifejezni. Lehet, hogy egyébként nem is kellett volna bejönniük dolgozni.
1: Lehet.
2: Csak ilyen autópilóta módon beültek, uh-huh, és elindultak, és ott kóvályognak az utakon, nehezítvén
1: simán
2: a céltudatos közlekedőknek az életét.
1: Igen. Na ez volt a külső rész, a belső, a budaörsi, az meg olyan jó sűrű volt, és végig aztán a hegyalja, alsó, hát a pesti alsó, az nem. Ott másért bosszankodtam. Érdekes, optimista péntek van, és elég rumlis volt már ez a kora reggeli bejövetel is. Ugyanis az, hogy tök jó, hogy ott van az Erzsébetéd és a Láncid között a pesti oldalon ez a piknikező. Csak mondjuk nem tudunk eltakarítani magunk után. Nem tudom, hogy külföldiek...
2: Az sose sikerül.
1: Vagy a hazaiak csinálják,
2: ne de... Ezt. Maga után soha nem takarít el senki.
1: De ez miért ilyen törvényszerű?
2: Azért az ember ilyen.
1: Is így él.
2: Igen. Aha. Ez a baj.
1: Nagyon klassz.
2: Te csak ahhoz egy kicsit pár emberhez tartozol, aki nem. De egyébként, hogyha megnézed, hogy kollégium, közös hűtő, az összes, tehát annyi olyan példa van arra, hogy nem, tehát ez a típusú odafigyelés, igényesség.
1: De nem lehet, hogy csak az a kisebbség. Csak ugye olyan látványosan szét tudják.
2: Csak a hangos kisebbség.
1: Az, igen, tehát ugye elég egy ember, aki szétdurantja, okádja ott az egész izét, ott hagyja az üvegeit, a papírjait.
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen emberi viselkedéstani dolog, hogy ha lehet, akkor búvópatakként előjönnek azok a dolgok, amiket egyébként tudja, hogy nem szabad, de most, igen, nem nézi senki, most lehet, most eldobhatom, most oda pöccenthetem, most ezt, tehát nincs meg ez a fajta tartás. Egyébként is rohadt meleg van, tehát akkor meg már miért ne? Felhatalmazva érzi magát,
1: igen,
2: szerintem.
1: Lehet, meg szedje össze más.
2: Szedje össze más, nehogy már így van az én dolgom.
1: Hát én vagyok a...
2: Hát figyelj, én tegnap azon röhögtem, hogy bementem abba az ABC-be, ahol szoktam vásárolni, és megérkez, hát mondjuk így, na, nem akartam direkt kimondani a kereskedelmi helyszínt, a pontos brandet. Az a lényeg, hogy amikor kifelé jöttem, akkor az történt, hogy egy ilyen nagyobb csapat megérkezett. És ők, amikor megérkeznek, akkor a következőt csinálják, hogy szétnyílik az üvegajtó, a fotocellás ajtó, van egy külső, meg egy belső, de ők az egész teret elfoglalták, ahányan voltak, 8-an vagy 10-en, és így megálltak, hogy ők megjöttek, aha, a boltba.
1: Jaj, olyan most, van, sok.
2: Tehát se ki nem lehet menni, se, igen, be nem lehet menni, a légkondi tök fölöslegesen működik, és ott állnak és néznek, hogy megjöttünk, most kitaláljuk, hogy mi lesz. Tehát nem, igen, úgy megy be, hogy ő tudja, hogy mit fog venni, hanem ő megjön.
1: De ez kifelé is működik, amikor kimegy, éppen, hogy kilép a kijáraton, és ott elkezdi a blokkját, vagy a pénztárcáját, vagy a... Igen. Szóval...
2: Na, látod?
1: Nehéz az élet, ez az együttélés.
2: Az, hogy házsártosak lettünk mi is ettől a melegtől, de tényleg nehéz. Úgyhogy
1: de itt rátesszük a pontot, vagy kitesszük a pontot, optimista péntek van, megkeressük az
2: élet. Megkeressük a hangnemet.
1: Szebbik oldalát, így is van.
2: Ma van a kábítószer ellenes világnap.
1: Na, például, ebben lehetünk optimisták, hogy talán eredménye is lesz.
2: Akkor szervezhetünk egy kábítószer ellenes koncertet, hogy legyen pénzünk drogra, ahogy a híres mondás tartja. 1987 óta tartják ezt a napot.
1: És mi történik ilyenkor?
2: Hát kábítószer ellenesek vagyunk ma.
1: Ja, értem, mert
2: az év többi napjában nem.
1: Ja, értem, nagyon klassz. Jó, nem, hát ugye ezeknek azért van egy ilyen kommunikációs szerepe, felhívni rá a figyelmet.
2: Igen.
1: Mondjuk az, igen.
2: Így van. Ne kábítsd magad kábítószerekkel.
1: Hangsúlyosabbá tenni a dolgokat, igen. Oké, névnaposaink János és Pál nap, vagy akár így, hogy János Pál, ugye sokan használják így együtt is.
2: Ez a második fő János.
1: Ez a második fő János, igen.
2: Az első fő január 27. December 27.
1: Pálnak is csak második?
2: Pálnak nem tudom.
1: Nem tudjuk. Viszont Morgánának szerintem első, és Dakónak is, Penelope-nak, Pósának, és Upornak is szerintem fő névnapja.
2: Az biztos.
1: Ugye?
2: Őket és Pelágiusnak is.
1: És a Pelágiusnak és az Ádinnak. Évfordulók, a győri csatavesztésnek van az évfordulója ma, de miért van akkor zárójelben a június 14? Ja, mert annak nyomán Napóleon csapatai elfoglalják Pozsonyt. Ja, értem. Aha. Tehát június 14-ben volt a győri csatavesztés, és ennek nyomán tovább tudtak nyomulni Pozsony felé, és elfoglalták ezen a napon június 26-án 1809-ben.
2: San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányát, 1945-ben történt ez. A szervezet október 24-én kezdi meg a működését, és hát ez mindegy, az Egyesült Államok, az ENSZ, ugye, és San Francisco, és Donald Trump erre rakott egy jó nagy pacát 2026-ban, vagy 25-ben, most nem is emlékszem, hogy mikor kezdte el ezt a marhaságot, hogy majd ő. Tehát ez a boomfordi ember, aki alakítja a világpolitikát. Egyébként a mai napig, sőt, egészen pontosan ma is, és tegnap is volt hatása az ő alakítgatásának, a hormozi szoros. Igen, csak ugye az a baj, hogy egy status quo-t teljesen felborít, utána újraépíti, és azt mondja, hogy na, megcsináltam, igen, és minden sokkal rosszabb lesz.
1: Igen, igen. Úgy kezdted el, képzeld el ezt a San Franciscót mondani, hogy azon a beugrott Tom Hadnagy. De komolyan arra a San Francisco utcáink krumplióru hadnagya, nagyon, nagyon klassz és izgalmas volt. Hát az csak a magunk fajta fiatal emberek emlékeznek erre a sorozatra szerintem. Na, ja, és a vonalkód, hogyha már...
2: A vonalkód születés.
1: Gazdaság és kereskedelem, igen. Az első kereskedelmi felhasználása az Amerikai Egyesült Államokban 1974-ben erre a napra esett június 26-án csippant a leolvasó, és...
2: És még tökéletesen működik, bár bizonyos szempontból a QR kód átvette a szerepet.
1: Meg az aszték kód.
2: Na.
1: Az megvan, amint tudod, nem olyan ákombákomos, hanem olyan vonalas. Azt hiszem egyébként a metró, vagy a járművek leolvasó kódja sem QR kód, hanem aszték kódos. Úgyhogy igen, azóta fejlődik, szépen alakulgat, egyre több információt tudnak belegyömöszölni az ilyen kis ábrákba. Születésnaposokat nézzünk, William Thomson, ismertem nevén Lord Kelvin, és akkor így már gyaníthatjuk, hogy miben volt ő nagy. Skót matematikus, fizikus, 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérséklet és skála bevezetésére, de 1824-ben született ő ezen a napon.
2: Ez tök izgalmas, ez a Kelvin sztori, hogy miért volt szüksége erre, hogy ne legyen negatív fok.
1: De miért nem lehetett, vagy kicsit
2: nehezebb volt, a számításokat elvégezni, és akkor kitalálta, hogy ez
1: az abszolút mi nulla, az abszolút nulla.
2: Igen, és de hozzá...
1: De azt nem ő találta ki, az hogy? Abszolút nullát.
2: Nem? Hát ő azt mondta, az hogy az a nulla fok.
1: Ja, már mint szerintem, az, hogy az a nulla fok.
2: Szerintem egyébként ezt ő elméletileg legalábbis ő dolgozta ki, hogy ez így legyen. Nem tudom, hogy mikor sikerült.
1: Na jó, csak hogy olyan skálát
2: ahol nincs hőmérséklet.
1: Nincs, igen, tudod? Megállnak a részecskék, ugye a Brown igen. mozgás még ez rémlik igen. fizikából, ott teljesen leáll.
2: De a Celsius fok skálához hozzá
1: nem, tényleg,
2: igazította.
1: Akkor ezt a Brown találta föl.
2: Na, tessék.
1: Vagy fedezte fel, bocsánat, ezt nem kellett feltalálni. Igen, na ennek azért vagy pontosabban utána nézünk. A skála meg ez a hőmérsékleti beosztás, ez biztos, hogy az ő nevéhez fűződik. Ezért is hívjuk Kelvinnek ezt a mértékegységet.
2: Hermann Otto, 1835, magyar természettudós, aztán...
1: Willy Messerschmidt.
2: Nevével fémjelzett repülőgép.
1: 1898.
2: Babos Gyula, Liszt Ferenc díjas magyar gitáros, 1949-ben született, ezen a napon ő 2018-ban ment el. Leocki István, Pulitzer díjas magyar karikatúri, Pulitzer emlékdíjas, szerintem, magyar karikaturista grafikus, 1950. Aztán
1: Bokros Lajos,
2: Abajusz.
1: 1954, magyar közgazdász, egyetemi tanár, politikus, a Bokros csomagról híresült ő el. Chris Isaak, amerikai rockzenész, színész, 56-ban született, köszöntjük őt is. Epres Attilát is, Jászai Mari díjas magyar színészt köszöntjük. Aztán Paul Thomas Anderson, háromszoros Oscar, kétszeres Golden Globe és négyszeres BAFTA díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró és filmproducer.
2: Egyik csata a másik után például. Igen. Elég jól sikerült, szerintem.
1: Én azt még nem láttam. Az még a listán.
2: És Ariana Grande, igen, amerikai énekesnő, színésznő, 93-ban született, most legutóbb azzal volt a nagy kis-nagy botrányka, amikor lehajolt megsimogatni egy kiskutyát, erről készített egy szelfit, de hát pont úgy sikerült a ruhácskájának állni, hogy a mellbimbócskája kilógott. Ezért aztán rögtön rendkívüli módon magukhoz kaptak a rajongói, hogy jaj, édesem, kilóg a mellbimbócskád. Itt volt belőle egy insta viharka, és hát ez akkorát ment a külföldi, hogy is mondják, ez bulvár net sajtóban, hogy ihaj. Úgyhogy ilyesmi történik.
1: Őrület, tényleg.
2: Egy teljes őrület.
1: Na, nézem a zenetárat, nem őtől le fogunk.
2: Hát nem.
1: zenét játszani. De viszont jöhet az első, nem? Azt hiszem, elmondtunk mindent. Még egyszer az elérhetőségünk 0636 980 980, ide lehet nekünk írni. SMS, WhatsApp, Viber alkalmazásokon keresztül, kinek melyik tetszik jobban.
2: Ez a svéd zenekar, a Teddy Bears írt egy kiváló muzsikát, tényleg jól sikerült már önmagába a szám, aztán utána kitalálták, hogy felkérik rá azt a figurát, aki ezt legautentikusabban el tudja énekelni, újra felvették az egészet, most Iggy Pop-pal, és ebből lett a Punk Rocker.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Hogyha már Trump elnök úr szóba került, akkor a Portfolio.hu-n a tegnap délután megjelent írást vettem elő, és kezdtem el olvasgatni, a megingott a nagyhatalom címmel, kiderült, mi Amerika leggyengébb pontja, és ez még nagyon fájhat a világnak. Az Egyesült Államok szinte minden egyes rangsor szerint a világ legerősebb országának számít. Katonailag, így jogilag felmerülhet a kérdés, hogy mégis minek köszönhető a látványos fiaskó Iránban. Ugyan Donald Trump amerikai elnök és stábja minden felületen a saját győzelmüket hangoztatják, az aláírt megállapodás nem arról tanúskodik, hogy a nagyhatalom olyan túl jól jött volna ki a háborúból. Azt mondjam, de ugye nagyon a célok sincsenek körvonalazva. Tehát előttek 70 milliárd dollárt, aláírtak egy 30 vagy 300 milliárd dolláros ilyen rekonstrukciós csomagot.
3: Teljesen mást mondanak az irániak.
2: Nem tudjuk miért.
3: Ugye ott van a forradalmi gárda naszádjai, akik most egy szingapúri zászló alatt, lobogó alatt hajózó hajóra nyitottak tüzet. Személyi sérülés nem történt, a hídban keletkezett kár, a hajó tovább tudott menni, de közölte a forradalmi gárda, hogy nincsen olyan, hogy a hormuzi szoroson átkelgetünk össze-vissza. Az engedélyhez kötött, és egy csomó minden máshoz, főleg szerintem inkább a vám itt a lényeg. De az a fő, hogy még ez sem sikerült. Tehát most az a nagy kérdés, hogy a következő tárgyalási kör Svájcban hogy fog zajlani? Tehát mit fognak mondani, amikor érdekes módon a bejelentésekhez képest teljesen mást mond az iráni meg az amerikai fél? Ez nagyon jó. Hol olvastad ezt?
2: Cikk portfolio.hu, és itt az afgán kivonulás, és az ott, hát ott sem volt nagyon sikeres az amerikai hadsereg. Van itt egy csomó minden, amit így felhánytorgat a cikk szerzője Vara Bálint, úgyhogy szerintem izgalmas olvasmány, érdemes bele lapozni, érted?
3: Jó. Magyar Péter tusványoson persona non grata derül ki a 24.hu cikkéből. Németh Zsolt, a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor, ez a tusványos, alapítója és szervezője közösségi oldalán közölt, hogy két oka is van annak, hogy nem hívják meg Magyar Péter kormányfőt a rendezvényre. Az egyik az, hogy a szervezők úri joga, hogy kit hívnak meg. A többit azt a kedves olvasókra bízom, akik elolvassák ezt a cikket a 24.hu-n.
2: Aztán a Telexet nézem, Zelenszky ultimátum a célt ért Putyin legszorosabb szövetségesénél, Belarusnál, egy kis külpolitika, egy nappal azelőtt, hogy lejárt volna az ultimátum, melyet Volodymyr Zelenszky adott Oroszország legközelebbi szövetségesének, Belarusnak, úgy tűnik teljesült az ukrán elnök követelése. Zelenszky arra szólította fel a Belaruszt 33 éve vezető Alekszandr Lukasenkót, itt a cikkben Lukasenka, hogy szereljék le az ukrán határ közelébe telepített az orosz drónok navigációját segítő átjátszó állomás rendszert. Az is elhangzott, hogyha a belarusz fél nem lép az ügyben, akkor megtesszük mi. Ezt a Telexen lehet olvasni.
3: Ami erről viszont egy nagyon fontos téma a 444-en szintén, mentális egészség, otthonápolás, idősgondozás, gyermekvédelem. Hol van a szociális védőhálóból az állam? Teszi fel a kérdést a lap, és hát itt gyakorlatilag végigveszi ezeket a szektorokat, az egészségügynek és a szociális gondozásnak ezeket a részeit, és tényleg jogos a kérdés, hogy ezt hogy fogjuk visszaépíteni úgy, hogy jól működjön.
2: Aztán, hát még itt keresgélek a 24.
3: Na várjál, már van egy érdekes a rakétán, ami pont így a vonalkódhoz, meg QR-kódhoz kapcsolódik. Biológiai QR-kóddal forradalmasíthatják szegedi kutatók a toxikológiai vizsgálatokat, írja a rakéta.
2: Biológiai QR-kód.
3: Az új technológiai irány gyorsabb, olcsóbb és állatkímélőbb kutatásokat tesz lehetővé. Úgyhogy nagyon érdekes cikk, igen, ami ezzel foglalkozik, hogyan lehet egy ilyen biológiai QR-kóddal azonosítani. És ez Szegeden történik, ez a kutatás. Rakéta.hu. Jó. Van még, vagy
2: nem,
3: húzzunk
2: nincs,
3: a tőzsdére?
2: Nem, nincs, mert a Kemiusszal küzdök. Okay. Ide vágott
3: jó
2: nekem egy
3: ja
2: felmérő.
3: Tölts ki felmérést, de
2: 28 éve vagy, amióta fog létezik, nem töltöttem.
3: Na,
2: ki
3: ez a baj, soha. Ezt tudja, és ezért mindig oda megy, hogy töltsed már ki, légy szíves. 28 éve nem töltöttél ki.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
2: Tehát volt egy kicsi plusz az indexben, körülbelül annyi, amennyi előző nap mínusz 0,5%-kal ment följebb a mutató, 139.624 pontra. A vezető részvények közül természetesen az OTP Vitaprimet, hát itt vagyunk a csúcson, 45.970 forinton zárt, ez egy 1,5%-os többlet. Emelkedni tudott még a Richter Gedeon 1,2%-kal 12.140-ig, ellenben a MOL az eset 6%-kal 3648 forintra, és a Magyar Telekom is 1,5%-kal 2692 forintra. És akkor még gyorsan nézek egy euró húfárfolyamot. Igen, hát ez a 355 környékén beragadt ma reggel, 355.12. Ugye feljöttünk az MNB kamatvágása óta, illetve hát az is hozzájárult, hogy belengetett még egy párat, egyet-kettőt, mondjuk kettőt. Varga Mihály a jegybanki sajtótájékoztatón, úgyhogy most itt áldogálunk.
3: Az érdekes egyébként, és főleg abban a tekintetben, hogy a tegnapi várva várt amerikai makroadatok tekintetében ugye különböző inflációs mutatók érkeztek. Úgy tűnik, hogy az új Fed elnöknek az első lépése az nem a vágás lesz, hanem az emelés.
2: Igen, egyelőre
3: egy elég érdekes,
2: a tegnapi adatok is afelé.
3: Úgyhogy ott egy kis gyorsulás van, és minden tekintetben begyűrűzik az infláció. Nagy kérdés.
2: Várjál, Kevin Morse ugye már elkezdett keresgélni egy olyan mutatót, ezt mondta, hogy ez a PCI, ami tegnap jött.
3: Hát ez nem annyira.
2: Úgy mutatja, és keresett egy ilyen trimmelt, nyesett, vágott, igen, tisztított,
3: de abba is, de az is rossz.
2: Által számolt, az kisebb.
3: Kisebb, de az se jó.
2: Az se jó, még.
3: Tartásra jó. Tartásra jó az a baj. Viszont az a helyzet, hogy az összes elemző háznak a nagy gurúja, akár a Bloomberget vesszük, akár a többit, elmondta, hogy de a PCI-t kéne nézni, mert az a jó, sajnos. Igen. Minden esetre közben egy érdekes csihipuhi az olaj árában is, mert hogy a háború előtti szintre esett vissza az irányadó olajtípusoknak a jegyzése, a crude is, és a Brent is, viszont ez a kis hát nem is tudom, figyelmeztető lövés a hormuzi szorosban a szingapúri hajóra, ez visszaugrasztotta egy pár dollárral mind a kettő olajtípus, úgyhogy látszik, hogy azért nincs itt a helyzet megoldva. Minden esetre közben a 7 havi mélyponton az arany ára, és hát az AI chipeknél lehet látni. Ugye tegnap mondtuk a Micront, ami elképesztő brutális számokat közölt, fel is robbant az árfolyam, és jött a második, az pedig a Qualcomm, mert hogy a Qualcomm is egy brutális növekedésre számít a mesterséges intelligencia miatt, itt is elszállt az árfolyam, nagyon nagyot emelt az előrejelzésén a cég, úgyhogy a forecast is elég nagy. Mindeközben ugye jön a második legnagyobb gigantikus részvénykibocsátás az Egyesült Államokban, az Anthropicról van szó, és az OpenAI viszont a tanácsadóinak a hallgatva azt mondta, hogy ő elhalasztja.
2: Sejtettem.
3: Mert megnézték, hogy mi történik. Azt mondták, hogy olyan szinten van túlfújva és a piac, és ráadásul közben itt a SpaceX által okozott ramazuri, az nagyon belerondíthat ebbe az egészbe.
2: Igen, nagy esélyt nem adtam, hogy mind a három végig megy, de egyelőre így figyelgettem. Főleg úgy, igen, hogy még nem tudjuk, hol áll meg a SpaceX korrekciója. Most már csak egy kicsit van följebb a kibocsátási árnál, tegnap is 150 hol zárt, mindjárt megkeresem.
3: Igen, és ugye az a probléma, hogy azt mondták a tanácsadók az OpenAI-nál, hogy nem lesz ez így jó, mert egész egyszerűen össze fogja mosni a piac ezeket a papírokat. És tök mindegy, hogy mi egy teljesen más dolgot csinálunk, összemossák őket, és ránk is ugyanolyan hatással lesz ez. Nem jó ennyire volatilis helyzetben bevezetni, ők ezt elhalasztották a jövőre. Az Anthropic az maradt egyelőre, és ők már ugye elindították a folyamatot magabiztosan. Nagy kérdés, hogy mi lesz. Azt lehet látni, hogy a tegnapi nap egy izgalmas nap volt a tőzsdéken. A futures-ök jelen pillanatban mínusz vannak, a Nasdaq, a Dow és az S&P is, a Russell 2000-es is. Tegnap az S&P mínuszban zárt, de éppen hogy 0,1 0,1%-kal, a Nasdaq viszont 0,5%-os mínuszban fejezte be, a Russell és a Dow Jones pluszban zártak, a Dow Jones 0,1%, a Russell 0,7%-os pluszban, és hogyha körülnézzünk az ázsiai tőzsdén, hát igen, a Kospi Index, az keményen megcsapták 8%-os mínuszban.
2: Volt olyan azért, vola van, az index, a dél-koreai úgy mozog föl le 8-10%-ot, hogy az
3: a... Azért, mert meg kell nézni, hogy a Samsungnak és a másik nagy chipgyártónak mekkora része van benne, de a Samsungnak elég nagy, és amikor bántják ezeket a papírokat, ott a Kospi nagyot esik. De a Nikkei is egyébként esett nagyot 4,6%-ot, és a Shanghai Composite is 2% fölött, a Hang Seng Index is 2%-nál, tehát nem annyira jó a mai kereskedés. Az American Airlines Group az Egyesült Államokban még picit rá tudott tenni, majdnem 1%-ot a tegnapi emelkedés, az Nvidia 1,6%-ot visszaesett, az Apple, na ezt akartam mondani, csak elfejtettem, 6%-os mínusz az Apple-nél, és egy dolognak köszönhető áremeléseket jelentett be a cég minden terméknél,
2: minden terméknél,
3: kategóriában, az kivéve nem. Az iPhone-nál, igen. De az összes kategóriában.
2: Ez egy marhasság szerintem, hogy erre ekkorát esett, szerintem az van benne sajnos, hogy most van egy ilyen feszült helyzet, és úgy, tehát ez nem ér 6%-ot.
3: Figyelj, hát az a 15 levők, éve nem nyúlt azokhoz az árakhoz az Apple. És hát, most pedig azt mondta, hogy sajnos áremelést igen. kell végrehajtania, pontosan a chipek drágulása meg a
2: majd
3: minden miatt.
2: Majd a pénzes zsákba megnézzük a chartizmust, mert pont rá nézzük esett meg. Egy támasztékra, és lehet találgatni, hogy az megfogja, vagy átesik, vagy
3: na
2: mi
3: de lesz. A BlackBerry. Hát az meg 20%
2: hát
3: plusz.
2: Gyerekek, az 20% egy nagy találmányom plusz. Az elmúlt időszak egyike. Az jó. Gyors jelentés volt. És 9 év után hozott egy cash pozitív negyedéves beszámolót, hát ez van akkora kuriózum, mint az Apple-nek az áremelése. És a guidance is jól sikerült. Jó, akkor komoly a várakozás, úgyhogy...
3: Jön, kérem szépen, Csárt Máté rovatunk a mai napon, ezt bővebben
2: még
3: kivesézzük.
2: Egy izgit azért nézzünk meg ezt a SpaceX-et, mert most nézem, hogy 153 dolláron zárt, ugye ez egy közel 1%-os mínusz, és az After Hours-ban 150 dollár 35 cent tovább esik. Ez azért lesz izgalmas, ugye, mert 135 bocsátották ki, 150 volt a nyitóár, 225 a dollár a csúcs, tehát még egy picit tikkelgetik, és a nyitóára, a bevezetési nyitóára alá fog bucskázni az árfolyam, ha csak meg nem fogják a vevők, de hát egyelőre olyan nagy szándék és akarat nem mutatkozik a piacon.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
3: Jönnek a hírek, utána pedig jövünk vissza mi, és Budapest rovatunkkal kezdünk, amelyben különböző hírek a fővárosból, de egy ilyen kiegészített Budapest rovattal is készültünk ma, mert hogy versenyt indít utcazenészeknek a főváros, és egy kicsit a zenéjé a főszerep a mai műsorban, meg a zene bizniszé, mert erről fogunk beszélgetni majd 8 óra után is. Maradjatok velünk!
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Minisztárszki és Hadzsess Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton. A Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Mától Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szállító utcánál lezárják a külső sávot átépítés miatt. Szombattól július 12-ig a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkámán tér és a Móri Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-a villamos hétköznapokon is egész nap jár. Sávlezárásra kell készülni a Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál vízvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Tart az építkezés a 6. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt, útszűkületen kell láthajtani az érintett szakaszon. Szűcs Magdolna, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra. Egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, most már teljesíteni kell augusztus végéig a megjelölt szuper mérföldköveket, hogy a jóváhagyott tervre az uniós források megérkezzenek. Hozzátette, a kapcsolódó jogszabály csomagot az országgyűlés elfogadta. Holnapig várja a kormány az észrevételeket az alaptörvénymódosításhoz. A miniszterelnök elmondta, eddig 13 ezer reakció érkezett, és ezek 95%-a támogatja a módosítást. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón kiemelte, hogy a tervezett 12 éves országgyűlési mandátum korlátozást a többség még lejjebb vinné 8 évre. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőmű kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására, a program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a NAV. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvőszervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balaton átúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható ma, néhol gomoly felhőkkel, eső nem lesz, hajnalban 14-21, napközben pedig 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. A jövő hét elejéig folytatódik még a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
8: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Június 26-a péntek reggel van, 7 óra 11 perc, itt van Kántor Endre.
6: És Gede Balázs.
5: És a kedves hallgatók, Balázs Druszám írta meg az eddigi legkeményebb üzenetet ma reggel. Jó reggelt, a hármas metron kevesebben vannak a szokásosnál, gondolom a hőség miatt extra home office-on sokaknak. Örülök, hogy nincs klíma, zárójel köztarlós ezen a vonalon, mert épp úton vagyok egy budapesti gyermekkórházba, ahol ma 7 műtétet fogok végezni egy klíma nélküli műtőblokkban. Szóval a metrón épp akklimatizálódom.
6: Hú.
5: Igen.
6: Hát maximális tisztelet.
5: Abszolút.
6: Balázsnak és mindenkinek, aki az egészségügyben ilyen körülmények között dolgozik. Természetesen a szenvedőknek a legrosszabb, akik a másik oldalán vannak, a szikének, vagy hát betegként vannak jelen. Úgyhogy nyilván értük dolgozik mindenki, aki olyan, mint Balázs. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
5: Abszolút. Azt mondja, hogy mennyit számít egy jó dobos, írja kedves hallgatónk.
6: Hát az akit sokat. Ebben az esetben egy képzeletbeli Claudius Mittendorfernek gondolnak, úgyhogy mert ugye az előző
5: igen.
6: Az egy képzeletbeli Claudius Mittendorfer mix volt Rongallótól.
5: Gézu írt korábban egy hajkút, még évfél után egy kicsivel. Azt hiszem, lekéstem az egész életemet. Nem baj, lesz másik kérdőjel zárójelben.
6: Az nagyon jó. Az kérdés, igen. Hogy az kell-e
5: igen.
6: Karakterben? Vagy az mi? Hogy az...
5: Szótagban
6: igen, csak hogy, igen, csak hogy ez, hogy...
5: Az, ja, hát igen, ez
6: kijön-e érdekes. Szótagnak ez a kérdőjel valahogy? Ez nagyon vicces.
5: Igen. Aztán írt egy olyat is, hogy tegnap vettem Ausztriában eredeti receptes energiaitalt, kettőt, de mivel nem vagyok energiaital fogyasztó, csak egyet ittam meg este 6-kor. Hogy kibírjam az 5 órás utat hazafelé, és ugye előtte 4 órát repültem, stb. Na, bőven elég volt egy, még itthon is kellett egy óra, mire lelassult az agyam. Igen, azok nagyon tekernek. Az
6: nekem elég, ha beszállok az autóba.
5: Ja.
6: És a testem megoldja ezt a dolgot. Valahonnan a levegőből produkál olyan molekulákat, enzimeket, vagy nem tudom miket, hormonokat, amik pont úgy működnek, mint ez az energiaital.
5: Érdekes, tényleg. Aztán kaptunk egy olyat, Endre, fizikus barátom, negatív hőfok azért nincs. Mert a 0 foknál a molekulák megállnak, nem rezegnek tovább, negatív rezgés, még te sem tudsz produkálni. Ezt elmondtuk, de nem erről szólt a mondani.
6: A Celsius skálában van.
5: Igen, hőfok érték.
6: Pont ezért mondtuk, hogy...
5: Ezt is elmondtuk, hogy megállnak a molekulák, és azt is, hogy a Brown mozgásnak...
6: Egyébként nem vagyok fizikus, igen. Csak ilyen Dürer-Matti értelemben.
5: Igen. De azért köszönjük szépen a hozzászólást.
6: Veled is csak többen vagyunk, kedves hallgatók.
5: Karl Malden a Stone had nagy szerepében.
6: Karl Malden,
5: nagyon
6: igen.
5: Szépen köszönjük. Abszolút nem tudtam akkor sem, hogy most
6: Michael Douglas pedig
5: a társa.
6: Aki végig tudott futni a ház tetőn.
5: Igen, hogy hívták a filmben?
6: Nem tudom.
5: Nem, mi?
6: Stone mert ugye én csak mindig az jut eszembe róla, hogy az ő által, a németek által átvett sorozat, ami a Derrick, ugye ugyanez igen, karakterosztás igen, minden, a Horst Tapper volt a Karl Malden, és utána Harry volt ugye a Michael Douglas.
5: Igen.
6: De szerintem nem Harry volt a Michael Douglas az eredetiben.
5: Szerintem ezt is tudják a hallgatók, úgyhogy már megírják nekünk az SMS, WhatsApp vagy Viber számunkra, mi viszont most megyünk tovább.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Na, egy pár érdekes közlekedési jellegű információ. Korlátozzák a forgalmat a nyár végéig. Egészen egyirányú lesz a Budafoki út. Úgyhogy, na, ez izgi lesz, az biztos.
5: Ja, de azt már mióta bütykölik ott? Uh-huh. Az is egy eléggé hosszú történet.
6: De... Tehát nehéz megoldani, mert egyébként egy nagyon forgalmas, igen, és fontos rész. Ugye a Lágymányosi utca és a Kruspér utca között lesz, a Kruspér utca felé.
5: Kruspér a Gellért fele van? És a Lágymányosi, vagy ja nem, hogy hogy van, a Lágymányosi, Kruspér...
6: Várjál, nem, én a Bertalan Lajosnál ragadtam le, ugye a Bertalan Lajos utcától a Kruspér utca felé Zsák utca lesz, ezt mondta a BKK, ezt próbálom most így fejben megoldani, szerintem...
5: Nem csak a Bertalan Lajosnál, meg a Kruspért nem tudom merre tenni. Na mindegy, a lényeg az info, hogy itt megvan, utána
6: nem a híd nézni felé van, azt szerintem, hanem a másik irányba.
5: Ki a Karinti fele?
6: Szerintem igen, de most lehet, hogy kiigazítanak majd a kedves
5: aki
6: hallgatók.
5: Aki arra közlekedik, az számoljon ezzel a problémával, és nézzen utána, hogy pontosan hogy lesz ez a Zsák utca kérdés. Ezt tudjuk hozzátenni, mert nem tudtuk megfejteni.
6: Ez bonyi ügy lesz.
5: De a Kruspér utcát nem tudjuk eligazítani.
6: De önmagában is bonyolult, mert érint buszokat is, meg nyilván nagyon sokan köztük. Ugye van ez a 114-es busz, az nem áll meg, az lejjebb áll meg a Karinti-Frigyes úton.
5: Köszi, hogy a Karinti és a Gellért között van, az megvan, de kicsit finomítani akartunk, hogy a Bertalan Lajoshoz képest hol van.
6: A Bertalan mondjuk középen van.
5: Igen.
6: Okay? És akkor ahhoz képest a Karinti felé van, vagy a Gellért tér felé
5: ezt
6: van.
5: Ezt nem tudtuk megfejteni, de azért köszönjük szépen a segítő
6: szerintem
5: szándékot.
6: Lehet a Gellért, a Szent Gellért tér felől csak a célforgalom hajthat be a Budafoki útra. Tehát akkor abban az irányban van egyirányosítva.
5: Igen.
6: Na csodálatos, jó, ezt megoldottuk, reméljük
5: meg,
6: mindenki értette.
5: Igen, elég sok időbe tellett, majdnem ráment a rovat, úgyhogy csak egy kevés info jutott.
6: Tényleg?
5: Hát nézd az órára.
6: Na.
5: Azt mindenképp elmondjuk, de szerintem sokan tapasztalják, hogy Budapest környékén sok helyütt sáros, opálos, zavaros vizet lehet nyerni a rendszerből, és a cikk arról szól, hogy a déli agglomerációhoz tartozó településeknél sűrűsödnek a panaszok, mint Monor környéke például. Hát én azért nyugati irányba a Diós környék két is ide venném. Nem azt mondom, hogy rendszeres, de bizony van, hogy a csapvíz buttyant egy ilyen kis barnásat, aztán jön rendesen, de valahonnan akkor is bekerül egy ilyen. Szóval ivóvíz, zavaros, opálos, sáros, egyenesen rozsdás és koszos, illetve büdös is. Na, szerencsére itt még nem tartunk, mármint Diós környéken, de a monoriak már sajnos erre panaszkodnak. A gombai általános iskola például már az idei tavaszi tanév kezdet előtt bejegyzést tett közé, amiben arra kértik a szülőket, hogy biztosítsanak elegendő innivalót a gyerekeknek. De hasonló hírek és bejegyzések jelentek meg monori, erdei és pilisi csoportokban is, úgyhogy ez a probléma sajnos jelentős arrafelé.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
6: Amikor megjelent ez a szám 1980-ban, akkor csak singleként jött a piacra. Albumon nem jelent meg 1993-ig, akkor jelent meg ugyanis a Black Market Clash, ami egy ilyen válogatás album különböző ritkaságokkal, B-oldali számokkal, és azon már rajta volt, tehát úgy lehetett megvásárolni teljes albumos verzióban. Jöjjön tehát a The Clash.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Ahogy mondtuk, zenéről fog szólni nagyjából a mai nap, legalábbis egy része. Budapest versenyt indít utcazenészeknek Budapest Play néven. Ez indult, ez az utcazenei fesztivál, legalábbis a jelentkezés erre. Budapest Play lesz a fesztiválnak és a versenynek is a neve, és a főváros támogatásával készül ez. A hazai zenei, kulturális élet meghatározó szereplői fognak össze, a Sziget Fesztivál Kft. A Budapest Park közreműködésével, és június 23-tól lehet jelentkezni. Sebestyén Áron, Artisziusz és Fonogramdíjas magyar zeneszerző, producer és jazz zongorista a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusz! Sziasztok!
2: Mit kell tudni erről a Budapest Play-ről?
4: Igen, a Budapest Play története egyébként egészen 2024-ig visszanyúlik, mert Revici Balázs és Hangácsi Márton zenész kollégáimmal akkor álmodtuk meg ezt az egész versenyt, és két évben meg is rendeztük ezt a budai oldalon, a Fincői piacon, és aztán Szigettel együttműködésben mi már küldtünk nyerteseket a Szigetre, a fellépési lehetőséggel, és idén a főváros is szeretett volna egy igazi, egész Budapestet átívelő versenyt, és a Sziget összekötött minket, hogy miért legyen kettő Budapesten, beszéljünk egymással, és ez egy nagyon jó együttműködés kezdete volt. Mi úgy döntöttünk, hogy kiterjesztjük Budapestre a fesztivált, Budapest pedig partner volt abban, hogy ezt mi szervezzük. Úgyhogy nagyon örülünk, és a eddig begyűjtött tapasztalatokat most be tudjuk építeni ebbe a budapesti versenyben. Azt kell tudni, hogy 10 ponton lesz a városban zene. Összesen 6 nap lesz, amikor utcazenével lehet találkozni a városban. Ezek július 30-31, augusztus 1-e, és augusztus 6, 7 és 8. Tehát érdemes ilyenkor kilátogatni különböző közterületekre. Ezt egyébként a budapestplay.hu-n tudják megtalálni az emberek, hogy

0: Ők jó pofák egyébként, de hát nem biztos, hogy ez a jó utca zenész.
1: Hát ugye ennek hagyománya van Nyugat-Európában, vagy Londonban, Dublinban, ott lehet ilyeneket találni, akik tényleg mindenféle hangszeren játszanak, és magukra is kötik ezeket, de azért van az a fajta, mint például Ed Sheeran, aki utcazenészként indult, vagy Dublinban volt Dermot Kennedy, mert mindketten már világsztárok és nagy színpadokon turnéznek, tehát lehet, hogy olyan előadót is találunk, aki aztán majd ezeken a hazai nagy színpadokon fog játszani. Tehát nem feltétlen egyébként az, hogy popzenész legyen. Volt olyan utcazenészünk, aki egy elektromos citerával játszott, és nagyon nagy sikert aratott. Úgyhogy búzítom mindenkit arra, hogy bármilyen hangszerrel jöjjön, és dobja fel a város.
0: Sőt, ugye most jön július elején a Too Many Zoos a Budapestre, ők a New York-i metróban váltak híressé, és olyat is ismerünk jó sokat, akik ilyen különböző fúvósokkal kiegészítve egész komoly zenei produkciókat tolnak Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Mit kell a jelentkezésről tudni? Van egy szint, vagy nem tudom, megnézitek, hogy azért ez így jó lesz, vagy egy utcazenésznél nincs olyan?
1: Hát azért, főleg azért, mert tehát nyilván egy városi fesztiválnál rengeteg jelentkezőre számítunk, most egy nap alatt érkezett már 70 jelentkezés. Ebben azt látjuk, hogy több száz lesz a jelentkezési határidő végéig. Ezért mi hárman ezt szakmailag át fogjuk nézni, kik azok, akik nagyjából egy szinten vannak, és ebből 70 embert nagyjából ki fogunk választani, akik majd részt vehetnek a fesztiválon, és őket be fogjuk osztani különböző pontokra, különböző időpontokra. És lesz egy szakmai zsűring, aki majd kiválasztja az év utcazenészét, ők egyébként Bitó Andi, Somodi Áron, producer, és Szepesi Mátyás dalszerző lesz, tehát ők hárman fogják majd pontozásos rendszerben megmondani, hogy ki nyerje ezt az egészet. De ezen kívül a közönség is szavazhat, lesz egy közönségdíjunk, ezt pedig úgy oldattuk meg, hogy leprogramoztunk egy rendszert, és ilyen QR kódos rendszerben csak be kell pittyenteni a telefonnál azt, hogy éppen az adott helyszínt, és akkor ki fogja adni azt az előadót, aki éppen játszik, és akkor le lehet adni egy szavazatot.
0: De jó, ezt értem. Van-e olyan valami kizáró ok, hogy mit tudom én, ilyen nagyon erős politikai szamizdattal éneklők nem jöhetnek, vagy mit tudom én?
1: Hát nyilván van egy versenyszabályzatunk, ami elég részletes. Az utóbbi két évben elég jól kitaláltuk, és akkor ott nyilván vannak ilyenek, hogy hát azért próbáljunk kerülni a politikai, az obszén, a stb. Dolgokat, tehát hogy azért az alap feltételeknek meg kell felelni, de egyébként stilisztikailag nincs megküzdés, úgyhogy bárki bármit hozhat.
0: Na, ez nagyon színes lesz, abból kiindulva, milyen utcazenei fesztiválokat láttam eddig, úgyhogy izgalmasan feldobja. Tehát akkor Budapesten 10 helyszínen lehet belefutni az utcazenészek, és akkor hogy van, egymás után játszanak ők?
2: Vagy, de várjál, még a jelentkezésnél ez a meghallgatás valami online formátumban kéritek? Meg gondolom, hogy nem fogtok több száz zenészt berendelni, és ott, mint az X-faktorban hallgatni őket, és zsűrizni.
1: Igen, azt az előbb említettem, hogy a weboldalon van egy ilyen jelentkezés, és akkor ott van egy ilyen form, amit ki kell tölteni, és akkor meg kell adni a nevet, lakcím, stb. Lakcímet, pont nem, bocsánat, e-mail címet, egy fotót, YouTube linket, és akkor mi ezt meg fogjuk nézni. Tehát van egy ilyen előszűrés, ahol már látjuk az előadókat, látjuk, hogy kiről van szó, hogy zenél, van-e bármilyen anyaga. Ez azért fontos, mert azért láttunk olyat is azért utcán, aki mondjuk nem hozza azt a szakmai minőséget, és itt nekünk azért az fontos, hogy a városban, hogyha lehetőséget adunk a zenészeknek arra, hogy bemutatkozzanak, akkor azért próbáljunk azoknak adni, akik ezt komolyan veszik, és tényleg szívből, lélekből játszanak. Például megvan határozó, hogy nem lehet alkohol hatása alatt, tehát hogy azért ezekre figyelni kell, hogy olyan ezt tényleg az előadók is komolyan vegyék.
2: Oké.
0: És akkor a helyszíneken egymást követik az előadók,

0: Vagy ott itt több mindenkit egymás követik, oké.
1: Tehát ilyen... Abszolút, igen, tehát hogy ne legyen átfedés, egymás után következnek, tehát hogy ilyen egy-két órás szlotokat fognak kapni a jelentkező.
0: Jó, szuper, budapestplay.hu tehát, itt lehet jelentkezni, szabályzatot átolvasni, és majd akkor nyilván itt lehet érdeklődni, hogy ki, mikor, hol játszik. Szerintem egy nagyon klassz kis színes zenei program lesz így nyárra Budapestre. Sok sikert hozzá, és akkor mi meglátjuk, hogy kiből lesz a következő Ed Sheeran.
1: Van egy gondolatom.
0: Mondjad.
1: Igen, még van egy gondolatom, hogy nagyon sok szakmai partnerünk lett, itt nagyon rövid idő alatt szerveztük ezt a versenyt, és itt nagyon sok olyan felajánlás érkezett, hát millió forint fölötti hangszerfelajánlást kaptunk. Az Ortega Magyarország, az Arcadia hangszerbolt, az Ibanez, a Berta Audio, aki az AKG-t például forgalmazza, az Avigo. Szóval érdemes ezért is jelentkezni, mert nagyon jó cuccokat lehet nyerni.
0: Értem. Tehát akkor,
2: igen, erre nem tértünk ki, igen, a díjazást.
0: Mit kapnak a zenészek? Tehát egy petákot kapnak, vagy egy Ibanezt? Azért az nem mindegy.
1: Tehát ugye a fődíj az meg az, hogy föl lehet lépni a szigeten, a Budapest partban egy szakmai rendezvényen, ahol tényleg a zenei világ krémét oda csődítik, úgyhogy próbáljuk ezt így becsatornázni, tehát hogyha már valaki ezt tényleg megnyeri ezt a versenyt, akkor legyen lehetősége bemutatkozni a nagy zenei, hogy mondjam,
0: a nagy plénum előtt így van.
2: Igen. Köszönjük, és akár Sheerannél várni, ha így. Csak hazai viszonylatban is, de
0: izgalmas.
2: Egy kiugrási lehetőség. Nagyon köszönjük az infokat, tényleg sok sikert a szervezéshez.
1: Köszönjük szépen, és mindenkit várunk. Sziasztok!
2: Sebestyén Áronnal, Artisius és Fonogram díjas magyar zeneszerzővel, producerrel és jazz zongoristával beszélgettünk.
3: Millás reggeli,
4: ahol széles a spaletta.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Szülőtársak, a felvilágosítás fontos. Ne álljon ott a gyerek letolt gatyával, és közben nem tudja, hogy mi az a faros lemez.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Güte Tag. Und elmondom neked, mi az a fahos lemez. Sokan hiszik, hogy a fahos lemez az egy nagységű asszony, de ez nem fahos, hanem fahost lemez, tehát le kell reszelni a fát ahhoz, hogy legyen belőle host, amit aztán összehagasztanak egybe. Na most azt nem értem, miért kell lereszelni a fát, hogy aztán összehakasszuk, mikor a fa már egybe volt egyszer, ugye? Ez hülyeség. A fahos lemez az, amit ti hívtok úgy, hogy MDF lap. Mint a pato, aminek volt a piac. De ki az a maha, aki egy fahos lemezről nevezi el a pát? Most már tudod, mi az a fahos lemez? Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó bakács egyszer mér, kétszer vág.
3: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
10: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
13: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
12: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
14: Alright, DJ, put the needle on the record.
12: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
12: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
15: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
12: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury robata következik.
2: Igen, az következik mindjárt, csak előbb telefonvégre kapjuk.
0: Meg is van.
2: Tényleg?
0: Persze, hát itt van a Balai Zoltán, az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettes a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
16: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szervusz. Na, hát kezdjük akkor talán a monetáris politika döntéshozóival, jegybankokkal, mert hogy ugye tegnap is jött az Egyesült Államokból olyan adat, ami azt erősíti, hogy a Fed esetleg szigorítana, az LKB már szigorított, mi lazítottunk, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas mozgások vannak a monetáris politikában is. Mi a helyzet, mit várunk mondjuk akkor az USA-ban?
16: Igen, ez egy nagyon érdekes szituáció, hiszen az MNB már kamatcsökkentési ciklusban gondolkozik, miközben a nagy jegybankok, igen, az ECB, Fed meg már a szigorítás irányába lép, illetve gondolkozik. Ez pedig a piacok számára nagyon fontos különbség, hiszen ez mindenre hatással lehet. De hogyha a hazai döntést nézzük, a hét egyik legfontosabb gazdasági témája egyértelműen a monetáris politika volt itthon is. Itthon ugye a jegybank 25 bázisponttal, azaz 0,25%-kal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ami önmagában ugye nem okozott meglepetést, hiszen a piac ezt várta, viszont a döntés mellett elhangzó üzenetek annál érdekesebbek voltak, azt gondolom. A jegybank kommunikációja most sokkal lazább hangot ütött meg, vagyis azt jelezte, hogy a kedvező folyamatok fennmaradnak, ugyanakkor a következő hónapokban ennek megfelelően további kamatcsökkentések jöhetnek, és a következő pár kamatdöntésen szintén egy mini kamatcsökkentési ciklus indulhat el. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az inflációs kép sokat javult, a korábbi félelmek, például az erősebb béremelések, a költségvetési élénkítés, vagy a tartós inflációs nyomás egyelőre nem okoztak akkora problémát, mint amitől korábban tartottak. Közben az energiaárak is kedvezőbben alakultak, ami szintén segítette az inflációnak a visszaszorulását. És ugye a jegybank itthon azt látja, hogy az inflációs cél elérése mellett van lehetőség a kamatok mérséklésére. A piac ezért azt kezdi árazni, hogy az alapkamat a következő időszakban akár 5% környékére is csökkenhet. De hogy ti is említettétek, érdekes, hogy a nemzetközi környezetben mi a helyzet ebben a témában, mert ugye nem minden jegybank ugyanabban az irányban megy. És ahogyan említettük, az Európai Központi Bank továbbra is óvatos az inflációs kockázatok miatt, és az Egyesült Államokban a Fed pedig még szigorúbb hangot ütött meg, és itt a az erős gazdasági aktivitás és a makacsabb infláció miatt nem egyértelmű, hogy ebben az évben milyen irányt is vesz a monetáris politika.
2: Uh-huh. Visszatérjünk kicsit a hazai környezetre, a forint esetében mire számítatok? Ugye említetted ezt a mini csökkentési ciklust, amit Varga Mihály be is mondott, ami azért egy eléggé direkt kommunikáció, és joggal feltételezhetjük, hogy ez valamiféle megállt próbált parancsolni a forint erősödésnek, mert többen már kongatják a vészharangot, hogy egy picit túlszaladtunk, és ez már túl erős ez a forint. Sikerült is egy ilyen 5-7 forinttal följebb tuszkolni, most 3,55 környékén van az árcentrum. Hogyan tovább? Mi az elképzelésetek, hogyha ezek a vágások megtörténnek, és közben megszigorítanak a nagy jegybankok?
16: Igen, de hogy egyébként a keddi döntés mellett ugye itt az euró-dollárnak a mozgását sem hagynám figyelmen kívül. Ugye itt a dollárnak az erősödése is hatással Igen. volt a forintra. De ugye a jegybanki döntéseknek természetesen van egy nagyon fontos piaci következménye, ez pedig az árfolyam. Ezért ez valójában az is a kérdés, hogy ez mit jelenthet a forint számára. Az elmúlt időszakban a forint viszonylag stabilan tudott alakulni, ahogy te is említetted, a forinttal szemben. A forintot több tényező is támogatta, egyrészt a magyar kamatszint, még mindig magas a nemzetközi összehasonlításban, vagyis a befektetők számára továbbra is van vonzerő a forintban elérhető hozamban. Másrészt az inflációs adatok javulása és a jegybank azt gondolom hitelesebb kommunikációja segített abban, hogy csökkenjenek a korábbi félelmek a magyar eszközökkel kapcsolatosan. Viszont most egy új helyzet kezd kialakulni, hiszen mert a kamatcsökkentésnek idővel a kamatcsökkentések idővel csökkentik a forint egyik forint támaszát, a kamat különbözetet, azaz a kamat előnyt, és ez normál esetben azt jelenteni, hogy a deviza kevésbé lehetne vonzó a befektetők számára. Ugyanakkor nem csak a kamatszint számít. Fontos például az is, hogy hogyan alakul a magyar gazdasági növekedés, a költségvetési politika, illetve a nemzetközi befektetői hangulat. A forint szempontjából ezért most az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy az MNB milyen ütemben tud tovább kamatot csökkenteni úgy, hogy közben ne alakuljon ki nagyobb nyomás az árfolyamon. És itt kapcsolódik be a Fed és az Európai Jegybank is. Ha Amerikában magasabbak maradnak a kamatok, vagyis erősödik a dollár, az általában kevésbé kedvező környezet a feltörekvő devizáknak, így a hazai fizetőeszköznek, a forintnak is.
2: Uh-huh. Idővel, hogyha megindulnak az EU-s pénzek, akkor az például adhat támasztékot a forintnak, hogy ilyen flow oldalról, hogy azokat az eurókat forintosítani kell?
16: Nem is biztos, hogy csak azért, mert hogy ezt forintosítani kell, hanem maga a magyar eszközökkel való gondolkodás változhatott, azt gondolom az elmúlt
2: igen,
16: időszakban.
2: Igen, az jól látszik, így van.
16: Ez minden eszközön látszik, igen, a kötvényen is, az árfolyamon is, illetve a részvényeken is, azt gondolom. Tehát egy általános hangulat indult meg, egy általános pozitív hangulat, egy felértékelődés a magyar eszközök után az elmúlt időszakban. Tehát ez egy ilyen általánosabb lett, de abszolút azt gondolom, igen, hogy ez pozitív hatással lesz, hogyha a kormány haza tudja, vagy meg tudja tenni ezeket a lépéseket.
2: Oké, akkor még egy pár szót az olajról, ami gyakorlatilag ott van a fókuszában mindennek, ugye inflációnak egy banki döntése, amiről eddig beszéltünk, mert hogy gyakorlatilag, hát ott is mondhatjuk, hogy egy picit előre szaladt a piac, hát az iráni konfliktus előtti szinten van a jegyzés.
16: Sőt, most már be is bukott alá, így Remek. Van. Tehát most már 75 dollár alatt van a Brent. Elsőre azt gondolom, hogy távolinak tűnhet az olajár és a geopolitikai helyzet, de valójában nagyon gyorsan megjelenik a mindennapi gazdaságban. Az olajárnak azért van nagyon nagy jelentősége, mert hogyha emelkedik, az nem csak a benzinkutakon jelenik meg, hanem hatással van a szállítási költségekre, az ipari termelésre, és végső soron a fogyasztói árakra is. Vagyis az útvonal nagyon egyszerű, magasabb olajár, magasabb inflációs nyomás, óvatosabb jegybankok, magasabb kamatok, és ez már közvetlenül hat ugye a részvénypiacokra is. Ezért figyelik a befektetők ennyire érzékenyen a geopolitikai eseményeket, és hát a nagyobb energia és egy nagyobb energiaások megváltoztat minden pozitív képet, amit most az inflációról és a kamatcsökkentésről látunk itthon. A részvénypiacon persze nem mindenki gondolkozik és reagál ugyanúgy. Az energiacégek általában profitálhatnak a magasabb olajárból, viszont például a légitársaságoknak és a szállítással foglalkozó cégeknek, vagy a fogyasztási szektornak ez komolyabb költségnyomást jelenthet. És ez szépen össze is köti, ahogy említetted te is a három témát. A jegybankok azt figyelik, hogyan alakul az infláció, az árfolyam reagál a kamatkülönbségre, az infláció pedig nagyon érzékeny az energiaárakra. Tehát a piac most lényegében azt próbálja eldönteni, hogy a mostani kedvezőbb inflációs környezet tartós trend lesz, vagy jön egy újabb külső sok, ami visszafordíthatja ezt a folyamatot.
2: Világos. Egy utolsó kérdés, hogy befér a hallgatótól. Azt kérdezi az OTP és Market üzletkötők, hogy vélekednek az euró bevezetésről. Nem aggódnak? Nem tudom, miért kéne aggódni, de nyilván valamiféle véleményt szeretne hallani a kedves hallgató.
16: Hát ugye, amit most én jelenleg látunk, hogy a kormány nagyjából 2030-31-es eurózóna belépést lát, vagyis hát tervez. Én azt gondolom, hogy ha a többi országoknak a példáját nézzük, akkor ez egy olyan gazdasági folyamatot indíthat el, és indított el a környező országokban, akár csak Szlovákiát, Horvátországot vagy Bulgáriát nézzük, ami azt gondolom, hogy pozitívan hathatott az adott ország gazdaságára. Úgyhogy igazából
2: akkor összességében... Akkor mi járnánk rosszul vele?
16: Én is azt gondolom. Tehát nyilván kérdéses az, hogy a kivitelezés az hogyan tud megvalósulni. Itt azért van sok kérdőjel, de azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány nagyon elkötelezettnek látszik ebből a szempontból.
2: És nem kivitelezhetetlen a cél elérése, gondolom.
16: Így van.
2: Aha. Oké, Zoli, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk. Köszönjük, jó munkát.
16: Köszönöm szépen, jó hétvégét. Kívánok.
2: Balai Zoltánnal, az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettesével beszélgettünk.
12: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
0: Aggódnak az euró bevezetéssel kapcsolatban, az üzletkötők tette fel a kérdést. Hallgató, ugye szerintem az euró bevezetés aggodalma az inkább csak az, hogy jól betartjuk-e azokat az előszobákat, lépcsőket, vagy nem?
2: Hát nem is, hogy jól, hanem nyilván be kell tartani, ha ez a cél, hanem fog-e fájni, vagy nem.
0: Igen, így akartam fogalmazni. Hogy be kell tartani valóban, igen. De hogy pont az a lényeg, hogy önmagában, hogyha ezt ügyesen csináljuk, és nem elhirtelenkedjük, és pontosan azt mondom, hogy ne fájjon, akkor az egy jó folyamat akkor is, hogyha végülis nem vezet bevezetéshez, mert az konszolidálja a folyamatokat. Azért van kitalálva.
2: Kiderült, hogy Mike Stone hagy nagytársa Steve Keller felügyelő volt.
0: Tényleg?
2: Nekem se ismerős.
0: Steve-ként így nincs is meg.
2: Steve.
0: Mi volt a becenve? Steve? Stevie?
2: Steve.
0: Csak Steve? Én nem.
2: Igen, de most valami úgy rémlik.
0: Neked rémlik?
2: Igen, de a Keller az nincs meg, hogy az volt a vezeték. Nyilván kevesebbet használta.
0: A reszkesettek betörők most esett le.
2: Hogy?
0: Ja. A Kelvinről írtad, de ez nem Kelvin, hanem Kevin.
2: Ez volt benne a poén.
0: Jaj.
2: Hát igen.
0: Rendben, nekem ez 38 fok, tehát így nagyon melegen van. Oké. Következzen egy milánói, hát félig
2: borda.
0: Meddig, egy milánói borda, igen, a Ringiera házban született, nőtt fel, az a zeneszerző, akit Lore vagy Lorenzónak hívnak, és a köré alakult zenészek először, hát ilyen utcazenészként nyomultak, és utána pedig különböző díjakat is bezsebeltek, most már egy viszonylag ismert milánói feltörekvő zenekarról van szó, a Lorette néven a formáció, és a felvétel, amit énekelnek, ez a gödör, vagy kátyú, vagy lyuk, amit csináltok. Erről szólt, tehát a La Buca che fate.

0: éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Maradt még egy kis időnk, úgyhogy vannak hallgatói üzenetekre egy kis tér. Mielőtt tovább megyünk, átadjuk a terepet Schmidt Anninak és a legfrissebb híreknek. És hát látszik, hogy azért ez megmozgatta például Balázs orvos hallgató üzenete a közönséget. Van olyan hallgatónk például, aki 2021 óta önkénteskedik az Uzsokiban. Segít a felesleges adminisztráció ledolgozásában elsősorban. Az irodában nincs klíma, nyilván a kórtermekben, folyosókon sincs, hétfőn este 18:30-kor a hőmérséklet az bőven 30 fok fölött volt, azóta csak nőtt. Azt mondja, hogy ő például, mint önkéntes megteheti, hogy azt mondja, hogy jövő héten nem jön, de az orvosok ebben a szobában is írják ki a vizsgálatokat, gondolkodnak a kezeléseken, stb. Brutális a helyzet.
3: Miki azt írja, hogy horvát kollégáim nagyon panaszkodtak az euró bevezetése miatt, mert nagyon megdrágult szerintük a napi kiadásaik. Hát erről lehet hallani, hogy a bevezetés környékén ugye egy ilyen egyszeri áremelkedést hozott. Többször ezért...
2: Hát valahol ez abszolút ugye, áremelkedést hát, hozott. Olaszországban is.
3: Majdnem ugye, mindenhol, mert ugye például a kerekítéssel a kereskedők ugye általában fölfelé tolták az árakat, meg arról nem beszél, hogy az átváltás először mindig egy kicsit olyan zavarosabban lehet ott pecázgatni, és az árakkal ott mókamikizni, ugye az átváltásba beletenni egy kis áremelést, de emlékeim szerint, hogy amennyi információm nekem van, az ez általában bevezetés környékén volt, és utána elült ez a dolog, tehát ennyit talán ki fogunk bírni annak fejében, hogy bevezetésre kerüljön az euró. Aztán, ja, ez egy okos utas kérdés.
2: Jön majd az okos igen, utas, majd a persze, szakinak, a szaki.
3: A szakinak feltesszük ezeket, hogyha kapunk. Aztán tessék mondani, 30 fokon mosható ruhát ki lehet teregetni igen. 40 fokban?
2: Igen, igen, ez egy klasszikus kérdés.
3: Stuka teszi fel a kérdést. Hát ez egy komoly dilemma, igen, hogy
2: igen.
3: Nem fogja összeugrani.
2: Mi történik?
3: Vagy mi történik, amikor a 30
2: hát attól függ, hogy milyen anyagból van. Uh-huh. Valamelyik kinyúlik, valamelyik összeugrik, így van. Úgyhogy hát nagyon óvatosan.
3: Komoly dilemma ez.
2: 40 fok is lehet egyébként vasárnap. Úgyhogy, ha megérkezik ugye Svédországban és Angliában, a mindenkori melegrekordok dőltek meg. Tehát soha még, amióta mérnek, nem mértek ilyen meleget.
3: Hát a júniusi az, mintha nálunk is megdőlt volna egy pár nappal.
2: A budapesti,
3: napja.
2: Igen, nem? Vagy a magyarországi?
3: Magyarországi, teljesen? Azt hiszem, hogy nem Budapesten volt a 40 egész valamennyi. Valami ilyesmi rémlik, de aztán majd meglátjuk. Sajnos lehet, hogy hétvégén újabb rekordok dőlnek nálunk.
2: Mármint, hogy nem biztos, hogy igen. Igen, biztos, hogy sajnos.
3: De biztos, hogy sajnos, hogy lehet.
2: Biztos, hogy lehet, hogy sajnos.
3: Igen. Na,
2: zenebiznisszel akkor... folytatjuk majd a Schmidt Andi hírei után, mert hogy a Metallica koncert és a mindent elárasztó különböző marketing, beszámolók, közösségi média, kritikák, stb. Kapcsán megvizsgáljuk ezt a modellt, illetve megnézzük azt, hogy hogyan lehet ebből üzleti modellt építeni, miközben alapvetően ez egy érzelmi dolog, egy érzelmi műfaj, úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni szakavatott szakíróval, aki egyébként egyetemi tanár is üzleti gazdasági területen, úgyhogy ő nála állt össze ez a kép, és ebben a konstellációban folytatjuk. A hírek után már rákanyarodunk zeneileg is erre a vonalra.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
8: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. A Közraktár utcában befelé, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Szombaton várhatóan 11:30-tól 16 óráig lezárják az Andrássy utat a Nagymező utca és a Bajcsy-Zsilinszky út között rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni 15 órától 17 óra 30-ig. A Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Kossuth-Lajos utca, Erzsébet híd, Attila út, Mikó utca útvonalon a Vérmezőig. Szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásra kell készülni várhatóan 16:30-tól 19:30-ig. A Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Őrsvezértere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Jön a harmadfokú hőségriadó, magasabb lesz a pedagógusok bére. Emelkedett a földrengések halálos áldozatainak száma Venezuelában. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Jelenleg nincs krízis helyzet az energiaellátásban a kánikula miatt, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, hogy a valaha mért csúcs időszakhoz képest 95%-os az energiafelhasználás. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át, összhangban az Unióval kötött megállapodással. A 2026. január 1-től esedékes 10%-os emelésen felül a rendelet további 0,4%-pontos növekedésről döntött. Emellett a munkáltatóknak január 1-ére visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelniük a pedagógusok fizetését, kivéve a gyakornoki fokozatban lévőket, a pedagógusi bérsávok is módosulnak. Már 235 holttestet emeltek ki a romok alól a szerdai erős földrengések után Venezuelában. A sérültek száma legkevesebb 1500. A fővárosban, Caracasban is környékén több mint 200 sok emeletes épület dőlt össze. Az emberek kimenekítésén folyamatosan dolgoznak. Az országok sorra ajánlják fel segítségüket. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén, illetve a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes főkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes főkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban is online is lehet vásárolni. A kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
8: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, június 26-án péntek reggel 8 óra 10 perckor vagyunk itt Kántor Endrével.
5: És Gede Balázzsal. És a kedves hallgatókkal, akik például befotóztak nekünk Svájcban az Alpok közepén egy autó hőmérőt, ha jól látom a műszerfalról. 15 óra 22 perckor 40 fok, kérem szépen, hosszantartó szárazság miatt fokozott tűzrakási tilalom, és csak erős figyelemmel és csak épített grillel lehet sütögetni, beton vagy kőpadlózaton, az erdőben még dohányozni sem lehet, mondja Eszter Svájcból, úgyhogy a hőhullám ott is ott van, ugye ez a hősapka a szaharai forró levegővel nagyon durván elkapta egész Európát, még Európa északi részét is.
4: Legtöbben értékelték a Metallicát, de egy hallgatótól az jön, hogy ez a rettenet, amiket Kántor zene címen berak.
5: Ah, igen, van ez így. 1987 Garage Days Revisited, azok a feldolgozások, azok a kedvencek, amiken felnőtt a zenekar. Arról szól ez a lemez egyébként, és ez egy összetett felvétel volt, a Misfits-szel kezdődött ugye, a Les Carroll-szel, aztán átment a Green Hell-be, majd a végén egy Iron Maiden-es főhajtás volt benne. De hogy miért beszéltünk erről, az mindjárt kiderül.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
2: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
5: Azért, mert hogy a Metallica modell, vagy az érzelmesség észszerűség címmel jelent meg egy kiváló koncertkritika, és azon is túl egy értekezés arról, hogy a Metallica modell hogy működik. Aki pedig ezt jegyzi, nem más, mint Heydrich Balázs. A teljes nevén, hogyha szakszerűek szeretnénk lenni, akkor professzor dr. Heydrich Balázs, mert ő nem csak a Rockinformnak kiváló szerzője, már nagyon régóta, hanem a BGE vezetés és szervezés tanszék egyetemi tanára is egyben. Úgyhogy nem véletlenül egyrészt rajongóként ült ott a koncerten, mint sok más koncerten korábban, másrészt pedig üzleti szemmel is, szakmai szemmel is figyelte azt, ami történik a Metallica körül, és most itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
7: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
5: Na, az érzelmesség észszerűsége, és láthattuk mindannyian, hogy itt azért egy olyan dolog épült ki körül a zenekar körül, ami már rég túlmegy a hagyományos standard zenei modelleken, ahol azt láthattuk, hogy ugye lemezeket adnak, ki csinálnak koncerteket, egy pár videóklip esetleg, ez már azért messze túlmutat ezen.
7: Nagyot változott a világ, és hát tulajdonképpen van egy ilyen kényszere is a zenekaroknak, rockzenekaroknak, vagy bárki, aki koncertezni akar, sőt, koncertezni muszáj, így tudnám mondani. És ugye ezt valahol onnan lehet elindítani, amikor a hanghordozók, a fizikai létező hanghordozók, mint a CD is, ugye kiment a divatból, mert egy 70-es évekig, és talán a Led Zeppelinnel tudnám ezt az egész logikát és üzleti modellt indítani, ugye az volt, hogy megjelent egy nagy lemez, még Bakelit akkoriban, és akkor azt úgy is hívták, hogy meg kell turnéztatni, hogy az emberek megismerjék, megszeressék, és a koncert turnék hatására is jelentősen kimutathatóan nőtt a lemezek fogyása. Tehát az volt az egyik legfontosabb bevétele a zenekaroknak.
4: És akkor a koncert az egy ilyen marketing eszköz. Persze az is hozott bevétel, de nem olyan, de elsősorban inkább egy ilyen marketing funkciója volt.
7: Igen, tehát az nyilván egy öröm volt, hogy a koncert Persze. is nyereségesen tudott működni jobb esetben, de alapvetően az vitte a hátán a lemezeladásokat, és ugye a világ ebben az értelemben megfordult, És ma nagyjából egy-két kivételtől, aki ugye streamingről bármennyi bevételt is szerez, de azt azért mindenki tudja, hogy az nem komoly a zenekarok nagy többségének. Ezekből a nagyon drága koncertturné produkciókból szerzik részben a bevételeket, úgyhogy azért nem kell csodálkozni, hogy a jegyek ennyibe kerülnek, de ha őszinték vagyunk, a koncertek minősége, látványa az az elmúlt 10-15 évben hát drasztikusan nőtt, és még azt mondanám, hogy ez a régi szentimentális rock and roll életforma is, hogy nem tudhattuk, hogy egy adott koncerten milyen állapotban jönnek ki a zenészek, mert azért ilyet láttunk mi is magyaroktól és külföldiektől is. Erről többé szó nem lehet. Ez egy nagyon komoly fizikai megterhelés, és akik fizetnek, azok minden nap a legjobb formájában szeretnék látni a zenészeket.
5: Ugye az volt például egy nagyon különleges, és szerintem akik ezt nem figyelték közelebbről, azok számára egy érdekes jelenség, amikor megnyílt a Metallica pop-up store, ugye sorok kígyóztak a bevásárlóközpontról ki az utcára, hogy bemehessenek merchandise-t venni.
7: Hát ez egy nagyon fontos eleme, ugye ennek az üzleti modellnek, amiben a cikkben is írtam, ez az úgynevezett tömeges tesztreszabás logika, amit itt az előző gondolatsor végén mondtam, hogy ezt nehéz előállítani, hogy én aznap megyek el Budapesten vagy valahol a koncertre, és valahol mélyen tudom, hogy ez a koncertturné 250 állomásból áll, de én aznap akarom azt az élményt is, hogy egyedi legyen, tehát ez a tömeges stresszeszabás, vagy disneyalizációnak is hívják. Ennek az az egyik eleme, és akkor itt jön ez a merchandising, hogy ezek a kapcsolódó termékek, amik azt a világot sugallják, amit az a zenekar próbál előállítani. Ebben ugye a Kiss volt, aki ezt így ismeri már a 70-es évek közepétől az első, aki toltartók, képregények, minden, mert ugye kifestett arccal és külön personát kreáltak mindegyiküknek. Tehát tulajdonképpen egy más világba akarunk áthelyeződni, amikor koncerten vagyunk. Innen jön például ugye ez a tematizálás logika is, és ebbennek elemi része persze ennek a modellnek ez a merchandising, hogy az odatartozásomat a pólóvásárlással és a többivel ki akarom fejezni.
5: Egyébként mindenki elkezdte ezt használni? Ugye a Kiss-t említetted, mint egy nagyon emblematikus példája ennek, hogy ezt a merch-öt ezt ők nagyon jól csinálták, de ők azért megjelennek olyan eseményeken, mint jéghoki nagy meccsek, meg különböző futballesemények, és ott játszanak. Tehát ők tényleg ezt a brand építést ezt kimaxolták, mondhatni.
7: Hát ugye eddig kettő elemet beszéltünk, vagy talán nem is tudom most már ebből a modellből, és ezt nem mindenki használja egyformán, vagy nem mindegyik részét. Ez a merchandising, ez csak egy. A Kiss-re például ez a tematizálás is nagyon lényeges, hogy kitalálom, hogy ott miben vagyunk. De ezt ugye éttermek is ma már csak úgy nyithat éttermet valaki, hogy valami témát, koncepciót kitalál, legyen ez korszak, földrajzi régió, bármi, és ez zenészeknél is megvan, vagy szolgáltatóiparban. A legnehezebb része az pedig ez az úgynevezett érzelmi munka, és ebben nem mindenki egyformán jó, és itt jön elő az, hogy bírják ezek az emberek, hogy egy évben 220-szor neki lelkesnek kell lenni aznap este. Ez nyilván nagyon sokan nem bírták annak idején, és ezért nyúltak mindenféle kisegítő eszközökhöz. De például egy Metallica is, az ő tematizálása az az, hogy egy család, egy Metallica, ez mindenütt ki volt vetítve, és a átkötő konferenciákban is ezt állandóan hangsúlyozta, ugye a Hetfield az énekes. De ami a részükről például nagyon nagy dolog, és ezt nem mindenki csinálja így, hogy még negyed órával a koncert vége után, ami ugye fárasztó, állnak a színpadon, és kommunikálnak az ott a rajongókkal, dobálnak ki nekik több száz erre az alkalomra a budapesti koncertre készített pengetőt. Tehát, hogy nagyon komolyan veszik a rajongóikat. És ezt hívjuk érzelmi munkának, emotional labornek. Ez ugyanígy légitársaságnál is kellene, hogy legyen, de nyilván kicsit amennyit fizetnek az embernek, az azért befolyásolja ezt a belső érzését az érzelmi munka iránt.
5: Igen, és ezt még meg is támogatják, ugye, olyasmivel, hogy nagyon klasszul oda tették magukat ilyen jótékonysági projektre is, ami nagyon erősíti ezt a fajta egy család, egy Metallica dolgot, ezt az érzelmi részét.
7: Nagyon, igen, ez látszik, hogy náluk is működik, ez mások is, náluk ugye ez a véradás formájában történt az előző napokban, a koncertek előtti napokon, és úgy tudom, hogy nagyon nagy mennyiségű vért sikerült összegyűjteni. Egyébként a Metallicánál is azért érdekes, hogy mikor nem tudtak rögtön jó választ adni, mert még azért sokan emlékeznek talán ugye a Napster botrányra, hogy a Metallica volt az élharcosa, hogy ingyenesen ne cserélgessenek MP3-as fájlokat, különösen az övéket, mert hanem tessék fizetni érte. Tehát ők is azért mélyről jöttek, mert ebbe belefutottak, és akkoriban megítélésük. Hát mondjuk, hogy nem volt annyira pozitív, még a legelvakultabb rajongók körében sem.
5: Hát nem a rock and roll életérzés volt. Ugye Lars Ulrichot azóta se sikerült szerintem teljesen rehabilitálni belőle. Lehet, hogy ő vitte el a balhét az ennek a tagjai közül.
7: Hát az is érdekes, igen, amit mondasz, hogy a sikeres zenekarok mögött, zeneileg is, vagy üzleti és sikeres zenekarok mögött, és nem mindig csak menedzserek vannak, hanem pont akikről beszéltünk egy Kissnél is, ugye mindenki tudja, hogy a Gene Simmons volt a zenei agy, és most azon dolgoznak, ugye, hogy az Abbához hasonlóan ők is hologram turnékat fognak folytatni, de ők szemérmetlenül mindig is bevallották, hogy náluk csak a pénzről szól minden, de ez tulajdonképpen majdnem jól áll nekik.
5: Amikor ott voltál a koncerten, mindezt az egészet belelátva, meg hát neked azért egy kicsit más, hogy a két sapkád is van. Az egyik a zenerajongó, zenekritikus, a másik pedig az üzleti professzor. Tehát, hogy tudtad ezt az egészet összerakni? Hogy állt össze ez neked?
7: Hát ez elég egyszerűen, mert amíg el nem kezdődött a koncert, addig forgott a fejemben ezek a modellnek az elemei, és hogy majd ez hogy jelenik meg, és abban a pillanatban, hogy elindult a Creeping Death-nek az első számnak a riffje, kész, onnantól visszazuhantam, hál' Istennek, 14 éves koromba, amikor az ember még ilyen óriási naivitással és idealizmussal tud rajongani, úgyhogy bejött, tehát megvettek kilóra engem is, és boldogan adtam át magam ennek, aztán hazafele megint elgondolkodtam ezeken a dolgokon.
5: Hogyha visszatérünk az üzleti részére, ennek van egy kedves hallgató is írt egy olyan üzenetet, ami erre mutat, van egy elég nagy rizikója, mégpedig az, hogy az általuk választott és biztos nagyon óvatosan körbejárt, de minden szempontból megvizsgált helyszín azért nem feltétlen, tehát az egy lutri. Történhet egy csomó minden. Nem biztos, hogy pont úgy szól teli emberrel a stadion, mint amikor soundcheck-et csináltak. Nem biztos, hogy pont olyan tökéletes lesz, ahogy ők szeretnék, márpedig azért itt lehetett látni, nem csak most, hanem a korábbi Metallica koncerten is, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy a látvány az tényleg emlékezetes legyen.
7: A kockázat mindig benne van, tehát mondjuk pont most olvastam ma reggel, hogy a tegnapi vagy tegnap előtti Iron Maiden koncert közben Párizsban 1 órás áramszünet volt, és nem hagyták utána a rendőrség végigjátszani nekik, mert olyan későn lett volna vége, hogy nem tudnak hazamenni tömegközlekedéssel. Mindezt úgy, hogy koncert filmezés zajlott, tehát felszerették volna venni. Én azért úgy látom, és ez egy Népstadionban is, vagy hát a Puskás Stadionban is látszik, hallatszik, hogy részben ez is odafigyelés és pénzkérdése, hogy milyen hangosítás, ez látszott egy Rammsteinen, egy Depeche Mode-on, hogy ők be tudták hangosítani csodálatos jóra, nagyon sokan meg nem. Igen. És ez a Metallicánál is. Tehát ebbe azért pénzt kell ölni nagyon-nagyon sokat, hogy viszonylag biztosan történjen meg ez a csak akkori ottani élmény. Ugye nekik van ez a körszínpadjuk, amit mások is használnak többen így úgy, hogy minél többen láthassák őket nagyon közelről. Ezt is éri kritika is, de azért akik ott vannak a közelben, azok rendesen nagyon örülnek neki.
5: És mit lehet tenni azzal, hogy például az infrastruktúra és a catering milyen? Mert ugye az nem ugyanaz, és hogy én is megtapasztaltam sok szempontból. Például az Ernst Hopperben Bécsben, amikor kiemelt állóhely az azt jelentette, hogy például a mellékhelyiség gyakorlatilag azonnal elérhető, onnan is egyébként tökéletes látványt nyújt a színpad, tehát az ablakból lehet látni, ami egyszerűen döbbenetes. Akkor a catering szempontjából ilyen, ugye mint a régi cigarettás lányok, ilyen tálcákkal járnak a nyakukban és körbe, és rögtön nem kell elmenned sehova, ott rögtön megkapod, és a minősége az italoknak és a hűtöttsége az is magas. Na most ezt nem biztos, hogy lehet mindenhol biztosítani.
7: Hát ugye ezt hívják vegyes fogyasztásnak ebben a modellben, hogy nem csak az alapvető termékért, vagy maxszolgáltatásért megyünk oda, ugye ezt, ahogy említetted is az előbb, ez foci meccseken is, máshol is van, és Amerikában tényleg gyakori, hogy baseball, vagy bármilyen meccsen fellépnek rockzenekarok előtte vagy utána, tehát ezt hívjuk ugye vegyes fogyasztásnak, és arra azért nagyon figyelnek zenekarok, és nem véletlen, hogy nagyon sokan nem jöttek Magyarországra 10 évekig, addig, amíg nem volt megfelelő méretű és infrastruktúrájú stadionunk, ugye, amit most az újat megépítették, és jó. Tehát nem volt szabadtéri hely, ahol minőségbe ki tudnak szolgálni 50-60, illetve így 2x75 000 ember volt. Egyébként ment körbe itt is a fényfelirat, hogy minden WC közelebb van, mint gondolnád, tehát és tényleg úgy tűnt, hogy elég sok WC volt itt is, amíg nyilván elég erős használatban vannak egy rockkoncerten.
5: Vissza a pénzügyi részéhez, ugye van egy ilyen álnaív kérdésem, mert hogy lehet látni, hogy azért ez egy elég teltházas buri volt mind a kettő, de hogy azért a jegyárakat elnézve ez hát egy masszív kiadás egy rajongónak Magyarországon. Szóval ezt értem, hogy felmérik a piaci igényeket, de mégiscsak felmerül az emberben, hogy mennyire fenntartható ez.
7: Úgy tűnik, ezen én is gondolkodtam, és csak arra lát példát az ember, hogy elképesztő magas áron vannak ugye sokkal drágábbak olyan jó jegyek, mint valaha voltak, olyan jó nézegetni a 80-as, 90-es évekbeli jegyeimet, amik megvannak nekem is. Nyilván nehéz összehasonlítani, de pár száz forintokért láttuk ugyanezeket a zenekarokat. De azért úgy tűnik, hogy az a korosztály részben, aki ezeket a zenekarokat ismer, azért rockzenekarok szintjén az igazi stadionzenekarok nagy része legkésőbb a 80-as években kezdett, vagy így, tehát hogy nagyon jó a vásárló ereje a saját közönségüknek, és ami itt is látszott, hogy és viszik a gyerekeiket is, tehát abszolút voltak 11-nehány éves, vagy még kisebb gyerekek is, és 50 pluszos, mondom én, emberek is ott magukon kívül ugráltak és táncoltak, úgyhogy ezért az élmény úgy látszik, hogy mégiscsak hajlandók fizetni az emberek, sőt, ugye azt is megnézik, és azért Budapesten volt, hogy van egy ilyen rádiusz, hogy nem mennek minden országba, és ők azt nagyon jól tudják, hogy mondjuk Budapestre is, Bukarestben volt, azt tudom, vagy pár héttel Budapest előtt, de nem emlékszem, melyik országban volt még, de itt is rengeteg külföldit lehetett hallani.

0: szofisztikáltan hova emeljen fel ezt a szakmát egyáltalán, de szóval ugyanúgy rajongóként nézi, és nem nagyon tudnék így mondani. Szokták kritizálni, hogy van olyan, aki már nem játszik olyan lendületesen és pontosan az általad eleben. Tehát Lars Ulrich is, és a többi, de ezek ilyen nüanszok. Tehát az élmény az szerintem megvolt, hosszúságában is megfelelő volt a koncert, és mondom, ez a gyönyörű lezárás, hogy ott maradnak még utána, nem tűnnek el a színpadról, hanem még rengeteg ideig kínálnak, és én nagyon bele tudom élni magam, noha én nem voltam soha se nemzetközi, se semmilyen zenész, hogy milyen lehet egy ilyen borzasztó, fárasztó színpadi jelenlét után még ott utána kínálni, mosolyogni, kedvesnek lenni, sok-sok gyereknek dobütőt adni, aminek is az egész életét fogja meghatározni, hogy egy Lars Ulrichtól, ha már róla beszélünk, kapott. Úgyhogy ez az érzelmi munka, ez rengeteg energiát igényel, úgyhogy én nem sajnálok tőlük semmit, amit ebből akár bevételt is szereznek. Ők is egy drága zenekar, így van.
1: Abszolút. Hát sajnálatosan például van, aki nem tudta ezt megugrani, az általad említett több lépcsőt sem, például azt, hogy normális állapotba kerüljön a színpadra, vagy hogy jó legyen a hangosítás, így például a Red Hot Chili legutóbbi koncertje ugyanezen a helyszínen, ami szerintem tragédia volt, de hogyha, és igen, sajnos beárnyékolta, ez most meg is jött a hallgatótól, az a country ticket, ugye, ami botrány körvonalazódik itt, a sok-sok hamis jegy, ami már jellemző volt korábban is, csak ugye most sokkal jobb módszerekkel tudják ezt megcsinálni, már akár AI segítségével a csalók, tehát ebből van egy rendőrségi ügy, hogyha jól olvastam, és elég sok feljelentés ebben az ügyben, úgyhogy zajlik egy eljárás, majd meglátjuk, hogy mi történik vele. Szóval, hogy abszolút értem, amit mondasz. Még a végére akartam kérdezni valamit, de azt most elfejtettem emiatt az SMS miatt, ami megérkezett a Metallicával kapcsolatban. Úgyhogy, na mindegy, mindenki jelentse fel, igen, ezt írta a kedves hallgató. Ja igen, mi a következő, amire számítasz, és hasonló?
0: Hát nekem is volt egy, már lemondtam, egy bakancslistás zenekarom, a Rush, a kanadai Rush.
1: Na, igen, hát ott ugye...
0: Volt egyszer egy jegyem 18 évvel ezelőttre, Milánóba, de akkor született a legkisebb lányom, és nem mertem a kockázatot bevállalni, és nem mentem el. És akkor, hát én ezt lemondtam, nem is járnak Európába, és ráadásul 15-ben visszavonultak, 20-ban meg meghalt sajnos a dobos, aki a szövegeiket is írta. És valami, nem bírnak nyugton ülni ezek sem, pedig 70-valahány évesek, ugye ott is a maradék két tag az alapító, és egy német jazzdobos nővel összeálltak, az Annika Nice-szal, és Amerikában már turnéznak, szenzációs, ott is váltakozik a setlist, direkt nem ugyanazt játsszák, és jövő tavaszra érnek Európába. És én is ott ültem, amikor megindították ugye a jegyvásárlást, a krakkóiba nem tudtam venni, a krakkói arénába, de B-opcióként ott volt, és most itt tizenvalány percről beszélünk, mikor ezeket a döntéseket meg kell hozni, mert annyi ideig volt jegy, és bázeli koncertre sikerült venni jegyeket, úgyhogy ezt nagyon várom.
1: Gratulálok hozzá, igen, a Neil Peart után ugye, vagy Peart után nehéz lesz, de kíváncsi vagyok erre a dobosra én is.
0: Na, hát már lehet YouTube-on nézni, nagyon-nagyon ügyes. Én Jeff Beckkel láttam őt játszani ezt a hölgyet, és azt mindenki tudja, hogyha Jeff Beck valakire azt mondta, hogy játszhat vele, az olyan, mint ha Antonioni-val lehetne forgatni filmet, vagy valami Tarantino-val.
1: Na, a fizikai helytállásra jutott eszembe, amit szerettem volna mondani, amire azért kicsit én is gyúrok, majd a gombon lesz az ujjam. 2027-re jelentette be a turnéját a Faith No More, akiknél elmondták, hogy ők fizikai koncerteket tartanak, ami nagyon igénybe veszi őket, és azt akarják, hogy teljesen 100% legyen a teljesítményük, ne pedig hát ilyen rockiként álljanak a színpadon, és akkor kicsit úgy... Tehát mondjuk abból is láttunk jót, mert az Ozzy megtette, hogy egy trónból, egy trónusból az utolsókat, azt el lehetett fogadni, de az alapvetően igazad van. Na jó, hát kíváncsian várjuk a következőket. Köszönjük szépen, picit belenéztünk a Metallica modellbe, és azon túl a zenei parnak ebbe a modelljébe, ami kicsit megváltozott itt az elmúlt időszakban. És akkor további jó pihenést neked, mert úgy azt hiszem, hogy nem Budapesten vagy éppen.
0: Nem, az Emplénben, Diófalat, igen.
2: Okay. Ez egy jó hely most.
1: Az jó hely, így van. Köszönjük nagyon szépen jó a rendelkezésre állást.
0: Szép napot, jó pihenést. Kellemes hétvégét, szervusz.
2: Szervusz.
1: Heydrich Balázsról, professzor Heydrich Balázsról beszélgettünk.
2: Heydrich Balage.

0: egyébként.
1: Igen, Balázs Balagenével, a Rockinform kiváló szakírója, kritikusa, de nagyon-nagyon régóta szuper jó kritikákat ír, és hát rengeteg zenei tudása van neki. Egyébként pedig a BG vezetés és szervezés tanszék egyetemi tanára. Ő vele beszélgettünk, és akkor, hogyha már rarities volt, és érdekességek, akkor sok mindenkiben felmerült, mint kedves hallgatónkban is, hogy meg hát Balázs is mondta az előbb, hogy elképzelő, hogy milyen érzés lehet ott állni a színpadon, és ezt a rengeteg energiát magába szívni, amit zenészként éreznek ezek az emberek. Hát ezen elgondolkodott az AC/DC is 75-ben, és megírták a Rock and Roll Singer című felvételüket.

0: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: 1949-ben született ezen a napon, vagyis június 26-án Babos Gyula Liszt-Ferenc díjas magyar gitáros, és azt mondta egy alkalommal, a jazzzenészek úttörő módon keresgélnek, kutatnak, nem nyugszanak bele eredményeikbe, megtartják a keresési vágyat a bonyolultság árán is. Ez a lényeg. Azt sem számít, ha a külső megítélés éppen nem kedvező. A jazzzenészek hangzásvilágukból kitesznek egy szimbolikus kalácsot az asztalra, és felkínálják megosztásra. Lehet, hogy nem mindenki kér ebből a kalácsból. Lehet, hogy készülnek rossz kalácsok is, de a megosztani való mindig ott van.
6: Ha jól emlékszem, de hogyha kedves hallgatók javítsanak ki, hogyha nem jól, mert az emlékek ugye fakulnak. De a lényeg az, hogy volt egy Santana koncert ugyanott még a Népstadionban, ami pont egybeesett egy vagy, tehát szerintem VB-vel a Santana koncert, és akkor a Santana előtt játszottak a Babosék. Én erre emlékszem, és óriási koncertet adtak ők is. Lehet, hogy összemostam pár emléket, hogyha valaki erről be tudja azonosítani, akkor segítsen ki, mert nem emlékszem a pontos évszámra. Úgyhogy ezt tudom elmondani. Viszont megszületett a döntés, a kedves hallgatók megszavazták a Millás reggeli Viber oldalán, hogy mi legyen a nyár slágere, és Leslie the Bass lett az, aki ez az észt zenekar, és az emberfaló kanapéról énekelnek, ennyit tudtam belőle lefordítani. Az inimszűja díván, az a dívány, ugye az a kanapé, az emberfaló kanapé, de a szövegét nem találtam pontosan meg, és hogy miről szól egy kedves hallgatón.
5: Lehet, hallgatom. Hogy kapható a svéd bútorárházba.
6: Ja, egyébként lehet.
5: Nem?
6: Lehet, hogy kap. Az nagyon jó lenne. Az emberfaló dívány, vagy emberfaló kanapé.
5: Persze benne üldögélni. Igen.
6: Van egy hallgatónk, aki tán Hollandiában hallgat minket, és észt kollégái vannak, azok röhögtek a múltkor, amikor ment ez a felvétel, tehát ők tudják a szöveget, úgyhogy jöjjön a nyár slágere.
7: A nyár slágere.

0: name is Bond. Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Na, Csárt Máté!
7: Na, kezdjük egy kis hazaival, amivel múltkor befejeztük, vagy a múlt héten befejeztük, hogy említettem, hogy érdemes ránézni a Buxra, ami készül új csúcsra menni, és ugye az OTP meg a Telekom viheti ki abba a magasságba. Nem ment ki a Bux új csúcsra, érdekes módon, de az OTP igen. Viszont a Telekom az cserben hagyta, az egy kicsit lefittyett, de beszállt a Richter, ami egészen jól teljesített a héten. A MOL viszont változatlanul ott van, hogy nagyon lemaradó a négyes fogatból, úgyhogy érdekes, hogy lesz-e ebből új Bux csúcs most a közeljövőben. Ugye az OTP az nagyon előre szaladt, kérdés, hogy mennyi szufla van benne, hogy veszik fel a többiek, a Richter tud-e új szereplő lenni, a Telekom abba hagyja a korrekcióját, de a lényeg, hogy itt vagyunk abban a magasságban, ami még abszolút azt mutatja, hogy jó erőben van a hazai piac, és még nem mutat korrekciós jeleket, úgyhogy ez csak egy ilyen gyors áttekintés hazaiból. Ugye említettük az Apple-t, amit érdemes megvizsgálni csártilag is. Ugye ott az volt a tegnapi hír, amire kapott egy marha nagy nyaklevest, hogy árat emelt sok év után a Mac és az iPad termékkörökben. Igen. iPhone-okhoz nem nyúlt.
6: Gyakorlatilag ugye? Minden, kivéve az iPhone.
7: Igen, így is van. És akkor nem kicsiket azért. Tehát,
6: igen.
7: iPad-ben azt hiszem hogy volt 4,99-5,99, nem akarok hülyeséget mondani, de ott egy ilyen 15%
6: benne volt. Nem néztem végig pontosan, de a Bloomberg-en reggel hallgattam.
7: Volt, amiben 20%, tehát egy ilyen combosakat.
6: És mondom, igazából az volt, az ágazati és Apple elemző kollégát kérték meg, hogy ezt az egészet diagnosztizálja, és azt mondta, hogy ebben az egészben a meglepő az volt, hogy ő amióta követi ezt a papírt, és ír róla, és csinálja a Bloomberget, de azt kb. 15 év, azóta nem volt ilyen. Hanem ez konzist, erre lehetett számítani, hogy ez mindig annyi. És most meglépték.
7: Hát jó, de amióta ő írja ezeket, valószínűleg nem volt ilyen mértékű memóriacsip és processzor ára elszállás.
6: Hát ez ugye, nyilván erre
7: hivatkozik a cég,
6: ugye, a cég, igen.
7: Hogy igen, és hát a nyilván vezérterméket és annak a vevőkörét, aki azért sokkal összetettebb vagy kevésbé homogén, azokat nem merte bántani azzal, hogy az iPhone-ra is emelést tegyen, inkább ezekbe a termékekbe, amit szerintem jobban elbírnak a vevők. Én azért gondoltam azt, amikor a tőzsdei összefoglalóban is azt mondtam, hogy egy picit ilyen túlreakciónak tűnik, de ez kiderülhet ám hamar, mert itt volt egy ilyen plató 280 dollár környékén, ami akár meg is foghatta volna az árat, de tegnap nem fogta meg. Ugye az lesz az izgalmas, hogy ma vissza tudják-e húzni arra a szintre, nem kell hozzá sok, egyébként egy 5 dollár, tehát egy 2%-os, nem egészen 2%-os korrekció, hát, és akkor még azt lehet mondani, hogy nem esett el, onnan még lehet újraépítkezni, hogyha mégis elgurul, akkor alatt a 265
6: ez a csárt.
7: Van. Ez a csárt, ez abszolút a csárt, igen.
6: És akkor én meg azon gondolkodtam, hogy egy ilyen jelzés a cégtől, hogy ennek a drágulására való hivatkozás miatt megemelik ezeket az árakat, ez elindíthat-e egy aggodási folyamatot, egy aggodalmat a befektetőkben, hogy fú, hogyha az Apple úgy látja, hogy ez egy ilyen ez a drágulás az így gyűrűzik be, hogy neki egy ilyen lépés, ami drasztikusnak tekintető meg kell lépni, akkor ez mit jelent a többi cégre nézve, mit jelent az Apple jövőjére nézve, és a többi, és a többi. Tehát, hogy szerintem itt azért van egy olyan dolog, ami hát így...
7: Hát ez teljesen kézenfekvő, hogy hát a közeljövőre nézve lehet aggódni, mert minden áremelés azzal járhat, hogy a keresletet visszafogja, tehát minden árhoz megvan egy adott kereslet, minél magasabb az ára kereslet, annál kisebb lesz jó eséllyel, úgyhogy azon lehet izgulni, igen, hogy vajon ezt fogja tudni úgy érvényesíteni, hogy nem esnek vissza az eladásai és a bevételei, és akkor nincsen probléma az eredményességben, vagy az van, hogy a vevői meghátrálnak, és mondjuk nem cserélik olyan sűrűn az eszközeiket, vagy nem vesznek újat, és akkor meg az lesz, hogy a bevételei csökkenhetnek. Úgyhogy persze, aggódni mindig van. Miért? Az ilyen lépésekért is egészen nyugodtan. Na, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz ezzel a $280. Mondom, alatta olyan 260-nál van, azért egy elég masszív, egy ilyen emelkedő trend is, meg egy 57-es mozgó, ami a 200 napos mozgóval van körülbelül pariba, hogyha az nem fogja meg, akkor aztán semmi. Uh-huh. Úgyhogy azért nincs messze az alja az Apple-nek, és azért lehet érdemes egyébként figyelni rá, mert tulajdonképpen a 310-es tetőről jöttünk le, tehát azért itt már egy jó 10%-os korrekció benne van a papírban, hogy kérdés, hogy ez lehet-e beszálló, vagy egy nagyobb korrekció eleje, hát ez sajnos még túl korai, hogy ezt jól el tudjuk dönteni. Ami még érdekes lehet, ugye tegnap kitértünk az összefoglalóba az S&P-re, ugye elmondtam neked, milyen érdekesen tud egybe esni technikai és fundamentális történet, hogy gyakorlatilag ráült egy ilyen, ott is egy ilyen emelkedő trend van arra, ami ráadásul összekapcsolódott az 50 napos mozgóval, és ott várta a tegnapi adatközlést az S&P, és mivel elég jó GDP adatok jöttek, elég magas PCI index jött, ez a fogyasztási index, ezért ez feltüzelte ugye a lehetséges kamatemelési várakozásokat a Fed részéről, ami meg benyomta az árakat, ráadásul ugye most a Hormuzi szoros körül is van bizonytalanság, és egyelőre így átbukkant rajta az index, hát hogyha ma is ott marad, akkor joga lehet azt mondani, hogy talán elesett az 50-es mozgó, és akkor jöhet még korrekció, de ez tényleg érdekes volt, és sokszor megfigyelhető ez a kicsit oda készül a piac bizonyos szintekre, és valamitől teszi függővé, hogy megúszza az a szint, és esetleg fölfelé indul az árfolyam, ebben az esetben az index, vagy pedig elesik, és akkor pedig lejjebb kerül. Nagy korrekciót még nem mutat az S&P 500, egyébként ezt a lecsorgós, kis korrekciós, figyelős nyári időszakot, ugye ez a szellőmélyen golvéj, ez elmaradt, hogy adjál májusba és húzzál nyaralni, a május az igen jó lett és erős lett, lehet, hogy most átcsúszott ide erre a nyári időszakra, és most jön egy kicsit unalmasabb kereskedés a tőzsdén. Még egy ilyen korrekciós sztori, amit érdemes lehet megfigyelni, az a Rocket Lab, az már ugye pusztán a SpaceX kibocsátásra is esett, mert hogy volt egy ilyen elszívó hatás, ez korábban nagy Liebling papír volt, óriásit menetelt, gondolom ott egy profitrealizálás történt azért sokaktól, hogy átváltsák SpaceX-re a befektetésüket. Elég sokat korrigált, $150 fölött volt a csúcsa, most $80-ra esett, tehát közel a felére, úgyhogy nagyon a fundamentumaiban nincs különösebb megingás. Ugye ez azzal foglalkozik, hogy ilyen rakétaindításhoz való eszközök, rakétagyártás, rakétákhoz alkatrészbeszállítás, tehát minden, ami rakéta technológia, az ott van a tarsolyba, és hát ez is egy ilyen nagyon széles sávra esett, hogyha szükíteni akarjuk, akkor 75 környékén van egy ilyen biztosnak látszó támasza, és azért is lehet az egy átmeneti megálló, ahonnan majd érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy hogyan tovább, hogy befejezi a korrekciózást, vagy csak megpihen, mert nagyon sok napja esik. Tehát ilyenkor ugye szokás egy picit szusszanni és megállót tartani. Hosszú távra egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen feleződés az adhat jó alkalmat arra, hogy akinek van ideje, az üldögéljem benne. Én is elkezdtem követni és foglalkozni vele, és azt vizsgálni, hogy hol érdemes beszállni a papírba. Hát körülbelül azt hiszem, ennyit terveztem már.
6: Legfontosabbak meg voltak.
7: Igen.
6: Köszönjük szépen.
7: Igen, most a nagy ötletelések, ugye a BlackBerry-t említettük, az továbbment, az is figyelés és tartás, az tegnap ment egy 20-ast, ahogy említettük, ugye 9 év után hozott egy cash pozitív negyedéves beszámolót, úgyhogy ott ez a fordulat történet, vagy turnaround story, ez nagyon működik, és eszméletlenül verett a papír. Úgyhogy egyelőre figyelés van, és a meglévők menedzselése, most új ötlet kevesebb ilyenkor.
3: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Bánzsöszi zsák, zsák pénzes.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Gábor azt írja nekünk, sziasztok, a vonalkódhoz. Még a 90-es években történt. Leltároztunk a munkahelyemen, egy fiatal gyakornokot kértem, hogy diktálja be a vonalkód alatti számot. Megtette, majd megkérdezte, de tök komolyan. Mondjam be a vonalvastagságot is?
7: De nem már.
6: ez jó. Igen.
7: Igen, az kemény. Igen, az néha gyakorolnunk kell, ugye nekünk is, mert az ilyen online pénztárgépeknél van az az opció, hogyha olvashatatlan vagy gyűrött a vonalkód, akkor neked kell benyomkodni. Az elég jó, mert az nem akasztja meg a folyamatot, de szerencsére ott se kell diktálni vonalvastagságot.
6: Na kérem, na, szépen jön Ács Gábor nem sokára.
7: Tényleg?
6: És,
7: azt tudjuk, hol van? Nem tudjuk.
6: Nem.
7: De a héten még volt.
6: Igen. Soha nem lehet tudni
7: hogy
6: hol van.
7: Merre mozog, de hogyha van kérdés, azt esetleg írjátok meg, megnézzük, hogy mennyi fér bele, mert hogy most csak egy blokkos lesz az
6: Egy blokkos, mert utána épp testben rovatunkban izgi témával jövünk. Az ember, aki átgyalogolta a Velencei tavat, azt mondja, hogy illetve hát rengeteg izgalmas kajakos kalandja van még Kürti Gábor Kükünek, a Magyar Kerékpáros Klub elnökének, úgyhogy vele fogunk beszélgetni majd épp testben rovatunkban.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
5: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád úton, az István útnál. Sávlezárásra kell készülni. A 12-es és a 14-es villamos helyett Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban a Szélkámán tér előtt. Egyirányúsították mától augusztus végéig a 11. kerületben a Budafoki utat. A Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket. Nagytétényi partelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Szent Gellért tér Műegyetem és a Budafoki út Karinti Frigyes út megállót. Vasárnap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár, az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között karbantartás miatt. Szakaszos sávlezárásra kell készülni mától vasárnapig a Fóti úton, a Váci út felé a Labdarúgó utca és a Gárdonyi Géza utca között napközben burkolatjavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a 11. kerületben az Építész utcában és az Albert Falva utca előtt, mert gázvezetéket építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A magyarok háromnegyede támogatná az euró bevezetését. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. 40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára is a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. A magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, írja a HVG. Nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg. A Medián választás utáni felmérése szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népesség 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A TISZA szimpatizánsok 92%-a, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Az egyik következő lépés a raktárként funkcionáló műtők felújítása lehet. A kormány június elején indított egy 3,6 milliárd forintos programot, amely során számos kórházban megjavítják a meghibásodott légkondicionálókat. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a NAV. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó napot kívánunk, kedves hallgatók!
4: Szép napot, így van!
3: Szép napot!
4: A hét utolsó munkanapja!
3: Végnapot, polgárok! Így van, ez a Millás reggeli Rádió Café 98.0-án, június 26-a péntek reggel van, 9 óra 9 perc, itt vagyunk Kántor Endrével.
4: És Gede Balázsral. Így is van, azt látjuk, hogy a forgalom azért van az utcán, de messze nem olyan, és sokan írták, hogy kevesebben vannak a városban. Hát ugye ez a kánikula, ez azért... Biztos vagyok benne, hogy hát nem biztos vagyok benne, erről beszéltünk már a műsorban hétfőn reggel is és kedden is, hogy a gazdaságra is rányomja a hatását.
3: Hát igen, hát már a kormány is meghirdette, ugye, hogy ahol lehet home office-t vezessenek be a hőségriadó miatt.
4: Egy kánikulai nap, az fél napos sztrájknak felel meg.
3: Igen, láttam
4: a számításokban. Ezt lehet látni. Nyilván ennek még lesznek ilyen nem teljesen direkt hatásai, amiket majd később számolnak ki, de fogjuk látni, hogy ez mit jelent. És akkor plusz az az energia ráfordítás, ami ugye rámegy a hűtésre, az is nagyon erős, úgyhogy hát ezzel küzdünk, de van, aki szerencsés és utazik.
3: Igen.
0: Ha sinem megy vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Na hát, vannak kérdések természetesen a hallgatóktól, meg vannak jó témák.
3: Ezeket mindjárt elő kell bányáztam, igen, mert még egészen korán jöttek.
4: Igen, korán érkeztek, úgyhogy azokat keresd meg, addig én beharangozom, hogy akivel beszélünk természetesen a szakértő, Ács Rövidgatyós Gábor, a nyáron csak bordsortban sortol a bord, és a sortban ülök a sortban, tőzsdézés a kánikulában című kereskedési és utazási szakkönyvek szerzője van itt a vonalban.
3: Hú, ez egy komoly háromsoros titulus lett. Szevasz, jó reggelt!
5: Köszi, jó reggelt! De hát azért nyilván erős túlzásból indul ki. Tehát nekem csak egy icike-picike SpaceX játéksortom van, amit említettem, de semmi
4: egy fecske?
5: Komoly, úgyhogy fecske.
4: Hát az akkor nem is bordsort, hogyha olyan kicsi, hanem ez egy fecske.
5: Már milyen?
4: Hát a rövid gatyáknak a méretére utalva, hogy ez egy...
5: A fecske.
4: Ezt nem ismered?
5: Hát hogy nézne az már ki? De hogy ne viccelhetek. Minél öreg emberből minél többet takaró. Igen, tehát de szó
4: nincs. Egy hosszú sort.
5: Nem közelítünk ahhoz. Hát a minimum, igen.
4: Na mondom én. Három új EasyJet útvonal Budapestről. Hova?
5: Hát inkább honnan és mikor és meddig. Úgyhogy ez egy nagyon jó hangzó téma, beírtam, de viszont könnyen le lehet tudni, inkább a jelenség maga érdekes. Tehát, hogy a három új EasyJet útvonal Bristolból, Liverpoolból és Belfastból, ami így nagyon jól hangzik, illetve hát Liverpoolból azért hangzik jól, mert hogy onnan a Wizz Air bezárta, de a Ryanair még megmaradt. Bristolból a Ryanair régóta repül, és egy stabil útvonal, de hát mindig jó, hogy ott vannak ketten, gondolhatnánk. De a legérdekesebb az Belfast, mert a Belfastot a Ryanair is bezárta, a Belfast egy évig működött, és most fog bezárni, és sőt, a be is zárt, és onnantól, de jó, ismét van akkor Észak-Írországba is járat, de nem, illetve csak részben, illetve csak egy rövid ideig. Van már egy ilyen kategória, és ennek a részeként nyitottak ezek a járatok, hogy Nem is tudom ezt minek mondjuk, magyarul szerintem nincs is rá kifejezés. Nevezzétek el, november közepétől január elejéig jár. Tehát gyakorlatilag ilyen karácsonyi bevásárlótúr. Ez a buli turizmusnak a része valahol, de nem alapvetően bulizni, hanem karácsonyi vásárt nézegetni.
3: Hát az, az
4: de nem bevásárló, az, tehát inkább karácsonyi vásár az jó, de
3: adventi járat, igen.
4: Adventi járat.
5: Nagyon jó.
3: Adventi járat az jó. Szeretem az ilyen célú utazásokat, igen.
5: Igen, igen. Na szóval kimondottan csak az advent időszakra az ügyet elkezdett ilyeneket nyitogatni, és
4: szóval forradboros járat.
3: Az, így
5: van. Forradbor járat, igen. Szóval három ilyen jön, november közepétől, és december, és január másodikán vagy harmadikán elmegy az utolsó. Tehát arra az időszakra úgy tudnak átcsoportosítani gépeket, amikor amúgy nagyon kicsi a forgalom, és akkor ezt így megmarketingelik city break, tehát hétvégés városnézősnek, de kimondottan próbálnak olyan városokat, ahol nagyon jó és szép a karácsonyi vásár, és ahova kimondottan ezzel a
4: téllel
5: az advent időszakon el lehet menni, és ez egy önálló kis menetrendi kategória is kezd lenni, és akkor ebből most Budapest kapott hármat. Én nyilván jobban örültem volna, hogy főleg Belfastnál, hogyha ez egy állandó járat megmarad, de hát értelemszerűen ez ebben az időszakban kifele is működik, tehát hogyha valaki éppen haza akar jönni, vagy éppen ezekbe a városokba akar kiugrani, akkor nyilván. De kimondottan a brit turistáknak a szemével csinálni. Tehát általában csütörtök vasárnap, vagy péntek hétfő, tehát próbálják a menetrendet úgy megcsinálni, nekik hosszú hétvégé legyen. Viszont emiatt az árazás is olyan, hogy az ellentétes irány olcsóbb. Tehát, hogyha mi pont egy ilyenre akarunk kimenni, akkor jó tud lenni a magyar turistának, tehát akkor ez neki is
4: izgalmas. Bristolba, novemberbe?
5: Hát ez
4: mi van ott? Nem is.
5: Hát szerintem Bristol egy jó ugródeszka Wales-hez. Tehát ott bepattani az autóba, aha, és akkor Wales-be tovább menni.
4: Ez már valami, ez már döfi, oké.
5: De jó van, figyelj, akkor Liverpoolt nevezünk ki ugyanennek, csak Észak-Londonba vezetne. Tehát az se rossz egyébként, az a másik bejárat, ott is tök szép tájak vannak. Úgyhogy az novemberben, hát novemberben van elviselhető idő, nem? Hát benyém most Angliába.
4: Igen, ezt értem, igazad van. Mi a harmadik? Bristol, Liverpool és...
5: És... Belfast.
4: Na az izgi.
5: Na, úgyhogy az teljesen jó és vállalható. Jó, egy kis túlzás egyébként mondjuk nagyjából szeptember elejétől május végéig pont ugyan idő van Angliában, tehát na jó, kis túlzással persze, de hát én voltam ott tényleg decemberben is, meg áprilisban is, és de az elmúlt években gyakorlatilag tényleg ugyanez volt, hogy 10-13 fok között volt akármikor voltam a nyári csúcson kívül, úgyhogy olyan nagyot nem lőttem mellé.
4: Oké, aztán van még egy másik hírcsomag, Ryanair megszünteti a gyerekesek kényszerpótdíját.
5: Igen. Most nem megyek bele, majd az okosutasban jó megbeszéljük a részleteket, mert hogy a Ryanairnek a kommunikációja az nagyon-nagyon kemény. Tehát amikor van egy olyan dolog, amit csak te csinálsz máshogy, mint az iparág, az persze lehet úgy beállítani, hogy jaj, de innovatív, meg hogy az utasnak az érdekében történik ez az eltérés, de hát alapvetően baromira nem. Tehát csak te szivatod az utasokat, akkor nevezzük a nevén a gyereket. Szóval csak és kizárólag a Ryanair volt az, egészen mostanáig, mert ennek a megszűnését jelentik be ebben a bejelentésben, hogy pénzt szed azért, hogy a gyerekeddel utazzál. Na most ő ez baromira úgy próbálja kommunikálni, hogy de hát a gyerek az ingyen mehet. Akár 5 gyerek is ingyen ülhet ott, ahova a szülő szeretné egymás mellett, és ők ezt megválogathatják, hogy melyik sor, és hogy ez mennyire nagyon jó. De itt mégiscsak arról van szó, hogy nem tudsz foglalni se anélkül, hogy kötelezően ülőhelyet vegyetek magatoknak, és valóban a gyereké ingyenes, de a felnőttén nem. Tehát ha 2 felnőtt elmegy egymásra utazni, akkor annak a jegyáron kívül nincsen költsége, az meg szépen szabadon választott, hogy te veszel magadnak ülőhelyet. De ha gyerekkel mész, akkor ah, nem szabadon választott gyerekkel, te nem mész sehova. Hogyha alapáron akarsz menni gyerekkel, akkor mész, akkor tudsz eleve csak foglalni, hogyha kötelezően megveszed az ürőhelyet, amiért fizetned kell felnőttként. Úgyhogy most így duzzogva, hogy ez milyen jó volt, és a utasok mennyire szerették. A Ryanair bejelenti, hogy akkor ezt megszünteti. Egyébként szoros összefüggésben a EU-s szabályok változásával, amiben erre kötelezettség van, tehát ez sem jó szándékból, meg ez sem saját jókedvükben, de az új uniós utasjogi szabályok változásával összhangban, ahol bejelentették, hogy ilyen nem lehet, azt persze nem tették hozzá, azt én mondtam a múlt héten, hogy hát egyetlen egy légitársaságot érint a Ryanair, meglátjuk, hogy hogy reagálnak. És akkor a reakció tehát az az lett, hogy bejelentik, hogy az ő rendszerük a szipi szuper volt, de hát most akkor kénytelen kelletten alkalmazkodnak az iparági átlaghoz. Én utasként azt mondom, kifejezetten zavaró és idegesítő és kellemetlen volt, hogy ezt gyakorlatilag kötelezővé tették, tehát nem is engedett a rendszer foglalni. Apró érdekesség, hogy Olaszországban például az eltűnt, és ott engedett, tehát az valószínűleg egy valami olasz szabályozás miatt kiszedték belőle néhány évvel ezelőtt, az olasz járatoknál már nem volt ez a kényszer. És most azt mondja a Ryanair, hogy azért ez tovább, hogy hát választhat mostantól, ha valaki gyerekkel megy, de ha nem vesz helyet maguknak, akkor majd a rendszer a gép hátsó részébe fogja ültetni, és egy kis, próbálják ezzel is abba az irányba terelni utas, hogy akkor foglaljanak, mint hogy eddig kötelező volt, de most is maguknak. Jelezném, hát eddig, amikor kötelezően megvetted a helyet, az a eddig is a hátsó részére lehetett csak olyat foglalni, ami viszonylag olcsó volt. Tehát eddig is abszolút a hátsó része felé terelték, tehát úgy képzeljétek el, hogy csak néhány hátsó sorban volt a szülőnek, nem tudom, 6-7-8 euró, az összes többi a drágább volt, tehát fizetni eddig is kellett, és eddig is a hátsó részében volt a néhány sor, ahova ülhettél. Úgyhogy a Ryanair végre, hát nem észhettél, de lényeg az, hogy eltörlik mostantól, nincs ez, hogy kötelező pluszköltséget a nyakadba varnak ahhoz, hogy egyáltalán utazhassál, amit ők elnevezte ingyen ülőhely gyerekeknek.
4: Csodálatos.
5: Elfelejtve azt, hogy a szülőnek kötelező és kikerülhetetlen.
3: Oké, van-e még saját info, vagy jöhetnek a hallgatói kérdések? Még... Kettő van egyébként összesen.
5: Jó, még egyet gyorsan elmondok, illetve ami szerintem érdekes a nyári menetrendeket illetően, illetve van egy, ígértem, hogy ha valamit csinálok napfogyasztás ügyben, akkor arról beszámolok, mert azt meséltem, hogy nagyon szeretnénk elmenni megnézni, az alapforgatókönyv az volt, hogy ez a csík úgy néz ki, ahol a teljes napfogyasztás lesz augusztus 12-én, ja és egyébként köszönöm, mert tök kaptam visszajelzéseket, és ez annyira jó, hogy többeknek beültettem a...
4: Hát nem csak visszajelzést kaptál, hanem egy Excel táblázatot is készített neked a kedves hallgató, ami a nyári utazási táblázat, amit elküldött e-mailben, csak te nem töltötted le, ezért most kapsz egy verbális fejrekoppintást.
5: Úristen, ezzel nem találkoztam.
4: Ott van, bizony. Érte. Ács Gábornak jó, megcsinálta jó. Az egészet, úgyhogy neked csak töltögetned kell.
5: Jó, oké, akkor ezt majd nézem. De már vannak hallgatók, akik kimondottan napfogyasztás túrára indulnak. Nekünk tavaly nagyon sikeres volt a gyerekekkel az autós nagy kirándulásunk, és akkor gondoltuk, hogy majd érintjük. De valahogy egy kicsit bizonytalan vagyok.
3: De hát ez mindenhonnan ugyanúgy néz ki.
5: Az valóban ugyanúgy néz ki, de az ember, de gyönyörű volt, amikor itt láttuk egyszer Magyarországon.
4: A Titánról nem ugyanúgy néz ki, a Szaturnusz holdjáról.
5: Ez így van.
3: Oda kell menni.
5: És a mi életünkben már Magyarországról, hát mondjuk ha 100-120 évesek leszünk, akkor igen, de hogy azt hiszem 100 fölött leszünk mi, amikor osztályunk, hogy amikor Magyarországról legközelebb lesz, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy még egy azért a gyerekekkel egy közöst nézni kéne. Ők is már egy töpörödött vén emberek lesznek, mire Magyarországról újra látható lesz. Most viszont lát van kettő, az egyik az, ami Spanyolországból a leginkább élvezhető, a csíkja úgy megy, hogy nagyjából úgy képzeljétek el, hogy hogy a Balear-szigetektől, és akkor Spanyolország észak nyugati része, aztán persze a tenger fölött, és Izland. Izlandnak is a nyugati része, hát dilemma volt. Hát Izland az gyakorlatilag minden ilyen horror váron az összes repülő az azt megelőző időszakban. Ráadásul egy egészen erős időjárási kockával ott futsz. Tehát ott azért sokkal jobb az esélye, hogy felhős lesz mindenhol, ahol látható. Úgyhogy kézenfekvő a spanyolországi rész. Spanyolországon belül a Baleárokon ott azt teszi nehézzé, hogy este van, tehát nap nyugta előtt történik, tehát mindenképpen magas helyen kell, hogy legyél, ahol teljesen szabad a nyugat felé a kilátás, akár úgy is, hogy a tenger felé, ugye, hogy lásd a talajt gyakorlatilag. Úgyhogy a legjobb esély, meg ahol még nem volt nap nyugta, mire eljön a teljes fogyatkozás ideje, az ott Bilbao környéke, tehát nagyjából a Baszkföld. Úgyhogy nekem az volt, úgy voltunk, hogy akkor megpróbáljuk autóval, de hogyha jó repülős lehetőséget látunk, vagy gyorsan el lehet jutni, akkor legalább egy részét azt akkor géppel csináljuk. Nekem egy olyan akadt be, hogy elfogadható áron, hogy Veronából jegy, most csak azért nehéz, mert most már fel is ugrott, visszafelé viszont például Belgrád felé lehet visszajönni, visszafelé azért ilyen 30-40 eurós másnap, és Madridot választottuk egyébként, és onnan még autóval megyünk tovább, és akkor fölfűzünk még szép városokat is, hogyha nem lesz nagyon nagy hőség. Úgyhogy amiket éjszaka Madridtól, éjszakabbra vannak, tehát Bilbaóba, Zaragozában nagyon-nagyon drágák a jegyek, tehát azért látszik, hogy kőkeményen működik ez a napfogyatkozás turizmus, hogy sokan akarnak menni megnézni. Ami meglepődtem, hogy nagyon magasak voltak az autóbérlés árak, néhány jó pár cégnél ki is fogyott, de most például két napra 200 euró szerintem az egy ilyen csúcsidőszakban az jó, hogy mivel így összeálltak a dolgok, én akkor az autóbérlős verzió, és miután Madrid kívül esik, egy picit kívül esik egyébként a sávon, ahol a teljes része látszik a napfogyatkozásnak, onnan még, de nem sokkal, tehát egy 50 kilométerre már benne vagy, és ott nagyon-nagyon sok helyre el lehet menni, szét tudsz szóródni, föl tudsz menni hegyekre, ahonnan nagyon szépen látszik, és fontosnak tartottam így leírva, hogy ne tömegközlekedéshez legyél kötve, hanem legyen mindenképpen autód, úgyhogy akkor ezt a megoldást választottuk egyébként. Most még Madridban vannak viszonylag elérhető. Tehát most, ahonnan mi megyünk, az viszonylag drága. A Budapest-Bilbao járat például aznapra az megint fölpattan, de most meg ilyen 30 ezer környékére leereszkedett. Tehát ezek így mozognak, tehát még nem késő, tehát kicsit odafigyel, biztos, hogy lesz olyan útvonal vagy járat, amire érdemes lecsapni. Nekem mondom, Madridban hát drága, de nem annyira drága, mint amikor valami egészen rendkívül így történik autóbérléssel, összekötve jött ki jól a matek.
4: Gábor, gyorsan, akkor egy kérdés, egy mondat kb.
3: Hát lehet több, mert két kérdésünk van, és az egyiket meg is válaszoltam, ja, mert hogy az volt, hogy sziasztok, Bilbaóba érdemes augusztusba elmenni családdal, csak vízen repüli. Hálás, köszönöm,
4: Zsolt. Meg is volt.
5: Nem válaszoltam meg, én kimondom, ott csak a napfogyatkozás járatot mondtam.
3: Hát de gondolom, augusztusban mi másért menne valaki Bilbaóba?
5: Ja, hát szerintem ezer mások miatt is érdemes menni.
4: Például és a kapitányt megnézni.
5: Egyébként nincsenek rossz árak, tehát azt az egy napot leszámítva. Ugye szerdán van a napfogyatkozás, és utána nagyjából a péntek, szombat, vasárnap az mindenhova nagyon drága visszafelé. Tehát ha valaki egyből visszajön és korábban megy, akkor lehet olcsóban kihozni, kicsit tovább marad, mert a következő hét eleje az már jó. És Bilbao járatok sem olyan drágák egyébként.
4: Hát, igen, ez szerdán van a napfogyatkozás, csütörtökön, pénteken, szombaton pedig a pénzfogyatkozás történik meg, akármit csinálsz ezeken a helyeken.
5: Ez így van, és ott a szállások természetesen horroráron vannak, tehát nagyjából
4: pont a
5: sáv alatt horroráron vannak, de kicsivel kimész belőle, például Madridban is, ott Madridban teljesen normális átlagos árak vannak, ott alig érződik egyébként, tényleg még a szállást érdemes volt hozzátenni, igen.
4: Másik kérdés az volt, hogy ha esetleg azt mondja, Stuttgartba szeretnék utazni október 23-ai hétvégén, most oda-vissza 95 euró a repjegy, érdemes-e még várni?
5: Úgy tűnik ez lesz a sláger kérdés, mert ugye őszi szünet, értelemszerűen minden a sokszorosába kerül, ez megint pont ugyanaz, október 23-án kezdődik az őszi szünet, és ilyenkor kifele és befele is sajnos a

0: euróért, ennél, hogyha most 90 oda-vissza, akkor egy dupla ár, akkor ezt most én úgy látom, hogy egy nagyjából egy átlagos kiemelt szezon ár. Elképzelhető, hogy lesz olcsóbb, mert mindig az van, hogy néhány útvonal, néhány nap, ami kiesik, amit végre annyira nem szeretnek a utazók, előtte egy másfél hónappal az őszünet környéken is leszokott esni. Van, ami meg fölmegy annyira, hogy szinte megfizetetlen, de ezt nehéz előre megjósolni, hogy melyik. Úgyhogy ez sajnos egy ilyen normális hát, ár abban a kiemelt időszakban.
1: Igen, és hogyha többen akarnak menni majd a szünet közelettével, akkor ezt valószínűleg nem lesz olcsóbb, de hát ezt nem lehet tudni, lehet, hogy kiesik. De hát átlagár.
0: Ezt jó, hogy mondod, mert hogy tavaly, meg tavaly előtt is az volt, hogy szeptember elején volt egy ilyen roham, mintha szeptember elején egy csomóan rájöttek volna, hogy jaj, akkor nézzünk van az őszünetre. Tehát nyáron még nem gondolkodunk, amikor így mínuszos hírként kijön a tanév rendje, hogy akkor mikor lesz a szünet, akkor aztán nem annyira veszik észre, de egy ilyen ugrás szeptember elején van, főleg a nyaralóhelyek felé, a népszerű nyaralóhelyek felé. És bár ezt elmondtam ezt az információt, de hozzáteszem, hogy megint megjátszották a légitársaságok, hogy csak a nyári menetrend időszakban közlekedő járatokhoz hozzácsaptak megint az őszi szünet miatt kimondottan még a következő időszakra, mert a menetrendváltás az megint úgy van, hogy pont október utolsó hétvégéje az őszi szünetbe beleesik, és akkor azt meghosszabbítják még néhány járattal, hogy hova tudjunk jönni, amik akkor állnak le, klasszikus példa, ugye Rodosz, meg Kréta, meg Majorka, hogy ne csak kifele legyen járat, hanem hova is lehessen jönni, és akkor úgy állnak le a járatok, hogy még az őszi szünet akkor benne legyen.
1: Na jó van, Gábor, elengedünk.
2: Van egy sánkhályi kérdés, azt nem tudom, hogy erre tudsz
1: válni. Az majd a Okos Utas magazinba lesz. Elfogyott az idő.
0: Nem is annyira. Sánkhályban nem vagyok annyira.
2: Főleg az a baj.
0: Az a baj, hogy 120 ezer alatt én sem tudnám megoldani.
1: Van-e Ács Spotting oldal?
0: Nincs semmi.
1: Na, tessék. Új ötlet. A Dancing Gaben mellé egy új ötlet, az Ács Spotting oldal, tessék megtalálni, és akkor oda lehet rakni egy Google Maps aloldalt lehet erre csinálni, és akkor ahol látták Ács Gábort,
2: igen,
1: egy fényképpel ki lehet rakni, úgyhogy...
0: A félreértések elkerülése véget, ma még munkanapon van, tehát majd a jövő héttől indul a
1: digitális
0: szabadság.
1: Nomád vagy home office? Digitális nomád vagy home office?
0: Követve. Mármint a jövő hét?
1: Nem, most.
0: Most egyik se, hát én hamarosan. Hát ha megvárnátok, akkor megyek is be.
1: Ja, jössz ide be?
0: Csinálni, igen, csak egy kétből munkásosnál.
1: Micsoda szerencse! Micsoda öröm! Ritkaság!
2: Neked se legyen jobb, dolgozz egy kicsit, oké?
0: Erről van szó.
1: Így van, gyere szépen.
0: Nem mindig utazom, amikor nem vagyok ott.
2: Igen, világos. Oké.
1: Akkor várunk szeretettel. Szevasz!
2: Szia!
1: Ács Gáborral beszélgettünk, és válaszolt a kérdésekre is.
3: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
1: És épp, hogy lemaradt a nyárslágere szavazáson. Hát jó, nem épp, hogy lemaradt, mert ugye a 48% volt a nyertes dal, és azt hiszem,
2: én
1: hogy...
2: Én már félek egy
1: 28...
2: kicsit.
1: Nem kell félni, mert ez volt az opció, amit azok választottak, akik kevésbé irritáló számot akartak. 32%-kal a Bombargo Traveling Man című felvétel, ami Ács Gáborról szól.
2: Abszolút,
1: ez nyert, egyébként tök jó szám, úgyhogy mehet ez is nálunk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Magyarország nagyvárosai tömérdek kincset őriznek. Mindezek felfedezésére érdemes kipróbálni, milyen profi idegenvezetőre bízni magunkat. Veszprém, különösen az óvárosi rész, valóságos ékszerdoboz. Érdemes több napot ráfordítani megismerésére. A városban többféle tematikus séta is elérhető, amelyekkel úgy barangolhatjuk be az egzugos utcákat, hogy nem csak a látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is. Sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrát is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkalhatunk, például a Nagy Erdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabadulószobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: És Varga Zoltán elemző itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na, hogyan alakul az utolsó kereskedési nap a héten?
6: Alapvetően én kicsit negatív nyitásra számítottam volna, tekintve a nemzetközi befektető hangulatot, ugye most az Egyesült Államokban a technológiai szektorban aggódnak ismét, miután a csipáremelkedés miatt az Apple és a Microsoft is bejelentette, hogy komoly áremelésre kényszerülnek. De itthon abszolút jól tartja magát a BUX. Sokáig csak az OTP volt mínuszban, most már a Magyar Telekom is kis mínuszban van, 2690 forinton. Az OTP 0,26%-os csökkenéssel 45.850 forinton áll. A MOL viszont közel 1%-kal 3.682 forintra emelkedett, a Richter pedig több mint 1%-kal 12.270 forintra.
5: Európában?
6: Inkább negatív, tehát az ott is jobban látszik a hatása ennek az amerikai aggodalomnak. Egyébként ugye a tengeren túlon tegnap emelkedtek az árfolyamok a Micron gyors jelentés miatt, ami közel 16%-kal szaladt fel, és így a Nasdaq is még emelkedett, viszont ma reggelre Ázsiában már látszódott az aggodalom. A Korea Index több mint 7%-ot esett, a Nikkei több mint 4%-ot, úgyhogy ennél emiatt gondoltam azt, hogy itthon is egy picit negatív lesz a hangulat, de egyelőre nem igazolódott vissza.
5: Na, az viszont jó. A forint piacon mi újság? Odaragadtunk a 3.55-re az eurónál?
6: Most egy picit lejjebb jöttünk, erősödik a forint, sőt az elmúlt percekben most már 354-es szintet tesztelgeti az euró, úgyhogy ha letörik, akkor én úgy látom, hogy 350-ig nagyjából nincsen erősebb támasz. Uh-huh. A dollár forint 310,89, ugye itt most az MNB keddi kamat döntő ülése volt meghatározó, illetve tegnapi inflációs jelentés, amiben megmagyarázta a jegybank, hogy miért gondolja 2%-kal alacsonyabbnak az idei évi inflációt, mint márciusban. De elsősorban a forint erősödés, másrészt pedig az iráni rendezés hatására változtatták meg a prognózist. Picit drasztikusnak tűnik egyébként, és lehet, hogy egy picit túl optimista is lesz, de majd kiderül a következő hónapokban.
5: Péntek van, várunk-e valamilyen fontosabb makroadatot, vagy bármit a világban?
6: Igen, délután 14:30-kor az Egyesült Államokból a nagykerkészletek, illetve külkermérleg jön, de ami fontosabb lesz lenni, a 4 órakor a Michigani Egyetem fogyasztói hangulatindexre lehet a sokak piac mozgató.
7: Nagyon fontos. Jól van, figyeljük ezt, meg hát persze a hormuzi fejleményeket.
6: Így van.
7: Meg az AI azért fejleményeket, úgyhogy van bőven mire figyelni.
6: Van.
7: Oké, okay, köszi igen, szépen. Köszönöm. Kitartást a hőségben.
6: Köszönöm. Nektek szia is.
5: Szia. Marga Zoltán elemző számolt be a tőzsdei helyzetről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: És van, aki egészen extrém mozgáskultúrákat csinál, aki nem más, mint Kürti Gábor Kükü, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Szia, szép
2: jó
1: napot,
2: reggelt.
1: Jó reggelt!
2: Hello, sziasztok!
1: Hát, ha ki figyeli az oldaladat a közösségi médián, azt láthatja, hogy azért elég sokszor ilyen kalandokat keresel, amiben egyszerre van mondjuk városi közlekedés és vízi közlekedés, és kerékpár, és most a legutóbb ugye egy olyan extrém gyaloglás, amit még dokumentálva senki nem csinált meg. A hajózási útvonalon keresztül gyalogoltad a Velencei tavat.
2: Igen, hát igen, ilyeneket csinálok, és akkor ezeket általában úgy, hogy mindegyik eszközöm, ugye nyilván a lábam az ugye mindig kéznél van, de azon kívül pedig van a kajakom, ami egy felfújható kajak, illetve hát van belőle több is, és az tömegközlekedésen, akár a metrón mindenhol szállítható, egy hátizsákban, vagy gurulós kocsintal, ahogy akarom, ez nagyon nagy mobilitást ad, és akkor ezt lehet ötvözni mindennel, tehát például bubival is lehet kajakozni. Mondjuk például, amikor a Rákospataknak az áradás, akkor mentem a Rákospatakon egy nyáron, akkor a bubival kombináltam, mert úgy tudtam visszamenni az elejére. De egy csomóféle módszer van, ahogy lehet ezeket kombinálni, és hát egyrészt ez maga adja magát, illetve hát igyekszem úgy, a vízállás jelentés függő vagyok, és akkor mindig, még sajnos nincsen olyan oldal, ami jelez, hogyha valami megárad, de hogyha valami árad, akkor az nagyon érdekes lesz mindig. Tehát, hogy akár a Duna, vagy akkor engedik
1: hát
2: a Balatont,
1: hát ugye vannak ezek a Sió, hidroinfo oldalak, vagy minden, amiket lehet figyelni, és akkor ott elég jól előrejelzik, hogy hány méter jön. De ezek ugye nagy folyókat igen. jelentik csak, tehát ugye mondjuk a Rákospatakot nem hiszem.
2: A sajnos nem, ott nincs is olyan vízmérce, ami online jelez, vagy rögtön. Máshol van, ahol óránként, meg van, ahol erőre jeleznek, igen. Tehát, hogy ilyeneket szeretek igen csinálni.
3: Igen, a Velencei tó viszont apad, ugye azért tudtál átmenni. Kántor Bandi kollega kicsit aggódott is, hogy beszéljünk erről, nehogy valaki kedvet kapjon, és hülyeséget csináljon.
1: Igen.
3: Úgyhogy az térjünk ki a részletekre, hogy ezt hogy csináltad, mert azért te sem csak úgy nekifutottál, igen. és átrongyoltál egyik partról a másikra.
2: Jó, tehát én nagyon kockázatkerülő vagyok, tehát hogy egy csomó mindent nem csinálok, amit csinálhatnék, de kockázatos, és ezt is úgy csináltam, hogy odafelé először Gárdonyból indultam, és leméregettem egy ilyen mérőrúddal az egészet, hogy hol lehet egyáltalán átkelni, vagy lehet-e egyáltalán, és amikor láttam, hogy lehet, akkor keltem át, de nyilván egy kötéllel hozzá voltam kötve a kajakomhoz, meg még abban volt egy mentőmellény, hogyha nem tudnék bemászni, vagy nyilván be tudok, akkor meg ez is van, és hát meg láttam, hogy végig 130 centinél nem lesz mélyebb, úgyhogy így vágtam bele.
1: Igen, ezt azért mondtam csak el, hogy vigyázz. Igen, ezt azért mondtam csak el, hogy két okból. Az egyik az, hogy nyilván viccesnek tűnik, hogy jaj, át lehet rajta gyalogolni. Pont azon poénkodtunk, ugye, hogy vártál volna még egy picit, akkor átbiciklizhetnél, mert hogyha tényleg lemegy ez a 20 centi még, akkor alig marad valami.
3: De az a szotty az alján, az ott van.
1: Na ez az, például. Ott a szotty. És pont akartam mondani, hogy sajnos bele is fulladt valaki most a napokban, amiről nem lehet tudni, ugye, hogy most én nem tudok róla, bocsánat, hogy mi történt pontosan, de hogy itt lehet sok minden, és például a végbordosoknál is veszélyes, hogy egy nagyobb ugrásnál beleáll az ember, és nem tudja kiszabadítani magát ebből az iszabból, ebből a vacakból, akkor azért az tud veszélyes lenni, meg hát rohadt meleg is van, tehát hogy az is lehet gond, hogy az ember egyszerűen csak elájul, és hát akkor történik baj. De te akkor nagyon igen, alaposan körüljártad ezt.
2: Igen, természetesen, de azért nekem van ebből egy kis gondom, mert ugyanakkor mondjuk, ha Bázelben él valaki, akkor nem tudom, hallottatok-e róla, de Svájcban egy csomó ember úgy jár haza a munkából, igen. hogy Bázelben beleugrik igen. a folyóba. Egy olyan folyóba, ami gyorsabb, mint a Duna, örvényesebb, mint a Duna, és a Dunába viszont nem szabad fürdeni, és egy csomó olyan dolog van, hogy itt mi olyan nem ilyen vízparti nemzet vagyunk, de mondjuk egy csomó helyen nem lehet mondjuk úszni, és nyíltvízi úszás például nem lehet, miközben tengeren ezer számra úsznak az emberek gond nélkül egy csomó helyen, vagy mondjuk kajakozni is egy pár helyen nem lehet, miközben Ausztriában mondjuk a Szaltán mindenki lekajakozhat, ha akar, aztán
1: teljesen túl, igazad akkor, van, akkor, és nagyon jó ez a bázeli sztori, és abban is igazad van, hogy ezen változtatni kell, de azt azért mondom csak ezt a, tehát pont ez volt a lényeg ebben a velencei tavi sztoriban, hogy tehát az összes elővigyázatosságunkat levetkőzzük, mert mi baj lehet? És ugye, igen, amikor egy mély vízben van valaki, akkor egyértelmű, hogy itt kell tudni úszni, vízbiztonság kell, figyelni kell, benne vannak ezek a stoppok az emberbe, akármilyen dolgot csinál, odafigyel. És itt szerintem van egy olyan, hogy hát itt nyugodtan elengedhetjük a gyereket, mert úgyse történhet semmi, hát derékig ér a víz. Na nem. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes, pont ez. De térjünk erre vissza, hogy amikor hogy találod ki ezeket a kalandokat? Tehát például az, hogy bubival elbiciklizel, viszed a kajakodat, és akkor feltérképezed az útvonalat, tehát honnan jönnek az ötletek? Mert tök jók ezek.
2: Hát igazából van egy Karlovics Kristóf nevű ember, aki pupubácsinak hívnak, és 80 éves, és a Covid alatt én őt láttam, hogy kajakozik állandóan a Dunán, és a MÁV-on szállítja, stb., és ő fertőzött meg vele a Facebookon, és én is úgy kezdtem el, és igazából annyi, hogy ez ugyanolyan, mint ha elmennél kirándulni, csak sokkal érdekesebb, tehát, hogy nem olyan, mint a 500. kirándulásod, illetve hát a vízen mindig van valami olyan, és egyedül vagy, el vagy zárva, van olyan, hogy 2-3 órán keresztül mondjuk a Hárosi sziget elöntött erdőjében halívást nézek. Tehát, hogy mondjuk ez olyan, ami a közelében nem kerülsz, nem látod soha, de a kajakból ez így átélhető, és ezek olyan dolgok, amik, vagy mondjuk a Rákospatak is ilyen volt, hogy ott a Rákospatak, látod, de teljesen más. Vagy mondjuk amikor munkából szoktam hazakajakozni, az mondjuk elég rendszeres, hogy havonta egyszer mondjuk csinálom, hogy kimegyek a villamossal az irodából a Margit-sziget spiccére, és akkor ott fölfújom a kajakot, és akkor lemegyek a Rátkövei Dunáig, a Zsilipig, ott átemelem az atlétikai pályánál, és akkor utána hazamegyek, vagy ott 23. kerületbe, és ott onnan egy busszal a házunkra átesz le, és úgy megyek haza. És hogy tök furcsa, hogy egyedül vagyok egyébként, mert hogy látom az a 2 milliós városban, rengeteg ember szeret sportolni, és mindenkinek ilyen, ez be van állva, hogy akkor csak biciklizni lehet, vagy nyilván én örülök ennek, mert a kerékpáros klub elnöke vagyok, de tök jó, hogy a sporttal kombinálja az ember az irodai székben ülését. De viszont az, hogy ott itt a Duna, és hogy hát egyszer elképesztő, így nem tudom elmondani, hogy milyen jó, amikor így ülsz, egy csomószor nem is evezek, hanem csak forgat a víz, és így megyek lefelé benne, és így nyüzsög a város körülötted, és ülsz bent egy kajakban, és tök más az egész. Szóval valamit ki tud kapcsolni teljesen, az például ez.
1: Ez nagyon jó, hogy
2: ahogy tervezem, az pedig az általában, hogy kitalálom az útvonalat, vagy az eseményt, ami történik, vagy éppen nem tudom, mondjuk a Sion, amikor engedték a Balatont, az mondjuk 2 éve volt, akkor épp sok víz volt, vagy nem tudom, és akkor az volt, hogy akkor gyorsan megnézem, akkor nekem oda kell menni, mert ezt látni akarom, akarok rajta menni, mert gyorsan megy, stb., és akkor kinézem a vonatot, hogy Siófokon le tudok szállni, és akkor csinálok egy menetrendet, hogy legalább 3-4 opciót, hogy milyen településeken van, milyen távolsági busz van, meg vonat, ezeket felírom egy Google Keep jegyzetbe, és akkor közben attól függ, hogy milyen tempóba sikerül menni, ABCD megoldással kiszállok valamelyik vonat úton, vagy valamelyik távolsági busznál, ez is tök rugalmas, és akkor, vagy a Kaposnál volt ilyen, hogy minden településen megáll mellette egy vonat, ezért ott szállsz ki, ahol akarsz, tehát semmire nem kell figyelni, az például tök jó a Kapos, senki se gondolja, hogy azon lehet kajakozni, pedig nagyon-nagyon szép.
1: És van még rengeteg ilyen, a Vajasfok, az meg volt?
2: Nem volt meg, de már nagyon, a bakancslistám van rajta.
1: Bakancslista? Oké. Olyan, mint egy óriási akvárium. Nekem azt tetszik. Olyan tiszta víze van, zseniális. Tehát óriási az egész élmény, és én azon döbbentem meg, hogy nem, tényleg nincs rajta senki. Tehát miért nincs azon senki? Egy pár horgásszal találkoztam.
2: Hát tehát igen, a sziget közben van még ilyen, a sziget közben is van az Zátonyi Duna, ott konkrétan szoktam mutatni embereknek, hogy ott van egy kemping, és ismerek konkrét harcsákat, amit hogyha snorkelinget lehet olyan tiszta a visz, igen. És tudom, hogy melyik fa alatt van a harcsa, és akkor ilyen 7-8 kilós harcsa, ott lakik, és hogyha leereszkedünk csöndben, nyugiba, akkor rendesen lehet nézegetnie, és így, nem tudom, te, ott vagy tőle 2 méterre. Vagy volt, hogy a fiammal úsztunk, snorkelingeztünk a sziget közben, és akkor először ilyen balin, ilyen 2-3 kilós balin először mindig ilyet, és utána a fiam mellett úszott, ami egyszerűen döbbenetes, hogy együtt úsztak konkrétan egy ilyen 2 kilós balinnal. Tehát, hogy én...
3: Azt kérdezi, hogy hallgató, most akkor talán szabad kajakozni a Dunán, vagy sem? Vízirendőrök mit szólnak ahhoz?
2: Szabad kajakozni a Dunán, abszolút. Amiért én most egy kis mini mozgalmat indítottam, mert a fővárosnál kezdeményeztem, az az, hogy legyen egy vízisportablak, ami vasárnap mondjuk korán reggel, tehát mondjuk amikor nincsenek még turisták, tehát ilyen mondjuk így, mit tudom én, 6-tól 9-ig, vagy egy ilyen pár órás, amikor lehessen szapozni is, meg kajakozni, akár úszni is lehetne szerintem, de hogy akkor a hajók, hogyha járnak, akkor csak lépésben a túloldalon, vagy ne járjanak, stb. Legyen egy ilyen kis mini vízzel, vagy legyen kint rendőr, motorcsónak, aki figyel az emberekre, de hogy egy kicsit bázelesedjünk el.
1: Bázelesedjünk, nagyon jó. Éljünk együtt a Dunával. Nagyon tetszik. Jól van, hát téged pedig meg lehet próbálni megkeresni és követni a közösségi felületeken ilyen jópofa kalandokat, hibrid túrákat, akár felfújható eszközökkel is. Úgyhogy nagyon klassz kis kezdeményezések. Szuper volt, hogy beszélgettünk.
3: Köszönjük. Szép napot, jó hétvégét.
2: Köszi. Sziasztok. Hello.
3: Kürti Gábor Kükűvel, a Magyar Kerékpáros Klub elnökével beszélgettünk a különböző, hát hogy extrém vagy nem extrém, de furcsa kis túráiról.
1: Igen, igazából az a jó, hogyha hétköznapibb lenne ez a fajta túra, úgyhogy tök jó, hogy elmondta.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
3: Valaki a Hammerrel a Balaton jegére sportot ajánlja, hát gratulálok, azt meghagyjuk annak, aki kitalálta.
1: Gratulálok neki ehhez.
3: Igen. Oké.
1: A Rábán úgy tolja az összehajtott bicikli, ott vagy a szétszerelt bicikli. Igen, zseniális. Köszi szépen, hogy lehet ezt megoldani. Másik irányba viszont hogy van? Elhúzod a kajakot? Mert hogy kell hozzá valami. Az a baj, hogy ezek igen, az ilyen kajakhúzó berendezések, ezek ilyen elég hosszú. Aha. Biztos van valami megoldása erre. Én már néztem ilyen torigát, amivel a biciklire lehet kötni, csak egyrészt nagyon drágák, másrészt meg úgy nem érzem biztonságosnak a kanyarodást vele, tehát mondjuk a városi környezetben nem tud áthúzni vele, de néztem én is, tök jó néz ki. Köszi szépen.
3: És köszönjük a figyelmet is, mert hogy lepergett a műsoridő, úgyhogy elpályázunk, jövő héten folytatjuk újra hétfőtől, már aki elmegyek egy kis csendes pihenőre.
1: Na, tessék.
3: Úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot, jó hétvégét,
1: bírjuk, és mindenki vigyázzon magára. Ezt a 40 fokot, ami
3: mert ez
1: jön.
3: Már nem az a vicces, és nem az a klassz nyári meleg, hanem egy annál pusztítóbb. Azzal együtt szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
7: A Big George Property bemutatja. Kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyi intézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Hiába a tűzgyújtási tilalom, egyre több a szabadban keletkezett tűz. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti ebben az időszakban, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Elrendelte a bíróság mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai, koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Több mint 100 légijáratot töröltek Japánban a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolják. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban is online is lehet vásárolni. A kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1989-es megalakulást követően egy éven belül már lemez szerződést kapott az angol alternatív rock együttes a Blur. A debütáló album végül 1991-ben jelent meg, és a brit eladási lista 7. helyéig jutott. A második kísérlet után végül a harmadik lemez hozta meg a régóta várt igazi áttörést. Az 1994-es Parklife album első száma, a Girls and Boys, hatalmas siker lett. A lemez az első helyig jutott, és 97-ig volt a slágerlistán. Az 1995-ös Brit Awards-on 4 díjat is kapott a csapat. 96-tól kezdve az együttesen belül a válság jelei mutatkoztak. A tagok egy része botrányos magánéletet élt, és meghatározó kapcsolatba került az alkoholtartalmú italokkal. Néhány szólólemez és a közös munka szüneteltetése után 2009. júliusára meghirdettek egy Blur koncertet a londoni Hyde Parkba. Miután a jegyek 2 perc alatt elfogytak, újabb dátumot jelöltek meg, szintén a Hyde Parkba. A 2 élő fellépés anyagából megjelent egy koncertlemez, valamint egy dupla DVD is No Distance Left to Run címmel. A csapat fellépett a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok zárókoncertjén. Emellett több európai fesztiválon is megjelentek, így Magyarországon is. A rajongók nagy örömére 2023-ban újra koncerteket adtak, de még nagyobb meglepetés volt, hogy 2023 nyarán új albummal is jelentkeztek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit és amerikai zenészek alapították 2016-ban a Gabriels elnevezésű triót Los Angelesben. Ryan Hope és Ari Baluzian egy filmen dolgoztak együtt, amikor az egyik zenei betéthez énekest kerestek. Így találták meg Jacob Lustot, aki korábban már szerepelt egy amerikai tehetségkutató műsorban, illetve Diana Ross mellett háttérénekesként is dolgozott. A két filmzenei szakember arra kérte Jacobot, hogy ugorjon el Palm Springsbe néhány felvétel idejére, de az énekes visszautasította a felkérést. Akkoriban ugyanis egy templomi amatőr kórust vezényelt. Ezért Ryan és Ari egy mobil stúdiót vittek Jacob temploma elé, és így vették fel az első közös zenei anyagaikat. A zenekar nevét az angliai Sunderland városának egyik utcájáról, a St. Gabriel's Avenue-ról kapta, mivel Jacob ott nőtt fel. A csapat zenei munkásságában megjelennek és egyesülnek a gospel, a doo-wop és a jazz elemei. A 2021-ben Love and Hate in a Different Time címmel kiadott első EP-jüket Elton John az elmúlt 10 év legmeghatározóbb lemezének nevezte.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Lee McDonald 13 évesen kezdett énekelni. 1969-ben költözött New Yorkba, ahol először hotelekben, nightclubokban lépett fel. Itt figyelt fel rá Ron Foster, aki nagyot lökött zenei pályáján, és aki 1981-ben megjelent első Sweet Magic című albumára több dalt is szerzett. Ezen jelent meg a most következő I Do Anything For You eredetije, melyre a hazánkat is megjárt Lyoni illetőségű The Dynamics zenekar készítette a most hallható remixet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A The Preacher szerint borzasztóan szólt élőben is az Is This How You Feel című 2013-as daluk. Az ausztrál indie zenekarnak nehezére esett koncerten reprodukálni a stúdióban megírt, gondosan kimunkált hangszerelésű szerzeményt. Úgy érezték, mintha pár perc alatt kellett volna maratont futniuk. Pehjükre ez lett legnagyobb slágerük, így muszáj volt minden bulin elnyomni. Majd amikor inaktív időszak, feloszlás és külön zenélés után 2024-ben újra összeállt a csapat, hogy az Incriminate számot is tartalmazó Blue Planet Eyes nagylemezt ismét teljes egészében eljátsszák. Az első újkori fellépés Sydneyben 6 perc leforgása alatt teltházas lett. Ezúttal a rajongók futottak maratont pár perc alatt a koncertjegyekért.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Brain Story egy funk, soul, jazz, pszichedélia elegyet játszó együttes, de ha a két testvérből és egy jó barátjukból álló kaliforniai trió zenélés helyett újságírásba fogna, Kevin és Tony Martin és Eric Hagstrom feltehetőleg a kutyák és lovak elnevezésű brit kiadvány kiváló munkatársai lennének. 2019-es Buck albumukat vágtázó paripa díszíti. A Nobody But You kislemezzel beharangozott 2024-es Sounds Good borítóján pedig blökik biliárd. Így a zenekar már teljes joggal léphet Hugh Grant nyomába, aki az 1999-es Sztárom a párom kulcs jelenetében az említett lapriporterének kamuszta be magát. Itthon talán kevesen tudják, de a Mulatságos nevű magazin nem a filmesek agyszüleménye. A Horse and Hound nagyon is létezik. 1884 óta heti rendszerességgel szórakoztatja e két állatfaj szerelmeseit.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: A magyarok háromnegyede támogatná az euró bevezetését. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. 40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára is a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. A magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, írja a HVG. Nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg. A Medián választás utáni felmérése szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúzná el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népesség 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A TISZA szimpatizánsok 92%-a, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Az egyik következő lépés a raktárként funkcionáló műtők felújítása lehet. A kormány június elején indított egy 3,6 milliárd forintos programot, amely során számos kórházban megjavítják a meghibásodott légkondicionálókat. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a NAV. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Behumi Dóri, és most tudod, mit mondjak? A Rádió Café 2 számrendszer című műsorának műsorvezetője, énekesnő, akinek saját formációja a Dórika és a Rombolók, amerikai jazz klasszikusokkal és saját szerzeményekkel készül, július 11-én fog fellépni Kultúrfröccs rendezvényen, az Óbudai Társaskörben. Annyira örülök, hogy egy szuszra kimondtam.
3: Szépen akkor mondtad.
2: Köszönöm.
3: Sziasztok.
2: Szia. Hello. Na, tehát, hogy itt vagy énekesnői minőségben, de egyébként abban a minőségben is, hogy Dóri. Mert hogy mi ismerjük egymást jó régóta, dolgozunk is együtt, beszélgetünk is dolgokról, és most csak annyi, hogy bekapcsoljuk a mikrofont. Mit szólsz?
3: Annyira jó, hogy ezekről is beszélgethetünk egyébként, mert azért a Rombolók egy kicsit látens zenekar, nagyon régi, mert még főiskolán csináltuk meg ezt a zenekart, de hát még mindig felüti a fejét, és akkor összejövünk és zenélünk.
2: Hát de akkor hordoz valamit abból,
3: egyébként
2: nyilván.
3: Persze, mert ugye mi vagyunk az alapító tagok, a Schneider Zoltán, aki gitározik és dalszerző, a Frey Gyuri, aki basszusgitározik, és én, mi vagyunk így az alap, mi osztálytársak voltunk a jazz tanszakon, és csináltunk egy ilyen zenekart annak idején, hát nem most volt, szóval ez már egy több évtizedes zenei együttélés, vagy alkotás, és akkor mindig valakik így csatlakoztak hozzá, dobosok, meg billentyűsök, nem minden évben más, de azért úgy voltak ebbe fluktuálódó, vagy ilyen változó személyek. Most Molnár Matyi fog dobolni az Óbudai Társaskörben velünk, és hát azért pár évvel ezelőtt így felnőtt fejjel elkezdtünk saját dalokat írni, mert egészen addig feldolgozásokat játszottunk meg. Egy-két instrumentális szám az volt már saját, de énekes szám nem, és akkor kitaláltuk, hogy
2: legyenek
3: hogy lesznek saját dalok, és hát kénytelenségből én írtam erre a szövegeket, az Oli, Schneider Zoli írta a csodálatos dalokat, és akkor miután nem volt más, én írtam hozzá a szöveget, és akkor van egy ilyen lemeznyi anyagunk, ez a Dórika és a Rombolók. Minden dal, ez a címe egyébként a lemeznek, és a Spotify-on fönn van, meg a YouTube-on is. Egyébként tudod, hogy miért kezdtünk el saját számokat írni?
2: Nem, de ez lett volna a kérdésem, hogy ez egy ilyen kikapcsolódás abból, amit, és majd elmondjuk, hogy milyen az énekesnők élete, amikor több zenekarban is egyik pillanatban, itt másik pillanatban ott áll színpadra teljes valójába, és adja minden tudását. Tehát, hogy ebből egy kikapcsolódás, ez egy új kihívás, vagy mi ez?
3: Ennél sokkal prózaibb azok. Képzeld el, hogy azért, mert, és itt azért be fogok kapcsolni még egy teljesen más tematikát ebbe, ami most nagyon aktuális, hogy ugye időről időre voltak ezek az NKA pályázatok.
2: Na nem, most nagyon, nem is hallottunk róla,
3: amik most nagyon ugye elhíresültek, és hírhetté váltak, de azért ez alapvetően egy olyan találmány, ami valóban az olyan kis zenekaroknak és kis alkotóknak segít alapállásból. Nem, segített is, mint például a Dórika és a Romboló, mert azért mi évek alatt többször pályáztunk dal, egyrészt alkotóira, tehát dalírásra, vagy dalszövegírásra lehetett lemezfelvételre, lehetett videóklip készítésre, vagy koncertezésre, és évek alatt én a Rombolókra nyertem, vagy volt olyan, amikor egyáltalán nem, volt, hogy klip készítésre, stb. És akkor így összeadódtak ezek a dolgok, hogy meg tudtuk ezt csinálni, össze tudtuk hozni. És ennek az a reciproka egyébként ennek a jelenségnek, hogy miután mi nem egy kezdő garázszenekar vagyunk, tehát hogy miután oda jutottunk, hogy saját számokat csináljunk, kellett egy háttér hozzá, mert csak saját szeretetből, meg jogon, meg minden, nem tudtunk már összejönni, mert mindenki annyira elfoglalt volt, és mindenki csinálta a saját életét és zenéjét, hogy kellett valami fix dolog, hogy oké, gyerekek, így van, oké, gyerekek, most el tudunk menni egy pár koncertet csinálni, mert a pályázaton nyertünk erre pénzt, vagy most meg tudjuk csinálni videoklipet, és akkor lett ez egy ilyen motiváció, hogy akkor a saját dalok tényleg elkészüljenek. Tehát így azért egy kicsit megvilágítom talán azoknak az embereknek, akik azt hiszik, hogy egyébként ezek a pályázatok, ezek csak arról szólnak, hogy leosztották így vég nélkül a pénzt. Azért nem így van. Nagyon sok ilyen kezdőprodukció tudott így úgy, most az abban nem megyek bele, hogy ezek milyen léptékben, mert nyilvánvalóan mi soha nem láttunk még leírva se akkora számokat, mint ugye, amik most
2: igen, amikről most én is tudunk, hogy miket rá segítettem, de ez igazából már mint hogy
3: hogy ezek igazából
2: miatt
3: zseppénz, amit kaptunk az NK-tól, de ahhoz jó volt, hogy
2: motiváljon.
3: Hogy egy kis motiváló erő legyen, igen.
2: Igen, igen, meg ugye még visszatérve itt nyilván a mostani botrányok, azok nagyon eltúlzott.
3: Igen, és azok külön megítélés alapján lettek szétosztva, tehát hogy ez nem az a fajta, amikor mi pályázatot írtunk, és nem tudom hány teljesítést kellett bizonyítani, szóval hogy ez maga ez a pályázás, hát, nyilván tudják a hallgatóknak egy jó része, hogy azért ez nem egy egyszerű, oda kacsintok, és akkor kiutalják a pénzt.
2: Hát már akinek.
3: A hírekben szerepel, az oda kacsintok, és akkor odaadják a pénzt.
2: Igen. De hogy akkor ennek mégiscsak volt olyan szegmensem, és
3: segített. A mi életünkben szerintem ez abszolút egy picit így bekeretezte ezt a dolgot, és így sínre tette.
2: De az milyen jó, hogy akkor van egy közös gyerek, ami egyébként, ha jól értem, nyilván nem mondjuk ide, majdnem nagykorú, hiszen azért főiskoláról indult.
3: Hát a dalok még nem nagykorú. De ez
2: már az unoka, de az zenekar a gyerek.
3: A dalok azok még csak ubisok, de igen, a zenekar az már nagykorú. Igen.
2: De amúgy a mindennapokból való kiszakadásba ennek milyen jelentősége van? Tehát amikor tényleg összetudtok ülni, és motiválva vagytok, hiszen amúgy teljesíteni kell a pályázatok miatt is, és akkor amúgy saját örömötökre is készülnek dalok, és még lesz belőle valamilyen fellépés is. Ez a mindennapokhoz képest milyen neked?
3: Hát stresszes inkább, szóval kikapcsolásnak semmiképpen nem mondanám. Hát a stresszfaktor az azért jelenik meg, és akkor itt ki is derül, hogy valójában ez miért nem egy olyan zenekar, amit mindenhol úton útféle lehet hallani, és ilyen fesztiválájnapokon így belefut az ember, és mint tudom. Mert egyébként lehetne, mert teljesen fogyasztható ez a zene szerintem, amit csináltunk, de hogy nincs ennek olyan szempontból gazdája, aki terelgeti és eladja. Mert az azért kiderült, hogy ehhez kéne egy szakember, egy menedzser, mert hogy én erre nem vagyok alkalmas, és szerintem nem is kéne, hogy ezzel én foglalkozzak, mert én vagyok az, aki előadom, meg eléneklem, elfúvalázom, megírom a szöveget, tehát hogy én, nekem ilyen skillem hiányzik, tehát hogy ez kiderült az elmúlt 20 évben, én nem.
2: Sokaknak ez szerintem is az van, hogy nem biztos, hogy ennek együtt kell.
3: Tehát még egy-két próbát össze tudok hozni, meg mit tudom én, de hogy onnantól kezdve már, én nem vagyok alkalmas arra, hogy tárgyaljak Gázsiról, meg, vagyis hát nyilván ki tudom nyitni a számat, meg tudok mondani mondatokat, de nem akarok, mert nem vagyok jó benne, frusztrál, és ezért ez nem is hasít ez a zenekar, mert a menedzsment része meg, hát az meg tudjuk, hogy Magyarországon azért egy kicsit így gyerekcipőbe jár még. Tehát, hogy a nagy produkciókat már tudják vinni, de az ilyen pici, főleg, ami nyomokban jazz is tartalmaz, na hát ott aztán azért az egy olyan szegmens, amit szerintem tök nehéz eladni.
2: És olyan érdekes nekem, hogy miért, tudom, hogy réteg, de hogy én valahogy azt érzem, hogy egyre nagyobb a keletje.
3: Tényleg?
2: Igen, én ezt érzem, hogy a közönség
3: szereti. Na, akkor most
2: szereti.
3: Már berobbanunk.
2: De mindenki ezt mondja, aki jazzes. Mindenki ezt mondja, amit te.
3: Hogy?
2: Hogy nehéz eladni.
3: Ja, persze. Meg hát érted, most van. Ja, hát és a mi esetünk abszolút klasszikus ebből a szempontból, hogy ha elmész a jazz klubba, akkor ott popzenének számít, ha elmész egy fesztiválra, hogy akkor ez könnyűző, akkor ott túl jazzes, tehát hogy tudod, ilyen több szép közül a pad alá beesel. Mindegy. A lényeg az, hogy megírtuk ezeket a dalokat, mi szeretjük, eljátszunk, ügyesen tudjuk eljátszani, mert azért jó zenészek vagyunk, és hát gyertek el, hallgassátok meg.
2: Ugye, akkor mondjuk el még egyszer.
3: Július 11.
2: Kultúrfröccs Fesztivál,
3: Óbudai Társaskör. És ott egyébként a kertben lesz, ahol ilyen hatalmas gesztenyefák alatt, ez egy irtózatosan hangulatos kis hely.
2: Igen, igen, kifejezetten, és nagyon jó programjaik vannak. Nem fesztivál, de Kultúrfröccs ez a neve, és két
3: hát egy ez egy koncertsorozat.
2: Így van, egyébként lesz majd a Sárik Péter trió is. Úgyhogy... Oké, akkor ez így előtted áll. Na de nézzük a nyarat egyébként is, hogy milyen az fellépés szempontjából, hogy mennyit és milyen pihenést igényelsz te. Mondom, hogy innen mész a Balatonra, amúgy jól teszed.
3: Igen, de igazából én nem igénylek pihenést. Szóval nekem pont annyi pihenő időm van évközben, meg a koncertek között, hogy én sokkal több munkát is elbírnék egyébként annál, mint aha, amennyit dolgozom most. De hát ez egy teljesen kiszámíthatatlan szakma. Tehát vannak hónapok, amikor fogalmat sincs, hogy fogod abszolválni az ide-oda rohanást, és a próbáról előadásra, vagy tehát amikor beesik mondjuk egy színházi produkció, ugye, amit évekig csináltunk a Szegedi Szabadtéri igen, színpadon, ugye az 1001-é, ami próbafolyamat, előadások, stb. Akkor ugye a tavalyi év az egy kicsit azért a geszti féle produkcióról is szólt, mert ott azért voltak ilyen nagyobb koncertek így elszórva az év során. Hát és ott van ugye a Budapest Bár, ugye, ami nekem az otthonom, meg a, hát nem mondom, hogy munkahelyem, mert ez nagyon vicces ebben a relációban így elgondolni, hogy ez egy munkahely, tehát ugye ez az állandó elfoglaltságom, ami meg szintén, ugye arra lehet számítani, hogy nyáron azért vannak koncertek, de azért nem teljesen kiszámítható. Most azért a választások környékén, vagy a választások miatt, előtte is és utána is eléggé bizonytalan volt a helyzet. Tehát vannak koncertek, de most azt kell, hogy mondjam, hogy ez az év azért egy picit szerényebb szerintem.
2: Szerintem mindenkinek, mint és a, még
3: mint
2: valószínűleg
3: a többi, ez sem probléma
2: lesz
3: egyébként, igen, tehát hogy egyáltalán nem baj, mert sajnos tudni kell, hogy ez egy ilyen szakma, hogy ennek van egy dinamikája. És a Budapest Bárba belegondolva, érted, 19 éve megy a Budapest Bár, jövőre lesz 20 éve, hogy megy. Tehát, hogy igazából nem lehet azt mondani, hogy bármikor is az elmúlt 20 év alatt volt olyan időszaka, hogy nem lehetett rólunk hallani. Legfeljebb csak annyi, hogy most 10 bulink van egy hónapban, vagy 5. Tehát így nagyjából ez a különbség. Úgyhogy meg szerintem van is most ebbe egy ilyen szándék, hogy ezt az évet nem, tehát egy kicsit egy ilyen defenzív év, vagy nem tudom, tehát egy ilyen visszavonultabb, pont azért, mert jövőre a 20 éves év, a jubileumi év, ez viszont meg lesz tolva. De nem panaszkodom, mert hát tegnap is egy csodálatos koncertet adtunk, szombaton is lesz, aztán ugye indul a július, augusztusban rengeteg lesz, úgyhogy nem panaszkodok.
2: És milyen lesz a nyarad, hogyha most pihenés szempontjából kérdezem, tehát amennyi pihenésed van, úgy te hogy töltöd azt ebben a katlanban, amiben élünk?
3: Hát nekem nagyon nagy szerencsém van, mert egy kicsit balatoni lakos lettem egy éve, egy félig, úgyhogy most nekem már van egy ilyen menekülő útvonalam. Mondjuk egyébként a Balatonon sem lehet sokáig kint lenni.
2: Abszolút.
3: A levegőn 38-39 fokba, de azért ott talán az esték azok hűvösebbek lesznek. Nekem ez a kikapcsolódás, az, hogy ott leszek a családommal. Leginkább a kislányommal, a férjem dolgozik, úgyhogy a kislányommal ott fogunk héderelni, és akkor jövünk-megyünk. Néha visszajövök Pestre, néha visszamegyek, úgyhogy ez egy ilyen nagyon optimális állapot.
2: Erről egy picit hagyd kérdezzelek, mert hogy ugye ti művészpár vagytok, tehát azért...
3: Igen, mondjuk már a férjem, ő már befejezte a művészkedést, mert ő már a futballban dolgozik, mert ő ugye ő balettáncos volt az Operaházban, igen, nagyon sokáig, aztán eljött, meg le is sérült, tehát abba hagyta a táncot most már 10 éve, lassan, és akkor ő átment az élsport, vagy a futballba, fociban dolgozik.
2: Oké, okay, de akkor egyikőtök sem 8 és 4 között dolgozik, igazából
3: nem,
2: erre
3: céloztam. Nem, és neki nagyon szörnyű, mert ő hétvégénként is dolgozik, de egyébként ezt megszoktuk, mert amikor táncolt, akkor is dolgozott hétvégén, mondjuk nyáron ott azért volt egy nagyobb szünete, tehát ő neki a nyarai azok könnyebbek voltak, hát most már nem. De mondjuk a művészség, vagy a művészházaspár, hogyha arra gondolsz, hogy szellemiségében...
2: Nem, én arra gondoltam, hogy...
3: A technikai részére?
2: Igen, meg hogy a gyerek, hogy ki mikor, hogyan tudja, milyen lemondásokkal jár, hogy tud készülni az ember, de ez egyébként az időbeosztás, tehát
3: ja,
2: amikor
3: értem.
2: Két ember tulajdonképpen nem egy átlagos módon éli az életét, hát viszont mondjuk ti ezt ismeritek, tehát ez is egy fontos dolog.
3: Igen, de egyébként ez akkor volt aktuális, és akkor viszont tényleg
2: amikor
3: nehéz,
2: kicsi volt,
3: amikor kicsi volt a kislány, most nem olyan kicsi, tehát mert simán ugye otthon lehet hagyni egyedül, sőt igénylés, hogy ne legyünk ott, tehát ő tök önjáró, és most már nem kell előtt, tehát nem kell beosztani, hogy ki van otthon vele, vagy mit tudom én, de most már ezek nem is olyan gyakoriak, tehát, hogy az most már annyira nincsen, hogy mondjuk mind a kettőnek előadása van este, és akkor mert amikor kicsi volt az esti,
2: igen,
3: akkor
2: igen.
3: Ez volt, és akkor igen, és akkor azt viszont akkor hát valahogy nagyszülőkkel volt, hogy barátok vigyáztak rá, akkor még kicsi volt, nem lehetett egyedül hagyni, igen, tehát, hogy ezt azért így végigcsináltuk az ő gyerekkorában, hogy meg kellett szoknia, hogy nem mindig vagyunk otthon egy folytában.
2: És hogyan hatott rá a ti pályátok? És ezt most úgy kérdezem, hogy nyilván annyit mondasz, amiről azt gondolod, hogy a gyerek is engedné, mert ezért nem feltétlenül azt akarom, hogy most itt tárt ki mindent, ami lehet, hogy őt zavarná. Erre legyünk tekintettel, csak mindig érdekel, hogy amikor valaki igen szellemiségében egy művész családban nő fel, azt látja, hogy anya alkot, apa alkot, énekel,
3: hát
2: miközben táncol.
3: Az olyan is lesz az a gyerek. Szóval azt nem lehet onnantól kezdve meg nem történt tenni egy ilyen hangulatot otthon, vagy egy ilyen gyerekkort, ezt a fajta rutint, hogy nekem az a munkahelyem, hogy kimegyek a színpadra, szépen felöltözöm, illetve otthon gyakorlok, és mit tudom én. Tehát ő ebbe szocializálódott, neki ez a természetes, és hát tartok tőle, hogy vannak is ilyen ambíciói.
2: Tartok tőle, de tényleg mindenki ezt mondja, nem hiszem el.
3: Nem tudom, nem tartok tőle, mert közben meg annyira megbízom a saját gyerekemben, valahogy nincsenek vele szemben ilyenfajta, vagy hát egyáltalán nincsenek vele szemben félelmeim, tehát annyira egy ilyen egyben lévő és stabil gyereknek és harmonikusnak látom, hogy akár merre fog indulni, azt őt fogja tudni, hogy neki mi az, ami jó. Tehát neki konkrét tervei vannak így az elkövetkezendő, mit tudom én, 10 évre, hogy mit fog csinálni, pedig még csak 7. általános iskolás, de ő már ezt 6. elmondta, hogy akkor így felépítette a következő 8 évet, hogy mi lesz, mi fog vele történni.
2: Zégyen.
3: Igen, nagyon-nagyon összeszedett. Nagyon összeszedett, és ebbe azért benne van a kacérkodás a művészi pályával, illetve egy komoly tehát hogy ő iskolába is akar járni emellett, tehát hogy ő nem csak azt a részét látja, hogy ez mennyire jó élet, hogy fölmegyünk a színpadra, és akkor ott kacagunk, énekelünk, egy kicsit hazamegyünk, és ez a munkahely. Tehát hogy mi azért pici korától kezdve arra tanítottuk, és azt mutattuk neki, hogy azért, hogy aztán fönt meg a backstage-ben jól érezhess magad, és egy felhőtlen felnőtt korod legyen azáltal, hogy azt csinálod, amit szeretsz, azért mi nagyon komolyan dolgoztunk annyi idős korunkban, mint ő. És kicsit később. Tehát, hogy elkezdtük a tanulmányainkat, és az, hát főleg ugye a férjemnek, aki balettáncos volt, de nekem is, aki ugye 10 éves koromban elkezdtem egy hangszeren tanulni, és onnantól kezdve csak erről szólt az életem a zenei tanulmányaimról, egészen mondjuk 22 éves koromig, amíg le nem diplomáztam, és az tényleg úgy volt, ahogy az EGT számban van, hogy amíg te játszottál a téren, addig én a billentyűket gyúrtam egy zongorán, és ez konkrétan így volt. Tehát ezt mi az Esztinek megmutattuk kicsi korától kezdve. Tehát neki nincsenek kétségei a felől, hogy ez egy komoly munkával jár. Ebben egyébként lehet, hogy megkülönbözteti a generációjától, mert neki van egy szerencsés helyzete, hogy ezt megtanítják neki otthon, hogy nem tehát lehet egy év alatt sztárnak lenni, és most egyébként ez egy nagyon gyakori dolog, de az sem baj, hogyha van mögötte egy munka, egy tapasztalás, és ezt most nem egy ilyen boomer szövegként mondom, hanem...
2: Abszolút értem, amit mondasz,
3: hanem,
2: meg is értem.
3: Igen, és aztán amikor ő elkezdett, ugye összekerültek a Rutkai Borival, ugye általam, aki rögtön őt becsakliszt a gyerekzenekarába, közreműködőként, úgyhogy az STI állta mögött, amikor 8 éves volt, akkor ő neki koncertjei voltak. Ő föllépett itt, ő föllépett ott, ő énekelt lemezen, tehát
2: ő tudja, milyen erre készülni.
3: Ő tudja, milyen ez, és tök komolyan és komolysággal és fegyelmezettséggel csinálta mindig ezt a dolgot.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Behumi Dóri, egyébként a Rádió Café 2-es számrendszer című műsorának egyik műsorvezetője, énekesnő és a Dórika és a Rombolók, most ugye ezt a zenekart emeljük ki, mert hogy július 11-én az Óbudai Társas Körben lesz egy fellépés, tehát most ezt fogjuk megvilágítani, és azt elmondjuk a hallgatóknak, hogy ez egy felvétel, úgyhogy én innen most abban reménykedem, hogy van Dórika és a Rombolók dalunk, és ha igen, akkor most az jön. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Rádió Café 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon
1: az
0: is.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Behumi Dóri, a Rádió Café 2-es számrendszer című műsorának egyik műsorvezetője, énekes, a Dórika és a Rombolók formációval július 11-én az Óbudai Társas Körben lép fel. Ez az apropója beszélgetésnek, de azért nekünk elég sok rétege van ennek, és most rá is térek mindjárt. Hát szerintem arra, mert hogy két dolgot akarok, az egyik a műsor, ugye a 2-es számrendszer kapcsán beszélgetni, a másik pedig az, hogy a színpad, ahogy te is mondtad az előzőekben, hogy tulajdonképpen ugye kifelé neked az a munkát, hogy felmenj a színpadra, a szép ruhába, és elénekeld szépen azt a dalt, amit mi szépen hallani akarunk a közönség soraiból. De hát emögött nyilvánvalóan rengeteg befektetett energia van abba a tudásba, amit majd átadsz. Csak hogy az van, hogy ahogy megy előre az idő, nyilván nem fiatalodunk, és az a helyzet, hogy előbb-utóbb úgy gondolom, hogy mindenkinek kell abba is beletennie, nem úgy gondolom, érzem. Tehát kell abba is energiát fektetni, hogy hogyan jelenünk meg, hogy vagyunk jól a bőrünkbe, és így tovább. És kérdésem az, hogy te mit gondolsz erről, hogy látod, hogy tapasztalod?
4: Hát, ha annyi pénzem lenne, ahányszor ez egy nap eszembe jut, akkor nagyon gazdag lennék. Igen, most egy

0: pár éve azért engem ez rettenetesen izgat, vagy foglalkoztat, és tudom, hogy a kortársaimat is, a kolléganőimet, és azokat a barátnőimet is, akik a kortársaid, de mondjuk nem állnak színpadon, de mással foglalkoznak.
1: Szóval,
0: de,
1: hogy mindenki.
0: De mondjuk a kortársaim, igen, igen, és nő. Nem tudom, a férfi részét nem tudom, hogy ők ezzel hogy vannak. Csak fiatal férfiakkal vagyok körülve, úgyhogy nem tudom, hogy az.
1: De ez jó, az konzervál. Az mindig konzervál.
0: Nem csak, de hát ugye a férjem is azért jó a fiatalabb nálam, tehát rajta nem látok semmiféle feszülést, de mondjuk alapvetően egy ilyen típus szerencsére. Szerintem ő akkor se fog feszülni, hogyha annyi idős lesz, mint most én. Szóval ez egy nagyon valid dolog. Nem is biztos, hogy ezt nyilván van egy ilyen olvasata, vagy rá lehet fókuszálni arra a részre, hogy mit csinál a nő, amikor a színpadon áll, és folyamatosan küzdenie kell azért, hogy ugyanúgy nézzen ki. Aztán lehet, hogy egyszerűen csak nem kell küzdeni, mert már nem fogsz ugyanúgy kinézni, mint 10 évvel ezelőtt. Hozzáteszem, már úgy se, ahogy 1 évvel ezelőtt. Egyébként tegnap pont ez a backstage-ben abszolút ez a topik előkerült, de mondom, tehát hogy ez úton útfélen előkerül, hogy nekem az az érzés, tehát én már azt sem szeretem nagyon, hogyha fotóznak koncert közben, mert megtörténik, hogy én abszolút azt érzem, hogy enyém a színpad, és most minden egyben van, és mennyire szuper rohadt jó vagyok, és akkor meglátok egy ilyen live-ot a koncertről, és így nézem magam, hogy úristen, így néztem ki, tudod? Tehát, hogy
1: értem, pedig én, tudod, én ezt mondtam már neked szemtől szembe is, úgyhogy nem az van, hogy most a mikrofonon keresztül dicsérlek szembe, de hogy én meg pont azt látom az elmúlt években, hogy lett egy olyan karizmád, nem tudom ezt máshogy mondani, én láttalak téged úgy, hogy melletted fiatal lányok voltak a színpadon, és nem látszottak tőled, abból, ami belőled áradt.
0: Ne cuki vagy, köszönöm.
1: De hogy tényleg nem tudom, hogy... És közben milyen érdekes, hogy te megvan, része, hogy azt látod,
0: ez a része
1: nem.
0: Abszolút megvan, és jó pillanataimban tudok ennek örülni, mert ez egy olyan.
1: De akkor ezt más is mondta már, tehát azért ezt csak
0: hát
1: tudom.
0: Nem eleget. Sajnos én ezt bármikor, bárhányszor meg tudom hallgatni.
1: Ó, akkor majd időnként küldök SMS-t.
0: Köszi. Nem, tehát hogy jó pillanataimban van egy ilyen megélés, de nem is a külsőmmel kapcsolatban, mert abban nincsen, hanem inkább az, hogy...
1: Az egész.
0: Hogy jár ezzel a korral egy ilyen bele lazulás az életben.
1: Mm-hmm.
0: És nyilván ez is látszik az emberen a színpadon is, tehát, hogy én nem voltam soha egy nagyon görcsös típus, de nyilván most előkerül ez a tényleg abszolút elengedettség, amikor már abszolút a helyeden érzed magad minden szempontból, semmilyen szinten nem görcsölsz, és nem akarsz megfelelni. Ez biztos, hogy nagyon vonzó tud lenni, és ezt az életben is érzem, tehát, hogy nem vagyok hajlandó bizonyos dolgokon felhúzni magam, már nem is állok meg bizonyos kérdéseknél, amik annak idején esetleg fölmerültek. Tehát, hogy ez a része nagyon klassz, és mondom, adott pillanatokban ezt át is tudom érezni, vagy élvezni tudom, ezt az elengedettséget, de az, hogy ez a fajta folyamatos, gyors változás, amikor én, lehet, hogy mások nem így látnak engem kívülről, de én ezt úgy élem meg, hogy úristen, hát 1 éve is máshogy néztem ki, tehát hogy évek alatt. Ami nem foglalkoztatott soha annak idején, pedig biztos régebben is változtál, tudod? Tehát mit tudom én, 30 és 40 éves korod között sem ugyanúgy néztél ki.
1: Ajaj, igen.
0: De hogy ez az életközépi elgondolkozás, ez, ez abszolút így rávilágít, vagy így előtérbe helyez dolgokat, amiben végső soron szerintem a halálfélelem van, mert ebben az van benne, hogy meddig vagyok még elérhető, meddig kíváncsiak még rám, meddig vagyok még érdekes, meg fog-e velem még történni ez, az, amaz, vagy már soha, tudod, csak azért, mert egyre idősebb vagyok, hogy nőként már esetleg nem vagyok annyira kívánatos, vonzó, stb. Tehát ezek az én fejemben egyfolytában ott vannak. Kövezzetek meg. Szörnyű.
1: Én szerintem mindenkinek a fejében ott vannak.
0: És akkor erre még rájön az a réteg, amit említettél, hogy közben igen, ki kell menni a színpadra, igen. Nem mindegy, hogy nézel ki, tehát oda kell figyelni, igen, nekem is vannak ilyen praktikák, én járok edzeni 3-szor egy héten, nem eszem 5 után, mit tudom, tehát igen, én figyelek arra, hogy legyen egy olyan állapotom, hogy amikor jön egy fellépés, akkor be tudjak nyúlni a szekrénybe, és ki tudjam menni azt a ruhát, amihez éppen kedvem van, és ne azon kell gondolkodni, hogy mi hol fog engem eltakarni.
1: Igen, ez egy odafigyelés, én azt hiszem, hogy, és erről viszonylag keveset beszélünk, hogy...
0: Tehát azért, igen, tudatosnak kell lenni, nem lehet a véletlenre bízni ezt.
1: Egyik oldalról, a másik oldalról meg az, hogy nagyon kell ismerned magad, hogy te milyen vagy. Mert vannak olyan típusú nők, akiknek például nem a súly a probléma ebben a korban, de neki meg van más, tehát mindenkinek, tehát itt azt hiszem, hogy itt azért jól meg vagyunk sorozva, és aztán mindenkinek más a nehézsége, de az, tehát főként ezt akarom én hangsúlyozni, hogy egy olyan állapotban lenni, hogyha azt mondják, hogy te figyelj, tényleg gyere, most van valami, ugorj be, csináld, nem tudom, és ez ugye riporterként is, nem tudom, gyere, vezess le egy műsort, és te mind a két területen mozogsz, akkor úgy legyen az, hogy az állagmegőrzés megvan, tehát hogy tényleg csak rá kell arra maximum napi szinten készülni. Azért ez nagyon más, mint amikor az ember úgy elengedheti magát. De ez vonatkozik szerintem kb. Arra is, hogy a hajad be van-e festve.
0: De aki a színpadon van, az sose engedheti el magát.
1: Ugye? Hát ez az. Nem. Azt mondom, hogy soha.
0: Nem, hát az figyelj, ez egy munkaköri kötelesség. Uh-huh. Az, hogy nézel ki.
1: Igen.
0: Egyszerűen, és aztán úgy is lesz olyan, hogy belekötnek abba, miért így néz ki, miért úgy néz ki. Tehát nyilván a saját magad felállított standardnek kell megfelelni, amiről azt gondolod, hogy te ezt tudod maximálisan nyújtani, aztán ennyi. De ezt egyébként egy tök igazságtalan dolognak tartom. A férfi előadók és női előadók ha ezt a részét nézzük, mert érted, kimegy egy férfi sztár gitárral a kezében, érted, tök mindegy, hogy
1: ősz, hát nagyon
0: ősz a szakálla.
1: Mert minél lepukantabb, annál is szexibb.
0: De komolyan.
1: Hát persze, tudjuk.
0: És nem mondom azt, hogy ezeknek a férfi előadóknak nincsen magukkal bajuk olyan szempontból, hogy látja, hogy megöregedett, itt fáj, ott fáj, stb. Tehát nem azt mondom, hogy neki abszolút felhőtlen ez a témakör, vagy nem üti meg a tükör reggelente, vagy ilyesmi. Vagy a tükörképe, de az, hogy a rajongói nem fognak, tehát nem kap olyan kommenteket, hogy figyelj már azért, hogy nézett már ki, hogy bocs, már majdnem összeszakálla, tehát valószínűleg nem fog ilyen kommenteket kapni, mint egy női előad, aki figyelj, azért van ott has, kicsit lóg az arca, meg figyelj, így kihullott a haja, vagy mi van?
1: Na. Most pont olvastam egy ilyen egy színésznő.
0: Igen, igen, én is olvastam.
1: Jó, akkor kimondhatjuk.
0: Az a Szonyáról beszélsz.
1: Igen, és nagyon-nagyon egyetértettem vele, hogy elképesztő, hogy... És most azt hiszem, hogy elege lett, és kimondta, hogy ez elképesztő, hogy beszél valamiről.
0: És senkit nem érdekel, amiről beszél. Csak az, hogy néz ki.
1: Igen. És ráadásul ezzel az hogy. Megy az idő. Mindannyiunk.
0: Miért? Anyukám azt hiszette, ugyanúgy nézel ki, érted, igen, a fotelben.
1: Igen.
0: Ja, jó, igen. Jó, csak figyelj, ne menjünk szerintem bele ebbe a... Mert én most csak magamnak mondom ezt tulajdonképpen, igaz, hogy most hallgatja egy pár ember, de hogy én nagyon hamar bele tudok esni ebbe a folyamatos kontrollálásba, egyébként is kicsit ilyen, nem is kicsit ilyen control freak vagyok, és akkor elment rá, hogy hú, elég jól nézek ki, fú, azért, úristen, mit gondolnak rólam, elég jó vagyok, azért, de nem szakmailag, hanem mint nőként, tehát, hogy most abszolút ebből az olvasatból. És akkor mit tudom, én kapok visszaigazolást, hogy igen, és akkor az idejog óráig oké, és aztán másnap előről kezdődik az egész dolog. Tehát én ezt magamnak is mondom, meg egyébként nőtársainak, akik szintén a helyzetben vannak, hogy arra kell gondolni, hogy 10 év múlva itt nem, már így se fogok kinézni. Úgyhogy annak kell örülni, ami most van.
1: Így van, mert amikor visszanézzük a képet,
0: sőt,
1: és azt mondta,
0: hogy így fogok
1: de jól néztem ki.
0: Igen.
1: És akkor rájössz, hogy de akkor se voltam
0: megnézem a 20 éves kori képeimet, és ahol tudom, hogy milyen kövérnek éreztem magam, érted, és egy ilyen kis cuki ízé, csajszi van ott, tök helyes, meg minden, és tudom, hogy halálba frusztráltam magam akkor is.
1: Szóval meg kell szeretni a mostot. Na, akkor még van egy pár percünk műsor, kettes számrendszer, ugye péntek délutánonként van, szerintem nagyon jó helyen és időben, főleg most, amikor péntek délutánonként az ember autóban ül, meg vasárnap van az ismétlése, tehát én nagyon, nekem az egyik leginkább elcsípett műsor, és én nagyon szeretem.
0: Köszönjük.
1: És a kezdetektől fogva.
0: A Veres Dórit azért ne felejtsük el.
1: Nem, persze.
0: Vele csináljuk együtt, szerkesztjük és vezetjük ezt a műsort, igen.
1: Igen, úgy is hívunk titeket, hogy a Dórik.
0: A Dórik.
1: És ugye ennek az a lényege, hogy ti ketten nők, csak férfiakkal beszélgettek, de mindenfélével, tehát színésszel, előadóval, művésszel,
0: igen, most kérdezek tőled valamit.
1: Na kérdezz.
0: De egyébként ezt úgy apostrofáljuk, hogy kivételes férfiak a vendégeink, de hogy szerinted, mert kaptam ilyen kritikát,
1: na,
0: hogy ez manapság már nem PC,
1: mi?
0: Hogy csak férfiakat hívunk el. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kirekesztő. Te erről mit gondolsz?
1: Hát nem értem mi az, hogy csak PC. Egy műsornak, akkor most mondom a rövid kis edukációt. Egy műsornak ki kell önmagát találnia, meg kell önmagát fogalmaznia, és kell neki kereteket adnia. Hogyha ez a műsor azt találja ki, hogy kettő női műsorvezető férfiakkal beszélget mindenféle területről, és megvan ebben a leosztás, hogy miért, és ki, mit, milyen területet kérdez, akkor az van, hogy ez nem PC vagy nem PC, hanem ennek a műsornak ez a kerete. Így van. Tehát nem értem a felvetést.
0: Oké, köszi.
1: Majd meg vagy így elégedve?
0: Nagyon, és köszönöm szépen, hogy ilyen szépen megfogalmaztad.
1: Tovább megyek, azt sem ingyen elmondom ezt a tanácsot, hogy egy műsornak általában azt is muszáj leprofiloznia, hogy kikhez szól. Kik azok, akiket meg szeretne szólítani, kik azok, akiket vajon ez érdekelhet. Szóval, ha ez megvan, akkor azt úgy hívják, hogy rádióműsor. Ha rádióműsor és egy rádióból hangzik, akkor az valóban rádióműsor. Tehát felesleges azt kérdezgetni, vagy mondogatni, hogy PC vagy nem PC, így. Nincs ilyen szerintem. Okay. Na, kicsit bőlére engedtem.
0: Jó, hát én is így gondolom.
1: Oké, de akkor kaptok ilyen kritikát, de ezen haladjunk túl, mert inkább azt mondd meg, hogy ti hogy érzitek magatokat ebbe.
0: Hát figyelj, mi nagyon jól, tehát igazából azért csináljuk. Nekünk ez egy ilyen jutalomjáték tulajdonképpen a Dórival. Olyan érdekes, hogy mindig azt hiszük, hogy ez csak egy ilyen marginális dolog, mert hogy ugye be kell illeszteni a napunkba, meg kell szerkeszteni, vendéget kell találni. Amit, kedves hallgatók, nem olyan egyszerű minden hétre van érdekes férfit találni. Tényleg nem. Nehéz. Egy idő után, mert azért most már 3 éve megy a műsor.
1: Tehát, hogyha a profilhoz alkalmazkodni akarsz, akkor abba bele kell tenni már.
0: Szóval mindig azt hiszük, hogy ez nekünk csak egy ilyen jaj, oké, akkor most megleszem is, jó meg. És aztán mindig kiderül, hogy mind a kettőnk számára ez egy nagyon fontos dolog. Tehát sokkal inkább foglal el értéket az életünkbe, mint amennyire sok energiát belefektetünk. Tehát ezt most úgy kell elképzelni, hogy ugye nekünk nem ez a fő profilunk az életünkbe, hogy csináljuk ezt a műsort, a Dórinak is megvan a saját munkája, munkahelye, nekem is megvan a saját professzióm, munkahelyem, vagy mit tudom, ahol énekelek, de hogy ez mindig, amikor megcsináljuk az adásokat, levezetjük, megszerkesztjük, stb., mindig kiderül, hogy mind a kettőnk számára egy olyan találkozási pont, ami nagyon, nagyon erős értéket képvisel. És ez azért van, mert ez egy nagyon szerencsés találkozás szerintem a Dórival a miénk. Mert már azt is ugye kifejeztük egymásnak, hogy nem is csinálnánk mással. Tehát, hogy ez a kettőnké, mert valami miatt van közöttünk egy kémia. Remélem, hogy ez, most a saját nevem beszélek, a Dóri nevében nem beszélhetek, csak így sejtem, hogy így ő is ezt gondolja, de hogy van egy nagyon szerencsés kémia közöttünk, hogy ha vannak is ilyen, mit tudom, egyiknek rossz napja van, vagy másiknak rossz napja van, mindig kisimítjuk ezeket, de például a stúdióban soha nincs ez. Tehát kigyullad a piros lámpa, és mi úgy dolgozunk együtt, mint tényleg, mint a borsó meg a helyet. Tehát semmiféle soha nem volt, még félreértés sem közöttünk.
1: Igen, és az is látszik, hogy ha nem is leosztás, de hogy jól kiegészítitek azt, hogy az embernek a személyiségét hogy világítjátok meg, tehát hogy ki mire kérdez rá, hogy mi jön ki abból.
0: Igen,
1: az adásból.
0: És ez tök ösztönös. Tehát, hogy ez az, hogy működik alakul együtt.
1: Igen.
0: Az az alap, hogy mind a ketten felkészülünk,
1: világos,
0: egyeztetünk, és onnantól kezdve jön egy dinamika, ami ilyen tök jól működik. Szóval ez egy nagy szerencse, hogy mi a Dórival így egymásra találtunk, szerintem ebben a műsorban.
1: És a Rádió Cafénak is, hogy ti itt vagytok.
0: Igen, a hallgatóknak is.
1: Hát, biztosan szeretik.
0: Meg nekünk is.
1: És a nyár az nektek most ebből a szempontból milyen kicsit előre dolgoztatok? Lesz
0: igen,
1: is megy időszak?
0: Hát lesz, persze, szerintem augusztusban lesz. Amúgy
1: de
0: is
1: addig
0: kell.
1: Is megy.
0: De persze, most azért jó pár új adást. És hát van ugye a Spotify felületünk, ahova meg a Dóri fölrakosgatja, és ott meg vissza lehet hallgatni kettes szemrendszer podcast formájában.
1: Na, hát ez egy nagyon fontos információ, úgyhogy a hallgatók, akik érdeklődnek.
0: Régi adások egészen 3 évben. Nem 100%-osan az összes van fönn.
1: De jó sok.
0: De sok adásunk fönn van, így van. Úgyhogy ezt lehet hallgatgatni, amíg nyári szünet lesz majd. De most még nem, most még jönnek az új férfiak.
1: És akkor ma is, mert hogy ma péntek van, bár mi felveszük ezt az adást, de pénteken megy le.
0: Péntek van, nektek... ma Mészáros Zoli lesz a vendégünk, aki a Veszprém Festnek a kitalálója és igazgatója.
1: Na tessék. Hát akkor délután is lehet Behumi Dórit hallgatni.
0: Ó, igen.
1: És egyébként pedig július 11-én Dórika és a Rombolók a Kultúrfröccs keretében az Óbudai Társas Körben hallható. És nagyon köszi, Dóri, hogy itt
0: hát
1: voltál.
0: Hát én köszönöm, hogy beszélhettem veled, beszélgettünk, nagyon jó volt. Köszönöm szépen.
1: Azért ezt időnként mi megejtjük, és ennek én is nagyon örülök.
0: Igen.
1: Köszönöm.
0: Sziasztok!
1: Ezzel vége a hétre is, hétvégén lesznek ismétlések. Vigyázzatok magatokra, pont jókor, hétfőn 11-kor lesz újra. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
8: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnicen veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
7: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Holnaptól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Fokozódik a kánikula, egyre melegebb lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Rendkívüli tájékoztatási rendet léptet be a kormány ma éjféltől, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos infókat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át, összhangban az Unióval kötött megállapodással. A 2026. január 1-től esedékes 10%-os emelésen felül a rendelet további 0,4 pontos növekedésről döntött. Emellett a munkáltatóknak január 1-ére visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelniük a pedagógusok fizetését, kivéve a gyakornoki fokozatban lévőket, a pedagógusi bérsávok is módosulnak. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az öthavi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogó parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értektetten. A rendőrök lakossági panasz miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Több mint 100 légijáratot töröltek Japánban a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: vendéglő, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Hiába a tűzgyújtási tilalom, egyre több a szabadban keletkezett tűz. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Mától indulnak a Retro Istria Expressek az Adriára. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól 3. fokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. Az országos tűzgyújtási tilalom mellett is egyre több a szabadban keletkezett tűz. Ezeket minden esetben emberi tevékenység okozza. Hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató helyettese. Erdélyi Krisztián a kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a tűzoltóknak is több munkája van a forróságban, ezért mindenkit arra kérnek, biztosítsanak számukra szabad utat, hogy mielőbb odaérhessenek a bajba jutottakhoz. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti ebben az időszakban, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Elrendelte a bíróság mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlen kezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. A Fidesz szerint politikai, koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyében. Több mint 100 légijáratot töröltek Japánban a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolják. Mától indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 ágyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők, és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban is online is lehet vásárolni. A kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 26-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
0: Fesztivál.
1: Kishegyesen a Hegyalja utcában idén is megrendezik a Dombos Festet június 25-e és 28-a között. A közönséget a 4 nap újra tervezés mottóval várják a kishegyesi löszfal alatt az egykori szemét domb helyén. A szervezők szerint korunk legfontosabb kérdései megkerülhetetlenné váltak a klímaváltozás, a vízhiány, a társadalmi átalakulások, a közösségi felelősség és a művészet szerepe, mind olyan témák, amelyek közös gondolkodást igényelnek. A zenei program idén is rendkívül sokszínű. Fellép többek között Szarka Tamás, Kosika, a japán gitárvirtuóz Kenta Hayashi, valamint közös koncertet ad a Fokos és a Tokos. Érkezik a Poklade, a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, a fiatal Baselán, valamint a zárónapon Ferenci György és az első Pesti Rackák. A Dombos Remix irodalmi sorozat vendégei között szerepel Szajbé Mihály, Tompa Andrea, Kollár Árpád, Grecsó Krisztián és Bognár Péter. A délutáni beszélgetések és kerekasztalok új hangokat és friss nézőpontokat hoznak a vajdasági magyar közéletbe.
0: Esemény.
1: Szakvezetéses erdei séták, koncertek és erdei divatbemutató is várja az érdeklődőket június 27-e és július 5-e között a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok eseménysorozaton. A programoknak június 27-én Gyöngyös Sástó, 28-án Gyöngyöspata Nagy Parlag, 29-én Mátra Szent Imre, 30-án Szent Kút, július 2-án Gyöngyös Mátra Múzeum, 3-án Szurdok Püspöki, 4-én Salgótarján Eresztvény, 5-én Tar Fenyves Puszta ad otthont. A koncerteken fellép mások mellett az Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos Máté vezetésével, a Monarchia Szimfonikus Zenekar Werner Gábor irányításával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból álló kamarazenekar Ménesi Gergellyel, Horgas Eszter pedig az In Medias Brass Részfúvos Quintettel. A közönség meghallgathatja továbbá Csík János és a Mezzó, Pál István Szalonna is bandája, a Szász Csávási Zenekar, a Mistrál Együttes, Szabó Balázs, Petruska, Ferenci György és az első Pesti Rackák, a Cimbali Band, Agócs Gergely, a Bohém Ragtime Jazz Band és Róman Ditta produkcióját is. A szakvezetéses erdei sétákon és az előadásokon a klímaváltozás, erdeink állapota, a fenntarthatóság és a természetvédelem áll majd a középpontban. A programok között lovastúra, tájfutóverseny, erdei meditáció, helyi termékek bemutatója, népi kézműves foglalkozások és interaktív gyermekműsor is szerepel. A rendezvény sorozaton kihirdetik a Muzsikál az Erdő pályázatok eredményeit, és több helyszínen kiállítás mutatja be a 2026-os gyermekrajz és fotópályázat anyagát.
0: Film.
1: Július 1-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a premier előtti vetítése Payer Robert rendező Bélyeg című tévéfilmjének. A film, amelynek főszereplői Váradi Gergely, Rohonyi Barnabás, Mésző Janna, Trill Beatrix és Csőri Gábor 1954-ben játszódik. A magyar aranycsapat a németekkel játszik világbajnoki labdarúgó döntött Svájcban. Az egész ország a csapat győzelmének szurkol, ami a kommunista rezsim számára is fontos. Az állami nyomdában dolgozók azt az utasítást kapják, hogy a döntőt követő reggelre 1 millió olyan bélyeget kell legyártaniuk, ami a magyar csapat győzelmét ünnepli. A munkafolyamatot az sem zavarhatja meg, hogy a parancs kiadásának pillanatában a meccs még el sem kezdődött. A közlemény szerint a film arról a mindent átható zsigeri félelemről szól, amely az idézett kor mindennapjait, az emberek egymáshoz való viszonyát meghatározta. Ennek hátteréül a magyar sporttörténet talán legnagyszerűbb időszaka szolgál, az aranycsapat diadalmenete, majd az elvesztett döntő. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre.
0: Koncert.
2: Techno fúvós menet Hamburgból. Július 23-án a Majte először lép fel a Budapest Park színpadán. A hamburgi techno marching band a hipnotikus technót és a részfúvós hangzást ötvözi, kizárólag akusztikus hangszereken. A 10 éves jubileumát ünneplő Majte már a Sziget, a Pukkelpop és a Fusion fesztiválokon is fellépett. Koncertjük garantáltan a nyár egyik legizgalmasabb és legfelszabadítóbb élménye lesz. A zenekar hatalmas energiája, táncra ösztönző ritmusai és a techno-akusztikus, élő hangszereken megszólaló ereje mindenkit magával ragad, és egy közös, felejthetetlen eufóriát teremt a park szabadtéri atmoszférájában. Majte a Budapest Parkban július 23-án.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Magyarország nagyvárosai tömérdek kincset őriznek. Mindezek felfedezésére érdemes kipróbálni, milyen profi idegenvezetőre bízni magunkat. Veszprém, különösen az óvárosi rész, valóságos ékszerdoboz. Érdemes több napot ráfordítani megismerésére. A városban többféle tematikus séta is elérhető, amelyekkel úgy barangolhatjuk be az egzugos utcákat, hogy nem csak a látványosságokat ismerhetjük meg, hanem Veszprém történelmi titkait is. Sőt, bizonyos helyeken interaktív vezetett túrákra is lecsaphatunk. Tematikus sétákban Debrecen is erős. A Civisváros történetét a nekünk leginkább tetsző szemüvegen keresztül ismerhetjük meg, ráadásul számos olyan vezetett túrára is bukkanhatunk, például a Nagy Erdőben, ami a gyerekeknek is kifejezetten izgalmas. Sőt, ha sportos kedvünkben vagyunk, akár két keréken is útra kelhetünk. A klasszikus, tematikus városnéző séták mellett Szegeden azt is kipróbálhatjuk, milyen, ha nem az idegenvezető esernyőjét követjük, hanem a saját tempónkban fedezzük fel a várost. Persze azon játékos feladatok segítségével, amelyeket a szervezők biztosítanak. Na jó, de mi van, ha esik? A szabadulószobák különféle tematikára épülnek, ugyanakkor közös bennük, hogy a játékosoknak feladványok segítségével kell megtalálniuk a szabadulás jelentő kulcsot vagy kódot. Kipróbálhatjuk például, milyen érzés, ha nekünk kell semlegesíteni egy képzeletbeli atombombát, hogy megakadályozni az emberiség pusztulását, vagy akár felkutatni a fáraók, vagy éppen a dzsungel titkait. Élménydömping zárt térben. A szobák többségéből 40-60 perc alatt kényelmesen ki lehet jutni, ha 3-6 fő játszik egyszerre, de vannak könnyebb feladványok is, amelyekkel két ember is megbirkózhat. Bátran vigyünk magunkkal nagyobb gyerekeket is. Az egyes helyek szabályzatának azért utána olvasva a logikai feladványok valószínűleg őket is megmozgatják majd. A hatékonyság érdekében bölcs dolog lehet, ha a játékosok először a szoba egy-egy bizonyos szegletére fókuszálnak, majd megosztják egymással, hogy ki milyen tárgyakra bukkant, és azokból milyen következtetés vont le. Szintén jó praktika, ha a talált kulcsokat, kódokat és egyéb felhasználható tárgyakat egy helyen gyűjtjük össze, majd, ha már beteljesítették küldetésüket, kinyitottak valamit vagy elvezettek a következő nyomhoz, áttesszük őket egy olyan helyre, ahol biztosan nem zavarják a további kutatást. A kijutás mámorító öröme olyas valami, amit nem elég egyszer megtapasztalni. Debrecenben, Veszprémben és Szegeden több helyszínen is lehet szabadulni. Így többek közt ezekben a városokban jó eséllyel akkor sem maradunk élmény nélkül, akár egy-egy ilyen programnak hála, még ha néhány órán át szakadna is az eső. Ha pedig a játék hevében megéhezünk és vagy megünnepelnénk a sikeres kijutást, koronázzuk meg a napot néhány finom falattal.
4: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Altingün. Az Altingün törökül aranyló nap története egy holland zenésszel és egy régi, 70-es évekbeli lemezzel kezdődött. A nevet a 70-es-80-as évek kellemesen gicses csillogása inspirálta, a nagy török előtt Baris Mancsó gyűrűin át suhanó fények. A már a stadionokat megtöltő banda coverbandként indult. A török tagokat a zenekar alapítója Jasper Warhulst a Facebookon verbúválta. Semmi mást nem akart, mint újra teremteni a 70-es években virágzó anatóliai pszichedelikus hangzást, amely a térség ősi népzenéjéből táplálkozik, és most újra felfedezte a világ. Folk bandának is titulálták már ezt az együttest, amely régi dallamokat hoz el új közönségeknek. Ez elég meglepő, ha a torzított gitárok és szintik által dominált hangzásra gondolunk. Számaik szövege sokszor lefordíthatatlan, de megkapó, mint legújabb albumuk címe, Ask. Az arab eredetű szó mély, szenvedélyes szerelmet jelent, spirituális és romantikus értelemben, és az Oszmán Birodalom óta a török művészet egyik kulcsfogalma.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Bohemian Betyárs, és hallgassátok továbbra is a Rádió Café.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Több zenei irányzatban is kivételes teljesítményt nyújt a Londonban 1963-ban született Quentin Leo Cook, művész nevén Fatboy Slim. Az angol DJ, zenész, zenei producer főleg elektronikus zenét játszik, de jelen van a new funk és az alternatív rock műfajokban is. Több művész nevet használ és számtalan együttesben játszott már. Miután több zenekarban éveken át dobolt, basszusgitározott, illetve énekelt, 1996-ban vette fel a Fatboy Slim nevet. Elmondása szerint ez a név nem jelent semmit, csak jópofának találta. Legelső nagylemeze ugyanebben az évben jelent meg. Ez a lemez bekerült az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvbe. Második stúdióalbumát 98-ban dobta piacra. Ebben az időszakban két híres dala is született, a The Rockefeller Skunk és a Praise You. Harmadik nagylemezét 2000-ben jelentette meg. Negyedik stúdióalbuma pedig 2004-ben került a boltok polcaira. Többször is fellépett már Magyarországon, különböző fesztiválokon, és játszott a Vasút Történeti Park körfűtőházában is.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Café.

0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
1: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
3: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A funk soul legenda Rick James a drogélvezet és az erotika ikonjának nevezte magát. Halála után szervezetében 9 féle drogot találtak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brazil rapper Marcello Ditu a dél-amerikai hip-hop szintér nemzetközileg is legelismertebb alakja. Több helyi zenekarral dolgozott, mielőtt 1998-ban szóló karrierbe kezdett. Stílusában az amerikai gyökerű ritmizálás a szamba lüktetésével keveredik. Foglalkoztatott vendégművészként szerepelt Sergio Mendes albumain, 2007-ben pedig fellépett a Live Earth rendezvények Rio de Janeiro-i koncertjén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz komponista Franco Michelizzi a 70-es, 80-as években többször is együtt dolgozott az akkoriban fénykorát élő Bud Spencer, Terence Hill párossal. A Nyomás utána és a Nincs kettő négy nélkül könnyed pofoszkodásaihoz is ő szolgáltatta a fülbemászó aláfestő zenét. Első közös munkájuk az 1970-es Az ördög jobb és bal keze, amelynek Fügyszóval kísért főcímdalát 42 évvel később Quentin Tarantino is felhasználta a Django elszabadul zárójelenetéhez. Itt Európában nosztalgikus mosolyjal üdvözöltük a retrofilmes utalást, de mivel Bud és Terence az Atlanti-óceán túloldalán korán sem futott be akkora karriert, így az amerikai nézők túlnyomó többsége ekkorra már a dalt jegyző Michelizzi nevét is teljesen elfeledte. Kár érte, kiváló ügynök volt.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm.együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Holnaptól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Fokozódik a kánikula, egyre melegebb lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Rendkívüli tájékoztatási rendet léptet be a kormány mai éjféltől, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos infókat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át, összhangban az Unióval kötött megállapodással. A 2026. január 1-től esedékes 10%-os emelésen felül a rendelet további 0,4%-pontos növekedésről döntött. Emellett a munkáltatóknak január 1-ére visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelniük a pedagógusok fizetését, kivéve a gyakornoki fokozatban lévőket, a pedagógusi bérsávok is módosulnak. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az öthavi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt a forgalom. Egy hét alatt 24 embert fogtak el a fővárosi kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök múlt csütörtöktől tegnapig több mint 700 embert igazoltattak, volt, akit elfogó parancs alapján állítottak elő, másokat bűncselekmény elkövetésén értektetten. A rendőrök lakossági panasz miatt már egy hónapja éjjel-nappal jelen vannak a kelenföldi vasútállomás környékén. Több mint 100 légijáratot töröltek Japánban a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolják.
0: Időjárás a Rádiókafén.
8: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével!

0: egy életem. Bobby Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Bobby Kedit vagyok. Mai vendégem Rippel Ferenc, sokszoros világrekorder artista, Magyarország érdemes művésze, akit a színpadon vagy éppen a porondon a világ szinte minden táján megcsodálhatnak a nézők. Az utóbbi években már kikacsintva ebből a szerepéből az egészséges, testtudatos, aktív életmód hirdetőjeként is hallhatjuk, láthatjuk Ferit. Őt hívtam ma vendégül a stúdióba, hogy ossza meg velünk is ebbéli saját személyes tapasztalatait. Szeretettel köszöntelek, Feri, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Tudod, hogyha én az előadó művészre gondolok, és mondjuk különösen rátok a Ripper Brothers-re, akkor azt gondolom, hogy ti világéletetekben testtudatosak voltatok, rendkívüli módon egészségesen éltetek, hiszen el se tudom képzelni azt, hogy ezt a szakmát, ezt a pályát lehetne máshogy űzni. Na, hogy is volt ez? Mert én hallottam, hogy ott volt neked egy komoly megbicsaklásod valamikor néhány évvel ezelőtt az egészséges életmódban.
2: Igen, nyilván a sportolói énem az nagyon-nagyon előjött az artista énben, és azért mondtam külön, mert a sportolók azt mondják, hogy mi művészek vagyunk, a művészek pedig azt mondják, hogy mi sportolók, tehát mi a kettő között vagyunk, és ez a sport és a művészet harmóniáját teremtettük meg, és nyilván ebben nagyon komoly testtudatosság kell. És ez a testtudatosság, ez meg is van, meg is maradt, és meg is volt nyilván, de hozzá a táplálkozás és az egyéb életmódbeli szokások egy picit átalakultak, és abban a pillanatban, ahogy átmentem egy picit kényelmesebb rendszerbe, ház, feleség, születendő gyerek, picit ilyen kertápolásos egyéb dolgokat kaptam az élettől, elbicsaklott egy picit ez az irány, és elkezdtem össze-vissza táplálkozni, rengeteget ittam, ugye azt hallottam, hogy sok folyadékot kell inni, na hát én ilyen napi 3-4-5 literrel ittam meg, nyilván, hogy ez jót tesz a szervezetnek.
1: Na de miről beszélünk, milyen folyadékról?
2: Hát kvázi bármiről. Bármi. Ugye leves, aha, folyadék, tea, kávé, víz, minden beleértendő, és nap végére összejött 5 liter, és hát így teljesen a szervezetem átalakult, mert hogy ennyivel nem tudott mit kezdeni. A vesénfiltrációs rátája az viszonylag szűk lett, ugye ez azt jelenti, hogy korosodik az ember, a vese nem működik annyira jól, és összesen csak 1,5 liter jött ki belőlem, plusz az izzadság, meg a lihegés, és én meg megittam rengeteget. És a kettő közötti részt elraktározta rajtam, és úgy néztem ki, egy felfújt Michelin baba. És ugye ebből az lett, hogy ez nagyon megborította az egészségemet. Majdnem elértem a 100 kilós súlyt, és hát a testvérem, a Ripper Brothers alsó és nagyon erős tagja, oszlopos tagja, jelezte nekem, hogy bátyuskám, valamivel kezdje magaddal, mert kezdelek nem elbírni. Lomha lettem, tohonya, és az egész egy nagyon furcsa ilyen downgrade, tehát ilyen lefele irányba vitte az életemet, és én akkor, a fiam 1 éves volt, amikor ez az állapot megtörtént, azt mondtam, hogy ez nem létezik, hogy így menjen, hát nem fogom megélni a ballagását. És akkor így kapcsoltam, rájöttem ezekre a dolgokra, rájöttem, hogy nem kell annyit inni. Hát csak 1,5 liter jön ki belőlem, akkor minek iszok ennyit?
1: Egyébként miért itt áll, azt meg tudod?
2: Mert ezt hallottam, ezt súlykolták, ezt mondták az ember, hogy minél több folyadék, az jót tesz a vesének, meg jót tesz a szervezetnek, meg tisztítja, meg nem tudom. És most, hogy megismertem pontosan a működési mechanizmusomat, a sajátoméről beszélek, mert másét nem ismerem, de a sajátomét egész jól sikerült kiismerni, rájöttem, hogy nem kell többet inni, mint amennyit ki tudok magamból engedni. És akkor nem raktározza el rajtam, nem leszek ödémás, mert rájöttem, hogy tulajdonképpen az történt, hogy feltöltöttem úgy a vízraktárakat, mintha mondjuk egy sivatagi futásra készülnék, mert mielőtt mondjuk tényleg ilyen nagy távokat is szoktam futni, azelőtt van, hogy 1-2 hétig direkt feltöltöm magam, hogy a sportesemény alatt ne legyen belőle probléma, ne száradjak ki. De ezt ciklikusan kell csinálni, és most, hogy ez visszaállt, természetesen nem csak ennek köszönhetően, de az étkezésnek is köszönhetően sikerült megőrizni az egészségemet. A Ripper Brothers munkássága tovább folytatódik, nagyon jó erőbe vagyunk. Beálltam egy ilyen 75-76 kilóra, könnyedén, játszik könnyedséggel, elbír a testvérem. És ugye nálunk az a beállítás, hogy ebben a ősi vagy ókori rendszerben, amit mi képviselünk, mert ezek a gladiátorok az ókori Rómából jöttek, ezek a tudások, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, ahol az arénában a gladiátorok emelgették egymást, meg megmutatták az erőket. Mi ezeknek vagyunk a modern tulajdonképpen leszármazottjai, vagy művészei, és ebben a művészeti ágban nagyon fontos az, hogy folyamatosan jó erőben legyünk, meg tudjunk újulni, és ne táplálkozzunk túl.
1: Még mielőtt azt mondanánk, hogy pusztán csak a folyadék túlfogyasztásnak köszönhetted ezt a súlyt, ugye hozzá kell azt is tenni, hogy azért a ti turnéitok során rengeteg országba jártok, különböző táplálkozással találkoztatok, gondolom, hogy totál rendszertelen volt, vagy még lehet, hogy ma is az életmódotok, az életviteletek, de ma már jobban tudsz erre figyelni. Tehát, hogy a táplálkozás és a túlzott folyadék bevitel csak egy-egy ok, azért itt majd még szerintem a beszélgetés persze során néhányra fényt tudunk deríteni. Van neked egy új szlogened, vagy nem is tudom, hogy hívjuk ezt, hogy cél a 100 év? Szlogen, vagy program, vagy hogy használod te tulajdonképpen ezt a küldetést?
2: Küldetés, ez egy fény volt az alagút végén, ugyanis amikor említettem az előbb, hogy egy nagyon picit megingott az egészségem, és a 100 kiló közelében a rossz alvástól, a rossz életminőségemtől nem láttam már semmi jövőképet magamban. Fájtak az ízületeim, fájt a testem, rengeteg mindenem sérült az elmúlt 50 évben, és akkor bizony ez egy mentőkapocs volt, hogy én bizony most addig küszködök, és úgy alakítom az életet, hogy legalább 100 éves koromig érjek. Persze ez egy teória, de ennek megfelelően az ember elkezd, én legalábbis elkezdtem tenni az étkezés meg reformálásával, az alvásom, egyéb szokások változtatásával, sportolási szokásomat is át kellett alakítani, és ebből kifolyólag most már ott tart, ugye ezt 14 éve találtam ki magamnak, hogy cél a 100 év, azóta már ez egy kicsit szlogenné is vált, már egy programmá is vált, mert nagyon sokan csatlakoztak hozzá, nagyon sok ember keres meg, hogy milyen irányból közelítse ő is meg a saját rendszerét, és hát most ott tartok, hogy most már 55 évesen, ugye egy picit más szemszögből látom ezt az egészet, újra kellett a szlogent alkotnom, úgyhogy cél a 120 év, ez lett most a következő, mert közben rájöttem itt az egyetemi tanulmányom alatt is, hogy a sejtek nagyon jól tudnak működni, ha megfelelő környezetbe tartjuk őket. Mondjuk egy olyan sejtkörnyezetet kell elképzelni, ahol mondjuk minden ideális, akkor az emberi sejt az akár 120, 130, 150 évig is életképes maradhat. Na most én ezen dolgozom, hogy ezeket az ideális állapotokat fenntartsam, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, kicsattanóan jól érzem magam, nagyon jókat alszom, leritkítottam az étkezéseimet, általában csak egyszer eszek egy nap, vagy maximum kétszer, ha éhes leszek, és ennek megfelelően az ételek összetétele, minősége is megváltozott, olyan ételeket eszek, amiből érzem, hogy megkapom azt a mennyiségű energiát, mégse lesz kajakómám, mégse leszek tőle úgymond túlsúlyos, vagy éppen tényleg beteg.
1: Ne menjünk el egy nagyon fontos félmondatod mellett, ugye azt említetted, hogy az egyetemen azt tanulod, hogy milyen egyetemre jársz, osszuk meg a hallgatókkal, és miért tartottad fontosnak, hogy mindazt a tudást magadra szedd, amit mondjuk egy ilyen intézményben tudsz felszívni?
2: Ennek nagyon szintén mély háttere van, de nagyon egyszerű a kérdés, hogy Debreceni Egyetem Agrár részén vagyok, és az élelmiszertudományok doktora címért tanulok, és ennek megfelelően, mivel az élelmiszer mindennek az alapja, abból leszünk, amit eszünk, ezért nekem oda kell visszamenni a gyökerekig. Mert van még mellette egy táplálkozástudományi oldal is, de a táplálkozástudománynak az emberi biológia oldalról megközelítve nagyon szépen kialakult rendszere van, de én úgy érzem, hogy az élelmiszertudomány az egy lépcsővel előtte van. Ott kapcsolódik be, ahol a talaj, az öntözés, a növényeket megeszik az állatok, az állatokat, vagy az állatok bizonyos termékeit, vagy tojását, vagy zsírját, tejét, nem tudom, elfogyasztjuk mi emberek, és ennek megfelelően egy olyan első lépés alakul ki, amiből már tudok jól működni. És ez nálam nagyon-nagyon jól működik, hiszen ezt a fajta táplálékláncot én most már ilyen izotóp vizsgálatok adatokkal végig tudom kutatni, és nézem azt, hogy azoknak a táplálékoknak, élelmiszereknek, amiket így elkezdünk előállítani, vagy magunkba venni, milyen fiziológiai, biológiai és élettani hatásai vannak, és úgy érzem, hogy magamon is mutatva bizony nagyon jó irányba kezdtem elkeresni. És ebben van a jövő, mert mindenki táplálkozik. Tehát az étkezés az egyik legfontosabb rendszere lett ennek az egésznek, hiszen ahogy érzem, és ahogy tapasztalom, az étkezésnek a legfontosabb része a böjt. És a böjttel indulva a szervezet megtisztul, ezek a cellulális senescence rendszerek egy picit visszafiatalodnak, a sejtöregedés egy picit lelassul, és az tulajdonképpen a cél, hogy egy év kronológiai év, ami eltelik, mondjuk a két születésnapom között, a biológiai korom csak fél évet öregedjen. Vagy akár még kevesebbet, vagy akár vissza is forduljon, elkezdjen a sejtek fiatalodni, és erre lehet tenni.
1: Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ugye van a kronológiai életkorod, ami a születésünk óta az eltelt évek, hónapok, napok száma, és mondjuk a biológiai kor, az pedig azt jelenti, hogy mondjuk milyen szinten van a te sejted, így milyen van. Szinten vannak a így te van. Szerveid, milyen szinten van a te vitalitásod?
2: Akár így is nézhetjük, erre most már nagyon sok olyan biomarker van a kezünkben, ami ilyen analitika. Tehát ha valaki kíváncsi magára, hogy oké, belenézek a tükörbe, azt látom, hogy 55 éves lettem, 55 éves a kronológia korom. De hogyha mondjuk megnézem egy ilyen teszttel, és megnézem ezt a metilációs DNA tesztet, ez életkortesztnek hívják, ezt egy magyar tudós találta fel, ez a Steve Horváth, és erről is nevezték el a Horváth óra, amiben bárki megnézheti saját magának, hogy hol tart a biológiai kora. Nyálból, vagy esetleg egy új begyből csöppentett vérből kell ezt megnézni, elküld egy labornak, teljesen vakon megy a vizsgálat, illetve ez az elemzés, mert őket nem érdekli, hogy ki, honnan, mikor, milyen mintát küldött, csak az, hogy megmondják, hogy ennek a kapott sejtnek a sejtkora a horvát klok szerint mondjuk 34 év, és ezt visszaküldik arra címre. Most nekem az 55 éves koromra az jött ki, hogy 34 év a biológiai korom.
1: Hát
2: az nem egy rossz, és ezek nagyon pontos tesztek. Azt hozzáteszem, ezek olyan metilációs tesztek, amik nagyon-nagyon pontosak, nem nagyon téved. Van egy-két év tolerancia benne sokszor, de az is olyan feltételektől függ, a nyából kevesebb pontosat tudnak mérni, mint a vércsebből. Most, hogyha ezt én folyamatosan megnézem, akkor látom a fejlődést, látom, hogy majd megnézem 56 éves, vagy esetleg 60 évesen, és azt látom, hogy vagy maradt a korom 34, vagy akár még visszafiatalodott, akkor nagyon jó irányt vett az egész rendszerem, ugyanis a sejtek folyamatosan meg tudnak újulni, ha a mitokondrium rendben van, és én a mitokondriumoknak az egészségét vettem szemügyre, ezeknek a működését, főleg a citokrom C oxidáz, ez egy olyan ilyen fehérje rendszer a szervezetben, ami anyagcsere vizet állít elő, a elfogyasztott étel hidrogénjéből és a belélegzett levegő oxigén képzi ezt az anyagcserevizet. És ez az anyagcserevíz, ez egy teljesen deutériummentes anyagcserevíz, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs benne olyan elem, amitől ő tönkre menne. És ez lett az egyik kulcs, de ennek a részleteit gondolom most időhiányában nem mondhatom tovább.
1: És meg a kutatásodnak gondolom még ez a jövőbeni kutatásodnak is az egyik fókusza lesz.
2: Fókusza, de már most, mert már publikációim is vannak erről, és már elég szépen be is fogadták, hiszen most már a Nature-ben, a Spring és egyéb ilyen nagy újságban jelennek meg erről az írásaim, de nyilván egy nagyon-nagyon új kutatási irány, ami viszont ősi, hiszen ez a fajta ősi rendszer, ez a deutérium csökkentés, ez itt van, csak régen nem tudtunk róla, hanem automatikusan tettük, amikor mondjuk felkelt a földművelő reggel, megevett egy jó nagy adag szalonnát, és kiment és kapált délig, akkor meg megette azt az isteni finom pörköltöt, vagy bármilyen húsos ételt, tehát ennek az alapjai már régóta itt fekszenek előttünk, csak most kezdtük el tudományosan feltárni és alkalmazni.
1: Igen,
2: és ezért is nagyon menő ez az úgynevezett keto, karnivor, paleoketogén irány, mert ebben van egy nagyon komoly potenciál. Benne vannak az eszenciális aminosavak, benne vannak az összes olyan fontos fontos részek, amik ahhoz kellenek, hogy jól működjünk, de nyilván ennek azért van más oldala is.
1: Tehát akkor te ebben az étkezésben hiszel, vagy inkább azt mondod, hogy mindegyiknek megvan a maga előnye, vagy mindegyiknek máskor van meg a maga előnye?
2: Nagyon jó a kérdés, és én nagyon szeretem azt, hogy ennyire sokrétű az élet, hiszen ha csak és kizárólag húst ennék, zsírt, meg sót, mint ahogy tettem is sok-sok éven keresztül, és azért, mert nagyon komoly betegségekkel küzdöttem, akkor annak ott volt az ideje. Viszont az nem lehet lifelong, az nem lehet élethosszon egyfajta rendszeren lenni, hanem ezt ciklizálni kell. És a ciklizálás az azt jelenti, hogy szezonálisan, tehát most nyár van, most itt van mondjuk a dinnye szezon, megjönnek azok a gyümölcs szezonok, mindegyikből egy picit az adott termési időben el lehet fogyasztani, és én is fogyasztok. Van, hogy napokig, hetekig nem is eszek húst, csak zöldséget, hogy a szervezetemnek más inputokat adjak más irányból. És a zöldségen belül is szeparálom, hogy mi az, amit megegyek, minek van magas fitát tartalma, magas oxalát tartalma. Ezeket próbálom kiadni az életemből, de megpróbálok tényleg erre a ciklikusságra figyelni, hogy az egyensúlyt fenntartsa, mert itt ez a lényeg. Hogyha csak vega vagyok, akkor az egyensúly elbillen egy irányba. Csak húsevő vagyok, akkor a más. Tehát egy ilyen köztes, egy ilyen omnivor. Tehát tulajdonképpen mi a régi időkben is haláztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, és ebből alakult ki az, hogy kiástuk a gumót, azt megettük. Az most ugye krumpli, vagy batáta, vagy bárminek nevezzük, vagy répa. De hogy a mai korban, ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy nagyon jó egészségrendszer érhető el úgy, hogy a sejtek elkezdenek fiatalodni.
1: Még mielőtt elmennénk szünetre, egyetlen egy kérdést hadd tegyek föl. Neked említetted a böjtöt. Vannak, akik esküsznek rá, vannak, akik kifejezetten ellenzik. A te szavadból úgy vettem ki, hogy te élsz vele, és nem is tudom, hogyan említetted, hogy milyen gyakorisággal, hogy ciklikusan használod a böjtöt is.
2: Igen, időszakosan. Időszakos böjt. Ez azt jelenti, hogy nagyon szeretem azt a rendszert betartani, hogy lefekvés előtt egy ilyen 2-3, esetleg 4 órában már nem eszem. És akkor ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a szervezet elkezd böjtölni, ugye alvás közben általában nem eszünk, majd ébredés után nem rögtön étellel indítunk, és egy picit még kivárunk, akkor egy nagyon hosszú, akár 15-16 óra, úgymond böjt időszak is lehet, ahol már a szervezet elkezd ketontesteket termelni, hiszen nem jön étel, és a máj ilyenkor kapcsol, és átkapcsolja az üzemanyagot, a glükóz ról, tehát a cukrok rendszeréből a zsírok rendszerére, a ketontestek rendszerére, és ott nagyon jól tudunk működni. Viszont ahogy a szervezet jelez, és azt mondja, hogy éhséggel jelez, most mondok egy időpontot, dél 1 óra körül, akkor én is magamhoz veszek valami finom táplálékot, de ha nem jelez éhséggel, és még úgy érzem, hogy zubog bennem a sok energia, amit tegnapról bevittem, akkor nem eszem, csak akkor, amikor éhes leszek. Ezért is jeleztem ezt, hogy one meal a day, tehát ez az omad, amikor egyszer étkezem egy nap. De ha nagyon sokat mozgok, nagyon sokat sportolok, és tényleg fel kell készítenem a szervezetemet egy napi komoly feladatra, akkor bizony lehet, hogy többször is veszem. Ez is ciklikus, tehát nincs olyan egységes forma, amit én követnék.
1: Akkor most tartunk egy pici szünetet, nem csak az étkezésben, hanem a műsorban is. Kedves hallgatók, néhány perc múlva a Rippel Ferivel várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Rádiókafé. Van barátod.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a

neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Rippel Feri, akivel az egészséges életmódról és a biohacking módszereiről beszélgetünk, és Feri, szeretnélek megkérni, hogy avasd be minket néhány olyan életmódbeli változtatásba, amit saját magadon próbáltál, és azt mondod, hogy igenis jó megtapasztalás volt, hát ha beválik másoknak is, és ha már a táplálkozásról beszéltünk a műsor első részében, illetve avval fejeztük be, első hallásra lehet, hogy nem úgy tűnik, hogy ide tartozik, de volt egy japán hölgy, akivel találkoztam egy utam során, és nála láttam azt először, hogy mielőtt leül étkezni, 30-szor előre nyújtott karokkal legugol. És nem volt már időm megkérdezni tőle, nem tudtunk már kapcsolatba kerülni, hogy ezt miért csinálja. És azt hallottam, hogy ezt te is gyakorlod. Lehet, hogy más számokkal, de mondd el nekem, légy szíves, hogy milyennek a lényege, miért fontos ez, mit ad ez a testnek?
2: Fú, ez egy csodaszer. Én ezt tényleg javaslom bárkinek, ugyanis az étkezés előtt én úgy hívom, hogy gyártok egy vákumot. Tehát én előre elhasználom a véremben, meg az izmokban, meg a

0: tájban lévő glikogén összes tartalmát.
1: Tehát ez azt szolgálja, hogy tulajdonképpen ürítsd ki, persze, és helyet teremtsd az új tápláléknak, vagy
0: az egyik oldalról,
1: most lebutítva.
0: Igen, az egyik oldalról így is lehet megnézni, a másik oldalról pedig, mivel mondjuk egy ilyen 30 guggolástól azért szépen a combizmok, a nagyfenékizom, a hátizom, minden elkezd mozogni, a vádli nagyon sok energiát termel, és ezek az izomsejtek, az aktin-miozin felhasználja az összes ATP-t, és lesz egy alacsony vércukorszint. Na most, hogyha én elkezdek enni, akkor az ételekből származó energia, főként ugye a glükóz, az a vérbe bekerülve nem a vércukorszintjét emeli meg, nagyon magas értéken, nyilván egy picit megemeli, de mivel lett egy vákum, és az izmok azt mondják, hogy kiürültek a tartályaim, a máj is azt mondja, hogy kiürült a glikogénraktár, sőt, az egész szervezet egy kicsit ilyen hátrányba van, cukor hátrányba, tehát ami az ételekből jön, szénhidrátokból lebontott egységekből cukor, az bekerül a vérbe, és azonnal a szervezet el tudja logisztikázni. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ez a somogyi effektus, nem lesz az, hogy felmegy a vércukorszint nagyon magasra, majd kiáramlik ugye az inzulin, erre leesik a vércukorszint, akkor megint eszek valamit, megint felmegy, megint kiár, és lesz belőle ez a somogyi hatás, ez nincs. Nincs meg az, hogy kajakóma. Mert általában a farkaségséggel küzdöttem, amiután bezabáltam, és jött a kajakóma, és ebbe a hármasba lengtem. Most ez a hármasból egyik sincs, mert éhes szoktam lenni, de nem farkaséhes, nem vagyok ideges, hogyha éhes leszek, nincs ez a fajta ingerültség. Aztán nem bezabálok, hanem szép lassan nyugodtan megrágom, és megeszem az ételt, és utána nincs kajakóma, nem vagyok fáradt, nem vagyok tényleg letompulva, nem kell ülnöm étkezés után. Én egy picit ezt úgy szoktam megbolondítani, még hogy étkezés előtt megcsináljuk, mi 50-et szoktunk csinálni a
1: mit
0: rendszerben.
1: Mit jelent a mi? Ki az a mi?
0: Hát a családtagjaim, akik figyelnek erre, te és figyelnek rám,
1: is.
0: Rájöttek, hogy úristen, ez tényleg nagyon hatékony. Viszont én egy picit megspékelem azzal, hogy én étkezés után és folytatom azt, hogy a cukrot elhasználom. Miért használom el? Mert néha tényleg szezonálisan vagy ciklikusan szoktam enni zöldséget, gyümölcsöket, most születésnapok voltak, most szülinapi tortákat ettünk, szigorúan gluténmentesen természetesen. Nem kell ilyen mindenmentesnek lenni, csak tejtermék meg gabonafélék ne legyenek benne, ha lehet. És hogyha utána vagyunk, és utána mondjuk étkezés után nem állok rögtön neki guggolni, de mondjuk elmegyek sétálni egyet, vagy olyan mozgásokat végzek, amitől nem hagyom, hogy mint egy zsák krumpli étkezés után leülök a fotelba és nézem a tévét, akkor nyilván a szervezetben megemelkedett cukorszint az ott lesz, és nagyon lassan olvad ki. Én ezt szeretem egy picit meghekkelni. Ez a fajta biohack, amit az első rendszerben be is hoztam az életemben, és akkor itt a válasz a kérdésedre. Ugye a hacking az tulajdonképpen nem más. Régen a számítógépeket, szoftvereket a hackerek fel tudták törni, vagy meg tudták úgy módosítani, hogy gyorsabb lett a számítógép, több adatot tudott egyszerre mozgatni. Ezt mi biológiai hackingnek hívjuk, biohackingnek, vagy biohackingnek, tehát olyan fiziológiai dolgokat változtatok meg magamon, bizonyos külső, vagy sport, vagy egyéb hatásra, amitől a szervezet elkezd az optimálisnál akár jobban is működni. És az egyik ilyen hatékony rendszer az alvás optimalizálás, és
1: hát
0: az alvás.
1: Térni,
0: és
1: de köszönöm, hogy mondod. Igen, mert ugye ez az első csoport, amiről most beszélünk, ezek az életmódbeli változtatások, amikor, ahogy mondtad, finom hangolod, így volt az étrend, volt a bőjtölés, volt a stresszmentesség, ne felejtkezzünk meg.
0: Már sportot és is beleraktuk már,
1: igen,
0: a mozgáson, nem is kell túl sokat sportolni.
1: És nagyon fontos az alvás.
0: Bizony.
1: Tehát én azt látom, hogy nincs prioritása az életünkben. Mindent az alvás elé tolunk. Tehát biztos, hogy este még eszünkbe jut, hogy ezt nem csináltam meg, azt nem küldtem el, még a nem tudom én a gyerek nek ki kell vasalnom az ingét, és még hosszan sorolhatnánk, tehát gyakorlatilag az alvás az hát nagyon háttérbe szorult az életünkben.
0: Háttérben,
1: megnézek
0: de
1: még egy sorozatot, hogy ne is mondjak.
0: Előtérbe lehet hozni,
1: igen,
0: és amikor az
1: igen
0: ember felvesz egy ilyen modern eszközt, egy olyan órát, ami esetleg méri a púzust, ne talán az alvásra is van valami rendszer benne, hogy nézi a mély alvásokat, a REM fázisokat, akkor rájövünk, hogy ez egy nagyon komplex dolog, és hogyha este megfelelően előkészítem a szobát, jó sötétet csinálok, csöndet, és megpróbálom még a kékfényeket kiszűrni. Ez nem kell túl sok, ez egy kékfényszűrő szemüveg már annyit segít azon, hogy jól aludjak, ugyanis a szemben vannak receptorok, amik kimondottan a kékfényekre reagálnak, és a kékfényre érkező válasz az kortizolt fog emelni, mert az jelenti az agynak, hogy még nappal van, meg még aktivitás van, és hogy még nem kell aludni, nem kell melatonin. De most egy ilyen szemeget felveszünk, mondjuk ilyen 8-9 órakor magunkra rakjuk, és hagyjuk, hogy azon keresztül lássuk a világot, nézhetünk akár monitort is, vagy tévét is egy picit, az már kiszűr annyi ezekből a szemreceptorokból, hogy bejusson olyan fény, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor elkezdjük a melatonin termelni. És bizony egy ilyen szemüveg hatására nagyon szépen jön az álmosság érzés. Na most, ha ezt az első hullámot meglovagoljuk, és tényleg azt mondjuk, hogy na jó, sok teendő ide-oda, én most lefekszem, megcsinálom az esti rutint, fogmosás, tisztálkodás, és még az esti rutinhoz tartozik egy gerincrepozíció, ami egy nagyon-nagyon pici, pár perces ilyen gerinc átmozgatás jelent, így az egész nap hatását így ki tudjuk szedni magunkból ezzel a kis gerinc átmozgatással, és ezután fekszem le, ezzel az első hullámmal elalszom, csodákat lehet megélni másnap. Komolyan, amikor felébredek energikusan, nem fáradtan, és az ágyból rögtön a kikelés után nem kell azonnal túlbonyolítani, ott is egy pici gerinc rutint kell csinálni, hogy az alvásból érkező mozdulatlanságot egy picit átmozgassuk. Nem kell túl sok, ott is lehet egy picit ilyen különböző jogapózokat szoktam csinálni, alkalmazni. Nyilván az én életemben ezeket kicsit extrém módon kell csinálni, mert én jobbspárga, balspárga hidakat reggel elindítom, és akkor tudom, hogy egész nap hajlékony maradok.
1: Jó, most ezt nem ajánljuk még a hallgatóknak, de például már az egyszerű nyújtózás is, nem? Igen, ott is már az ízületeket, hogy eltávolítjuk, és egy kis finom mozgás. Na ugye, hogyha a biohackingről beszélünk, akkor van egy másik csoport, amikor kémiai vagy fizikai hatásokat is behúzunk a szervezetnek az optimalizálásába. Mennyire hiszel például a vitaminokba, mennyire hiszel az ásványi anyag bevitelbe, vagy szokásod-e, hogy pótold? És milyen módon?
0: Természetesen én ezeket nagyon szeretem, és nagyon szoktam pótolni. Többségében megpróbálom természetes úton bejuttatni ezeket. Ugye az állatok húsában, zsírjában, és főként a belsőségben szinte minden megvan, ahhoz, hogy ne kelljen bevennem kívülről semmit. Kedves barátaim, egy olyan orvoscsapat, aki kimondottan ezzel foglalkozik, egy a paleomedicina rendszerében, akikkel ezt a paleoketogén étrendet tanuljuk és tanítjuk, ebben kiderült, hogy minden benne van, tehát ott nem kell szedni semmiféle táplálkiegészítőt mellé. Viszont amikor valaki tényleg úgymond kicsit többet dolgozik, egész nap kint kapált a kertben, egész nap rohangászott, tette-vette a dolgát, annak bizony lehet, hogy estére nem ártana mondjuk magnézium bisglicinátot az alváshoz bevenni, egy kis glicin porral vízben összekeverve. Jobb lesz az alvás, hogy nyugodtabb lesz, elmaradnak a lábikra görcsök, esetleg az egyéb izomgörcsök, és így nyugodt, folytonos alvás keletkezik ebből. De ha reggel ébredést után nézzük, akkor meg ott például a D-vitaminra van szükségünk. Hogyha ki tudunk menni a napra, és reggel a napon tudunk egy fél órát ellenni, az a legjobb. Ha nem, akkor célszerű cseppekből ezt a D3-K2 kombót bevinni. Az étkezéseknél nagyon fontos, hogy B-vitamin is kerüljön be. Elénk. Az egy nagyon széles palettán van, ugye B1-től B12-ig vannak a vitaminrendszerek. A húsokban a többségében ez benne van, de hogyha nem eszünk annyit olyan legeltetett állatnak a húsát, zsírját, és nem azzal indítunk reggel, hogy rögtön egy ribeye steaket megeszünk, akkor viszont célszerű ezeket a B-vitamineket spótolni. Ugye olyan rendszerek vannak már, hogy tényleg a B-vitamin hatását nagyon sok kísérlet igazolja már, és ezekből lehet bevinni. Nagyon jó metilált vitamin rendszerek vannak, amik bizonyos esetben tényleg akár életmentőek is lehetnek. Én ezekből is szoktam, de módjával, ciklizálva. Nem veszek be minden nap 3 marék gyógyszert, vagyis bocsánat, vitamint. Hát ugye a gyógyszerre nem nagyon van szüksége annak, aki már áttért egy szinten, de ha mondjuk megnézzük Brian Johnson nevű biohackert, aki Amerikában évente 2 millió dollárt költ magára, és naponta 130-140 pirulát vesz be, vitaminokat, táplálékiegészítőket, akkor álljunk, hogy nem biztos, hogy az a jó irány. Mm. Lehet ezt naturálisan is oldani. Nulla forintból is megcsinálni, persze, igen. Mert ott a nap, a levegő és a víz, amiket lehet használni.
1: Én úgy láttam az Instagramon a kis filmjeidben, hogy te élsz azért a hővel kapcsolatos aktivitásokkal is, és most legyen itt a hő a szauna, vagy legyen a jeges víz, tehát szívesen használod, legalábbis én a jeges vizet láttam.
0: Nagyon szeretem ezeket a hőhatásokat használni, ezeket a hősok fehérjéket aktivizálni, ugyanis ez arról szól, hogyha mondjuk tényleg bemegyek egy szaunába, és elkezdek izzadni, eznek a fiziológiájában az van, hogy ezek a hősok fehérjék aktiválódnak, és megnézik, hogy mitől jön ez a meleg, hogy tudnák kijavítani a szervezetet. És ez ilyen protein refolding, tehát ők újrahajtogatják a fehérjéket, és a fehérjékben lévő hibákat a Golgi apparátus sejten belül kijavítja ezeknek a hősok fehérjéknek a hatására. Egy nagyon izgalmas terület indult el, mert én ezeket a hőkülönbségeket nagyon szeretem előidézni magamban, ilyen kardiovaszkuláris tréningnek, ami azt jelentette, hogy mostanában lement az átlag púlzusom ilyen 46-48 beat per minute, tehát percenkénti frekvenciává, ami azt jelenti, hogy tényleg nem dobogja túl a szívem magát, de ha kell, nagyon jó fel tud pörögni egy sprintnél, vagy egy futásnál például, viszont ez az átlag alacsony púlzus, ez azt jelenti, hogy mindig egy kiegyensúlyozott, nyugodt rendszerben élek. Nem kell soha annyira felpörgetni magamat, hogy ettől én ideges legyek. Viszont vannak olyan idősávok, amikor mondjuk fel tudom vinni akár 180-190-re is tudatosan viszem fel. Ugye itt az életkort is figyelembe kell venni, tehát nem akarom túlhajszolni magam. Én úgy gondolom, hogy egy adott mennyiségű szívdobbanásunk van erre az életre, mint ahogy egy adott mennyiségű légvételünk is. És ezt a kettőt egységbe tartom. A légzésre is nagyon sokat foglalkozom. Wim Hof, Buteyko és egyéb légzéstechnikákat alkalmazok magamon, hogy a tüdőmet tágítsam, hogy egy picit még jobb lehetőségeket adjak a szervezetnek. Ezek olyan biohackingek, amik tényleg bárki számára elérhetők, és nagyon gyors és szinte azonnali eredményt hoz.
1: Amiről még nem nagyon hallottalak téged beszélni, ugye, hogyha a biológiai folyamatainkat optimalizálni szeretnénk, csak mondom, hogy közben Feri tornagyakorlatokat végez, és időnként eltűnik a feje előlem itt a pult túloldalán, de megvagy. Szóval, hogyha optimalizálni szeretnénk a biológiai folyamatainkat, akkor nálad beletartozik-e a spiritualitás? És ha igen, akkor milyen módon?
0: Természetesen benne van, hiszen én is azt hiszem, hogy egy fősőbb erő vezérel minket, és mindenkinek megvan a helye ebben az univerzumban, akármelyen sokan is vagyunk már, esetleg 8-9 milliárd ember létezik és él a Földön, mindenkinek van egy saját élete, és ebben a saját életében ő a kapitány. És ez a fajta spiritualitás, ez nekem ott teljesedik ki, amikor saját magamon tudok olyan hatásokat elérni ezekkel a külső impaktokkal, amitől a lelkem megnyugszik, amitől boldogan fekszek le, és alig várom, hogy felkeljek, mert annyira szép a nap, és annyira jó élni.
1: Például mik ezek, Feri?
0: Hát különbözően affirmációkat is csinálok, meditációkat, elcsendesedést, különböző olyan spirituális gondolatokat, amiben belemegyek akár így a létezésnek a rendszerébe, hogy miért élünk, és mindig rájövök, hogy az életnek a célja az az, hogy az egészségünk meglegyen. És az egészségünket, hogyha megőrizzük, akkor kifele is egészségesek tudunk lenni. Az embertársainkkal jól tudunk beszélgetni, megértőek vagyunk, nincs harag bennünk, nincs feszültség, nincs folyamatos megfelelni vágyás, és ez a fajta harmónia, ez a fajta belső és külső nyugalom, ez tükröződik az emberen, és ez szerintem biztos, hogy előbbre viszi a világot, mert ezáltal megszűnnek azok a távolságok, akik például hozzám fordulnak, ilyen úgymond rendszerjavításért, én elsősorban a testmanipulációval foglalkozom, és mindig a testmanipuláció mellé beleépítek, akár titkon nem is mondom, de olyan spirituális dolgokat, egy kicsit a reikiből ötvözök bele, egy kicsit azokból a különböző szuper tanításokból, amiket így az élet során láttam, olyan mentális dolgokból, olyan aura projekciókból, amikből például ezeknél a testkezeléseknél, hogy én testtel kezelek, az azt kell jelenteni, hogy hozzáérek a bőrhöz, tehát belenyúlok az aurájába. akár a fizikai vagy asztrál testjéhez közel kerülve olyan módosításokat lehet csinálni, amitől biztos, hogy hajlékonyabb, hatékonyabb lesz az élete.
1: Amikor előbb azt mondtad, hogy a kapitányai vagyunk a saját életünknek, szóval ez egyfajta öngondoskodás. Azt hiszem, hogy még nagyon sokunkban az él, hogy külső segítséget várunk. Tehát azt várjuk, hogy majd jön, majd segít a szomszéd, majd segítenek a szüleim, majd a gyereke, meg ugye majd az orvosom megoldja helyettem, hiszen ad majd nekem gyógyszert, meg fölír valamit receptre, és előtérbe kell helyezni saját magunkat, saját magunkban. Szóval ez az öngondoskodás, erre ne csak akkor gondoljunk, amikor a pénzt gyűjtjük az időskorunkra, hanem amikor az energiát, az életerőt, a testtudatosságot gyűjtjük az időskorunkra. Valahogy így van ez.
0: Teljesen egyetértek, teljesen jó az a meglátás. Én úgy gondolom, hogy mindenki a saját hajójának a kapitánya, és ezt a fajta hajót, ami a testünk, a várunk, ezt folyamatosan gondozni kell, és ezért emelem ki az egészséget, mert hogyha belül érezzük, hogy harmóniában vagyunk, és egészségesek vagyunk, azt lehet érezni, amikor úgy minden klappol, amikor azt érzed, hogy na, nem fáj a derekam, nem fáj a fejem, nincs szédülés, nincs gyomor, émeig, nincs semmi, érzem, hogy jó feszes a testem, gondolataim tiszták, nincs benne feszültség, akkor arra lehet mondani, hogy ez egy optimális állapot. Azt szeretném tartani 120 évig, és hogyha erre törekszem, akkor mindig ezt az optimális állapotot akarom elérni. Mindig erre törekszem, hiszen ha egyszer felállt egy standard, akkor célszerű azt tartani, sőt, akár még lehet fejleszgetni is. Éppen ezért ezt a spirituális világot és ezt az irányt én is szeretem tovább vinni, mert nagyon-nagyon elgondolkoztató, hogy mi lesz az élet után. A biohacking az abban segít, és én igazából ezt a reverse aginget nagyon szeretem, hogy az élethosszunkat nem tudjuk szabályozni. Ez tényleg csak a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit ad. Viszont az odáig vezető utat és azt az időt, azt mi töltjük fel? Tartalommal. És az jó tartalommal van feltöltve, egészséges testben, egy egészséges lélek, szellem, akkor az biztos, hogy egy jó együttműködés lesz.
1: Neked az egyetemi pacsorból előre tekintve mi az a célod, amit mondjuk most rövid távon kitűztél magadnak? Hova szeretnél eljutni? Azzal a tudással, azzal a munícióval, amit gyakorlati úton is megszereztél, és most amit elmélettel kiegészítesz?
0: Hát, hogy az élelmiszerekkel úgy bánjunk, és olyan élelmiszerek jussanak belénk, amitől ez az egész rendszer fenntartható lesz. Tehát próbáljuk meg a glifozátmentes élelmiszereket bevinni magunkba, próbáljunk meg olyan minőségű, kvalitású környezetben lenni, ami méltó hozzánk, amiben jók vagyunk, és próbáljuk meg ezt az egész rendszert úgy összehangolni, már olyan rendszert, a saját rendszerünket, hogy az tényleg sokáig szolgáljon minket, és ne az legyen, hogy mi hátrasorolva magunkat egy lista 5.-6. helyén állva minden előttünk, a hiteltől a családon át, minden előttünk, ami a hátsorban, a végén kullogva, akár betegségektől vagy gondoktól küzdve ott legyünk, hanem hogy mi legyünk ott elől. Hiszen ebben az életben, a saját életünkben és mindenki életében önmaga kell, hogy legyen a legfontosabb. Már abból a szempontból is, mert ez tovább vihető utána családtagokra, barátokra, hiszen kifele érződik ez a szépség, ami bennünk van.
1: Nagyon szépen köszönöm, Feri, és akkor fölírtam ide 3-4 szót, amire többször is visszatértél a beszélgetés alatt, hogy saját magunknak alakítsuk ki a rendszerünket. A ciklikusság, ami sok mindenre értelmezhető a mai beszélgetésünk alapján, és a módjával, amit szintén érezni kell, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem, de talán ez összefügg azzal, hogy
0: teljesen
1: saját
0: összefügg
1: magunknak. Igen. Nagyon szépen köszönöm, Feri, a jó tanácsaidat. Bízom
0: köszönöm
1: benne, hogy tudtak a hallgatók is csipegetni belőle maguknak.
0: Én is, és nagyon kívánom, hogy sokunkkal találkozzunk még a 100 éves születésnapomon.
1: Úgy legyen. Köszönöm, kívánok, hogy itt voltál.
0: Köszönöm meg.
1: Kedves hallgatók, a mai műsorban Rippel Feri volt a vendégem. Aki vissza szeretné hallgatni ezt a mai beszélgetést, azt keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre, az szintén velünk tarthat jövő héten, ugyanekkor, ugyanitt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: A magyarok háromnegyede támogatná az euró bevezetését. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. 40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij. Fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz a következő napokban. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára is a környezetében élőkre. Közben kormányrendeletet fogadtak el a hőségriadó miatti védekezés összehangolására, jelentette be Magyar Péter. A védekezési munkálatokat a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a miniszterelnök vezetésével. A magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését, írja a HVG. Nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg. A Medián választás utáni felmérése szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népesség 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A TISZA szimpatizánsok 92%-a, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Az egyik következő lépés a raktárként funkcionáló műtők felújítása lehet. A kormány június elején indított egy 3,6 milliárd forintos programot, amely során számos kórházban megjavítják a meghibásodott légkondicionálókat. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a NAV. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, ezzel akarnak nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy mielőbb fejezze be a háborút. Emlékeztetett, hogy az ukrán hadsereg sorozatos csapásokat hajtott végre oroszországi célpontok ellen, amelyek leginkább az olaj- és gázipari, valamint katonai létesítményeket érintették.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Az idei Sziget Fesztivál mínusz egyedik napján, augusztus 9-én nagyszabású koncertet szerveznek, ami a 80 éves Bródy Jánost ünnepli. A produkcióban több mint 50 előadó és színész lép pályára. A rendezőt Novák Pétert hallják.
2: Hát Bródy János 80. születésnapját ünnepeljük, vagy inkább a dalai. Ő maga kérte, hogy ez ne róla szóljon, hanem a dalokról, és hát 1978-ban írt egy dalt a fonográfba, és abba szerepel egy mondat, hogy jó lenne, ha érezném, hogy túlél engem néhány dal. Ez majdnem egy profétikus mondat volt az akkor 14.-15. éve pályán levő Bródy Jánostól, mert valóban generációk sokassága nőtt fel és nő föl ezeken a dalokon. Bródy volt az első egyrészt magyar nyelvű dalnak a szerzője. Hát ezt nagyon sok kortársa megemlítette, hogy az illés kapcsán jöttek rá, hogy ezt lehet magyarul is csinálni, de nagyon sok olyan újszerű gondolatnak a tálalója, ha fogalmazhatok így, amit az ember nem gondolta volna, hogy valaha a könnyű zenében ez működni fog. Kiállja az összehasonlítás próbáját, és körülbelül olyan hatást gyakorolt a magyar nyelvű könnyű zenére, mint Bob Dylan a világ népzenéjére, a rock'n'rollra, hogy egyszer csak lehet érvényes gondolatokat és aktualitásokat és társadalmi célú üzeneteket jó ízléssel megfogalmazni egy szövegben, és nem csak arról szól a könnyű zene, hogy te hagytál el, nem én engem, hogy egy kicsit cinikus legyek a alap popzenei jelenek tekintetében. És hát mindenképpen a Sziget úgy gondolta, ez a fesztiválnak egy régi hagyománya, tehát annak idején volt LGT nap, ott volt a Magyar Dal napja, tehát mindig minden nagy időszakos pillanatban a Szigetnek van egy ilyen visszaemlékező, nosztalgiázó, de egyben előremutató invenciója, amiben most ezen a koncerten azért tulajdonképpen az összes generáció képviselteti magát, olyannyira, hogy a koncertet a 10 évesekben álló szupercsop kezdi, egy kicsit emlékeztetve mindannyiunkat arra, hogy hogyan indult ez az ember életében, mert valahogy egy életkori sajátosság ezzel a műfajjal foglalkozni, akár hallgatóként, akár előadóként.
1: Azt feltételezem, hogy nagyon nehéz lehetett válogatni abból a hatalmas dal mennyiségből, ami született az elmúlt évtizedekben.
2: Az 1000, tehát majdnem 1000 dal.
1: Jézusom.
2: És kimondva is elképesztő, hogy valakiben ilyen erős legyen ennyi évtizeden keresztül az önkifejezésnek az ereje, az invenciója, tehát tényleg nem találok rá. Van, amire nincs szó. Ő annyi szóval élt, Bródy János, hogy van, ami az ő életkifejezés, ilyen értelemben nincsen szó. Abban a szempontból nem volt nehéz a válogatás, hogy mindenki nagyon progresszíven állt hozzá, tehát a nagy slágerektől a nagy közönség számára adott esetben nem annyira ismert dalokig mindenki nagyon nagy izgalommal, meg kreativitással válogatott, illetve hát Závodi Gáborral, akinek az esznek a zenei rendezője, próbáltunk instrukciókat adni, és ő is remek érzékkel találta, hogy egy-egy zenekarhoz mi tartozhat. Tehát voltam mi ajánlottunk, voltam a zenekarok, előadók, énekesek választottak, és ebből lett egy ilyen kreatív szív munka, ami ennek az egésznek a szépsége, meg a boldogsága, mert onnantól már csak tiszta logisztika az egész, de amíg kitaláljuk, amíg megálmodjuk, addig egy valódi alkotó munkáról beszélünk.
1: Nem csak mai magyar előadókat láthatunk, könnyű zenei előadókat a színpadon, hanem különleges fúziókat is összehoztatok. Gondolok itt színészekre, Örkény Színház különítményére.
2: És hát nagyon sok szólista előadó baráti zenekarokkal lép föl. Most mondhatnám, hogy ez az alapkoncepció volt, de ez sajnos nem igaz, viszont ez az, amikor az embernek szerencséje van. Ugye délután 5-kor kezdődik a koncert, és este 11-kor abba kell hagyni a legendás csendrendeletek okán. Viszont nagyon sokan jöttek a hívásunkra, és nagyon sokan jelentkeztek is, hogy lenne kezdjük fellépni, nem is volt más választásunk, mint hogy ezeket a fúziókat összehozzuk. Na de, ha belegondolunk a Bródy életmű egyik alapvető üzenetébe, ami az együttműködésről szól, hogy mindannyian mások vagyunk, de mégis egyben másban hasonlítunk, hogy őt idézzem, hát ennél szemben nem is lehetne visszaadni valaminek az üzenetét, hogy igenis olyan előadók, akik adott esetben még az életben nem dolgoztak együtt, azok most együtt lépnek a színpadra, hogy nincsenek műfai határok és korlátok, és a színészek és a zenészek, és mindenki, aki él és mozog, ezért tesz. Ráadásul készül egy dokumentumfilm, amiben megpróbáltunk megszólaltatni olyan teljesen más területről, a sport, a természettudományok, az irodalom területére jövő embereket, hírességeket, akiknek az életében valamikor fontos volt Ródy János, és fontos is maradt. És ebből az egészből szerintem valami olyasmi alakul ki üzenet szinten, amit túlmutat magán az előadón, hogy azért valahogy minket egy csomó minden. Sokkal több bennünk a közös, mint a különbség.
1: Színpadra lép Ródy János?
2: Igen. Egyrészt minden spoilert nem mondhatok el, meg nem is szeretnék. Én azt gondolom, hogy érdemes az egész napot is ott tölteni, de érdemes egy-egy műsorsávban megérkezni. Sok helyen lesznek olyan pillanatok, amik ilyen kiemelkedőek. Szeretnénk, hogyha megszólalna a társadalmi célú üzenetek, szeretnénk, hogy az összes olyan civil dologról szó lenne, ami a Tini János életében fontos volt, és a mi életünkben is fontos, és egy kicsit ő mutatta meg, hogy ezt a színpadról kommunikálnunk kell, mert ez a felelőssége a színpadon állásnak, tehát én szerintem sok kiemelkedő nagy pillanata lesz a koncertnek, és nyilván a legvége az meg nagyon szép és izgalmas lesz, mert az összes előadó egyszer otthon a színpadon is énekelni fog együtt. Szóval egy nagyon szép délután estére invitáljuk a nézőket, remélem kibírják a nagy melegben, érdemes le.
1: Mindez tehát akkor augusztus 9-én, és ugye 50 fellépő, 70 dal, de én azt
2: javaslom.
1: Ráadásul 80 fok várható. Szóval nem baj, hogyha az ember ezt addig szépen átböngészgeti a Sziget honlapján, hogy kik is pontosan a fellépői.
2: Igen, és mindenki szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, szervusz.
2: Én is nagyon köszönöm.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

megjelente, én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne

0: ortopédus.
1: Apropó, a hóember. Elég vicces szerintem, hogy gyerekkoromban a hóembernek még szénből volt a szeme. Szén. Aha, hogy mi ez a szén? Nos, a szén a földi élet egyik legfontosabb alkotóeleme a négy közül, és az a fekete színű izé, amit régen kályhában égettek el a lakásokban, hogy ne legyen hideg. Eredetileg egyébként a szén a dínók korában élő őserdőkből, meg páfrányokból, meg növényekből lett. Az úgynevezett szénülés folyamata után.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Szénülés. A szénülés az a folyamat, amikor nagy nyomás vagy magas hőmérséklet hatására a szerves anyagok lassú lebomlással szénné alakulnak át. Ahhoz viszont, hogy az eltemetett növényekből szenet kapjunk, nagyon-nagyon-nagyon sok időre van szükség. Hiába temetnétek el egy letört faágat, abból még akkor sem lesz szén, amikor már felnőttek lesztek.
1: Itt meg kell jegyeznem, hogy a benzin és a gázolaj ezzel szemben a dínókból lett, de azt nem hívják gázolajulásnak. Már csak azért sem, mert a benzin és a gázolaj eredetileg egy nagyon sűrű, fekete, folyós, ragacsos izéből van, amit eredetileg kőolajnak hívnak. Dino, kőolaj, kőolajulás. Na, ezt a kőolajat izézik, meg kavargatják, meg kotvasztják, vagy ahogy a felnőttek szeretik hívni, finomítják. És így lesz belőle benzin vagy gázolaj, ami meg megmarad az edényfenekén, vagy fönnakad a szűrőn a finomítás után, abból meg orkánkabát, meg iskolatáska, meg filctól lesz. Vagyis műanyag. Szóval mindenki nézze meg a ruhatárát, mert a nagy része dínóból van.
4: Hát eldobom az agyi velőmet.
1: Azért ugorjunk vissza egy percre erre a szénre. A szén a föld alatt van jellemzően, a hegyek alatt, fene tudja, hogy miért, ezért mély alagutakat kell ásni, és ki kell bányászni. Régen tök sötétben a bukósisakra erősített lámpával világítva kellett csákányozni, aztán csillékben a felszínre tolni, hogy utána eladják és elégessék. Csinálták ezt kicsiben, meg nagyban is. Gyerekkoromban kicsiben ez úgy történt, hogy megérkezett a szenes ember, akinek fekete szénpor volt az arcán, és így kosárban a hátán behozta a házunkba a szenet, és leborította a kályha mellé. Ha a nagyi adott a szenes embernek valami innivalót, akkor finoman, puhán, bormentesen borította. De ha a nagyi nem adott neki, akkor csak bing, leborított az egészet, és az egész szoba szénporos lett, és koszos. Így telt a napja a szenes embereknek, gondolhatjátok, mindenki adott nekik valami innivalót, meg gondolom a szénhordástól megszomjazik az ember. Még arra is tisztán emlékszem, hogy ezek a szénhordó emberek nagyon vidám emberek voltak, de délutánra már mindig dudoráztak is. Ezzel kapcsolatban el ne felejtsem elmesélni az egy ilyen vidám dudorászos vidám történetet a Paksi Endre bácsival kapcsolatban.
4: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Szóval, vissza a szénre. Ezt a szenet úgy kell elképzelni, hogy egy kicsit nagyobb volt, mint egy pingponglabda, fekete volt, nem volt jó megfogni, nehéz volt, de nagyon jó légett. És mindenkinek volt, mert akkoriban még nem a radiátorból, meg a padlóból, meg a falból jött a meleg, hanem a kályhából. Ennek megfelelően a szobának a kályha felüli része a nagyon meleg volt. A vele szembe levő sarok az meg nagyon hideg. A kályában még az volt a rossz, hogy nyilván megégette az ember a kezét vele, és a másik, és ez még rosszabb volt, az volt, hogy este betettél a kályhába egy lapát szenet, de az elégett. Ezért reggelre kialudt a tűz, elszállt a meleg, és dideregve kellett kibújni a paplan alól. Nagy idők voltak. Szerencsére azóta föltalálták a távfűtést, meg a radiátort, úgyhogy most már egy városnak egyetlen kályhája van, amit úgy hívnak, hogy hőerőmű. Szerintem hívhatnák nagy kályhának is, és lehetne kályha alakja. Könnyű az ilyesmit nektek is megtalálni, mert van egy bazi nagy kályha csövük, ami egy írtó magas kémény, és piros-fehér kockásra van festve a teteje, hogy ne menjenek bele a repülőgépbe. Lényeg a lényeg, hogy régen a hóembernek ilyen széngömbből volt a szeme, az orra meg répából. Ezt a répát annyira nem értem, de miután mutatós, legyen.
4: Régen minden jobb volt.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: ...1863-ban született Gárdonyi Géza, író, költő, pedagógus, akinek a nevét főleg az Egri csillagok című nagy történelmi mű miatt ismerjük, ahol az 1552-es Egri török ostrom történetét írta meg nagyon izgalmasan, a félszemű Goni Jumurdzsákkal, a várkapitány Dobó Istvánnal és a Bornemisza gyerekekkel. Minden esetre az élete bővelkedett kalandokban, de volt egy érdekes tulajdonsága is. Hipohonder volt.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Hipohonder. A hipohondria egyfajta pszichés zavar, amely esetében az egyén kényszeresen foglalkozik saját egészségi állapotával, megszállottan keresi magán a kóros betegségeket, nagyon fél haláltól, és minden apró tüsszentésről azt hiszi, hogy egy halálos betegség jele. Ha szembesítik állapotával, valószínűleg azt mondja, hogy ő nem hipohonder, hanem nagyon-nagyon, de nagyon beteg.
1: Gárdonyi tüdőbeteg volt, gyomorbajos és állandó fejfájásra panaszkodott, orvosról orvosra járt és különféle halálos betegségeket képzelt be magának. Míg nem, az egyik orvosa a szörnyű fejfájásra olvasó szemüveget írt fel neki, amitől hip-hop meggyógyult. Szóval lehet, hogy nem vagy halálos beteg, csak kéne egy szemüveg.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy...
5: Cápás film.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy...
5: Cápás film.
4: Azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Sokáig nem látjuk a cápát.
4: 2.
5: A többiek nem hiszik el, hogy van cápa, mert hülyék.
4: 3.
5: A többiek közül megeszik egyet a cápa, de még akkor sem hiszik el, hogy van.
4: 4.
5: A többiek, akik hülyék voltak, azon vitatkoznak az okosokkal, hogy miért nem figyelmeztették őket korábban.
4: 5.
5: A cápa megdöglik.
4: Ne feledd, logika, kritika, etika.
6: Logika?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Kiki csoda, micsoda, mit csinál és miért?
2: Ma már beszéltünk a vidám, szenes emberekről, akiknek a nagyi icipici pohárkában adott inni. Műveltebb gyerekek tudják, hogy mindenféle italnak megvan a maga pohara. Például kakaót sosem iszünk boros pohárból, és lehetőleg szénsavas üdítőket sem iszunk bögréből. Valahogy más lesz az ízük, hanem a megfelelő alkalmatosságból iszunk. Ez azért van, mert több, vagy éppenséggel kevesebb levegő megy a szánkba ivás közben, emiatt egy kicsit más ízűnek érezzük a dolgokat. Komolyan. Semmi extra. A legveszélyesebbek azonban az úgynevezett, és erre oda kell figyelnetek, stampedlis italok, amiket icipici pohárból kell inni, mert ezek megtréfálhatják az embert. 1958. december 10-én született Paksi Endre bácsi, magyar heavy metal énekes, dalszerző és dalszövegíró, korábban basszusgitáros. Őt is megtréfált egyszer egy ilyen icipici poharas ital, mert a történet szerint arra gondolt a koncert előtt, hogy jobb, ha megiszik egy stampedlivel, mert akkor viccesebbeket fog mondani a közösének két ilyen heavy metalos, rockos zeneszám között a színpadról, mert akkor kell dumálni. Be is dobott egyet, aztán még egyet, aztán még

0: olvasni?
1: Ezt csak azért mondtam el, mert tudom, hogy nem vagytok buták, és tudom, hogy látjátok a világot, és azt is tudom, hogy a felnőttek igyekeznek megóvni benneteket ezektől a furcsa, rossznak tartott dolgoktól. Mindannyian tudjuk, hogy ilyenek vannak, tekintsük őket, égijelnek, mert ritkán, de előfordul az ilyesmi. Ha esetleg láttok az utcán egy embert, aki éppen be van Paksi Endre bácsizva, ne felejtsetek el kívánni valamit.
0: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
2: Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
0: úrza. Mi leszel, ha nagy leszel?
3: Rockzenész. A rockzenész olyasmi, mint a rendezzenész, csak sokkal többet és jobban szeret bulizni. A szabályos rockzenésznek hosszú haja van, gyerekkora óta van egy bőrnadrágja, ami vele együtt nő, és sosem hagyná, hogy anyukája kimossa. A már befutott és híres rockzenészeknek olyan nagyon sok a dolga, főleg este és éjjel, hogy emiatt nagyon keveset tudnak aludni, és azt is csak reggel vagy délelőtt tudják megoldani. Két fellépés között sokszor csak útközben tudnak pihenni, szállodában, buszban, esetleg autóban alszanak, ami azért maximum csak elsőre tűnik klassznak. Egy rockzenész mindig kedves a rajongókkal, sőt, a szerencsésebbek még re is mehetnek egy-egy koncert után az öltözőjükbe körülnézni. Egy igazi rockzenész a bandájában és a bandájával érzi magát a legjobban és a leginkább biztonságban. Ezért van, hogy olyan sokat vannak együtt a koncertek, a stúdiómunka, a próbatermen kívül is. Egy rockbanda olyan, mint egy család, egy nagy család, ahol sokan vannak, ahol sok szüli és névnapot, esküvőt, keresztelőt, és még ki tudja, mi minden ünnepet kell megtartani, tehát ők ezért is tudnak olyan ügyesen bulizni, mert sokat gyakorolják. Teljesen érthetetlen módon a szülők nem szeretnék, hogy a gyerekük rockzenész legyen. Pedig 100%, hogy minden anyukának és apukának volt, vagy még a mai napig is van kedvenc rockzenésze vagy bandája. Lehet, hogy épp ezért nem szeretnék.

0: csak a bogyó és babócát, értem?
1: 1981. áprilisában visszatér a Földre az első űrrepülőgép, a Columbia, melyet két űrhajós vezetett. Na kérem szépen! Azért mondtam az előbb, hogy tegyünk különbséget az űrhajó meg az űrkapszula között, mert tényleg nem ugyanaz a kettő. A fentebb említett Columbia űrsikló a szó minden értelmében véve egy űrhajó. Azért nevezzük így, mert az űrhajó egy olyan egység, amiben minden eszköz, felszerelés, kiegészítő megtalálható, ami az űrben létezéshez szükséges. Tehát nem attól űrhajó az űrhajó, hogy tágas, mint egy belvárosi lakás, hanem attól, hogy az önálló manőverezéshez szükséges hajtóműtől a WC-ig minden megtalálható a fedélzeten, vagyis önállóan tud mozogni, jönni, menni, föl az űrbe, le a földre, plusz oxigént, élelmet és mindenfajta kiegészítőket tartalmaz. Plusz még egy úgynevezett életteret is tartalmaz. Tehát az űrhajósok ezen az űrhajón szinte végtelen sokáig el tudnak lenni, ha kapnak utánpótlást. Ezzel szemben az űrkapszula az egy 2 vagy 3 személyes kidobható dekatlon sátor méretű fémtartály, ami egy műszaki egység nélkül minimális ideig képes csak életben tartani az embert, miközben tehetetlenül sodródik az űrben. Igaz, kakálni űrkapszulában is lehet, csak nem illik.
2: Felnőttek. Köszönjük, hogy ma is türelmükkel támogatták, hogy most már nekünk is van rádió! Nem hiába izzadt ránk a pufi dzseki.
3: Itt az idő, hogy szót ejtsünk a mai napon Khomeini Ayatollahról, aki Iránban volt főpap, azaz főmufti. Irán, mint tudjuk, a civilizációnk bölcsője, gyermekül mondva, ott született meg a ma használt kultúránk, az eszünk és a hétköznapi szabályaink nagy része. Oké, ez idáig rendben van, Irán egy jó hely. Igazából persze Irak és Irán, mert ezek szomszédos országok, de régen egy birodalom voltak. Ez a Khomeini úr, a mufti, akinek azt hiszem az ajatollah az a rendfokozata, tehát olyan, mint a püspök. Ez egy ilyen papi szamárlétra. Náluk is van, mint a katonáknál, segrestyés, esperes, káplán, káptalan, stb. De azt tudom, hogy érsek is van, meg prímás. Ahhoz, hogy az ember végre pápa legyen, ezeket mind végig kell csinálni. Gondolom, ezért olyan öregek a pápák.
4: Megállott eszem!
3: A Khomeini Mohamedán volt, az iszlám törvényeit képviselte, csak nekik a szent könyvük nem a Biblia, hanem a Korán. Jaj, de vicces. Igazából Al-Quran a neve, de mi mindent rosszul mondunk. Például a Khomeini úr viselt turbánt, aminek az eredeti neve Dulbánd. Tök mindegy, ez már sose változik. Mondhatnám, hogy smafu. Ami a je m'en fous francia kifejezés butykóbarmosi kiejtése. Azt jelenti, nem érdekel. Tojok rá. Csak mi azt, hogy je m'en fous. Azt úgy mondjuk, hogy smafu. Aha, tényleg. Gratulálok, emberiség.
4: Az eszem megáll.
3: Oké, egy icipicit elkanyarodtam, de tényleg csak egy icipicit. Úgy, hogy most csináljunk úgy, mintha most kezdődne a kiünnepe. 1989-ben egy Khomeini Ayatollah nevű illető fatvát mondott egy költőre. Na itt álljunk meg, mert van itt egy szó. Nem a költő. Gyagyák, fatva. Nagy figyelj. Mint már mondtam, akkor a Khomeini az iszlám törvényeit képviselte, és az iszlám úgy működik, hogy bármi törvénytelenség történik, föllapozzák a Koránt, Al-Quran, aztán értelmezik, hogy az mit mond erre a törvénytelenségre, hogy mit mond az esetről, aztán vitatkoznak a jogtudósok, aztán levágják az illető kezét, vagy csak megkorbácsolják, ha szerencsés. A Korán jó hosszú könyv, úgyhogy olyan csak nagyon ritkán történik, hogy valamire nem találnak egy jó durva büntetést. Ekkor jön a fatva, Amikor nincs benne a Koránban, akkor a mufti kitalál a könyv helyett egy ítéletet. Ez általában egy halálos ítélet. Sajnos nem vagyok iszlám jogtudós, biztos van olyan fatva, amiben bombont küldenek és üdvözlőkártyát.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
5: Kontextus. Kontextusnak azokat a körülményeket és állapotokat nevezzük, amelyek egy eseményt vagy szöveget körbefognak, körülölelnek. Szó szerinti fordítása, szövegkörnyezet.
3: Egy Salman Rushdie nevű költő mit csinált? Dolgozott. Költött, és ki is adta könyvben. De a Khomeini szerint a Salmannak ez a könyve, aminek az a címe, hogy Sátáni versek. Nem oké. Ezért jött a fatva, halálra ítélte. Igen ám, de a Salman angol volt és nem iraki, de ez nem zavarta a Khomeinit, és azt mondta, hogy aki igaz hitű muzulmán, az kinyírja a Salmant. 1989-ben az nem volt rég, eldobom az agyivelőmet, ez Pégyi, ez pont olyan, mint a múltkor, amit napokig beszéltünk, amikor a pápa a szilveszteri bulit követő másnaposságában kiátkozta a Luther Márton, mert az ugyanez. Csak mi, európai keresztények, szeretünk úgy nézni minden más vallásra, mintha az valami barbár vérivás lenne, ahol nem esznek ropit, és csokiszökőkutyuk sincs, mert olyan bunkók.
4: Az eszem megáll!
3: Mellesen megjegyzem, hogy aki karácsony napján nem kínaiban vacsorázik, és szentestpét mond, pedig kedv van, az keresztényként él.
6: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Balai Zoltán, az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettes a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
5: Szervusz. Na, hát kezdjük akkor talán a monetáris politika döntéshozóival, jegybankokkal, mert hogy ugye tegnap is jött az Egyesült Államokból olyan adat, ami azt erősíti, hogy a Fed esetleg szigorítana, az LKB már szigorított, mi lazítottunk, úgyhogy tényleg nagyon izgalmas mozgások vannak a monetáris politikában is. Mi a helyzet, mit várunk mondjuk akkor az USA-ban?
4: Igen, ez egy nagyon érdekes szituáció, hiszen az MNB már kamatcsökkentési ciklusban gondolkozik, miközben a nagy jegybankok, az ECB, Fed meg már a szigorítás irányába lép, illetve gondolkozik. Ez pedig a piacok számára nagyon fontos különbség, hiszen ez mindenre hatással lehet. De hogyha a hazai döntést nézzük, a hét egyik legfontosabb gazdasági témája egyértelműen a monetáris politika volt itthon is. Itthon ugye a jegybank 25 bázisponttal, azaz 0,25%-kal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ami önmagában ugye nem okozott meglepetést, hiszen a piac ezt várta, viszont a döntés mellett elhangzó üzenetek annál érdekesebbek voltak, azt gondolom. A jegybank kommunikációja most sokkal lazább hangot ütött meg, vagyis azt jelezte, hogy a kedvező folyamatok fennmaradnak, ugyanakkor a következő hónapokban ennek megfelelően további kamatcsökkentések jöhetnek, és a következő pár kamatdöntésen szintén egy mini kamatcsökkentési ciklus indulhat el. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az inflációs kép sokat javult, a korábbi félelmek, például az erősebb béremelések, a költségvetési élénkítés, vagy a tartós inflációs nyomás egyelőre nem okoztak akkora problémát, mint amitől korábban tartottak. Közben az energiaárak is kedvezőbben alakultak, ami szintén segítette az inflációnak a visszaszorulását. És ugye a jegybank itthon azt látja, hogy az inflációs cél elérése mellett van lehetőség a kamatok mérséklésére. A piac ezért azt kezdi árazni, hogy az alapkamat a következő időszakban akár 5% környékére is csökkenhet. De hogy ti is említettétek, érdekes, hogy a nemzetközi környezetben mi a helyzet ebben a témában, mert ugye nem minden jegybank ugyanabban az irányba megy. És ahogyan említettük, az Európai Központi Bank továbbra is óvatos az inflációs kockázatok miatt, és az Egyesült Államokban a Fed pedig a még szigorúbb hangot ütött meg, és itt az erős gazdasági aktivitás és a makacsabb infláció miatt nem egyértelmű, hogy ebben az évben milyen irányt is vesz a monetáris politika.
5: Visszatérjünk kicsit a hazai környezetre, a forint esetében mire számítatok? Ugye említetted ezt a mini csökkentési ciklust, amit Varga Mihály be is mondott, ami azért egy eléggé direkt kommunikáció, és joggal feltételezhetjük, hogy ez valamiféle megállt próbált parancsolni a forint erősödésnek, mert többen már kongatják a vészharangot, hogy egy picit túlszaladtunk, és ez már túl erős ez a forint. Sikerült is egy ilyen 5-7 forinttal följebb tuszkolni, most 3,55 környékén van az árcentrum. Hogyan tovább? Mi az elképzelésetek, hogyha ezek a vágások megtörténnek, és közben megszigorítanak a nagy jegybankok?
4: Igen, de hogy egyébként a keddi döntés mellett ugye itt az euró-dollárnak a mozgását sem hagynám figyelmen kívül. Ugye itt a dollárnak az erősödése is hatással volt a forintra. De ugye a jegybanki döntéseknek természetesen van egy nagyon fontos piaci következménye, ez pedig az árfolyam. Ezért ez valójában az is a kérdés, hogy ez mit jelenthet a forint számára. Az elmúlt időszakban a forint viszonylag stabilan tudott alakulni, ahogy te is említetted, a forinttal szemben. A forintot több tényező is támogatta. Egyrészt a magyar kamatszint, még mindig magas a nemzetközi összehasonlításban, vagyis a befektetők számára továbbra is van vonzerő a forintban elérhető hozamban. Másrészt az inflációs adatok javulása és a jegybank, azt gondolom, hitelesebb kommunikációja segített abban, hogy csökkenjenek a korábbi félelmek a magyar eszközökkel kapcsolatosan. Viszont most egy új helyzet kezd kialakulni, hiszen mert a kamatcsökkentésnek idővel a kamatcsökkentések idővel csökkentik a forint egyik forint támaszát, a kamat különbözetet, azaz a kamat előnyt, és ez normál esetben azt jelenteni, hogy a deviza kevésbé lehetne vonzó a befektetők számára. Ugyanakkor nem csak a kamatszint számít. Fontos például az is, hogy hogyan alakul a magyar gazdasági növekedés, a költségvetési politika, illetve a nemzetközi befektetői hangulat. A forint szempontjából ezért most az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy az MNB milyen ütemben tud tovább kamatot csökkenteni úgy, hogy közben ne alakuljon ki nagyobb nyomás az árfolyamon. És itt kapcsolódik be a Fed és az Európai Jegybank is. Ha Amerikában magasabbak maradnak a kamatok, vagyis erősödik a dollár, az általában kevésbé kedvező környezet a feltörekvő devizáknak, így a hazai fizetőeszköznek, a forintnak is.
5: Idővel, hogyha megindulnak az EU-s pénzek, akkor az például adhat támasztékot a forintnak, hogy ilyen flow oldalról, hogy azokat az eurókat forintosítani kell?
4: Nem is biztos, hogy csak azért, mert hogy ezt forintosítani kell, hanem maga a magyar eszközökkel való gondolkodás változhatott, azt gondolom az elmúlt időszakban.
5: Igen, az jól látszik, így van.
4: Ez minden eszközön látszik, igen, a kötvényen is, az árfolyamon is, illetve a részvényeken is, azt gondolom. Tehát egy általános hangulat indult meg, egy általános pozitív hangulat, egy felértékelődés a magyar eszközök után az elmúlt időszakban. Tehát ez egy ilyen általánosabb lett, de abszolút azt gondolom, igen, hogy ez pozitív hatással lesz, hogyha a kormány haza tudja, vagy meg tudja tenni ezeket a lépéseket.
5: Okay, akkor még egy pár szót az olajról, ami gyakorlatilag ott van a fókuszában mindennek, ugye inflációnak egy banki döntés, amiről eddig beszéltünk, mert hogy gyakorlatilag, hát ott is mondhatjuk, hogy egy picit előre szaladt a piac, hát az iráni konfliktus előtti szinten van a jegyzés.
4: Sőt, most már be is bukott alá, így Remek. Van. Tehát most már 75 dollár alatt van a Brent. Elsőre azt gondolom, hogy távolinak tűnhet az olajár és a geopolitikai helyzet, de valójában nagyon gyorsan megjelenik a mindennapi gazdaságban. Az olajárnak azért van nagyon nagy jelentősége, mert hogyha emelkedik, az nem csak a benzinkutakon jelenik meg, hanem hatással van a szállítási költségekre, az ipari termelésre, és végső soron a fogyasztói árakra is. Vagyis az útvonal nagyon egyszerű, magasabb olajár, magasabb inflációs nyomás, óvatosabb jegybankok, magasabb kamatok, és ez már közvetlenül hat ugye a részvénypiacokra is. Ezért figyelik a befektetők ennyire érzékenyen a geopolitikai eseményeket, és hát a nagyobb energia és egy nagyobb energiaások megváltoztat minden pozitív képet, amit most az inflációról és a kamatcsökkentésről látunk itthon. A részvénypiacon persze nem mindenki gondolkozik és reagál ugyanúgy. Az energiacégek általában profitálhatnak a magasabb olajárból, viszont például a légitársaságoknak és a szállítással foglalkozó cégeknek, vagy a fogyasztási szektornak ez komolyabb költségnyomást jelenthet. És ez szépen össze is köti, ahogy említetted te is a három témát, hogy egy bankok azt figyelik, hogyan alakul az infláció, az árfolyam reagál a kamatkülönbségre, az infláció pedig nagyon érzékeny az energiaárakra. Tehát a piac most lényegében azt próbálja eldönteni, hogy a mostani kedvezőbb inflációs környezet tartós trend lesz, vagy jön egy újabb külső sok, ami visszafordíthatja ezt a folyamatot.
5: Világos. Egy utolsó kérdés, egy befér a hallgatótól. Azt kérdezi az OTP és Market üzletkötők, hogy vélekednek az euró bevezetésről. Nem aggódnak? Nem tudom, miért kéne aggódni, de nyilván valamiféle véleményt szeretne hallani a kedves hallgató.
4: Hát ugye, amit most én jelenleg látunk, hogy a kormány nagyjából 2030-31-es eurózóna belépést lát, vagyis hát tervez. Én azt gondolom, hogyha a többi országoknak a példáját nézzük, akkor ez egy olyan gazdasági folyamatot indíthat el, és indított el a környező országokban, akár csak Szlovákiát, Horvátországot, vagy Bulgáriát nézzük, ami azt gondolom, hogy pozitívan hathatott az adott ország gazdaságára. Úgyhogy igazából
5: akkor
4: összességében...
5: Akkor miért pont mi járnánk rosszul vele?
4: Én is azt gondolom. Tehát nyilván kérdéses az, hogy a kivitelezés az hogyan tud megvalósulni. Itt azért van sok kérdőjel, de azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány nagyon elkötelezettnek látszik ebből a szempontból.
5: És nem kivitelezhetetlen a cél elérése, gondolom.
4: Így van.
5: Aha. Oké, Zoli, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk.
4: Köszönjük,
5: jó munkát,
4: köszönöm szépen, jó hétvégét,
5: kívánok. Balai Zoltánnal, az OTP Global Markets intézményi értékesítés osztályvezető helyettesével beszélgettünk.
2: Belát nagyon és
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whitaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
1: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 15. kerületében továbbra sem járható át a Székelyelek úti vasúti átjáró baleset miatt. A forgalmat elterelik, tehát a 170-es autóbusz is változatlanul módosított útvonalon közlekedik. A bútorraktár és a közvágó hídtér közötti megállókat hagyja ki. A 11. kerületben a Budafoki utat mától egyirányúsították a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, így Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik és nem érinti a Szent Gellért tér műegyetem, illetve a Budafoki út Karinti-Frigyes út megállót. Szintén a Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Bogdánfi utca és az Irinyi József utca közötti szakaszon is, amit egyirányúsítottak befelé. A közösségi közlekedés segítése érdekében várhatóan 2027 tavaszáig. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be. A Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok közlekedhetnek. Tart a felújítás Újpesten, az István úton a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
10: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Holnaptól életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjármű adóra. Fokozódik a kánikula, egyre melegebb lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd a rendkívüli hőség. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Rendkívüli tájékoztatási rendet léptet be a kormány ma éjféltől, 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos infókat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn is kedden home office-ban dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Megjelent a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A dokumentum szerint a kormány célja, hogy a pedagógusok átlagbére elérje a diplomás átlagbér 80%-át, összhangban az Unióval kötött megállapodással. A 2026. január 1-től esedékes 10%-os emelésen felül a rendelet további 0,4%-pontos növekedésről döntött. Emellett a munkáltatóknak január 1-ére visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelniük a pedagógusok fizetését, kivéve a gyakornoki fokozatban lévőket, a pedagógusi bérsávok is módosulnak. Megjavították az onkológiai intézet hűtési rendszerét. Az egyik következő lépés a raktárként funkcionáló műtők felújítása lehet. A kormány június elején indított egy 3,6 milliárd forintos programot, amely során számos kórházban megjavítják a meghibásodott légkondicionálókat. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt a forgalom. Több mint 100 légijáratot töröltek Japánban a közelgő trópusi viharok miatt. Az előrejelzések szerint az egyik vihar óránkénti 144 kilométeres széllökésekkel érkezik, és kölcsönhatásba léphet a csendes óceánon távolabb tomboló másik viharral, emiatt mozgásuk és erejük nehezen jósolható meg. A hatóságok az árvíz és földcsuszamlás veszély miatt egyes területek kiürítését javasolják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma is folytatódik a kánikula, zavartalan napsütésre számíthatunk. Legfeljebb néhány élénk széllökés mérsékli a hőséget. A hőmérséklet napközben 33 és 38, este pedig 28 és 33 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érezhetünk enyhülést.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a 2-es számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. 2-es számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Sziasztok, szép délután mindenkinek. A kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival.
2: És vendégünk Mészáros Zoltán, aki a kulturális és turisztikai vállalkozó, menedzser, fesztivál és rendezvényszervező, a Veszprém Fest alapítója, az Oliva Hotel és étterem tulajdonosa, a Schnitberger Zenei Tehetségközpont társalapítója, sokáig egyébként Ferenc menedzsere is voltál. A Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programot is a te fejedből, vagy a társaid és a te fejedből növesztettétek nagyra. Köszöntünk a stúdióba, szia Zoli!
3: Köszi a meghívást!
1: És igazából annyira örülünk, hogy végre itt vagy velünk, mert nem rejtem véghalám, vagy hát jó, elmesélem a hallgatóknak, hogy hát több mint egy éve próbálkoztunk ezzel, hogy téged meghívjunk ide, és hát ennek csak ugye logisztikai akadálya volt, de leginkább az, hogy nem is csak, hogy elfoglalt vagy, hanem, hogy te annyira a Veszprémhez kötődsz, hogy szerintem nem is nagyon jössz még akkor se, hogyha nagyon muszáj Budapestre.
3: Igen, ez így van. Biztos nem lesz szimpatikus itt a budapesti hallgatóknak.
1: Budapesti rádióban.
3: Ha lehet, elkerülöm most már, hogy Budapestre kelljen jönni. Na, megvisel tényleg.
1: Valamit. Megvisel?
3: Megvisel, igen. A forgalom, a sok ember, a Dudának, nem tudom, van szeret mindig, és ahogy öregszem, mindig kisebb települések lesznek szimpatikusak. Most például olyan településen lakunk a feleségem, ahol 370 állandó lakos van. Itt is azért vannak problémák, de azért ez még mindig jobb, mint egy Veszprém, az csak 53 ezer, és ehhez képest Budapest pedig egy teljes, komplett agyrém nekünk.
1: Tehát tömegben nem szeretsz élni és lenni, de tömegeket nagyon szeretsz megmozgatni, és ez tulajdonképpen már a pályafutásod kezdetétől így van. Nem ezzel akartál te is kezdeni, Dóri?
2: Én a rádióval akartam, hogy neki rádióval? mennyire
1: hát azok is
2: családias voltak. Egy rádióstúdió, de akár akkor kezdjük az. Így, mert talán mondhatjuk is, hogy az első vállalkozásod a Rádió Jam volt.
3: Ez abszolút így van,
2: a legendás.
3: 92-ben kezdődött, igen.
2: Igen, nagyon fiatal voltál. Tehát, hogy neked az, hogy mikrofon, potméterek, nem tudom, ez neked nem okoz gondot.
3: 13 évig a szerves része volt az életemnek, aztán nem lett az. Ilyen garázsrádiónak indult ez 92-ben.
2: Varázs?
1: Garázs?
3: Hát mindegy garázsrádiónak mondják Amerikában ezeket, hogy beviszed a CD-idet, meg nem tudom, és akkor a házad tetejére fölrakod az adót. Tehát mondjuk Magyarországon ilyet nem lehetett. Nem is volt, hogy ez egy frekvencia moratórium, nem lehetett frekvenciákhoz jutni. Ezt mondom az idősebbeknek, hogy még emlékeznek ezekre a borzalmas időkre. És akkor mi kábelen kezdtünk el rádiózni, ami nekem is meglepő volt, hogy egyáltalán lehet. És akkor csak ilyen képújság alatt, meg akinek kábelre rácsatlakoztatott speciális rádiója volt, azt tudta hallgatni. De mivel sokkal, és ebből fakadóan sokkal előbb kezdtük, mint akik később kezdték, amikor már voltak frekvenciák, azt mondom, frekvenciákat olyan 93-4-be szabadították fel, és utána kezdték el osztogatni őt, és akkor aztán gombamódra elkezdtek nőni a helyi privát rádiók is, meg Budapesten is megjelentek a privát rádiók. Úgyhogy ennek ilyen tényleg az volt, hogy én Amerikából hazahoztam CD játszója, és keveseknek volt akkor, és akkor volt, nem tudom, valamennyi pénz, 20 CD-vel jöttem haza Amerikából 89-be, és akkor nagyon-nagyon menő voltam, és ez mind a 20 CD szerves részét képezte a rádió induló zenei profiára. Például Manhattan Transfer CD is volt közte.
1: Na egyébként a zeneizlésedre majd visszatérünk. Igen, majd a zeneizlésedre visszatérünk, az egész elképesztő, hogy tényleg, ahogy elkezdted ezt szervezni, ott rögtön a csúcsom. Tehát, hogy nem kötöttél semmiféle kompromisszumot a minőségbe, már kezdettől fogva, de erre majd vissza fogunk térni. Ez a 90-es évek, ugye, az nálunk itt nagyon sokszor felmerül a vendégeinkkel való beszélgetésben, hogy ez azért egy ilyen nagyon, nagyon nyitott és nagyon, nagyon indulós időszak volt. Tehát amikor ugye a rendszerváltás után azt gondolta mindenki, hogy szabad a terep, és volt a levegőben egy ilyen szabadság, akkor nyilván ez a rádióindulás is ennek köszönhető.
3: Igen, így volt, és ilyen szempontból tényleg az volt, hogy az elején, hát számosztóan ugye anarcho-szindikalista közösségként kezdtünk el rádiózni, de szóval mindig a lelkesedés vitt oda. Emlékszem, hogy ez micsoda sok volt 92-ben, amikor egy ilyen akkor kiderült, hogy céget kell csinálni, tehát nem csak úgy rádiózni, hogy te rádiózol, mint a Garage Radio-ban, hogy otthon hazamész, és akkor délután 6-tól éjfélig rádiózol a garázsból. Tehát ez is úgy sokkoló volt, mert sokaknak ki is verte a biztosítékot, hogy nem akarnak ilyen kötöttségeket, meg akkor ez már cég, akkor már itt az üzlet, meg nem tudom. És akkor egy évig ment ez így, hogy szerintem, nekem akkor már volt két gyerekem, úgyhogy én mondtam, hogy akkor tudom otthagyni a tanári állásomat, hogy én valami fizetésnek látszó dolgot kapok, mert valamiből kell vásárolni a boltba. És akkor én meg még egy másik rác voltunk egy éven keresztül csak a fizetett ilyen alkalmazottak.
1: Még földrajzi testnevelés szakos tanár volt.
3: Földrajzi testnevelés, és még angolt is elvégeztem ilyen bónuszként. És meglepő, vagy akkor nem meglepő módon, mert akkor még nem volt egy angol tanár, inkább angol tanítottam meg testnevelést egyébként egy iskolában. És akkor ugye év után elfogyott a lendület azért, tehát azt lehetett látni, hogy na, nyilván a Tudósban, meg ezekben a közösségi rádióban, én aztán a közösségi rádiók Európai Szövetségében is benne voltam, és voltam ilyen nyugat-európai tanulmányutakon, és marha érdekes volt, hogy olyan lehet hosszú távon fenntartani úgy egy rádiót egyébként, hogy ez a kezdeti lendület ne porladjon szét.
1: Hogy?
3: Hát úgy, hogy egyrészt állandóan fluktuálják az embereket, tehát volt egy-két olyan műsorvezető, ezekben a rádióban, akik tényleg 10-20 évig is műsorvezetők volt, de nem ez volt a jellemző, ez csak egyik egy csúcsa volt. Az volt, hogy állandóan jöttek be a fiatalok, akik úgy érezték, hogy egyszerűen csak kommunikálni akarnak, ezzel fontosnak érezték ezt a dolgot, tartalmi, meg kommunikációs, meg zenei szempontból, hogy valami más csináljanak, mint ami a mainstream kereskedni alapon működő rádiózásban megy. És akkor ez volt egy nagyon kicsi menedzsment, aki ezt állandóan szervezte. Tehát egy kicsit ilyen inkubátorház jellegűek voltak. Inkább Hollandiában láttam én ilyeneket egyébként.
2: Egyébként ez egy olyan érdekes dolog, hogy az ember mi vonza a médiába. Azt olvastam, hogy neked is Lovasi és aztán a Pécsi Egyetem után, tehát de erre kicsit térjünk vissza, a Lovasi a gimnázium, ami egy
1: Veszprémi gimnázium.
2: Hát országos hírű, és azt hiszem, hogy most
1: a mai
2: is
1: napig, hát azt hiszem az hát első.
3: Ne viccelj már, pont az igazgatónak mondtam a múltkor, hogy egyébként ez régóta gondolkodom, hogy a nyugdíjba vonulok, ami szerintem nem lesz olyan távol, akkor mit is fog csinálni, és például megírnám a Lovasinak ezt az ilyen arcképcsarnok almanak búkját, mert iszonyatos, hogy a Lovasi, és ez nincs összegyűjtve igazából, mennyi kútfőt nevelt ki különböző területet. A Freund Tamás, aki most mondott le éppen, vagy fejezte be az akadémiai elnökségét, mint ilyen nemzetközi Brain Prize díjas agykutató. De ha csak politikus, melyiket emiatt cseteltem vele, hogy hát ugye volt egy kis kormányváltás itt pár hete, és hogy hát ugye a Lovasi ugye el volt arról híresülve, hogy szinte minden politikai kurzusban adott jelentős országosan ismert politikusokat, a Mesterházi Attila, a Navracsics Tibor, ez mind ott végzett, és hát most ugye a Forsthofer Ágnes, mint új házelnök is ott végzett, és a pénzügyminiszter, a Kálmán András is ott végzett, és hát erről semmit nem látsz a Lovasinak az egyébként, tehát hogy ugye nem túl PR orientált
1: hát
3: Facebook oldalán.
1: Hát a saját
3: oldalán,
1: jogán híres egyébként
3: mondtam,
1: a Lovasi gimnázium.
3: Mondtam, meg, hát igen, meg bekerül mindig ebbe az 5-10 gimnáziumba, nem miattam, tehát én szerintem nyilvánvalóan lefelé húztam az átlagot, és hogy ezt miért nem lehet látni, és akkor mondta, nem akarnak ők így politizálni. Egyébként ez igaz is, tehát az iskola azért megtartotta ezt a fajta ilyen távolságtartó.
2: De ha már beszélünk erről, szerintem iszonyú meghatározó, hogy az ember hogy indítja el a gimnáziuma. Szóval akkor a legnyitottabb az emberi agy, ez a kamaszkor, akkor van, hogy még mindenfelé kanyarodhat. Hogy mit tud a te iskolád, ami miatt tényleg ennyi fantasztikus ember termelt ki, vagy mi az az életszemlélet, amit ott igyekeztek nektek átadni? Van ilyen, vagy nem lehet ezt azért így ilyen kis pennába hímezni?
3: Ez egy jó kérdés, mert én igazából nem szerettem a Lovasit, és vissza szoktak hívni ilyen, tudom, ilyen jeles évfordulókra, és elég szoktam mondani, ez látni, hogy diákoknak mindig tetszeni szokott. Tehát engem nyomasztott akkor, mert ez egy ilyen, a Lovasi azért nagyon erős ilyen reál gimnázium volt akkor, tehát aki matematika, fizika, kémia, biológia, tehát ezek a reál tárgyakban erős volt, azoknak egy nagyon komoly lökést adott, de akik nem ebbe az irányba voltak fogékonyak, mint például én, azokat meg azért nyomasztotta. Egyrészt azzal, hogy mindig a bukás szélén álltak ezekből a tárgyakból, meg nem adott annyira teret. És én kicsit menekültem ebből, de érdekes módon Lovasi még ezekben a szocialista napokban is, mert azért ez a 80-es évek elején volt, adott erre lehetőséget. Például az irodalmi színpad, amiben én belekeveredtem, a színjátszók, a nyári táborai, meg én sportoltam is, nyilván ebből is fakadt az, hogy a testnevelés szakot is fölrántottam. Tehát azért voltak, és nagyon érdekes, hogy a fiam is ott végzett, aki meg ugye a régi SFM végzett dokumentumfilm rendező szakon végül is. És hát az is mutat, hogy azért igazából nagyon sokat változott a lovasi, és nyitottabb lett, jobban besüt a napfény oda, meg tényleg
2: teljesen... Matematikára nem süt a fény, csak a...
3: Nem, az épület is olyan volt, hogy egy csomó rész is terénben volt, és most azért hozzáépítettek majd, hogy sokkal
2: jobb. Szó szerint érteni.
3: Nem csak, hogy mondjam, allegóriaként mondom, hanem valójában is. De a fiam volt az évfolyamban az egyetlen, ő 91-ben született, aki művészpályára ment. Mindenki más nem művészpályára ment a lovasi volt. Tehát azért megtartotta ezt a fajta, hogy mondom, irányultságát, és nyilván ebből is fakadt, hogy ilyen eredményes a gimnázium, mert ugye azt hiszem úgy mérik, hogy mi a beiskolázási arány egyetemekre, és hogy abban ki hol van, és hogy ezért tud ilyen nagyon hatékony lenni. Szóval, de ettől függetlenül nekem azért sokat adott. Tehát például a földrajzszakot is azért választottam, mert ott egy nagyon meghatározó földrajztanárom volt, és ezt később, mint tanárni is megtapasztaltam, hogy tehát az, hogy milyen tanár mixet kapsz az életed során.
2: Na, ez a lényeg.
3: És igazából tanított az embert, nem tudom, ki mennyit tanul, 100 tanár biztos, abból igazából 10 az, akire így nagyon vagy, még lehet, hogy kevesebb, tehát itt is ez a paritásos elv van, hogy a 20% az meghatározza a 80%-át az élményeidnek, és én is így voltam vele, tehát egy-két nagyon komoly tanár példakép volt előttem, ez általános iskolában is igaz, tehát aki az osztályfőnökön volt és művészettörténetet tanított már nekünk felsőben a rajz mellett, mert ahhoz hiperbéna voltam, nem tudtam egy tortlató se rajzolni.
1: Pedig ez fontos.
3: Volt, és ott már látszott, hogy én nem fogok ebbe az irányba tovább menni.
1: De egyébként a családod felől volt bármiféle elvárásod, továbbtanulásodat tekintve, mert azért egy ilyen, a családod is egy reál család
3: hát
1: volt.
3: Tehát a szüleim első generációs értelmiségiek voltak, ugye, édesapám faluról költözött be, és ő vegyészmérnök, édesanyám is vegyészmérnök.
2: Hát ott talán, mindenki vegyészmérnök.
3: Ugye a Veszprémi Vegyipari Egyetem volt, tehát a mai Pannon Egyetem, korábban Veszprémi Egyetem, annak a magja az 1951-ben vagy 52-ben alapított Veszprémi Vegyipari Egyetem, ami egy jelentős reál vidéki egyetem volt. És ez szerintem mai napig egyébként rányomja azért a bélyegét a városra, ez a fajta mérnöki jelenlét. És hát ott azért az nagyon benne volt a szüleimben, hogy az egy diplomát kell szerezni. Amivel kapcsolatban nem volt mindig kristálytiszta, hogy én ezt meg is teszem. Tehát különösen amiatt, hogy perverz módon ugye vegyészmérnök szülőkkel első gimnázium elsőbe fél évkor kémiából megbuktam. Amiatt borzalmas kellemetlenség volt akkor már egyetemi docens szervetlen kémiai kandidátus apámnak.
1: Hát és nyilván mindenki ismert a városban a szüleidet. Hát, nem? Tehát, hogy ezért lehet,
3: kicsit olyan zárt dolog ez, hogy egy ilyen kisváros, a Veszprémi Egyetem azért sziget volt a városban, hogy azért, hogy egy ilyen kampuszon belül éltek, fehér köpenybe lementek délbe ebédelni, és én nagyon sokáig mondtam, hogy még szerintem a 90-es évek végén is éreztem ezt a vegyész szagot az aulába, pedig akkor rég nem vegyipari egyetem volt csak.
1: Veszprém egyébként milyen hely volt a gyerekkorodban, vagy a fiatalkorodban? Mert most egy egészen szuper hely, de ilyen, vagy tehát, hogy volt ez a fajta, nem tudom, atmoszférája, vagy szellemisége akkor is, amikor mondjuk gimnáziumba jártál?
3: Ez egy kicsit az egyetemből fakadt, hogy amikor én ugye ott felnőttem, és ugye a legfogékonyabb éveimet töltöttem, ez a felső tagozat, gimnázium vége, ameddig aztán elmentem Pécsre, akkor az egyetemen volt egy legendás közművelődési titkár, a Nagy Karcsi, aki iszonyatos kulturális életet varázsolt a szocializmus utolsó 10 évében. Tehát ott olyan jazz fesztiválok voltak, ott ismertem meg a muzsikást, a dresst, tehát egy csomó olyan impulzus kapta, az LGT még úgy játszott ott az aulában, hogy a pici bácsi, mamá bácsi, akkor még pici, meg a Somló Tomi Isten nyugaszt, hogy cipelték be a motyót. Képzeld el? Hát, el nem hiszed, hogy milyen világ volt. Úgyhogy rengeteg, tehát, és ez az egyetemből fakadt, illetve hát igazából ebből a figurából fakadt, és mint szoktak a Muraközivel mondani, aki most már kultúrás alpolgármester, az utcazenének a kitalálója, hogy mi mindegy kicsit nagykarcsik akartunk lenni, nekünk kettőnknek sikerült
1: nekem
3: is
1: egy kicsit. Nekem pont ez jutott eszembe, hogy te lettél egy ilyen
3: nagykarcs. De ez nagyon benne
1: nagykarcs
3: volt, tehát a dzsemben én emlékszem arra a beszélgetésre, amikor a Muraközivel az Enyhe Fintor klubot megalapították. És az volt, hogy volt egy ilyen, hogy hát ez egy iszonyatosan unalmas, poros, szürke, döglött kisváros, és hogy az volt a misszió, hogy be akarták azt bizonyítani, hogy ezen lehet változtatni, és ennek a vágynak volt egyébként a utcazene fesztivál is, és ez a vágy bennem is bennem volt, hogy az nem igaz, hogy nem lehet itt egy nemzetközileg is látható és olyan zenei fesztivált szervezni, amibe ide találnak a legnagyobb sztárok. És nagyon érdekes volt ennek, el szoktam mondani ezt a Pavarotti féle sztorit. Ugye a Szent Háromság tér, ez egy gyönyörű tér, hogyha valaki rengeteg művészt is megidézett, tehát a Fényes Szelek, a Jancsó Miklós 69-es filmje talán, ahol ott a nem is tudom kik rohangálnak ott körbe, a Madaras József, meg a, nem tudom, a Kozák András, ott
1: van
3: a Szent Háromság. Hogy engem, bennem ez inspirálta a fesztivált, és azt gondoltam, hogy 2002-2003 között egy kis zenei tapasztalatom volt, és úgy már koncertszervezési tapasztalatom, és úgy megfertőzött engem ez az egész, hogy ez milyen jó, hogy itt lehet, ezt Isten is, vagy a tervezők a 18. században, ezek az épületek akkor épültek, igazából nem gondolták, de ez egy ilyen amfiteátrum, csak nem annak lett építve. És engem is vezetette ez, hogy ezt bebizonyítsam. És egyébként ezt, amikor nézem, hát a benchmarking szóval, akkor nem is ismertem, ugye jól körülnézünk, hogy a piacon mi is van, de azért az jól látszott, hogy ez nem ördögtől való, hogy egy nemzetközileg jegyzett zenei fesztivál nem a nagyvárosokban van. Tehát Poli sem egy nagyváros, és nem a főváros a Finnországnak, vagy Montreux a Genfi tó partján, vagy a Marciac Jazz, vagy azok a fesztiválok, amiket én ilyen, most is egyébként ilyen referencia pontnak érzek meg. Ez egy nagyon jó érzés, amikor fölmegyek a honlapjára, mondjuk a nálunk majdnem 10-szer nagyobb költségvetésű Poli Jazznek, vagy a nálunk 50-szer, 80-szor nagyobb Montreux Jazznek, hogy Gregory Porter, Jamie Cullen, nálunk is ez van. Úgyhogy, na mindegy, kicsit elkalandoztam, szóval, hogy visszatérve, ez benne volt azért a sok mindenben, ami engem afelé hajtott, hogy fesztivált szervezzünk Veszprémbe, hogy és azt az LKF-hez kapcsolódik, majd elmesélek ott egy szlogent, amit én dobtam
2: az be. Az Európa Kulturális Fővárosa.
3: Igen, ez a No More Boring Tuesday Evening, amit imádott a nemzetközi zsűri, hogy soha többet unalmas kedd este, mert és ez onnan indult, hogy volt egy mondás, amit a belvárosban egy nagyon régi tradicionális vendéglátós vendéglő tulajdonos mondott, hogyha kedden este november 8-kor a belvárosban bárkit elütnek, akkor azt leüli. És ezt azért mondta, mert ott ember nem járt. És ez egy nagyon európai dolog volt, tehát a nemzetközi zsűri, akinek nekünk be kell bizonyítani két fordulóban is, hogy mi vagyunk a legalkalmasabbak erre a címre, azok ezt pontosan értették, mert ugyanez van Pilsenben. Tehát ez egy európai dolog, hogy mindenhol a kisvárosok hasonló problémákkal küzdenek, elvesztik a fiataljaikat, akik fiataljaik nem tudják elég érdekesnek, izgalmasnak, nem akarnak oda visszajönni. Na, most jól végrohantunk.
2: Igen, de nem baj, mert egy kicsit így mindenbe belekaptunk, adtunk egy kis ízelítőt, mint egy zöldségesnél, ahogy ki vannak téve a portikák, és amikor most visszajövünk mindjárt a zene után Mészáros Zoltánnal, akkor egy picit mindent kifejtünk részletesebben. Maradjatok velünk!

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít.

0: kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2. számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a kettes számrendszer Behumi Dórival és Veres Dórival, és Mészáros Zoltán a vendégünk, akivel a Veszprém Pressről kezdtünk el beszélgetni, és ígértél egy Pavarotti sztorit. Ez a Pavarotti Veszprémben felkiáltású történet, ha jól emlékszem, hiszen ezzel a munkacímmel adtátok be 2002-ben a pályázatot, igen, ami arra vonatkozott, igen, hogy hát egyébként egy egyetemi városból, ahol illene, nem tudom, pezsgő kulturális életnek lenni, valóban egy pezsgő kulturális életű várost kreáljatok.
1: Igen, ez is egy kicsit a lovasiból indul, hogy a Pacsesz, a Pacsai Attila, aki hát azóta már egy ilyen elhíresült zeneszerző, többek között nem is tudom, a utoljára Oscarra jelölt valamelyik filmnek a zenét is ő szerezte. Ő is a Lovasiba végzett teljesen véletlenül, és egy olyan osztályban, ahol egyébként olyan más figurák, szintén elhízsel kulturális figurák, amely előbb a politikusokról beszéltünk, a Mesterházi Attilától, a Forstoffel Ágéig, hogy kik is végezte. A Ókovács Szilveszternek is osztálytársa volt, meg a Nem Tud Gézának is, aki ugye a Maestroval szintén Oscar díjra lett jelölve, mint
2: rajzfilmrendező. És hát Gáncsandra is ebből

0: ez úgy, hogy,
1: na, és a Pacsesz szab, akkor ő nekem a rádióban, a Jamben ilyen jingle-öket csinált, meg ilyen station ID-kat, meg ilyen ezeket. És fröccsözgettünk az akkor meglévő Oliva étterem kertjében, ami tételesen szintén az én tulajdonom, és a Pacsesz mesélte nekem, hogy most vagy ő, vagy valami haverja, vagy Bécsben, vagy Grazban, erre sem hiszem, pontosan a Pavarottit látta egy 1000 fős ilyen katedrálisban énekelni, és ugye a Luciano Pavarotti ma akkor is ilyen 300 000 euró alatt nem nagyon mászott fel egy színpadra ilyen stadionokban, ugye 3 tenor akkor gyakorlatilag akár ment a világon 40 000 emberbe a stadionba, és ez úgy bogarat ütött a fülemben, hogy lehet, meg hogy ez jó hangzik. Ezt persze nem tudjuk az érsekkel éppen a Pavarotti milyen személyes viszonyban volt, aminek köszönhető volt ez a kisebb léptékű fellépés, de ez most mindegy is. És akkor kerestem meg a városvezetést, és akkor meghallgattak, nem voltak rezárkózóak, azt mondta a polgármester, meg az alpolgármester, hogy jó, hát akkor csinálják egy beadványt. Ez is milyen szép szó, beadványt. És akkor csináltam egy beadványt, leírtam, hogy ez a terv, hogy akkor itt lenne egy nemzetközi fesztivál, opera, jazz, világzene, fent a Szent Háromság téren, minden évben.
0: És iktatták.
1: És akkor mondták, hogy megtárgyalt ezt a képviselőtestület, és akkor azt mondták, hogy jó, egy megvalósíthatósági tanulmányt kell előcsináltatni valakivel, és akkor megbízták azt hiszem a helyi Turinform irodát, hogy erről csinálják egy megvalósíthatósági tanulmányt, hogy meg lehet egy ilyet csinálni. És akkor ezt megcsinálták, és ennek az volt a szummája, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Igen.
1: És akkor én biztosan éreztem, hogy ez egy jó ötlet.
0: Na, ezt már valahol nyilatkoztad.
1: Igen.
0: Mindig ezt mondtam, hogy...
1: Amikor nekem volt egy üzleti ötletem, és ezt megteszteltem a szűkebb környezetben, és az volt a visszajelzés, hogy ebbe le fogok bukni, akkor én ezt mindig annak vettem, hogy ez egy jó ötlet.
0: Na de miért? Tehát az emberek ilyenkor azt mondják, hogy valóban...
1: A Romjaiba, tehát tényleg az egy jó menő vendéglő volt a 80-as, emlékeztem a gimnázium évemből belőle, de aztán az bezárt 91-ben, és tényleg egy romhalmaz volt, egy romhalmaz. Oda levittem először a feleségemet, meg talán az apámat, hogy akkor ebből én akarok egy vendéglőt csinálni, meg egy kis panziót, akkor azt mondja, fiam, neked elment az eszed, ebbe tutira bele fogsz bukni. És a feleségem is azt mondta, hogy hát ezt jól meggondoltad, tehát ez biztos vagy te ebben. Tehát ugyanez volt itt is, hogy azt mondta ez a tanulmány. És egyébként aztán ugye, mert aztán voltak persze, tehát ez nem volt egy rossz tanulmány, csak máshogy láttam, én máshogy láttam dolgokat.
0: De mit lehet ez a más lenni, hogy nincs parkoló, meg nincs hotel, szoba?
1: Egy kisvárosban nincs annyi parkoló.
2: Tehát az infrastruktúra nincs hozzá.
1: Már akkor is, amikor 15-öd ennyi autó volt Veszprémben, mint most, hogy ez egy nagy probléma volt, hogy hol fog parkolni, nem tudom, 2000 ember ide érkezik. Hol fognak parkolni. Ez egy teljesen reális felvetés, csak az emberek találékonyak. Mert aztán 2004-ben indult a fesztivál, hogy valahol parkoltak. Mert...
0: Ja, hogy nem oldottátok meg, de...
1: Igen. Meg hol fognak lakni? Tehát ugye nincs elég szállodai kapacitás. Ez is igaz. De azt elfelejtették például, hogy Veszprém az 20 kilométerre, vagy 30 kilométerre a Budapest utáni legnagyobb szállodai kapacitásokat felmutató Balatonfüredtől. Hát csak Almádiban van egy szálloda, akár 210 szoba van, tehát van ott kapacitás, és európai értelemben, én amikor Schneidbergerre utazgattam ilyen európai fesztiválkon, azért láttam, hogy ez semmit, az, hogy Balaton-Almádiból, ami a legközelebbi balatonparti település, de 10 perc alatt benn vagy Veszprémben, semmi. Hát ez tehát Budapesten többet utazgattok szerint. Persze. Hogyha nem tudom, nem ott laktok, ahol dolgoztok. Szóval, és akkor ezt igazából azt csináltam, hogy elkezdtem érvelni amellett, hogy oké, én értem ezt a tanulmányt, de szerintem ez nem így van. És akkor végül is azt a polgár, jól csináljuk. És nagyon sokat segített az első polgármester akkor az elején benne, rengeteg szponzort kergetett oda. Tehát kis tudás azt is mutatná, hogy nem tudott bemenni a polgármester hivatalba egy befektető, egy multinacionális cég, aki Veszprémben akart valamit csinálni, gyárüzemet alakítani, hogy ne találkozott az, hogy jó, de van itt egy fesztivál.
2: Ez volt a feltétele, hogy betegy a lábát.
1: Hát, örömmel támogatnánk itt végül is valamit. Úgyhogy...
0: Finom zsarolás.
2: meggyőző erőd lehet azért.
1: Úgyhogy így, hát nagyon hittem benne. És ugye hát azt eljött az első év, ami hát, hogy ha ott bukunk, akkor én is bukom, meg a hitem is bukik biztos, de nem buktunk. Nem buktunk, hanem az volt, hogy az első koncertet piszakul, emlékszem, ez a José, meghívtuk a José Kúrát, aki akkor is egy nagyon, sőt, akkor nagyon toppon levő frekventált tenor, opera tenor.
2: És akkor még énekelt, mert ugye most már többnyire csak
1: kijött a színpadat, megmondom őszinte, hölgyek, beestek a első sorba. Iszonyú hang. Én egyébként ott fertőzöttem egy kicsit meg az operával. Nem voltam se akkor, sem most opera értő, meg rajongó, de egyszer a Hozé Kúr, amit ott kijött egy Puccini áriát énekelni, azt hittem, hogy hát ilyen nincs.
2: Te is beugrasz a
1: tersőtől. 11 méterre volt tőlem. Tehát az is érdekes ebben a léptékben, hogy azért ez, mondtátok itt a tömeget, meg a tömegiszonyt, persze nem szeretem a tömeget, meg nem szeretem én se az ilyen nagy koncert, mint a most, nem tudom, milyen generáció, nem szeretik a 20-30 ezeres koncerteket már. De, tehát ez a 2-3 ezres lépték, az ez nyilván nagyobb, mint egy ilyen 200 fős vagy 100 fős jazz klub, de azért ez nem egy MVM Dome, egy Pap László aréna, nem 10-20 ezer ember, nem egy Puskás aréna, hanem szóval van az egésznek egy olyan léptéke, ami még egy egész más lépték, ebből fakadóan tudom mondani, hogy rengeteg nemzetközi sztárral beszélget, hogy egy nagyon intenzív, vagy sokkal intenzívebb, közvetlenebb, közelibb közönség élményük van a művészeknek, meg a közönségnek is van egy intimebb, közvetlenebb művész élmény. Ami nagyon fontos dolog, a kölcsönös inspiráció szempontjából, hogy a művész, aki egyébként sokszor se tudja, melyik városban van, mert tudnék sajnos sok példát mondani, mert egy európai turnéban a 36. állomás is nem tudja, Mozambikban van, vagy Bukarestben, vagy nem tudom, Budapesten. És ugye, ha ez megvan, akkor azért úgy kiemeli őt is, és inspirálódik, és látszik az egész produkción.
0: Mielőtt itt tovább megyünk, azért engem tényleg nagyon érdekelne, ami Dorinnak is egy elhaló fél mondata volt, hogy te tulajdonképpen milyen tárgyaló fél vagy szerinted?
1: Nagyon kedves.
0: Igen?
2: Na jó, de kedvessége nem lehet elérni ezt.
0: Igen.
2: Szerintem hát csak kedvességgel tudom, ezt nem lehet elérni.
1: Nyilván a rádiózásban is advit, hogy a Jan Togály barátom szokta mondani, szintén felsősi lakos, hogy Jössök a Zoli jött és kinyitotta a szövegládát.
0: Ja, hogy addig beszélsz, amíg azt mondja,
2: hogy jó van, oké, csak menj.
1: És hogy, tehát, hogy nyilván... De a Tonali pálya is felé, tehát akiben szerintem nincs jó esetben kommunikációs készség, mert az nem tud sikeres vagy hatékony tanár lenni, az is egy ilyen előadó művészet valahol, meg egy kommunikációs dolog, hogy te hogyan tudsz a gyerekekkel kapcsolatot teremteni, hogyan tudsz az üzleti partnereiddel, hogyan tudsz meggyőzni olyan valakiket, például a polgármestert, meg akik félnek ettől az ötlettől, mert látják benne az esetleges politikai kockázatokat, de te meg hiszel benne. Tehát ebben szerintem gyakorlatom van, hát ezt sem gyakorlatilag most már nem tudom, 91 óta.
0: És tehát, amikor azt látod, hogy inkább nemleges lesz a válasz, akkor milyen módszered van? Még jobban rákapcsolsz a kedvességre?
1: Én próbálom meggyőzni. Tehát ez a fiammal is így volt, hogy tehát ő neki erőszakból semmit se lehetett beadni. Ott volt egy másik probléma, hogy meg kellett várni az időpontot, amikor egyáltalán olyan alkalom vagy érvelő módon el tudják neki adni valamit, bármelyik mi két fiam van, mindegyik ilyesmi volt. De ez mindig hatékony volt, és ezt az üzleti világban is ezt vettem, és ez is őszintének lenni. Tehát előállni a farbával. És ha azt látják, hogy te nem kamuzol, és hogy hiszel abban, és végül is lehet, hogy az ő ízlésvilágának, meg a behúzalozottságának mégis elsőre furcsa, de érthető érveket mondasz, akkor sokkal könnyebb magad mellé állítani őket. Nekem ez a tapasztalatom 30, nem tudom hány év után.
0: És az alkalmazottjaid, ők szerinted mit mondanának rólad? Milyen főnök vagy?
1: Hát azt nem mondhatják, hogy szúrós szívű vagyok, vagy ízé, mert szerintem túlságosan is, mert jártam ilyen coachhoz egyébként rengeteg pénzre, és ő mondta, hogy asszertív vagyok meg.
0: Ez jó.
1: Tehát ő rengeteg probléma.
2: Túl beleélő.
1: Igen, és nem tudok elég ízé lenni, adminisztratív, nem tudok elég kemény lenni, tehát ez mind így van.
0: A főbűn ez a nagy szíved.
1: Hozzátartozik a személyiségemhez, és nyilván ennek vannak hátrányai, hogy nem vagyok annyira, tehát valószínűleg egy multiszervezetben én nem tudnék menedzser lenni, mert nem tudnék, tehát én tipikusan a KKV-re vagyok szerintem kifaragva, hogy ilyen. A Jammel is az volt a baj, amikor 72 alkalmazott volt, és már 5 városban voltunk, és a karácsonyi vacsorán már nem tudtam, hogy a pápai stúdióban hogy hívják azt a 3 csajt, akkor azt gondoltam, ezt én már nem akarom csinálni. Tehát nekem vagy az mindig fontos volt, hogy tudjam a nevüket. Most ez nehéz most nagyon nagy a fluktuáció a vendéglátásban, hogy amire megtanulom egy pincér nevét, már ott sincs nálunk, de azért ez fontos nekem, hogy ez az a lépték, amit én átlátok, meg én tudok szerintem valamennyire talán hatékonyan vezetni. Ez így van a fesztiválnál is, ez egy kicsi, nagyon kicsi cég. Egyébként noha persze a fesztivált rengeteg ember dolgozik neki.
0: És mennyire tudsz feladatot kiadni, delegálni? Tehát, hogy mennyire azt akarod tudok, kontrollálni szerintem. az összes mozdanatot?
1: Hát, azt tudok. Ez csak beszéltek, pont a rádióhoz kötődik a tapasztalatom, hogy megnyertem egy ösztöndíjat Amerikában, amikor 96-ban, 97-ben, amikor a Jam már működött, és azért már frekvenciák voltak minden, és az 6-7-ig voltam Amerikában, és a rádiókat, meg az amerikai médiarendszer nagyon tanulságos volt egyébként az egész. Nekem nagyon inspirált, rengeteg mindent tanultam ott, és ugye akkor mi bedobós telefon, 25 centekkel dobálsz, Magyarország nem tudom, 68 kellett, hogy egy percet tudjál beszélni, tehát kész röhely volt az egész, nem volt még hitelkártya, nem volt még ez a social media, internet akkor már kezdődött. Na, és akkor telefonáltam hozzá, hogy mi van. És akkor hát mondják, hogy minden jó megy. Igen, hát jó. Két évben mentem, minden jó, minden megy. És akkor hazaértem, és akkor kiderült, hogy például a sales, az jobban működött, mint ott voltam. Meg kiderült, hogy azok az emberek, akik megszokták azt, hogy majd a Zoli megoldja, és nem volt ott a Zoli, azok rájöttek, hogy nekik ott van, nekik meg kell oldani. És akkor lám, megoldották nélkülem is. Mindig bennem van, hogy van egy olyan nyomdász haverom, aki szintén ilyen KKV, mondjuk az ilyen 100 fős nyomda, és az 30 éve kiírta az ajtajára, hogyha nekem is rengeteg problémám van az asztalon. Ha problémával jössz, be se kopolj, ha legalább kettő, de inkább három megoldási javaslatod nincs. És mesélte a titkárnő, hogy jöttek az emberek, így elolvastak, és a 80% megfordult. Tehát egyrészt ezzel leépíted őket, másrészt meg elkezdenek gondolkodni, hogy tehát nem az, hogy oda toljuk a másiknak az asztal, neki is van problémája.
0: Na de egy csomó főnök olyan, hogy kontrollmániás, tehát egyszerűen nem engedi, hogy te, még hogyha a terület tetején állsz, akkor is egyedül döntsél.
1: Ha megkérdezi a séfem, ezt szerintem ezt mondaná, hogy én is ilyen vagyok, mert beleugatok mindenbe.
0: Tehát a legrosszabb, ha a konyhában valaki beleszól a főzésbe.
1: Igen.
0: Saját tapasztalatból tudom otthonról.
1: Okoz is neki szerintem ilyen lelki problémákat, ezt mondja is, hogy gondolkodik, hogy csak a viadút rendelt taxit, és legulik a sétbe. Néha. De tehát normális esetben, hogyha egyébként normális éttermi piac lenne Magyarországon, és ami nincs, tehát most nem akarok belemenni, akkor nem kéne beinvolválódnom. Nem kéne involválódnom. Mondom, a rádióban azért az volt már, hogy meg hát ezt a később nagyobb szervezetekben, mint az LKF, amiben szerepet vállaltam, ott nyilván nem is lehetett ezt csinálni.
2: Európa Kultúrás Főváros. Gyertek, nem tudom, hogy állunk idővel.
0: Két-három percet van.
2: Nézzek a kolléganőmre, hogy állunk idővel.
0: Kolléganő visszanéz, 2-3 perc, Dóri.
2: Nem, mert arra gondoltam, hogy beszéltünk a Dórival arról, hogy mennyire lehetett más mondjuk egy ilyen egész várost, vagy aztán nem csak a Veszprém és környékét, hanem aztán Budapestet is megmozgató fesztivált létrehozni mondjuk a 2000-es évek elején, és mi változott mondjuk így 20 évvel később, de
1: Budapest jelentősége nem változott. Tehát az, hogy a mi kampányunknak egy nagyon jelentős része Budapestre koncentrálódik, az azért van, mert Budapest az egyetlen metropolitán méretű város Magyarországon, tehát ami egész szintén minden nagyon sok környező országban így van, hogy a második legnagyobb város az tizede, tehát mondtam, Debrecen most talán 200 000-vel, és hát két millió agglomeráció, hogy itt még azért mindig 2 milliónak lehet mondani Budapesten, az agglomeráció is nagyon jelentős. Tehát itt egy olyan brutálisan erős kulturális közönség van, ami nélkül nem csak mi, de a művészetek völgye baloznak, egy csomó más nem tud megélni. És egyébként ezt a régiót nagyon szeretik. Tehát ugye, most, hogy leköltöztél felső, sem fogod tudni, a bebírók és a régieknek a viszonya.
0: Yeah, és ez nem változott így az évtizedek alatt?
1: Ez érdekesebb lett.
2: De ez együtt mentnek a szebb kifejezés?
1: Igen. Tehát ugye, és ez a két arcú, de egyébként ez egy tradicionálisan ott lévő dolog egyébként, tehát ez jól mutatja, hogy ha lemész Balaton-Almádi az első, annak van egy város része, vagy már most a város, a Budatava a neve. Hát ennél beszédesebb valamit, hogy kinek is a tava. És ez azért volt, mert a vonat vagy Siófokon dobálta ki őket, vagy éjszakon először Buda, és akkor oda volt a legegyszerűbb lejönni. És akkor az már Balaton volt. Szóval, de nem is tudom, hogy honnan kanyarodtunk ide.
2: Hát, hogy a Budapest mennyire meghatározó a fesztivál életében.
1: Van olyan koncert, ami hát most aggasztó vagy nem, ugye mi nézzük meg, most már online az eladás 92%-a, és látjuk ugye mindenkinek e-mail címet, és akkor routert le tud gyűjteni, hogy az hol jelentkezik be, és ha csak nem valami nagyon trükkös IT cég, hogy egyébként egy bombai routeren keresztül, akkor
2: látod,
1: hogy azért van egy ilyen statisztikánk, és ezt mindig nézzük, hogy honnan jönnek a vásárlóink. Ez egy fontos dolog, fontos ezt tudni, összehangolni persze a média vásárlásokkal is, és van olyan koncert, hogy 50% a Budapest. Tehát ez egy nagyon erős piac.
2: Na akkor innen fogjuk folytatni Mészáros Zoltánnal, aki a Veszprém Festnek a megálmodója és a vezetője. De a fesztivál helyzetet akkor a zene után és a hírek után fogjuk feltérképezni.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
6: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Vitekör, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 15. kerületében baleset miatt nem átjárható a Székely-Elek úti vasúti átjáró. A forgalmat elterelik, ezért a 170-es autóbusz is módosított útvonalon jár. Nem érinti a bútorraktár és a közvágóhíd tér közötti megállókat. Ma este 7:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani. Változatlanul erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit híd közelében déli irányban, a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton befelé a Blahaluza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagy körúton is szakaszonként mindkét irányban. A 20. kerületi Virág Benedek utcát egyirányúsították a Veselényi utcától befelé a Székely híd utcáig, ezért a 35-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Szentlőrinci úti lakótelep felé, nem érinti a Klapka utca és a Ján Ferenc kórház közötti megállóit. Varga Etele, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Klímát vittek a gyermekvédelmi intézményekbe, vizet osztanak a pályaudvarokon, vizsgálják a reklámszabályok betartását, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hatékonyan működik a vörös kód, a hőség miatt elrendelt intézkedésnek köszönhetően. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan működik, rendkívüli esemény nem történt. Ezt közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca első lépésként felmérte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő 81 intézményt, és az eredmények alapján célzott hőségtervet dolgozott ki. A legveszélyeztetettebb 23 helyen klímákat és állóventilátorok helyeztek el. Vizet osztanak a forgalmasabb vasútállomásokon. A MÁV a hőségben 10 és 17 óra között biztosítja ezt. A meleg elviseléséhez több helyütt párakapukat állítottak fel. Az intézkedésre szükség is van, ugyanis a kánikula jó darabig velünk marad. Nagyon megsínlik a kapásnövények a forróságot és a csapadék hiányt. Erről ír friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, még mindig sok nedvesség hiányzik a talajból, az alföldön a legrosszabb a helyzet, a karászosokat és a repcét is egyre több felé aratják. A Semmelweis Egyetem teljes körűen együttműködik a nyomozó hatóságokkal. Ezt közölte az intézmény, miután rendőrök jelentek meg és intézkedtek a belgyógyászati és hematológiai klinikán. Azt nem tudni, miért érkeztek ki az egyenruhások, annyi biztos, hogy egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult büntető eljárás. A reklámszabályok betartását vizsgálja a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
10: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket szorosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Ugye 200 méteres betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldán sem lehet alkoholt reklámozni. Kevés 2%-os kifogásolás jelenik meg ezekkel kapcsolatban merült fel.
9: Napos, száraz időnk van, kevés felhővel. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Frissítő esőre nem számíthatunk. 37 fok köré melegszik fel a levegő. Egyre elviselhetetlenebb lesz a kánikula. Holnap már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Ekkortól nem kizárt a 38-40 fokos csúcs hőmérséklet sem. Vasárnap délután akár 41 fokot is mérhetünk. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg az időjárás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
12: Like an empty fire, like your desire.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Mészáros Zoltán a vendégünk. A Veszprém Fest
2: alapítója
1: és igazgatója. És elkezdtünk beszélgetni már az előző szedben arról, hogy mik voltak a nehézségei mondjuk 20 vagy 22 évvel ezelőtt, ugye, amikor indult a Veszprém Fest, és mi az, ami még most is fönnáll, vagy milyen új körülmények jöttek esetleg így 20 évvel később?
3: Hát a legnehezebb dolog az a finanszírozás egyébként, és az, hogy pont most jöttem, hallgattam az egyik nagy országos rádióban a Gerendai Karcsit, aki meg a Bocskor felsorolta, csak az utóbbi egy évben hány fesztivál szűnt meg. Ennek sok oka van, de azért a végső oka mindig az, hogy a finanszírozás az, tehát nem bírják finanszírozni, nem bírnak talpon maradni, és ez nagyon nehéz.
2: Na de annak mi az oka? Az, hogy túl sok a fesztivál egy ilyen pici országban, vagy az, hogy a körülmények egyre nehezedtek?
3: A körülmények nehezednek, tehát a vásárlóerő csökken. Az, hogy Magyarország az Európai Unió utolsó országa az egyfőre jutó költés tekintetében, ugye az Európai Unió átlagának 73%-a, ez csak Lettországban ilyen alacsony, mint Magyarországon. Ez azért a fesztivál piacon is érezteti hatását. Sajnos az összes vállalkozásomban, tehát ugye étteremmel foglalkozunk, meg szállodával, még hogyha eléggé biznisz, a vendégkörünk egy része is. Szóval ez az egyik probléma. Hogy szerintem azoknak a egyre kevesebb pénzük van. Van egy másik probléma szerintem, ez az új generációk kulturális fogyasztási szokás változása, amiről szerintem azért most sokat beszélnek egyre többen, most már kutatások is vannak róla, tehát hogy és ez a vendéglátóipart is érinti, pont az egyik legmenőbb veszprémi éjszakai kocsma tulajdonosokkal beszélgettem, hogy a töményfogyasztás a fiataloknál teljesen eltűnt, aminek persze mi anyukák, apukák örülhetünk, de azért, és én is látom a 25 éves vendéglátós tapasztalatom, hogy elképesztő módon változnak a fogyasztási szokások, és tehát az, hogy az új generációk, akik oké, hogy mi plusz 40-es fesztivál vagyunk, de aki most ma plusz 25-ös, az pont 15 év már plusz 40-es lesz. Tehát bennünket is mi csak egy kis védővonalat tartunk talán ezzel, és van egy kis időn gondolkodni, mert megnézni a tapasztalatokat másoknál. Nem vagyunk olyan gyorsan kitéve ennek, mint azok a fesztiválok, akik a 18-29 meg a 18-34-esekre koncentrálnak, és ilyen profillal működnek. De hogy tényleg mi lesz a most a teljesen social médián felnőtt generációk, akik most már kikerülnek a fogyasztói piacra, nekik mi lesz a tömegrendezményekkel kapcsolatos fő csapás irányuk, attitűdjük? Ez is egy fontos kérdés. Látszik, hogy tehát van olyan nap, hogy mi több non-alkoholik drinket adunk el az étteremben, mint alkoholiket. Van olyan veszprémi wine bar tulajdonos haverom, aki több zero proszekkót ad el egy hétvégén, mint nem zérót, pedig pontosan ugyanabba kerül, mint a...
2: Tehát nem hát akkor nincs baj, ha ugyanannyiba kerül, már ugye a biznisz szempontjából.
3: Tehát változik a dolog.
2: Más a tendencia.
3: Visszatérve, mik a problémák, és hát azért ugye most pont a Jazz Fest Budapest dobta be a törölk között. Ugye ott azért én, aki nagyon sok jazz koncertet csináltam, nagyban is, kicsiben is, mert nem beszéltünk erről, de az Oliva étterem kertjében kezdtem ezt az egészet el, és oda a Szakcsitól kezdve a Kőszegin át, nem tudom, rengeteg jazz koncert, ilyen 60-80-100 fős léptékben csináltam, és pontosan tudom, hogy milyen nehéz jegybevételből kigazdálkodni egy koncertet, és kifizetni a gázsikat. Én nagyon csodálkoztam azon, hogy a Kleb Attila, aki ezt ugye menedzseli, ő gyakorlatilag különösebb állami támogatás nélkül. Tehát az, hogy ő panaszkodott erre, és egy évben megmentette a fővárosi önkormányzat, egyébként a Budapest Jazz Club rovására, ami miatt meg ugye a jazz szakma, meg a jazz szövetség joggal volt kiakadva, azért ez mutatta, hogy én szerintem azért, hogyha nincs egy támogatói láb, mi szerintem a vidéki viszonylatban erős jegybevételre rendelkezünk, általában nettó 200 millió forint környékén van a jegybevétel, ami nagyon jónak számít vidéki viszonylatban, de ez mindig csak 35, maximum 40% a költségvetésünknek. Tehát a többit mellé kell tenni. Ugye az emberek azt gondolják, hogy azzal, hogy vesznek egy színházegyet, kifizették a produkciót, nem, annak csak egy részét fizették ki. Az összes többi az. És a végén azért mindig ott van az állam. Tehát ezek az NK-s botrányok, amik most voltak. Én azért is nagyon ózkodtam attól, hogy itt a választási időszakban bármifajta politikai jellegű posztot kitegyek, de itt azért kitettem, hogy nehogy az történjen, hogy a fürdővízzel a gyereket is kiöntik, mert maga az ENKE az egy jó intézmény, az egy nyugati mintára kitalált intézmény volt, nagyon sok országban, Angliától Franciaországig így működik a rendszer. Az, hogy egyébként néhány tényleg alappal vitatható, és a szakmai biztosítékokat, kicsapó támogatásokat kiosztottak, ez nem a rendszernek a hibája, hanem ez a döntésnek a hibája. Nem kellett volna ezt csinálni.
2: Ez ugyanaz, mint a TAO kérdés szerintem annak idején.
3: Pontosan ugyanaz, a TAO azért rettenetesen progressz, tehát például a mi fesztiválunk, ami egy TAO regisztrált szervezet volt, ha a kulturális TAO-t nem nyírta volna ki a kormányzat, amiatt, hogy néhány gangster visszaélt ezzel, és kiverte a politikusok szemében a biztosítékot ezzel, akkor mi gyakorlatilag egy TAO is állami pénz azért, mert az átengedett adóbevétel, de végül is egy cég dönti el, hogy hova adja. Tehát mi akkor, mi stabil lábukon állt. Nekünk a TAO adott a Veszprém Festnek a TAO, ameddig volt 13-tól 17-ig, tehát 5 éven keresztül, 4 éven keresztül voltunk TAO regisztrált szervezet, iszonyatos működési biztonságot adott. Tehát én hallottam most, hogy a mostani kormányzatnál fölmerült ez, hogy valamilyen módon visszavezetni a kulturális TAO-t, nagyon jó lenne. Még akkor is mondom ezt, hogyha nem ilyen típusú művészi zenei fesztivál szervezetekre vagyokat kizárják, ne zárják ki, mert az lenne a legjobb, de a kulturális szénában nagyon jó tenne.
1: Még erre visszakérdezhetek egy kicsit, hogy mi van akkor, mert például engem ez most nagyon megdöbbentett, hogy ez a Budapest Jazz Fest, ez most egyik pillanatról a másikra úgy néz ki, hogy ugye nem tartják meg idén, de hogy ez hogy történik? Tehát amikor megvan hirdetve a Pat Metheny koncertje, meg ide jön a Marcus Miller, meg elképesztő nevek a szakmában, tehát tényleg a krémje megvan hirdetve. A fellépőnek mit mondasz, hogy neki ki kell fizetni a gázsit? Vagy tehát, hogy logisztikailag hogy néz ki egy ilyen, amikor már megvan hirdetve egy koncert, amikor már jegyeket adtak el, amikor már be vannak bukkolva ezek a zenészek?
3: Ez különösen akkor, amikor egy magánszemély van, egy magántulajdonos, egy magáncég van mögött, és nem az állam, aki nyilván a magántulajdonával, vagy bizonyos korlátolt felelősségi társaságok mögé bújva jól mutatja, hogy korlátolt a felelősséged, csinálja ezt meg, ott tehát check-out stratégia is kell én szerintem. Szerintem az Attila elment a falig már régen, és gyakorlatilag a koncert újabb előre menekült, és konkrétan azért az van, hogy ebben a műfajban azért előre kell fizetni. Tehát egy nemzetközi sztárnak, de most már magyaroknak is egyébként, tehát a magyar, nagyon sok magyar produkció nemzetközi sztár szinten, vagy magasabb szinten működik közönség tekintetében, hangfénytechnika tekintetében, előre kell fizetni, tehát ott a pénz ott van az ablakban is, hogyha neked vissza kell adni a koncertjegynek az árát, már pedig vissza kell adni a PTK szerint, ilyenkor vissza kell adni, ha vissza tudod adni, és nem menekülsz csődbe, vagy nem tudom, felszámolásba, amikor nem lesz visszaadva. Tehát ennek sok kávalótja lesz, hogy a kávalótak között kik lesznek, az egy kérdés, mennyi művész lesz, mennyi művész booking agency lesz, van rá biztosításuk, nincs rá biztosításuk. Ez egy üzletileg nagyon-nagyon-nagyon súlyos kérdés. Ezért is van az, hogy én azt nem vállaltam. Tehát mi részben a műfaj miatt is, hogy az eredeti műfajban nekünk az opera az nagyon jelentős volt. A jazz nagyon jelentős, mind a kettő ültetett műfaj. Tehát jazz koncerten eltekintve egy-két jazzstártól a küzdőtér az nem álló, hanem ülő. Ergo egy opera koncerten, hogyha rossz az idő, akkor nem tud megtartani, mert esőben nem üldögélnek ott az emberek egy koncerten. Egy pop koncerten esőben, szélviharban is lehet áldogálni és élvezni. Nem túl kellemes, de lehet. Tehát nekünk eleve az volt, hogy ezért kellett belelovaldunk magunkat ebbe az esőhelyszínes szenárió, ami iszonyatos összegeket emészt fel, mert gyakorlatilag a Veszprém arénában egy az egyben le van képezve a szabadtéri helyszínünk, tehát amikor vesz valaki egy jegyet, akkor rajta van, hogyha rossz az idő, akkor milyen széken ül az arénában, ott a hang, ott a fény, ott a színpad, minden Atyai. Ott van, gigantikus pénzekért. Uh-huh. Tehát ez nekünk egy nagy versenyelőny abban a szempontból, hogy a produkció legalább biztonságban van.
2: Vagy nem szerveznek rá az arénába.
3: Igen, és ha már valaki szabadságot vett ki, tervezett ezzel, megvette a jegyét, szállást foglalt, uram, bocsá, akkor nem az van, hogy mint amikor Szegedre mi lementünk legutoljára, és leszakadt az ég, és kaptam egy, nem tudom, szerdán mehetünk vissza, csak szerdán nem tudtunk visszamenni, nem is voltunk Magyarországon. Szóval ez egy komoly probléma. ezek a fesztiválok biztos vagyok benne, akiket ma itt a reggeli rádió műsorban felsoroltak, üzleti okokból csuktak be, nem bírták már ezt finanszírozni, vagy nem akarták, és nem tudták ezeket az üzleti kockázatokat vállalni.
1: De ez egy számomra egyébként egészen elképesztő, hogy a Veszprém Fest ezt hogy tudja megcsinálni olyankor, amikor magas kultúrát hoz. Mert azért a tapasztalatom az, hogy mondjuk egy Gregory Porter, érted? Az egy X számú ember számára tudja, hogy kicsoda, és megy el, de igazából a lakosságnak a 99%-a nem tudja. Tehát, hogy igen, soha nem kötöttél kompromisszumot azzal, vagy nem kötöttetek kompromisszumot ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy mindig a jazz szcénának, vagy az opera szcénának mindig ugye a sztárjait hozzátok el, de hát ez akkor is egy réteg.
3: Igen, ezek réteg szubkulturális műfajok sztárjai.
2: Viszont nagyon nagy sztárok. És
3: tehát nyilván azok ismerik ezeket, akik ezekre rá vannak állva, de ez a léptékből is fakad. Tehát, hogyha 15 évig hallgattam, hogy miért nem hívjuk ezt, meg azt, meg azt, tehát, és akkor Eric Claptontól, nem tudom, az Andrea Bocelli, mindegyit mondták, akik nyilvánvalóan meg tudnak tölteni MVM Dómot is 22 ezer emberrel. Na most nem tudsz elhinni egy fesztiválra egy olyan sztárt, egy maximum 4000-es nézőtérre, vagy 3000-esre, ahol egyébként ő el tud menni egy 22000-esre is, mert még a hülye is ki tudja számolni, hogyha 22000-szer adszer, nem tudom, 25-30-30000 jegyet, meg 4000-szer, vagy 3000-szer, akkor ott egy iszonyatos különbség van. Ez üzleti logika.
2: Egyébként te meddig nem alszol jól? Tehát, hogy a fesztivál első napján már azért tudsz aludni?
3: Most kezdek rosszul aludni. Tehát pont mondtam a feleségemnek, hogy most már az van, hogy éjszaka így jönnek, tehát fölkelek hajnalba, és akkor jönnek ezek a listák, hogy ne felejtsem el, hogy ezt meg azt. Uh-huh. Tehát a fesztivállal kapcsolatban. Ja, ez most kezdődik, és akkor a fesztivál utolsó napján, tehát ha már fölment a színpadra a zenekar, akkor mindig jobb. Uh-huh. Tehát az minden, akkor már nem az én felelősségem. Mondom, figyelj, ez már az ő dolguk, hogy lehozzák rendesen, és az a 2-3-4 ezer ember az nagy örömmel menjen el. Ez már nem, én mindent megtettem, elkergettük a felhőket. Másik még, amiatt lehet aggódni, parázni, az az idő. Szabadtéri fesztivál. Pláne, ahol ennyire iszonyatosan inspiráló és gyönyörű a helyszín. Tehát ott mindig a szívünk szakad meg, amikor meg kell hozni ezt a döntést, hogy na, akkor aréna.
2: És mennyire pici kis szilánkokig aggódsz? Tehát, hogy mondjam, tehát az, hogy úristen, a negyedik sorban az a néző jól érzi-e magát, vagy valami vagy elfehéredett, valami baja van-e, vagy a vetítés egy kicsit félre van csúszva, vagy nem tudom, szóval, hogy minden apróságon feszülsz, vagy azért ezt már el tudod engedni?
3: Hát így nem. Tehát az, hogy a negyedik sor, hatodik széke, ha csak nem a... Nem tudom, nem van.
2: Valami fontos spanyol ember.
3: Állam küld, de általában nem ott szokott ülni, akkor azért az nem, ennyire nem. Inkább ilyen az egésznek a menete rendben legyen. Uh-huh. Ja, de mondom, egyébként a legnagyobb parám ott az időjárás. Tehát mert olyankor már azt látjuk, hogy pénzügyileg mi a helyzet, megkötöttük a szerződéseket, tudjuk, hogy mennyi szponzorunk van és mennyi nincs, mennyi egybevételünk van és mennyi nincs, mi előadjuk a jegyeket 95%-ban gyakorlatilag.
2: Tehát ha már nem izgulsz.
3: Ha el tudjuk. Tehát ott azt már látom, amiatt én már akkor nem aggódom, csak amiatt aggódom, hogy akkor a lebonyolítás az a gyönyörű helyszínünkön történik-e, vagy ha nem, akkor is. És tudod, ez ilyen, nekünk a másiknak kitetsünk a szponzoráció, tehát persze lekopogom, hogy nagyon komoly szponzori körveszi jelenleg körbe a fesztivált, és fogalmam is, hogy jövőre ez hogy lesz, mert azért voltak itt némi változások. De az, hogy ezt a fajta szponzori lelkesültséget is fenntartsa, de e tekintetben is nagyon fontos, ez a fajta inspiratív, szabadtéri valami. Tehát nyilván nem tudok olyan körülményeket varázsolni egy aréna előtti sátorban, mint ott egy ilyen 150 éves érseki kúria parkjában. Ez nyilvánvaló.
1: És ez a szponzorációs kedv, ami nyilvánvalóan a büdzsének egy jelentős százalékát teszi ki, és rá vagytok szorulva. Ez például ennek a dinamikája mi volt az elmúlt 20 évben?
3: Hát mondtam az elején talán, hogy ebben az első polgármester rengeteget segített. Ő azt mondta, hogy jó van, igen, akkor igen, a város csak 5 millió forintot ad, tegyél egy költségvetést. 70 millió forint volt az első év költségvetése 2004-ben, és mondta, hogy ez a város 5 millió forintot ad, ami ugye elsőre sokkulónak hangzik, hogy milyen kevés. Meg mondta, hogy mennyi egybevételt tudunk csinálni, akkor nem voltam abba tapasztalt, hogy egybevétel mennyire, mint most. És akkor mondta, hogy viszont hozok neked 30-40 millió forint szponzort. És tényleg hozott.
2: Ki volt akkor a fellépőtök az elsőnek?
3: Az első koncert az minden szempontból meghatározó volt, mert ugye az volt a Puding próbája. És teltház volt egyébként, és ráadásul egy nagyon megpróbáló koncert, a Kossis Zoli hozta a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, és nem csak vezényelt, hanem zongorázott is, Rachmaninovot meg Kodályt. Egy kétféldős koncert volt, és az első nemzetközi sztárunk a ragyogó és szép Hozé Kúra volt, mint operák, és az első fél időben a Kúra operáriákat énekelt, és a második fél időben is ilyen karmesteri ambíció is vannak, meg tapasztalata. Ő vezényelte a Nemzeti Filharmonikus, és a Kocsis Zoltán pedig két zongora versenyt játszott le. És hát az volt, hogy és akkor még nem volt esőhelyszínünk sem. Tehát mai fejemmel micsoda kockázatokat futottunk az első alkalommal. Gyakorlatilag a vihar az a Veszprémi Várhegyet körbeverte. Amádiba esett, Herenden esett, mindenhol esett. De valahogy, nem, és ezt én égjelnek gondolom, hogy én idegbeteg voltam, és folyamatosan két meteorológussal telefonáltam, hogy mondják meg, hogy mi van. Azok is eléggé már szerintem be voltak gyulladva. Ott volt 2000 ember a téren, az én szemeimben az volt, hogy 2000 ember ázva, szakadó ég alatt rohana le a várból, és persze kéri vissza a jegyárakat. És képzétek el, hogy nem, egy csepp eső nem esett. Nem esett. Tehát megkímélt bennünket valahogy az idő, és akkor ezt ilyen jelnek láttam, hogy na jó van, azért nem azt gondolták az égiek, hogy ennek zöld utat adnak.
1: De te tényleg hiszel ezekben? Tehát hogy? Komolyan veszed ezeket?
2: A jeleket?
1: Ezek kicsit
3: nem egyébként, de most így ez jó hangzik. Tehát én abban az évben még volt egy olyan koncertünk, hogy egy ilyen magyar napot csináltam, hogy az öt lakatos, ezt vagy én találtam ki, vagy nem, de
1: a Béla... Mondta, hogy te találtad.
3: A Béla, azt hiszem egy koncert volt valahol, ahol hárman voltak, ugye a lakatos Tóni, a szakszofonos, a Béla bácsi, Isten nyugosztalja, és meg hát egy csomó lakatos, a Robi, meg még két lakatos kisgyerek, egy bőgős, a Krisztián, meg a...
1: Az Andris,
3: percek,
1: a dobos.
3: Percek a dobos, igen. Így voltak. És az első fél, akkor még a Robi egyébként Belgiumban élt, tehát nem volt annyira itt Magyarországon, unikálisabb dolog volt arra a Robi Lakatos Ensemble, vagy az ő zenekara, ami egy iszonyatosan jó, igazából world music, roma, nem is tudom, jazz, pop, nem is tudom, milyen zene az. És ott leszakadt. Az első fél idő lement, a Robi zenekara játszott nem tudom egy órát, az lement, és utána jöttek a ilyen jazz bebop, tehát a harmadik számban visítottott a közönség a szólókban, annyira jó volt, tehát Béla bácsi is oda volt, minden, nagyon jó, és leszakadt az ég alja. És akkor hát először, hogy tolták őket beljebb, de a színpadra is beesett minden, és akkor egyszer csak lehetett látni, hogy nincs tovább. De az emberek nem mentek el, mert annyira jó volt a koncert, és kivették a párnát, és a fejükre tették, és abban ültek ott. És hát tudod, én kész voltam, na kész itt vége, és képzeljétek el, PTK szerint egyébként nem kellett volna, mert Magyarországon az olyan, hogyha 50%-a egyének nem megy, akkor az megtartó teljesítettnek számít. Igen. A PTK szerint, de hát az én be voltam gyulladva, most akkor kész. Senki nem kérte vissza egyet. Egy se.
2: Na de a zenészek akkor folytatták, mint a Titanicon, vagy ők behúzottak?
3: Nem. Tehát egyszer, ezt is egy jelnek értékeltem, hogy a égieken túlmenően a közönség is azt mondja, hogy jó, betesszük ebbe a pénzünket, és nem vesszük ki, ott tartjuk, mint egy türelmes részvényes, hogy hiába esik le az árfolyam, nem adom el még, majd megbízom abból, hogy jó lesz.
2: Tehát felrakta a fejére a párnát, ott maradt, de aztán végül hiába?
3: Le kellett állítani, tehát annyira elkezdett esni. Jó.
1: Hát beesik ilyenkor a színpad, hogy a technika tönkre megy.
2: Persze, ezt értem, csak hogy azt hittem, hogy végül folytatták.
3: A YouTube-on, nekünk nagyon archivált YouTube csatornánk van, és ott van ez a koncert, ahol nyomják, és lehetett érezni ebből a rövid részletből is, hogy nagyon durva koncert volt.
2: Na innen folytatjuk nem sokára, még egy utolsó negyed órára visszajövünk itt a kettes számrendszerben, Mészáros Zoltánnal, maradjatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás és a földszinti étterme megben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszer, továbbra is Mészáros Zoltán a vendégünk, akivel a Veszprém Pressről beszélgetünk, hiszen most július derekán újra 4 fantasztikus világsztárt vagy világsztár zenekart mutattok fel, hoztok be. Pink Martini, Beth Hart, a Kraftwerk és Juanes a 4 felép, és azon röhögtem, hogy, vagy nem röhögtem, csak mosolyogtam, hogy 4 világsztár, és 4 akár leendő világsztár, mert hogy van nektek egy ilyen side projektetek ott, nem csak a história kertbe lehet menni, hanem a tehetségkertbe is, és ott pedig 4 olyan fiatal zenészt mutattok mindig be, akit tehetségesnek gondoltok ti, illetve a MOL alapítvány, és nagy jövőt láttok beléjük, vagy legalábbis meg akarjátok mutatni a közönségnek. Azért neked régóta van egy ilyen vénád. A Schneidberger Ferenccel együtt indítottátok annak idején az ő tehetségkutató és gondozó programját, és ahogy hallom vagy olvasom az interjúkban, neked ez az apukádra és nagypapádra is jellemző volt, hogy valahogy mindig kiegészítettek, és kiegészítették ők is az életüket azzal, hogy segítenek.
2: A nagyapámról tudom, hogy a faluban igen, mivel ő írástudó volt, és ő tudott jól fogalmazni, lehet, hogy ezt is innen örököltem, és akkor írást nem tudok hozzájártak, azért hivatalos leveleket megírni, meg ilyesmi. De hát a zenéjügyek azért nem foglalkoztak. Hát igen, igazából olyan a Ferivel való együttműködésem kapcsán sodródtam én bele ebbe a tehetséggondozásba. Ugye a Schneidberger Zenei Tehetségközpontnak hívják azt a projektet, amiből 14-ben egyébként kiszálltam, de gyakorlatilag az egész felépítését én menedzseltem meg, hát én voltam gyakorlatilag a nem szakmai igazgatója. Ott is az én vállamat nyomta az üzemeltetés minden pénzügyi problémája, és egyébként az ötlet is onnan került a fejembe, ugye amikor Feri Berlinbe diszidált 80-as évekbe, és kim voltunk nála a feleségemmel Berlinbe. Mint hogy kim voltunk, mesélt, hogy Berlinben egy ilyen kisebb léptékű ilyenben ő tanított ilyen szintű gyerekeket gitározni egy-két évig, és ez neki milyen jó élmény volt, és milyen jó lenne egy ilyet csinálni, és úgy jöttem az a Berlinből, hogy körülnézünk, hogy akkor lehet egy ilyet csinálni, és akkor most átugrok egy 4-5 évet, és akkor lett belőle ez a Schneidberger Központ, ami a mai napig működik, és egyébként az én gyerekkori élményeimhez szintén kötődik, hogy az étterem is, meg oly sok minden, mert a egykori felsősi veszprémi városi egykor úttörő, aztán gyerektábornak a helyén csináltuk ezt meg. És ez csak kitéve, hogy kim volt Amerikában, olyan Camp Amerikában, ami mai napig működik egyébként 89-90-ben nyáron, és ezek ilyen, ott először egy ilyen autista felnőtteknek a nyári táborába dolgoztam, az is ilyen folyó, tóparton, erdő közepén a világ végén, utána egy ilyen brooklyni, szociálisan hányattatott színesbőrű gyerekeknek a képzőintézetében New Yorktól egy órányira autóval, az is patakpartján, erdő közepén. Tehát bennem volt ez, hogy az ilyen típusú képzésekre ilyen távoli, természetközeli olyan helyeket kell találni, ahol ezek a városi, hogy mondjam, stresszfaktorok nincsenek. És akkor ez így összekapcsolódott, és ezért lett ott.
1: És akkor végül is, hogy kössünk az idei rendezvényhez is, akkor ez a tehetséggondozás, ez egyszerűen muszáj, hogy egy lába legyen mindennek.
2: És akkor aztán sok gyereket menedzseltem, ott megismerve egyébként cipeltem őket koncertekre, amit a

0: Gitár Norbinak, aki hát egy nem túl ismert, de nagyon tehetséges énekes gitáros srác, az első lemezét kiadta, egy roma srác. A Rozsnyói Peti az a nyakamba volt gyakorlatilag egy 10 évig, és az első második lemezét még ez a Gőz Laci, hál' Istennek átvette a hátamról. Úgyhogy ezzel én foglalkoztam egyébként is, tehát sok energiát öltem bele ugye a dolgok mellett, és az, hogy a fesztivál nagyon sokáig a Rosé Disney Jazz napokon adtunk sávot a Schnitzberger Központ gyerekeinek, hogy ott fellépjenek, és a utóbbi hát három évben a főtámogatónk a Mól Új Európa Alapítvány, amit ugye a Miklós Erik, amit kuratórium vezető vezet, aki szintén nagyon dedikált a tehetség gondozásban, és hát ez a alapítvány támogat egy ilyen programot, olyan soha egyébként népzene, folk, tánc és klasszikus zene irányában próbálnak összeszedni nehéz sorsú gyerekeket, és őket képzésbe támogatni, segíteni hangszerrel, iskolai képzéssel, meg mindennel, zenetanárokkal.
1: És akkor itt és kapnak egy
0: ennek van egy ilyen best-of-ja, és akkor ezt tavaly is csináltuk, nagy sikerrel, akkor két este volt, és akkor több gyerek volt, és most egy este csináljuk pénteki napon, július 17-én este. Ez a jezsuita templomban van, ami szintén a mi helyszínünk. Nagyon sok koncertet csináltunk ott korábban a fesztiválhoz kötődően, meg a parkjában is. Ez egy gyönyörű 17. században a jezsuiták által be nem fejezett templom, és abban van ez a koncert. Ez regisztrál, nem, tehát ingyenes az egész, regisztrálni kell, tehát akit ez érdezel, a bűbályos dolog, az Erika vezeti ezt, moderálja, bemutatja őket, úgyhogy így kapcsolódik a tehetséggondozás a fesztivál kísérő dolgaihoz.
1: Na és akkor a főbb vonalakról is beszéljünk, hogy mi várható most idén.
0: Na, hát
1: a Veszprém Festen.
0: Az azért megvan, hogy nagyon különböző egyik napról a másik
1: napra. Hát ezt nézem, hogy a
0: Kraftwerk. Egyébként az egy ilyen Grammy halmozó, tehát a latin Grammy-ben azt hiszem, hogy 24 vagy 25 van neki. Ilyen, nála ismertebb latin popművészeknek sincs ennyi. Tehát az is érdekes dolog, hogy Amerikában őrületes, hatalmas nagy latin sztárok vannak, ugye hát Kaliforniáról nem is beszélt. Gyakorlatilag megosztanak a vélemények, hogy egy latin vagy amerikai állam-e igazából. Úgyhogy ővele kezdünk, tehát ez egy latin pop valami.
2: Én utána néztem, ismerem a zenéjét, hát pedig igen. Nem tudtam, hogy ismerem.
0: Igen, igen. Tipikusan az, aki mondom, hogy Juan ez, akkor hogy néznek rám, és akkor a telefonomba indítom a La Camisa Negrát, hogy hát ezt ismerem.
2: Mindenki ismeri.
0: Igen, tehát ő egy ilyen.
2: Nem akartalak összezavarni a spanyollal, vagy.
1: De minden szavát értettem.
0: Úgy a latin poppal az egy nagy áttörés volt, mert még az eredeti Gypsy Kings-et, mert a Gypsy Kings-ben most már annyi van, hogy nehéz megszámolni, mert a fénykorukban is sok volt, mert ugye ha még erre mondjuk, ez a két családnak a zenekara, ez az a Race család és a Bayardo család, ezek Cannes mellett élnek, ezek spanyol származások, de Franciaországban születtek, meg emigráltak a szülők, és ez egy családi zenekar, tehát a Tonino Bayardo, ugye meg a Nicola Race, ezek a fő, hozzánk még az eredeti, tehát a nagy Gypsy Kings lemezek line-upja érkezett, ez 2007-ben volt, és ez volt az első olyan koncert, amivel én azt gondoltam, hogy meg kéne próbálni kilépni ebből, akkor én már egy kicsit nek éreztem ezt az opera, jazz, világzene dolgot, bár ez a világzenéhez közel van, mert ez a flamenco, meg a roma zene is bele van szülve ebbe az ő világukba. És azért, és én egyébként is szeretem a latin zenét nagyon, úgyhogy ez, ehhez is linkelődik egy kicsit. Úgyhogy velük kezdünk Juan ezzel, ami az valamilyen módon ebbe az ívbe beleillik.
2: Na azért fülön csíptem akkor a dolgot, mert pont ezen gondolkodtam, hogy a te ízlésed vajon mennyire határozhatja ezt meg, hogy itt ki a fellépő, hogy neked van-e vétójogod, vagy van-e, nem tudom én, előnyöd?
0: Persze. Igen? Végülis én döntök.
2: Tehát te magadnak csinálsz egy szuper négy nagy fesztivált.
1: Ráerőszakolod az ízlésedet mindenkinek.
2: A közönségre.
0: Mivel az én pénzügyi kockázatom az egész.
1: Hát azt hallgatjátok, amit én mondok.
0: Ezért igazából a végső döntést általában én hozom meg. Az egy nagyon nehéz dolog, hogy egy olyan sztár mellett döntsél, akit nem ismersz, és akiben nem hiszel. Volt már ilyen, és volt, hogy kellemesen lepődtem meg.
2: Mondd el, hogy ki volt.
0: Hát a Jamie Cullum-t például én nem annyira ismertem személyesen, a László Boldi rágta a fülemet. De már 25 évvel ezelőtt, amikor még egy...
1: De szakmailag ismert, tehát hogy ismerted a munkásságát?
0: Megnéztem, meg ugye ma már nagyon könnyű megnézni valaki, tehát a YouTube előtti világban ez nem volt olyan könnyű, de a YouTube-os világban gyakorlatilag én 5 perc alatt megnézem, és 5 perc alatt megmondom, hogy ide illik, nem illik. Aztán utána az, hogy ő rá te mennyi jegyet tudsz eladni, tehát hogy mi léptékünkbe ő jó lesz, vagy nem, ez egy másik kérdés, erre is vannak mindenfajta módszerek, most nem megyek bele a Spotify-tól kezdve, csomó helyen lehet nézegetni ezt. De azért volt ilyen, volt ilyen, vagy hát az opera, ami nekem ugye, mi a Bátor Tamással dolgoztunk együtt, nagyon sokáig a Tamásnak én elhittem, mert ő egy nagyon jó opera énekes, egyébként a műpám meg a operában is a nemzetközi sztárok impresszáriója, hogy ez fog működni. Tehát ő jól ismerte a Hozét például, akit először hoztunk be, személyesen jól ismerte.
2: Tehát vannak ilyen referencia embereid, de a végén igen. Te vagy az, aki...
0: Igen,
1: na de
0: igen,
1: várjál,
0: igen,
1: a Jamie Cullum-ot nem fejezted be.
0: És Jamie Cullum az egyébként iszonyatosan jó koncert volt.
1: Tehát tudom, ott voltam.
0: Ott kapott hozzá kedvet más magyar fesztivál is. És nagyon odaillő volt szerintem, és az a lépték is volt, tehát az a 2-3 ezer ember, tehát az ő is egy hatalmas sztár Angliában, de azért a Jamie Cullum az egy szubkulturális sztár, ő ráadásul aztán tényleg a poptól a jazzig. Tehát
2: de volt neki egy mainstream időszaka.
1: Figyelj, neki igazából mondjan annyi pop megmozdulása van, mint jazz megmozdulása, igen, de igen. Szerintem ő a pop piacra nem tudott igazából betörni, vagy legalábbis én...
2: Szerintem volt egy időszak, amikor megvettük az
1: igazából egy elképesztő jó előadó, egy nagyszerű jazzénekes, és egy nagyon jó zongorista. Igen, tehát, igen, hogy igen, ő valószínűleg ki akarta nyitni a piacot, hogy akkor ő a popiparban is, de ő annyira autentikus ebben a jazz világban, persze. És abban annyira unikális, hogy... És hát látni kell őt, mint előadót.
2: Igen, szuper, persze.
1: Olyan, tényleg, olyan
2: egy időben még helyes is volt. Na és akkor várjátok, de honnan kanyarodtunk a Jamie Cullumhoz?
0: Azt, hogy az én ízlésem mennyire,
2: ja, igen.
0: És
2: igen.
0: Hogy hogyan választunk. Tehát több ilyen előadót tudok mondani, hogy valahogy ott volt az én ízlésem. Az ízlésem tökéletesen beleillett, de valahogy a hallgatottsági szokásaim, a periféria, Joss Stone is ilyen, tehát aki tökéletesen azt mondani, hogy játsz, amit én személyesen is imádok. De nem ismertem őt annyira. Tudtam, hogy ki ő, de ezt itt megismertem, és már kétszer volt nálunk is, mind a kétszer telt házas. A két film előre, őt is tudtam kicsoda, de nem az én playlistemen van. Tehát azért a világ nagyobb annál, meg a zenévilág az hatalmas, tehát iszonyatos mennyiségű új fellépő van, meg a régiek között is sok van. Na úgyhogy Juan ez az első, hogyha visszakanyarodunk a idei line-upra, és akkor a következő nap az a Beth Hart.
2: De ezt már eladtátok, úgyhogy már mindegy.
0: Igen, és ő ugye tavaly jött volna először, és tavaly sajnos lemondta a koncertjét, úgyhogy most már turnén van, most Birminghamben láttam pár napja, úgyhogy már úton van, most ide fog érni, és jó formában van. Ugye ő nagyon sok mindennek küzdött, ugye ő bevallottam, és a dalszövegeiben is felvállaltam, mindenfajta alkoholtól kezdve. A Beth Hart másodszor jön, ami azért ritka. Tehát ő a Paksi Blues Fesztiválon volt 16-ban, jól emlékszem, az pont 10 éve volt. Úgyhogy nyilván ennek is gondolom az ő nagyon gyorsan sold out-ra, minden egy elkeltre való koncert kifutását, meg annak is, hogy szerintem a bluesnak azért van Magyarországon egy jelentős közönsége. Ő azért nagyon komoly zenészekkel játszott együtt. Egyébként pont a Bonamassával, aki az első ilyen kísérlet volt tavaly, hogy nézzük meg, hogy a blues sztárok mit tudnak. Tavaly a Joe Bonamassát hoztuk, azzal több lemeze is van neki, meg rengeteg turnén voltak együtt.
2: De most van a hype-ot, mert nem lehet rá jegyet venni, megőrülök.
0: Nem.
1: De menjünk neked, tovább.
0: Neked szerzek.
2: Ja, persze. Tudom, hogy 200-an vannak ilyenek, akik...
1: Jó, most nem.
2: Tényleg ilyenkor hívnak, nem? Mindenki hív, hát, hogy milyen jó barátok
0: vagytok. Az se jó, hogyha eladjuk, mert akkor meg mindenki jön, aki lemaradt, és mindenki fontos.
2: És nagyon jó barát vagy
0: magát,
2: ilyenkor.
0: Van, aki tényleg fontos, és akkor ez mindenféle problémákat okoz.
2: Na, szegény. Na igen, erre nyilván kell egy másik telefonszám.
1: Hogy kerül a Kraftwerk a szórásba?
0: A Kraftwerk az úgy kerül oda, hogy az ügynökét nagyon jól ismerjük, nagyon sok nagy sztárt vettünk tőle Londonban, és ő ajánlotta már nekem régebben is, és akkor egyszer elsütöttük a gyárkertben még a 23-ban pont. És ott akkor is, ugye nekem is volt Kraftwerk bakelitem 8. koromban, tehát ez nem tegnap volt. Szóval elektronikus zenében ők, tehát a Magyarországon például, múltkor két nagy ilyen, nem tudom, Puskás Arena, meg MVM Domos szervezőkkel iszogattunk és dumálgattunk, és mondjuk, hogy az egyik, ami nagyon megy most, az a legendák. Uh-huh. A magyar legendák is. Uh-huh. Tehát a legendák. A Totó is az, mert legenda. Tehát az már nem az számít, hogy éppen most mikor adott ki lemezt, vagy adott ki, hanem hogy legendák. mert ezt még akarja a közönség. És a Kraftwerk az ilyen, az más kérdés, hogy egy nagyon érdekes réteg műfajban, tehát az elektronikus zene. Például David Bowie mondta valahol egy interjújában, hogy neki a Kraftwerk az mennyi inspirációt adott, hogy az ő rockosabb, gitározosabb vonalát is érdemes megpróbálni más világban. De hát egyébként szerintem a Depeche Mode sincs Kraftwerk nélkül. Tehát hosszú kígyózókban sorokban lehetne mondani azokat a techno, meg a elektronikus zenélés, ami aztán ezután következett, ez is valahol belőlük származik. Tehát ők tényleg ennek a világnak ikonikus figurái, és nyilván ennek köszönhető én szerintem az, hogy az a egyébként ma már inkább multimédiás elektronikus show, amit csinálnak, az úgy tűnik nekem, hogy megint teltházas lesz, mert pár száz jegy van vissza, úgyhogy mindenkinek felhívom a figyelmét, hogyha Kraftwerkre akar jönni, váltsa meg a jegyét. No, úgyhogy ez az utolsó előtt nap, és akkor a jazz idén a Pink Martini hozza, ugye hát aki nagyon ismert Magyarországon egyébként.
2: Kicsit egyébként a kávénak köszönhetően is szerintem. Ide biztos, igen, hogy ez a város a Pink Martinit annak idén a kávé frekvenciájának és zenei szerkesztésének
0: köszönheti. Meg azért a saját profiljuknak, meg annak, hogy ők azért tudatosan egy olyan arcát mutatják a jazznek, ez is vokális jazz mutatnak, két bombázó énekes nővel elnézést, akik nagyon jó énekesek
2: nem kell
0: is. És az, hogy gyakorlatilag franciától, portugálon át, spanyoltól, angolig, és nem tudom hány nyelven énekelnek, már abban hisznek. Egyébként érdemes majd eljönni, hogy persze, mert ez egy exkluzív interjú a Storm Large-al, meg egyébként a Beth Hart-tal is, amit csak nekünk adott, és a műsor füzetben benne van, és ott mondja, meg kérdezzük erről, hogy ez, mi a filozófia mögött a sok nyelven énekelgetés, éneklés mögött, és mondja, hogy ők abba hisznek, hogy a zene az egy olyan univerzális nyelv, ami igazából a kultúrák fölött van, és ez így is van. Ez így is van. És szóval az azért megdöbbentő nekem sokszor, hogy hát mennyi ember énekel önfeledten beleélve angol számokat, úgyhogy alig tud angolul, vagy nem tud. Vagy az, hogy meg volt lepődve nálunk, hogy hát így beszélnek franciával a magyarok. Tehát a slágereit ennek a francia nőnek 2000 ember énekli. Most én biztos vagyok, hogy 2000 ember nem beszélt olyan jó franciául, csak egyszerűen ez megtanítatja velük. Okay. Ja, és ezt én sok ilyet tudnék mondani.
2: Hát te magad is, ha jól olvastam, úgy tanítottál angolt.
0: Igen, én az kedves. Igen, én a szókészlet tanulást, a popszámok, a Paul Simon, Sting, meg ilyeneket, és nagyon jó érzés kapni leveleket, hogy most voltunk Sting koncerten, külföldön élő egykori tanítványaimtól, és hogy hát te játszotta azt a számot is, amit kijelentünk annak idején. Igen. Úgyhogy ugye a Pink Martin ezért is érdekes, és hát nyilván ez egy melodikus dolog, tehát a vokális jazz, ez olyan, mint a Rosé-Rizin jazzen, és azért van sok énekesnő nálunk, mert az egy fontos dolog, én szerintem, hogy a jazznek egyrészt egy olyan arcát mutassuk, ami kedves, ami és ezt általában ők hozzák.
1: Hát, mert és könnyen, ami, mert befogadható, igen, mert a Pink Martini egyébként, én ezt nem is kifejezetten jazz produkciónak
0: ez
1: mondanám.
0: A pop jazz, igen, pop jazz.
1: Tehát, hogy abszolút az a fajta minőség, amit sanzonok,
2: tudod dudolni, nem, tehát érted a ritmus.
0: De ez egy nagyon jó belépő, tehát én szerintem nem szabad, tehát ez nagyon sok jazzzenész jelentkezik hozzánk a Rosé Rizin jazzre, nem tudja igazából, hogy mi az a szitu, és akkor elmagyarázom, hogy figyelj, ez hidd el nekem, hogy se neked nem lesz jó, se a közönségnek, és én egyiket se akarom. Nem akarom a közönséget kitenni annak, hogy egy olyan dologgal találk, meg téged se annak, hogy a nem neked megfelelő közönséggel fusztáld magad. És nagyon sok megérti egyébként, megérti. És ezért van az, hogy például a Rosé Rizin Jazzen, ezen a kis bűbájos mini fesztiválunkon, ilyen, hogy mondjam, magas az aránya a vokális jazz művelő női magyar énekeseknek. Mert ők ezt képviselik.
1: Köszönjük szépen a magyar énekesnök
2: nevében. Énekelgetős nők.
1: Az énekelgető nőknek.
0: Na, azt így elvágjátok.
1: Nem vágjuk. Ez tök jó, mert tök szépen kijavítottad. De hát ez ki nagyon sokan nem. De nem.
2: Ez olyan, mint a fesztivál szervezgetés, nem?
0: Jaj,
1: még zenélgetsz? Festegetsz még? Zenélgetsz? És színészkedsz még?
2: Rádiózgatol?
1: Igen.
0: Hát eljöttem ide dumálgatni nektek.
1: Egyébként mindjárt vége lesz ennek a dumálgatás. Szerintem minden főhőst elmondtál.
0: Igen.
1: Van-e még valami, amit szeretnél elmondani ezzel kapcsolatosan?
0: Nincs, szerintem alaposan kibeszéltük a dolgot. Még annyit, hogy a Rosé Rizin Jazz az egy méltánytalanul alul értékelt gasztrofesztivál is. Tehát ott azért, hogy itt a LKF kapcsán a balatoni bor régiónak az exponálásával rengeteg pénzt, és személyesen sok energiát öltem voltam Isztambultól, nem tudom, Brüsszel át balatoni borkostulókat tartani, még mindenfajt, hogy ilyen kicsit borászkodom, és ilyen hobbi borászkodom. És azért ez egy olyan fesztivál, ahol a gasztró tartalmazza a balatoni bort. Tehát ott volt olyan év, hogy 200-250 fajta balatoni bort lehetett megkóstolni egy területen. Tehát valaki be akar ülni az autóba, és csak ennyi borászt hétvégéről hétvégre meglátogatni, nagyon sok ideje meg benzinpénze megy
2: el. Hát meg ne üljön autóba, ha iszogat.
0: Erről nem is beszélve, ugye ezt, és ugye ezt kötjük mi össze a magyar javarész jazz, de hát van azért egy kis rockabilly, van egy, tehát a jazz és a jazz környéki műfajok, egy kis funky, egy kis soul, egy kis blues, ilyesmi is van.
2: Jaj, de jó élni ott nálatok.
1: Hát gyere már.
2: A krémi dombokon.
1: Tényleg jó ott.
2: Jó hely.
0: Igen. Nagyon sokan költöztek.
1: Azt már többen ne gyertek.
0: Ha igaz a szám, akkor az megdöbbentő, hogy a Covid alatt ebben az észak-balatoni régióban 60 ezeren költöztek ki. Veszprém 53 ezeres. Gondolj bele, vagy Ajka az azt hiszem 25 ezeres. Tehát több mint ekkora városok duplában kiköltöztek oda. És nagyon sokan az ott rekedtek, azt időzőjelben mondom, ott maradtak. Tehát ott én lovason élem a hétvégéimet, meg a nyári időszakomat a Szőlőhegyen, és ott fölöttem nagyon sok ilyen budapesti vállalat vezető van, aki korábban arra használta a nyaralóját, hogy hétvégeken ott voltak, és most a Covid-on az megváltozott, és most azt mondom, hogy most már csak 2-3 napot van Budapesten, többit ott van, és onnan irányítja a cégét.
2: És ha szembe jön valaki veled, ezt látod még az arcán, hogy bebíró vagy helyi?
0: Hát először az autóján látom, persze, tehát nem traktor ül, hanem egy 30 milliós SUV-n, akkor sejtem, hogy ő nem mezőgazdasági munkás. Hmm. Igen.
2: Pedig azzal is lehet ekét húzni.
0: Hát ez igaz.
1: Próbáld meg, Dóri, és erről fogunk a következő kettes számrendszerről beszélgetni, de az majd csak a jövő héten lesz. Mészáros Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon sok jó időt kívánok. Már más nem kívánok akkor nektek.
0: Jó van, köszönjük szépen.
1: Csak jó időt a fesztiválhoz, ami akkor idén július
0: 15 és 18 a nagy színpad, és július 10 és 19 a Rosé Riesling Jazz Fesztivál.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap délután ugyanebben az időben meghallgathatjátok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Köszönjük!
3: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
5: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a Zenei Oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
4: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban ma este 7:30-tól a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől viszont hétköznapokon már délután 5 órától lezárásra kell számítani ugyanezen a szakaszon. Baleset nehezíti a haladást a 15. kerületben a Szent Mihályi úton a Nyírpalota útnál, az M3-as autópálya felé, csak egy sáv járható. Mától egyirányosították augusztus végéig a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, mert javítják a távhővezetéket, ezért a Nagytétény ipartelep felé közlekedő 130-as autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Budafoki út, Karinti-Frigyes út megállót. Úgy szintén a Budafoki úton egy másik szakaszon is jelentősen változott a forgalmi rend, mert egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Borga Etele, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. 2030 körül jöhet az euró Magyarországon. Futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztály vezetőjét kérdeztük.
9: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
8: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol, délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
10: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: 4 perc elmúlt este 6 óra, és ez itt a Talpon álló, élőben a Rádió Cafén. Szervusz, Luca!
1: Szia, Peti!
0: És Zoli éppen a Fishingon Orfi Fesztiválon.
1: De már senki sem lepődik, hogy
0: van, de no para, mert be fog jelentkezni az adásba, és lesz egy téma, ami alatt végig itt lesz Zoli telefonon. Szóval egy egész adás nem akartunk, hogy itt legyen telefonon, mert jóból is megárt a sok, hát még Zoliból. Viszont hát nem akartuk, hogy mindig az legyen, hogy csak így ketten vagyunk Lucával, úgyhogy hát egy végtelenül bölcs döntést, vagy lehet, hogy inkább vakmerőnek hívnám, meghoztunk, és ha már úgy is lehet jegyet nyerni, ugye a mai adásban osztjuk ki az utolsó páros belépőt a Dunapart Festre, amikor is a Betonhoffék után a kis színpadon a Talpon álló showval és Hartival föllépünk. Ezért arra gondoltuk, hogy hát mi lenne a tökéletesebb döntés, ha nem az, hogy meghívjuk ismét Hartit! Csá!
2: Sziasztok!
1: Hello!
0: Na, milyen élmény ismét rádióműsorban ülni? Tulajdonképpen a havi egyet most már így válasz. Előző az Eurovízió, most ez.
2: Szinte unom.
0: Ebben biztos lesz, hogy a hallgatók is, de egy pillanatig nem,
2: na,
0: kell.
2: Hát akkor.
0: Nem kell izgulni. Na, úgyhogy így vagyunk most így hármasban, és majd lesz olyan, amikor Zoli is becsatlakozik, meg reményeink szerint majd egy kedves hallgatóval is fogunk beszélni. Mert most az adás egy pontján, nem árulom el előre, hogy mikor, de az adás egy pontján valamikor fel fogunk majd tenni egy kérdést, mégpedig valamit a Dunapart Festes fellépésükkel kapcsolatban, ami információt már csepegtettünk vele kapcsolatban. És van egy SMS számunk, ez 0636980980. Ide kell majd elküldeni SMS-ben, fontos, nem Viber, nem WhatsApp, SMS-ben kell elküldeni a helyes választ, és aki legelőször ír jó választ, az meg fogja kapni majd a páros belépőt. Fölhívjuk, és meg fogja kapni a páros belépőt tőlünk a Dunapart Fest július 4-i napjára erre a nívós előadásra. És fogunk még erről beszélni egy pár szót, ha már itt van Arti. Csak még mielőtt itt elkezdjük, én el akartam mondani valamit, mert nem szoktuk egyébként így kezdeni a műsor, de hogy nekem nagyon mélységesen felháborított most valami így a mai nap során.
1: És na, micsoda, mesélj.
0: Megnyitottam a Mi Hazánk Facebook-t, nem vicceltem. Szóval nagyon felháborított ma valami. Én a mai nap során, és ja, és a másik, hogy most nyilván egyrésztről ventilálás, másrésztről meg az embernek nem feltétlenül gondolom azt, hogy hatalma van, hogyha mikrofonba beszél, de mindenképp jó kell, hogy ezt olykor fontos dolgokra használja, és ne csak céltalan vicceskedésre, meg arra, hogy promózza a saját DJ showját. Szóval én a mai nap során levezettem egy tatára a Vízener Virág Fesztiválra, mert van egy ilyen rendezvény szervezős munkám, és akkor ott így volt némi kis tevékenykedés, és aztán pedig jöttem vissza, és hát ugye van ez az elképesztő hőség. Most ezt úgy mondom, hogy olyan nagyon megdöbbentő lenne a hallgató, mintha nem ebben az országban élnének a hallgatóink, ugye nyilván 36 meg 38 meg ilyen fokok vannak, és alapból azt hittem, hogy megpusztulok az autóba. Én úgy vettem ezt a kocsit most nemrégében, hogy tudtam, hogy a klímája az még nem az igazi, az, amely kell foglalkozni, bele volt vakulálva a vételábra, tehát nem meglepő. Viszont ezt tudtam, hogy ez most így egy kényszenvedés lesz, hogy bennülök a kocsiba, be van állva az M1-es, és még a menetszél se hűt, mert hogy arra szólunk éppen ezzelre. És már hazafelé jöttem, amikor úgy voltam el, hogy na jó, hát én ezt nem bírom, és megállok a benzinkútnál, és bementem a benzinkútra, és ott ült kettő srác, hát ilyen 20-25 év közötti srácok, és ez a építkezéseken lévő munkavédelmi sisak volt rajtuk, meg látszódott, hogy iszonyatosan kivannak, de mint a ló, hogy vörösek, izzadnak, minden bajuk van, és bent ültek ott a benzinkúton, és így nem kérdezgettem őket, vagy ilyesmi, csak így beszélgettek egymással, meg a pultos hölgyel ott a benzinkúton.
1: És te szokásosan, mint légy a falra, miről beszélnek körülöttem az emberek?
0: Ez voltam én, igen. És gondoltam, hogy akkor most kihallgatom. Na, akkor pár szót az egyik srác szexuális életéről. Mesél szerencsére néhány történetet. Nem, és így mesélgettek arról, hogy milyen körülmények között dolgoznak, és tényleg nem akarom itt a vizes lepedőt ráhúzni a különböző ilyen cégekre, de azt gondolom, hogy erről muszáj egyszerűen beszélni, hogy ezek a srácok elmondták, és aztán mikor hallottam, mondtam, hogy bocs, nem akartam nagyon hallgatózni, de hát ennyien vagyunk így a benzinkúton, és ti hangosan beszéltek mellettem, és hogy így elkezdtem belekérdezgetni. Kiderült, hogy ezek a srácok reggel 7-től délután 5-ig kint dolgoznak az M1-esnek a felújításán, és az egy dolog, hogy 10 órán keresztül, de hogy nulla, azaz nulla korty vizet kapnak ebben a hőségben, semmi pihenőidejük nincsen, tehát hogyha nekik ők leülnek, elsétálnak, bármi, már rájuk szólnak, tehát nem lehet semmi ilyesmit csinálni. Most továbbra is mondom, nem voltam ott mellettük, nem álltam ott, az ő elmondásukat tudom idézni. De hogy ezek a srácok, ezek 10 órán keresztül voltak ott, és konkrétan amikor ott voltak a benzinkúton, akkor elszöktek, mert hogy éppen nem figyelt a főnök, és beszöktek egyszerre, tudták, hogy a benzinkút klimatizált, és akkor vettek maguknak ott egy 200 forintos vizet, hogy azt ott felesbe megigyák, és aztán menjenek vissza melózni, hogy nehogy lebukjanak ezzel. És ez engem olyan mélységesen fölháborított, hogy amikor az ember 2026 Magyarországán él, és tényleg azt gondoljuk, hogy már a munkajog, már a munkavállalóknak a jogai maxi, ki vannak maxolva, vagy legalábbis úgy merünk ebben bízni. Ilyen megtörténhet, hogy ezek a srácok, ha ott hőgutát, és így rájuk nézve is azt érzi az ember, azt éreztem én legalábbis, ezek tényleg a hőguta határán vannak ezek a srácok. És négy után negyed öt volt, tehát hogy már a munkaidő vége felé voltak. És hogy ilyen megtörténhet ma Magyarországon, és nem mondok cégnevet, mert nyilván van 1 millió alvállalkozó cég, meg sok-sok szakasza az M1-esnek, de azt gondolom, hogy ha valaki esetleg hallgat bennünket, aki olyasmivel foglalkozik, aki mondjuk ezeket a munkáltatókat ellenőrzi, akkor az semmiféleképpen sem probléma, hogyha tudja, hogy a zsámbéki pihenőhely mellett ilyen dolgok történnek.
2: Illetve, ezek hogy arra jártok, percek. Igen. Akkor esetleg vigyetek a fiúknak vizet.
0: Igen, esetleg még ezt lehet csinálni, és tényleg ez tök jó, amit mondasz. Én a magam részéről nem tudtam, hogy hogyan segítsek, annyit tudtam csinálni, hogy vettem nekik egy-egy hideg cukros üdítőt, hogy akkor legalább annyi legyen bennük. Mert nyilván, hogyha oda megy az ember dolgozni 2000 forintos órabérén, akkor nem feltétlen fog a benzinkúton 800-ért megvenni majd egy üdítőt magának, úgyhogy mondom, én ezzel tudok beszállni, hogy tényleg, ha esetleg ott arra szóltok, és esetleg ott a benzinkútnál jártok, vagy bárhol a környéken, és azt látjátok, hogy a melósok ott vannak kitikkazva, egyrészt gondoljatok arra, hogy ilyen körülmények között dolgoznak mások, és figyeljünk oda a másikra, és segítsünk, mert lehet, hogy neked ez csak egyébként az, hogy akkor egyel kevesebb kávét iszol a céges kantinban, viszont azoknak az embereknek meg mondjuk azt tudja jelenteni, hogy nem fognak összeesni majd a tűző napon. Ez egyik oldala, amit mi emberként, vagy mi állampolgárként tehetünk. A másik oldala pedig az, hogy tényleg még egyszer mondom, hogyha valaki ilyen dolgokat ellenőriz, és van lehetőség arra, akkor ennek nagyon érdemes szerintem utána menni, és nem ennél a konkrét egy cégnél, de nem gondolom, hogy olyan nagyon durván figyelnek sok esetben ezekre a dolgokra, mert ott ezek a srácok beszélték egymással, hogy hát, hogy ők ezt nem bírják is, hogy az ember alatti, és hogy ilyen nincsen, egyszerűen nem veszik őket emberszámba, és ott beszélték, hogy hát akkor majd vissza kell menniük, inkább visszamennek dolgozni, mit tudom én milyen gyárba, ahol előtte dolgoztak, ahol ugyan sokkal kevesebbet keresnek, de legalább emberszámba veszik őket. Ez tényleg megdöbbentő. És még egyszer mondom, én nem álltam ott ezek mellett, a srácok mellett, és nem tudtam leellenőrizni, hogy ez valóban így történik-e. Én leszek a legboldog, vagy én vagyok a legboldogabb, hogyha ez valójában csak nagyot akartak mondani a srácok, és valójában nem erről van szó, és nem állítom, hogy biztosan ez van, de szerintem az, hogyha ezzel kapcsolatban ellenőrzések vannak, az mindenkinek jó, a munkáltatónak is, mert meg tudja mutatni mindenkinek, hogy gyerekek, ez van, mi biztosítjuk a szükséges pihenőidőt, védőitalt, stb.
1: Egyrészt, másrészt jöhetnek oda közben, akkor így vonza be a munkaerőket, hogy ők biztosítják ezt számukra. Tehát, hogy ezért ez egy jó profilt is épít magáról a cégről.
2: Így van. Reflektáljak arra, amit mondtam most, hogy reménykedsz benne, hogy ez nem így van. Nekem sajnos van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, dolgoztam fesztiválépítőként, és az, amit elmondtál, nem adnak vizet, amíg nincs kész a feladat, nem érdekli őket, hogy te már 8-10 órája napon dolgozol, csinálni kell, nincs víz, nem mehettek, se pisi, se semmi, oldjátok meg, el is pusztulhattok, hogy gyakorlatilag ez sok helyen ez a mentalitás sajnos.
0: Igen, és nagyon fontos, hogy nem minden útépítő cég ilyen, és nem minden fesztivál, sőt, mivel én dolgozom fesztiváliparban, ezért én pontosan látom, hogy vagy én ha látnék ilyet, vagy láttam volna ilyet, biztos, hogy szót emeltem volna, és nem két hete vagyok ennél a cégnél, és én például fesztiválon ilyet még nem láttam, de teljesen elhiszem ennek ettől függetlenül, hogy a múltban, amikor te évekkel ezelőtt dolgoztál ilyenben, akkor volt.
2: A Sziget Fesztivál volt.
0: Jó, hát most nyilván...
2: Kicsit lehordom őket.
0: Nem, egyébként a Sziget Fesztivállal kapcsolatban fogunk pont a Szigetről is majd beszélni, nem biztos, hogy ma, csak hogy lássatok, hogy hogyan történik. Van egy nagy fesztivál, aki egyébként kiszervezi egy alvállalkozónak, hogy csinálja meg ezt a dolgot, az alvállalkozó kiszervezi egy további alvállalkozónak, és az, hogy most évekkel ezelőtt mi történt pontosan, nyilvánvalóan azt már senki nem tudja felkutatni, hogy akkor ki volt az alvállalkozó. Én megértem, hogy volt neked egy ilyen tapasztalatod, és ez tök szomorú, és én örülök annak, hogy én ilyet még nem láttam. Például a Szigetben én pont dolgoztam, és semmilyen ilyennel nem találkoztam az utóbbi években. Mondom, nem állítom, hogy nem lehetett ilyen a múltban, de az biztos, hogy én ott most már ezt nem látom, tehát ilyen szempontból kezdenek figyelni oda az emberekre, legalábbis amennyire én látom. Úgyhogy ebben mindenképpen van változás. Útépítésen nem dolgoztam még, de az biztos, hogy amit itt láttam ezeknél a srácoknál, hát az elkeserítő volt tényleg. És azért is jó mondom, ha vannak ilyen ellenőrzések, mert akkor biztonság van a munkavállaló, és a munkáltatónak is ez az érdeke. Szóval innentől, hogyha valakinek munkáltatóként nincs félnivaló ilyen szempontból, akkor annak nem kell azon gondolkodni, hogy jaj, most nehogy jöjjön egy ilyen vizsgálat. Mi? Megnézik, hogy emberként kezeled a munkaerőt.
1: Ezek alapvető emberi szükségletek, amiket ki kellene elégíteni a munkáltatónak. De tényleg az, hogy a vizet, mert hogyha most érted, ott dolgozol, hőség van meg minden, és te még biztosítasz magad számára vizet, mert viszel, mit tudom én, egy 4 liter vizet magaddal, az felmelegszik. Tehát, hogy ez egy pár óra múlva már nem lesz fogyasztható hőmérséklet.
2: Hát én úgy vagyok vele, tudod, hogy a meleg víz még mindig jobb, mint hogyha nincsen víz.
0: Igen, igen, meg hogyha zuhanyozni akarsz, akkor esetleg, de hogy...
1: Jó, csak azt is magának kell vinnie. Tehát,
0: hogy... Ja, persze.
2: Attól félek, hogy hiába viszi ő magával a vizet, mert nem ihatja meg, hiszen nem engedi neki a műszakvezető.
1: De miért ne ihat?
0: Hát, hogyha mondjuk a cuccai között tárolja oldalt, vagy mit tudom én, és van mondjuk egy bázis, ez most már tényleg abszolút, amiről most beszélünk, ez már csak feltételezés, de mondjuk tegyük fel, hogy van egy bázis valahol, egy öltöző, egy akármi, ott tárolod a cuccaidat, aztán meg kimész melózni, akkor mondjuk lehet, hogy nem tudsz annyira visszavenni. Ezt a részét nem látom. Bocs, csak még annyit még a szigetes sztorihoz hadd tegyek hozzá, hogy ez azért nem túlságosan, hogy is mondjam, jó ötlet a Szigetet meg egy-egy fesztivált ide keverni, mert ott a Sziget az azokért felel, akiket ő munkáltat, és ugye az alvállalkozónak az alvállalkozója az, aki egyébként neked ott a munkáltatód, és ugye itt mindig a munkáltatóé a felelősség. Tehát, hogyha a munkáltatóról beszélünk, úgyhogy az, hogy a XY fesztiválon történik valami ilyesmi, az kizárólag az alvállalkozónak a hibája, és én mondom azt a legnagyobb örömmel tudom tapasztalni, hogy ott vagy a nagyobb fesztiválokon ilyen már nincsen.
2: Viszont, ha már az útépítős fiúk, van egy tippem nekik. A biciklisek használnak olyan ilyen kis, mint egy mellény fölvehető kis táskákat, amiben folyadékot lehet tárolni, és egy vékony cső végül is kiszalad a vállad mellől, és akkor lehet belőle inni.
1: Hát ez igaz, csak lehet, hogy érted, ilyen munkaruhában kell, és az is megvan szabályozva, vagy megvan határozva az, hogy mit kell viselniük egy útépítésen. Biztos, hogy rá kell venni a láthatósági mellényt, sisakot, nem tudom, hogy alá, ha még felveszel egy ilyet, az is pluszba melegít.
2: Hát ez biztos, hogy egyébként nem annyira nagyon kényelmes, ellenben még mindig jobb, mint a szomjúság. De nyilván ez most csak egy vicc volt.
0: Ja, persze, egyébként nyilván az is, meg most vannak ilyen. Jó. Ötletnek abszolút jó, persze, meg egyébként például ezek a alapból ilyenkor, hogyha most gondol arra az ember elsőként, hogy ha több ember összeáll, és akkor oda mennek a munkáltatóhoz, hogy akkor ezt most nem, most nyilván ez is elsőként eszébe jut az embernek. Csak az a baj, hogy nem nagyon van érdekérvényesítési képessége egy olyan embernek, valószínűleg, akinek adott esetben a lehetőségeinek a maximuma az az útépítés. Szóval szerintem egyszerűen nincs, mert hogy az valószínűleg fog találni másik munkavállalót a munkáltató, a munkavállaló viszont nem fog találni másik olyan helyet, amiben mondjuk adott esetben úgy kereshet, mint ott. Úgyhogy ja, na mindegy, ez amúgy egy szórakoztató műsor alapvetően, szóval valaki először hallgat most minket, akkor ez tényleg kirívó, és nem szokott jelenni, csak ezek elképesztően felháborított, és ezekben a kánikulás napokban szerintem iszonyatosan fontos, hogy így figyeljünk egymásra. Ezt most csak ezért. Na, napzenéje rovatra kanyarodjunk rá, csak hogy visszazökkenjünk itt a mindennapokba, vagy a talpon álló mindennapjaiba. Miután így jól lehoztam az életről mindenkit, de szerintem erről fontos volt beszélni. Vágjátok-e Diaszt?
2: Igen.
1: Nem.
0: Na, ez azért jó, hogy ezt most így válaszoltatok meg, ilyen őszintén, mert hogy
1: így szerintem igen, csak nem tudom, hogy néz ki.
0: A Diaz, ő a Well Hello-nak az énekese, ja, és ő neki a Well Hello előtt volt már egy projektje, ez a Diaz Menta, ahol azt hiszem egy Menta nevű srácsa, ez a logikus, egy Menta nevű srácsa közösen
2: készítettek.
0: Igen, ő a Hősökben van a Menta.
2: Úgy tudom, hogy igen.
0: Na, és ők ketten csináltak számokat korábban, és nagyon sokáig szünetelt ez a projekt, és most újból kiadtak egy számot Diaz Menta néven, úgyhogy én ezt hallottam múltkor, feladta nekem YouTube, és nekem iszonyatosan tetszett, úgyhogy arra gondoltam, hogy behozom most ide, hallgassuk meg, aztán majd jól kiértékelitek. Diaz Menta, így volt szép a talpon álló napzenéje rovatában.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Diaz Menta és az Így volt, erre nyugisra nem számítottam a végén, szóval a Diaz Menta és az Így volt szép című szám itt a talpadalom napzenéje rovatában, hogy tetszett nektek Luce és Harti?
1: Ez a nyugés még kellett a végére. Nekem nagyon emlékeztet By Alexnek az Emlékszem című számára.
0: By Alex Emlékszem?
1: Igen, By Alex és a Slap.
0: Semmilyen szinten engem nem emlékeztet.
1: Milyen szempontból?
2: Nem tudom, miről beszélsz.
0: Ez is egy dal? Ezt bemondjuk tényleg?
1: De tudjátok, melyik számról beszélek?
0: Emlékszem rá.
1: Igen.
0: Na arra egyáltalán nem
2: emlékeztet. Nekem teljesen más, de ha összekenem.
0: Hiszen ezt is férfi énekli.
1: Igen, de a rap része az meg nagyon egy ilyen Children of Distance vibe, nem?
0: Na az már sokkal inkább.
1: Na ez nagyon ilyen retro ebből az időszakból való. Bennem nem mozgat meg sok minden. De
0: ezt már megszoktuk. Sok kell ahhoz, hogy benned valami megmozgasson valami.
1: Nem, úgy egy időszakban tök jó pontszámokat adtam a dalokra, amiket hoztál. És utána ez nem tetszett neked, ezért bevadultál.
0: Harti?
2: Hogyha három szóba kéne összefoglalom azt a dalt, akkor ez így volt szép.
0: Ó, neked tetszett?
2: Nekem nagyon szimpatikus volt. Kicsit abban van igazság, hogy tényleg ilyen retro hatású, nem annyira nagyon fiatalos, olyan diazmentás. Na, tehát, hogy ők nagyon hülyek voltak szerintem a saját stílusokhoz. Én kedvelem egyébként ezt a dalt, egy ilyen kis kellemes nyári sláger.
0: Engem? Tudjátok, mire emlékezett, ha már itt párhuzamokat hozunk? A Well Hello barátomra. Már csak tematika szintjén is.
2: Igen.
0: Nagyon. Meg ugye a Diaz hangja is nyilván kicsit segít abban, hogy erre következtessünk. Plusz ugye férfi, tehát hogy emiatt amúgy emlékeztet By Alexre is. Tehát, ugye...
1: Egyébként hasonlóan vannak összerakva szerintem a számok. Nyilván a Well Hello-ból jött. Szóval, hogy van egy ilyen énekes blokk, és utána egy ilyen rap rész, utána megint énekes blokk.
2: Ez általában standard.
0: Egyébként igen, de az ilyen 2010-es évek közepén induló magyar csapat, vagy a 2010-es évek közepén hasító magyar csapatoknál ez volt a standard, ha belegondoltok. Punani Masszív, Halott Pénz, Well Hello, Follow the Flow.
1: Amúgy nekünk retro, de sokaknak ez még újdonság, nem?
0: Tízes skálán mit adnátok erre a számra?
1: Én egy ötöst adok.
0: Ötös!
2: Nekem hétfél.
0: Hétfél? Na, végre valami. Akkor legalább egy kicsit most ellensúlyoztok Lucát. Úgyhogy 12 és fél az összes, ezért aztán 6,25-tel zár Diaz Menta és az Így volt szép című szám. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig innen folytatódik a talpon álló. Maradjatok velünk, mert mindenféle izgi híreket fog majd feldolgozni, illetve ha valaki ott akar majd lenni a Dunapart Festen a talpon álló show című méltán hírhet produkción július 4-én, amikor is Beethoven után a kis színpad lépünk Hartival, akkor mindenféleképpen maradjatok velünk, mert hamarosan a játékést lehet tőlünk nyerni. Innen folyt köv!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: összesedelség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést. Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul leci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelő közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautók

0: 3 perc elmúlt el fél hét, ez itt a Talponálló élőben, továbbra is Lucával és Hartival. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Hello, hello!
0: És Harti napzenéje rovat értékelésehez jött egy kommentünk, ezt kifejezetten szeretem. Harti így szólt, ha 3 szóban szeretném összefoglalni, ez így volt szép, mondta Harti 4 szóban. Na mindegy is, nem matekozni jöttünk ide, hanem számokat értékelni. Na! Érkezett egyébként még SMS-ünk, de ezt csak egy kicsit később fogjuk majd beolvasni, de azért megnyitod, csak hogy lássuk, hát ha most a mostani témához releváns.
1: Most nem tudom, most
0: jó. Harti, nálad van a cucc.
1: Az az egér,
0: alul
1: igen.
0: Menj át arra a zöld ikonra, légy szíves, és akkor látni fogjuk. Hallgatóinkat beengedjük a kulisszák mögé. Jó, Csaba írt szerencsére. Elmondta nekünk Csaba. Igen, ez kifejezetten releváns információ, de ha már megszakítottuk, akkor elmondjuk. Sziaszt! Ugye Csaba az, akit kasztingoltunk műsorvezetőt, a hallgatók közül egy pótműsorvezetőt, hogyha majd éppen nincsen Zoli, akkor majd tudjon jönni helyette, és azt írta Csaba, aki akkor nyert. Sziasztok, jó estét kívánok nektek! Most, hogy egy képzeletbeli műsorvezető lettem, megosztom veletek ezt a titkos információt, hogy a családnevem egyébként Talpas. Úgyhogy passzol a Talponálló világába, köszönjük Csaba, hogy ezt megosztottad velünk. A következő info, amit osz meg velünk, kérlek, az a bankkártyát hátoldalán szereplő 3 jegyű. Kifejezetten érdekel. Na, de ha már itt a Hartival szálltunk bele egyébként, Harti készült az adásra, mert így egy szolgáltatást szeretett volna nekünk bemutatni itt a mai műsorba.
2: Így van, képzeljétek el, hogy Kaliforniában van egy új termék, amit meg lehet vásárolni, mégpedig az AI Jézust. Van lehetőség arra, hogy egy videóhívásban tudunk egy AI Jézussal beszélgetni, ami percdíjas, 1,99 dollárra tudunk vele beszélgetni percenként, vagy vehetünk egy havi csomagot 49,99-ért, és akkor 45 percnyi beszélgetést kapunk.
0: Amit eloszthatunk, de nem tudhatjuk még 10-e, hogy lesz-e nagyobb problémánk a hónapban, hogy mikor mennyit beszélgessünk a 45 percből, 27-et ne beszéljünk el, mert még lehet, hogy 2 gond lesz.
2: Így van, és ami még érdekes, hogy volt egy sorozat, ami a The Chosen című sorozat, és abban volt egy szereplő, aki Jézust játszotta, és az ő képével, vagy az ő képével működik ez az AI, ez az egyik, és betanították, hogy ismeri a Bibliát, meg ilyen mindenféle ehhez kapcsolódó dolgokat, és akkor lehet vele így mindenféle beszélgetéseket folytatni, és akkor ilyen mindennapi problémákra próbál neked megoldásokat nyújtani. Teszem hozzá, hogy nagyobb a 2 dollárért percenként.
0: Azért az komoly, hogy 600 forint egy percnyi beszélgetés egy AI Jézussal.
1: Ami de egyébként... csak most, mert erős a forint egyébként, meg több lenne.
0: Így van, egyébként sokkal drágább lenne. Hát egyébként ez nekem kicsit ilyen vallásgyalázónak tűnik.
1: Igen, most én is ezen gondolkoztam, hogy ezt ki üzemelteti, nem hinném, hogy az egyház.
2: Ezt én nem, ez gondolnám. Egy független cég egyébként, akik elvileg kihangsúlyozták azt, hogy ez nem egy, tehát ez nem ugyanaz, mint az egyház, de hogy ők így elvileg segíteni akarnak, ami azért
1: tehát
2: furcsa.
1: Tehát akkor egy szekta.
0: Igen, hát, segíteni akarnak percenként 600 ezer. Ennyi nekem ne segítsenek, köszönöm szépen.
2: És az a mókás egyébként, hogy egy villából üzemeltetik ezt az AI-t.
0: Fúj, de kellemetlen ez az egész téma, te jó Isten. Hát egyébként az a legfőbb probléma szerintem, hogy még amikor nyilván a valódi Jézussal, hogyha te hiszel ezekben a dolgokban, vallásos vagy, akkor vagy van egyfajta kapcsolódásod, és mikor imádkozol, akkor hozzászólsz direkten, és akkor te hiszel abban, hogy ez eljut, és hogy akkor az utána a következő intuícióit, stb. Azt te úgy dekódolod, vagy éppenséggel így is van, most ez hit kérdése, hogy igen, akkor Jézus hozzászólt és válaszolt, és valójában te kommunikáltál vele. Na most ez az egyik mód. A másik mód az az, hogy van egy pap, aki mondjuk közvetítőként működik, vagy lehet legalábbis sokan így fogják fel a papok szerepét, hogy egyfajta kapocs az égiek és a föld között a pap, és akkor rajta keresztül, ha vele beszélgetsz, az olyan, minthogyha így az égieknek a szavát tolmácsolná neked, vagy legalábbis minden erejével azon van. Na most, amikor a Bibliát elolvastatod egy AI-jal, és ez alapján generál válaszokat, az tulajdonképpen a teljes kiüresítése ennek, és a lehúzása a hívőknek, nem?
1: Hát is, meg illetve szerintem, tehát, hogy már alapból az, hogy Jézussal magával beszélgetsz, ez számomra is olyan gyalázás a kereszténységnek, illetve a vallásnak, hiszen, tehát, hogy amit mondtál te is, hogy ezért vannak a papok. De hogyha mondjuk egy AI pap lenne, azt már el tudnám képzelni, hogy az egyház ezt így fel tudná ügyesen, okosan használni kellő nyitottsággal, hogy ő tudna válaszolni. Nyilván nem kérnének érte ennyi, nem tudom, pénzt, illetve nem lenne percdíjas, de hogy egyébként ezt így tökre lehetne szerintem használni, és a papok is így kicsit

0: másra tudnának koncentrálni szerintem.
1: Igen, egyébként.
0: Nincsen, hogy másoknak meghallgassák folyamatosan az ügyes-bajos dolgaikat, tehát a gyónásokat lehet, hogy valamilyen szinten.
1: A gyónás szerintem az más, mert tehát, hogy ez inkább azt pótolná, hogy Mari néni még ott marad vasárnap mise után, és kicsit még traktálja a papot a konkrét gyónásnak.
0: De mivel? Tehát, hogy ilyenkor nem
1: azt... A mindennapi dolgaival.
0: Hát de kérdeznek tőle, hogy ezt csináltam, azt csináltam.
1: De szerintem ezt kell venni, hogy beszélgetsz egy pappal, meg magát a gyónást. Tehát, hogyha a gyónás részét nézed, akkor van egy fajta ilyen valódi feloldozást kapsz egy egyházi személy által, megtisztulsz lelkileg, és azt érzed utána, hogy oké, rendben, akkor most kiszállt belőlem az, amit amivel magamat összemocskoltam. Tehát, hogy abban azt nem tudod egy AI-jal megcsináltatni, mert nincs meg az, hogy most az egyház felé nyitottam, és kapcsolódván, tehát nincs meg az a hatása szerintem egy hívő felé, egy AI papnak. Az, hogy ott marad Mari néni, és elmondja az ügyesbajos dolgait egy papnak, aki egyébként ismeri a Bibliát, és el tudja mondani, hogy most a morális a helyesen cselekedtél vagy sem, arra szerintem tudna működni egy AI, de az, hogy a konkrét gyónás, tehát szerintem az intézményét, a gyónás intézményét ugyanúgy kiüresíti, mint ahogy a Jézussal való kommunikációt ez a random AI.
2: Én azért azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma talán ezzel az, hogy ugye pénzt kérnek érte. Tehát nekem ez az, ami nagyon-nagyon problémás, hogy amikor te bemész egy templomba, hogy ott egy kvázi szent emberrel beszélgessél, az általában ingyen van. Tehát ha te útmutatást kérsz, azért mások nem kérnek pénzt. És az egy olyan, az egyház által garantált minőség, most mint termékként tekintük erre, aminek van egy standardja. Míg ez az AI-nál nem teljesen van meg. Már hozzá kell fűzem azt is, mert ezt ugyan még nem mondtam el, hogy a vállalat hangsúlyozza, hogy a chatbot nem maga Jézus Krisztus, nem rendelkezik.
0: De akkor miért az ő képét használják?
2: És nem helyettesíti a hitet, a lelkészeket vagy a Bibliát.
1: Milyen kedves tőlük, hogy ezt így jelezték.
0: Igen.
1: Ez olyan, mint az icipici Emmy info felirat a videók fölött a Facebook Reels-be, amikor mindenkit egyébként benyalatnak vele, viszont azért egy picibe ott van, és akkor ők tiszták ezáltal. Ez nagyjából ez az apróbetűs részlet.
2: Igen, ez az apróbetűs résznek ez a rész, hogy na hát ez van, hogyha nem adta ki, na bum.
0: Na mindegy. Igazából az, hogy szerintem lehetne beszélgetni a sima AI-jal is, tehát hogy azért már tudnak ilyen dolgokat, hogy te mondasz nekik valamit, és ő válaszol. Illetve le is írhatod a kérdésedet, és arra is tud válaszolni írásban, ez meg ingyenesen működik, nyilván egy darabig.
2: És a másik nagyon nagy problémám az, hogy szerintem pont azok, akik arra költenek pénzt, hogy egy ilyen kérdésben egy AI-t keresnek meg egy élő ember helyett, pont ő nekik lenne leginkább fontos az, hogy minél inkább egy húsvér ember hallgassa meg a problémáikat, hiszen szerintem nagyobb százalékban ugye azért nem embert keresnek meg, nem egy papot keresnek meg az ilyen kérdésekkel, mert félnek attól, hogy ezt elmondják. Na már most egy ilyen hamis programba ezeket a problémákat betolni és egy kétes választ kapni, nagyon-nagyon romboló társadalmilag.
1: Igen, abszolút egyetértek veled. Nem érzitek egyébként, hogy kicsit olyanok lettünk, mint az ilyen mogorva öreg emberek a piacon? Megvették a répát, meg a salátát, meg a krumplit, és utána egy kicsit elmondják egymásnak, hogy mennyiféle probléma van ebben az országban. Kicsit ma ilyen hangulatban
0: ülünk. Hát igen, most ez a műsor erről szól.
1: Na jó, elég a duzzogásból.
0: Jöjjön valami vicces ír.
1: Beszéljünk valami olyan dologról, ami lázban tartja a várkedvelők életét. Mit szóltok ehhez? Máré Vára. Jártatok-e már Máré Várában?
0: Hát nem, még nem.
1: Egyelőre még nem.
0: De nem biztos, hogy ezután megyek.
1: A Mecsekben található Pécstől északkeletre, és hát bekerült most a hírekbe, de nem ám azért, mert hogy milyen szép a kilátás onnan. Vagy hogy a országos kék túra déli szakaszával egyébként mennyi pecsétet lehet ott összegyűjteni, hanem azért, mert egy fiatalokból álló társaság a napokban hatalmas bulit csapott Máré Váránál, pontosabban mellette. Ezzel még amúgy nem lett volna nagyon nagy probléma, viszont a társaság a tűzrakóhelyük kialakításához a vár több száz éves köveit használta fel, csak hogy morgolódhassunk egy kicsit majd ezen is, több száz éves köveket szedtek ki a várfalból, ebből raktak körbe egy ilyen kis részt, ahol aztán tüzet rakhattak, kicsivel többet vettek el, mint amennyi a tűzrakó helyhez kell, a feleslegeseket legurították a hegyoldalon, gondolták, hogy erre nincsen nekünk szükségünk, úgyhogy inkább legurítjuk a hegyről, de végül is 3-4 négyzetméter területen bontották meg a várfalat, és ha azt hinnétek, hogy itt ezen a ponton vége van a dolognak, a tűzrakó mellett orgiára utaló nyomokat is találtak a pár munkatársai, rengeteg alkoholos üveget, és hát elképesztő mennyiségű védőfelszerelés, gumiószert ott a vár tövében. Hát műemlék rongálás az nem egy kispályás dolog egyébként, a fiatalok akár rács mögé is kerülhetnek, ezt írja a cikk, hiszen a BTK 1-3 év szabadságvesztéssel is bünteti a műemlék rongálást, emellett a restaurálás költségei milliós tétel lesznek, és ha elkapják őket, akkor azt is nekik kell majd fizetniük. Úgyhogy egy hatalmas orgia, egy hatalmas házbuli, és némileg még azért a biztonság kedvéért meg is bontották a várfalat. Mi volt az első gondolatotok, amikor ezt a hírt olvastátok?
2: Az, hogy az orgia enyhítő körülmény, vagy nem?
1: Ja, hogy egyébként segít, mondhatjuk, hogy jó, de legalább jól érezték magukat, legalább védekeztek, ez mondjuk szuper.
0: Hát nem hinném, de egyébként szerintem azért viszonylag könnyű az ilyeneket megtalálni, hogyha ez egy szervezett dolog volt, hiszen
1: ott a DNS benne, ugye?
0: Hát igen, az is, jogosan. Hogyha van valami, bármilyen lenyomatok ilyen nyomozói rendszerekben, akkor könnyű DNS-t azonosítani. De hogy szerintem, hogyha ez egy ilyen szervezett dolog, akkor valahol meg kellett szervezni. Tehát Facebook, csoportok, stb. Szóval ez könnyű
2: lenyomozni. De miért mondasz, hogy szervezett? Ez olyan, mint egy városnézés. Meghirdetik, és akkor lehet jönni.
1: Hopon, buszra felültetek. Ki volt plakátolva Pécs belvárosában, hogy Mári, várra, gyertek, orgia, este 7-től pénteken.
0: De Mári, Mári, orgia. Te úgy képzeled ezzel, hogy pár, tehát hogy most nem tudom, hogy így nagyságrendileg mennyien voltak, de én azt képzelem, hogy legalább 20-an, mondjuk.
1: Hát, hogyha
0: tehát, hogy
1: 12
0: ott hagyott. Szűk, 5 fős, ja 12.
1: 12, hogyha
0: hát
1: ott hagyott nyomot,
0: 12.
1: Tudunk.
0: Tehát nem biztos.
1: 12 darab ott hagyott nyomot tudunk, ennyit számoltak meg. Most, hogyha mindenki csak egyszer vett részt a dologban, az 12x2, az már 24. Tehát az már egy combosabb létszám.
2: 12, minimum, maximum 24. Nem, ez se igaz, minimum
0: nem,
2: 12.
0: Semmi, ebből semmi nem igaz.
1: Ez egy kombinatorika feladat.
0: Egyébként nem biztos, hogy duplázni kell.
1: Ez tényleg egy kombinatorika feladat, mert lehetséges, érted, hogy valaki egy darab védőfelszerelés használata mellett többekkel is összebarátkozott.
0: Igen, tehát, hogy egyébként hát ezért orgia az orgia, nem?
2: Hát ez az egyik, a másik.
1: Gyanúsan sokat tudsz a témáról.
0: Wow.
1: Még egyszer felteszem a kérdést, légy őszinte, jártál már Máré várában? Az utóbbi egy hétben voltál esetleg ott?
0: Nem, és már nem is megyek. Meggyalázták az emlékeit.
2: De csak még jobban érdekel.
1: Hartinak most jött meg a kedve.
2: Katasztrófa turizmus.
1: Hartinak most jött meg a kedve. Harti, a hallgatók nem látják, Harti előhúzta a túracipőjét egyébként a táskájából. Már meg is kötötte, hamarosan útnak indul. Rockenbauer pár nyomában, erre csak egészen más célokkal. Harti a 1,5 millió lépés Magyarországon helyett 1,5 millió lökést választik el.
0: De egyébként szerintem ez egy hatalmas nagy problémát. Tehát, hogy ezt csinálhatták volna olyan helyszínen, amit nem tesznek tönkre. Meg nem egy történelmi emlék, mondjuk, nem egy vár. Tehát azért mit gondolnak szerintetek, mondjuk, hogyha visszamegyünk több száz évvel ezelőttre, a középkorban felépítik ezt a várat, és szerinted ez belefért bármelyiknek a fejébe is, hogy vajon itt a jövőben több száz évvel később mi fog történni? Meggyalázzák azt, amit ők nagy erőkkel felépítettek.
2: Hát figyelj, van egy közös dolog a várban és a fiúkban, hogy mind a kettőt védekezésre találták ki.
1: A bástya és a társaság is tulajdonképpen jól tudta, hogy milyen fontos a védekezés. Igen, ez az abszolút, ez így rendben van. Egyébként, hogy egy kicsit az ördög ügyvédjének oldalára álljak most ebben a kérdéskörben, amellett, hogy nem szabad ilyet csinálni. És egyébként elképesztően gusztustalan dolog, önmagában a szétdobálása. Ha pusztán csak piás üveget hagynak ott, már azzal sem lehet egyetérteni, és már az is elítélendő.
0: Szemetelés és a rongálás.
1: És az, hogy ezt ilyen rohadt gusztustalan módon teszed, és hasonló dolgok, és hogy még rongálsz, és nyilván gáz az egész. Na de, most, hogy a kötelező mondatokat elmondtam, térjünk rá valódi véleményre. Én szerintem az valahol, és mondom még egyszer, nem ilyen körülmények között, de valahol, ha a kézzel épített dolgoknak így benne van valahol így az életciklusában, nem, hogy régebben ezt nem kezelték nagyobb lazasággal szerintetek? Azt, hogy oké, építünk egy várat, valószínűleg szétlövi a török, vagy a nem tudom, szétszedni a tatár majd jövő ilyenkor, de mindegy, addig is jó lesz. Hát most az, hogy ez egy ideig fölmaradt, azzal nem számoltak előre. Ezt most nem azért mondom, hogy ez rendben van, csak arra mondom, hogy a Luce mondta, hogy az építő gondoltak-e rá, hogy majd ennek így lesz vége, és ez egy ilyen szent dolog. Szerintem ezek a várak az évekkel, évszázadokkal váltak szent dologgá, és ilyen hatalmas nagy műemlékké. Amikor ezt építették, akkor ez egy funkciót töltött be. Ez ugyanaz, hogy most van egy konzervnyitód, az most tulajdonképpen egy használati tárgy, de ha ugyanez a konzervnyitó jó állapotban fönnmarad, és 600 évvel megtalálják, akkor ki lesz majd állítva.
0: Igen, de szerintem, hogyha bármit is építesz, vagy bármit is birtokolsz, örülsz annak, hogyha az éppen megmarad.
1: Nyilván egyébként, de közben meg szerintem ennek nem ez a legrosszabb aspektusa. Inkább ez, hogy mennyire vállalhatatlanul kell viselkedni, és mennyire proli viselkedés ez önmagában. Az, hogy kimentek üzekedni az erdőbe, az azt hiszem önmagában nincsen probléma. Az, hogyha ott hagyod a nyomokat, és mindezzel nem tudom, traumatizálod
0: a környéket. Ott hagyod.
1: Most miért azzal van probléma, hogy kimennek az erdőbe kicsit jól érezni magukat? Hogyha nem hagyják ott?
0: Azzal nincs, de ott, hogyha mindent eltakarítanak.
1: Hát igen, mindent eltakarítanak.
2: Hadd reflektáljak erre.
0: Lemossák a növényeket.
1: Igen. Pszichológusi segítséget biztosítanak a környékbeli mókusoknak, akik olyat láttak, ami után valószínűleg megállnak majd a fejlődésbe. A környékbeli populáció hamarosan nullára droppol.
2: Én... Pont arra gondoltam, hogy most gondolj bele, itt vagy ebben a környezetben, tüzet raktál, este van, már megitod a kis borocskádat.
1: Jó a hangulat. Gitár mellé a Follow the Flow összest.
2: Hát kötve hiszem, hogy azt énekelték.
1: Lehet egy Cetli Vallomás című számát énekelték.
2: Valószínűleg ez közelebb van a témához. De hogy egy kicsit így visszatérsz a természet lágy ölére, és akkor... Na hát akkor végül is, tehát szerintem ez valahol kicsit ilyen vissza a gyökerekhez, és hát azért most nézd meg.
1: Nem nagyon kellett visszamenni, a kalapot gyökerek voltak ez alapján a hírlapja.
2: De 12 000 évvel ezelőtt is, talán nem orgiákban, de azért ott a természet lágyölén történtek a dolgok, lehet, hogy ők csak a hagyományokat akarták ápolni, nem pont a műemlékrongálásra gondolok ez alatt egyébként, de ki tudja, tehát én valahol... Nem azt mondom, hogy megértem, de hogy így próbálom.
1: Na, azt nem gondoltam, hogy ide eljutunk. Nem azt mondom, hogy megértem, de. Ez olyan, mint amikor valaki úgy kezd egy gondolatot, hogy én nem vagyok rasszista, de. Nem vagyok homofób, de. De azért fölmagyarázom az Erzsébet hidat júniusban. Tehát, hogy vannak ezek a gondolatok.
2: Nem, azért azt nem mondom, hogy megértem, de... Na. Próbálom megfejteni ezt a gondolatmenetet.
1: Igen, itt ez a jó. Én is ilyenkor mindig próbálok egyébként a vállalhatatlan karakternek a fejével gondolkodni, hogy egy kicsit megértsem, hogy mi történhetett, és tényleg nem győzöm elég hangsúlyozni, hogy ez mennyire rohadt gáz, és mennyire nem lehet ilyet csinálni, és remélem, hogy elkapják őket, és megkapják a méltó büntetést. A szemetelés része az is egyébként, azt szerintem inkább erkölcsileg, mint sem jogilag gáz, viszont a nyilván jogilag hát is, de hogy nem olyan mértékben, mint amennyire erkölcsileg kellemetlen, hogy utána fölmegyed az óvodás csoport túrázni, aztán látják, hogy ezek csoki papírok. Furcsa csokit tesznek el az emberek, tehát hogy ez nem jó. Viszont jogilag inkább a műemlékrongálás az, ami szerintem tök gáz. De minden esetre egyébként a dolog folyamatában azért, hogy belenéztem volna, hogy ha mondjuk nem ezzel a céllal érkeztek. Csak szépen oda mentek, hogy jó van, oké, kimegyünk egy kis tábortüzezgetés ott a vártövébe. Énekelte valaki, először énekelte, nem tudom, az Ohio-t, utána egy kis Follow the Flow, majd egyszer azt mondta, hogy akkor húzok egy váratlant, elgitározok egy dest. És akkor az egyik ilyen számnál azt mondták, hogy várjunk csak, eszembe jutott valami. Valószínűleg valami ilyesmi történhetett.
2: Az is lehet, hogy csoport bohóc volt, és éppen lufi fújó versenyt rendeztek.
1: Amúgy tényleg nem kell a legrosszabbra gondolni elsődlegesen. Szóval ez tetszik, hogy egyébként Harti néni optimizmussal hangodban kezeled ezt a kérdéskört. Na jó van, azt gondolom, hogy fontos azért, hogy néha ilyen fajsúlyos hírekkel is foglalkozzunk. Elmegyünk most egy kicsit hírezni, meg reklámozni, meg zenélni, meg ilyen hasonló dolgok. És hát még egy dolgot azért ne felejtsünk el. Ez pedig az, hogy a nyereményjátékunk következik majd hamarosan, az adás második felében, vagy az elején, vagy a végén, valamikor a második felében. Egy korábban már elhintett információt azért remélem, hogy mindenki feljegyzett. Ugye július 4-én a Dunapart Festen Ráckevén, a nagy színpad melletti kis színpadon lépünk föl, majd előttünk ugyanazon a színpadon a Mirror Glimpse, a másikon a nagyon a Betonhoffi is lesz majd, és ezen a napon lépünk föl majd 00:45-től. És hát mindenkit szeretettel várunk erre a bulira, mert hogy ugye Hartival közösen alkotjuk ezt az egész produkciót, és hát már többször lehetett páros belépőt nyerni itt a műsorban, a talponállóban. Erre a bizonyos banzájra, és ma van az utolsó ilyen alkalom. Úgyhogy az egyik bulinkkal kapcsolatos elhangzott információt az adás második felében valamikor kamatoztathatjátok, mégpedig a 0636980980 számra írt SMS-sel. Nem sorsolás, aki a leggyorsabb, az fogja elvinni az utolsó páros belépünket. Zene, reklám, hírek, kötelező blokkok, aztán pedig érkezünk.
3: Rádió Café. Van barátod.
4: Grillus Dániel vagyok, most a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod!
8: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
9: Qualitons. Yuri Gagarin. Kankava. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások, az ország első Szijjeldeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, porördög okozott balesetet egy budapesti strandon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
10: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pest Erzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült a napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára, az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és záporzivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Várok rá.

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Szofia.
1: 6 perc elmúlt el, este 7, továbbra is a talpanállót halljátok élőben a Rádió Cafén. Szia Luca!
2: Szia Peti! És szia Harti!
3: Hello, hello, sziasztok!
1: Csá mindenki! Még Harti, te köszönsz nekem, akkor zárjuk a kört.
2: Igen, van, tovább
3: szia,
2: kell
3: Peti!
1: Adni. Aj, de kedves, hogy így eszembe jutott, szia Harti!
2: Nem kellett ugyan megemlíteni.
1: Így van, így van. Köszöntünk mindenkit, aki azért hallgat minket, mert szereti a műsort, és köszönjük azokat a nyereményvadászokat is, akik csak azért hallgatnak minket, hogy nyerhessenek páros belépőt a Dunapart Festre, amikor Hartival felrobbantjuk a kis színpadot, úgyhogy majd a mai adás során valamikor egyszer a jövőben fölteszünk majd egy kérdést, és ezen kérdésre, hogyha írtok egy választ, és ti vagytok az elsők, és jó a válasz, amit írtatok, akkor meg is kapjátok majd a jegyeket. És tudjátok, mikor lesz ez a kérdés feltevés? Most! Úgyhogy gyerünk, kedves hallgatók! A kérdés pedig így szól! Melyik színpadon lépünk fel a Dunapart Festen? Ennél egyszerűbben nem lehet jegyet nyerni. 0636 98 0 98 0. Ha valakinek van egy kis, nem tudom ilyen, vagy valakinek jó a figyelme, akkor az valószínűleg levághatta, hogy nem szoktam ennyiszer elmondani, hogy kis színpad. Szóval direkt igyekeztem sokszor elmondani. Úgyhogy, ja, de most elmondtam. Basszus, mindegy, valaki már megírta. Úgyhogy halljuk akkor.
2: De rögtön jött
1: szerencsére. Igen, igen, nem ez alapján tudta, úgyhogy érkeznek itt közben már a mindenféle megfejtések, és pillanatokon belül ki fog derülni, hogy ki az, aki a... Hát nem az, hogy a szerencsés egyébként, mert hogy nem szerencsé múlik a dolog. Kajak, bemondtam a választ.
3: Hát nem hiszem, komolyan mondtam. Hát valóban, ennél egyszerűbben még nem lehetett jegyet nyerni.
1: Hiszen elmondtam a választ. Na mindegy, hát gyorsasági játék van egyébként, szóval ha minden igaz, akkor sikeresen megtaláltuk az illetőt. Na várjatok, nézzük csak. Halló, itt vagy a műsorban velünk?
4: Halló, sziasztok, igen.
1: Hello, hogy hívnak? Szia!
4: Szia, Balázsék?
1: Nem, ez ugyanaz, csak visesbe.
4: Ja, szia, Dávid vagyok.
1: Szevasz, Dávid, hello. Mesélj,
4: hello.
1: Volt a jó válasz, mit gondolsz?
4: Hát szerintem a jó válasz az a kis színpad lesz.
1: A kis színpad,
4: ahol a Mirror Dreams is fel, de ez csak mellékes, tehát hogy ilyen no-name alkotókkal nem foglalkozunk.
1: Jó van, ne magánykodjál, hogy tudod a teljes lányagját a Dunapart Festnek, és ugye elmondod, csütörtöktől kezdve mindegyik színpadon, hogy mi történik. Nagyon kedves tőled, hogy velünk játszottál, és nagyon jól esik a lelkünknek, hogy ráadásul jó választ mondtál. Legyél őszinte, magadtól is tudtad, vagy csak véletlenül elmondtam, és aztán azért írtad be?
4: Nem, ezt egészen pontosan tudtam.
2: Kb. Ugyanakkor érkezett a válasz, amikor bemondtad, szóval én is hiszek neki.
1: Jó, nem tudtam, hogy most ő ennyire gyorsan tud gépelni a telefonján, vagy sem. Kivel fogsz érkezni?
4: Igen, nekem ez...
1: Mondd nyugodtan.
4: Egy drága, nagyon jó barátommal egyébként, úgyhogy már be is vannak készítve a hűtött italok, úgyhogy...
1: Nem bízatok semmit a véletlenre. Nagyon tetszik, hogy még nem volt biztos, hogy jöttök, de a piák már be vannak itt egy héttel korábban.
3: Ez a győztes hozzáállás.
4: Hát ilyen, így vagy úgy, de megisszuk,
1: tehát... Nagyon jó,
4: vagy örömünkben, vagy bánatunkban, de most úgy látszik örömünkben, úgyhogy ez gyorsan meg is ünnepeljük.
1: Hát várd meg azért azt a bulit még majd, utána döntsd el, hogy az öröm vagy bánat. Láttad élőben.
4: Jó, hát ez igaz, nem szabad előre inni a ugye a... Harti bőrére.
1: Szeretettel gratulálunk, arra kérünk, hogy az e-mail címedet küld el nekünk ugyanerre az SMS számra, amire ezt a megfejtést küldted, és várunk szeretettel, még a ma este során küldjük majd a páros belépőt. A Dunapart Festen találkozunk.
4: Rendben, nagyon szépen, köszönöm.
1: Köszi, köszönöm, gratulál, szia-szia!
4: Köszi, sziasztok!
1: Na, hát gyerekek, bár minden ilyen könnyen és gördülékenyen
2: menne.
1: De ez
2: gyors volt, gyorsan leírta.
1: Így van, több megoldás is érkezett. Valaki azzal gondolta kicsit csicsázni, hogy a nagy színpad melletti kis színpad, nem ám akármelyik. Sajnos ő lemaradt, úgyhogy ennyi, gyerekek, kiürült a fiók. Minden páros belépőt kiosztottunk, amivel készültünk erre a rendezvényre. És egyébként kaptunk üzenetet, hogy valaki online hallgat minket, és ezért nagyon szomorú, hogy ezért nem volt esélye nyerni, mert akkor nem lehet elég gyors, de ha nyert volna, akkor is odajándékozta volna Dávidnak. Ez nagyon kedves tőle, kedves hallgatóktól, köszönjük szépen a felajánlásodat.
3: Ez így van, és annyira közel volt a kettő SMS egymáshoz, hogy az, aki második lett, ő szerintem csak és kizárólag azért csúszott le az első helyről, mert odaírta elé, hogy a nagy színpad melletti kis színpad. Lehet, hogyha ezt nem írja be elé, akkor övé. Mert hogy így tük-tük, így jött a két SMS.
1: Igen, igen, iszonyatosan gyors volt a dolog, úgyhogy
3: sajnáljuk.
1: Már a következő, igen, igen, szerencsére te is ott lehetsz egyébként, ha szeretnél, mégpedig úgy, ha veszel magadnak jegyet. Na, de beharangoztuk, hogy nem ez az utolsó telefonos beszélgetés a mai adásban, mert hogy itt van velünk valaki, aki, ha minden igaz, akkor egy fesztivál helyszínről fog most beszélni. Számolni. Halló!
0: Haló, sziasztok!
2: Szia, Zoli! Ismerős hangom!
1: Békés Csaba mentő! Na, Zoli, szevasz! Kösz, hogy itt vagy velünk! Hallgattad az adást eddig?
0: Nem, én nagyban vártam, hogy felhívtok előtte, vagy bejelentkezés előtt, mint hogy a vendégekkel szoktuk, hogy akkor jaj, majd berakunk adásba, hallani fogod, és akkor köszönünk. Nem az, hogy ilyen teljesen egyből a mély vízbe.
2: Jó, de hát
0: végül is nem.
2: Te ezt tudod igazából, hogy hogy működik, úgyhogy ne tettesd magad kezdőnek.
0: Így van. Ezért is számítottam rá, hogy úgy lesz, ahogy tudom, hogy működik. Na,
1: de azért nem hívtunk előre, ilyen jó kulisszatitok. Az szokott lenni, hogy mindig a szünetbe följük a vendéget, berakjuk, és aztán pedig őt kirakjuk a pultra, és nekem mindentől egy gombnyomás, és hogy megjelenik adásban. Most azért nem ez történt, Zoli, mert egyszerre egy telefonvonalat tudok kezelni, és ugye föl kellett hívnunk azt a kedves fiatalembert, aki ugye megnyerte a páros belépőt a mai adásra, mert most korábbra hoztuk a játékot.
0: Így van, innen is gratulálok neki egyébként, remélem jól fogja magát érezni majd.
1: Így van, ezt mi is őszintén reméljük, mi azon leszünk, ez biztos. Na, Fishingon Orfűn vagy éppen, Zoli, mesélj egy kicsit, milyen, hogy érzed magad, pár gondolat arról, pontosan. Mit látsz éppen. Segíts elképzelni nekünk azt, hogy pontosan mit látsz éppen, mi zajlik körülötted.
0: Éppen a kempingnek egy eldugottabb részén vagyok azért, hogy tudjak megfelelő hangkörülmények közt telefonálni veletek, de egyébként fantasztikusan érzem magam. Nyilván azért itt is a Fishing on Orfű népe az küzd a utóbbi napok elképesztő hőhatásaival, de nincs semmi olyan, amit ne lehetne megoldani egy pár óra tóbanfürdéssel, vagy esetleg ilyen fák árnyékában való déli fetrengéssel.
3: Úgyhogy védőitalok vannak?
0: Tessék?
3: Védőitalok vannak nálatok, Zoli?
0: Hát akad, igen, de egyébként ez egy megfigyelés, hogy azért a nagy meleg miatt mérsékeltebben fogyasztanak az emberek, vagy legalábbis nekem ez a
1: nagyon bölcsek, nem is szabad egyébként a nagyon nagy kánikulába alkoholt fogyasztani, mert csak dehidratál téged, de egyébként vannak olyan dolgok, amiket a fesztivál így külön megtesz azért, hogy a fesztiválozók ezt a nagy hőséget kibírják? Kérdezhetném úgy is, hogy milyen melegellenes intézkedéseket figyeltél meg a fesztiválon?
2: Most ez minket nagyon érdekel.
0: Vannak egyébként, tehát például itt a kempingben rendszeresen végigmegy egy tűzoltókocsi, ami így végig spicceli vízzel a hát a
1: de magas nyomásra beállsz mellé és BAM!
0: Igen, nem, tehát nincsenek 2006 pályok, az fontos. Maximum a zenei felhozatal egy részében egyébként, tehát hogy azok az előadók, akik idén fellépnek, valószínűleg már 2006-ban is zenéltek, de a párhuz, amit megáll.
1: Tehát mindkét szemedre látsz még.
0: Pontosan, még egész jól látok. Úgyhogy magáról a hangulatról egyébként meg csak pozitív dolgot lehet elmondani. Tehát Orfű az mindig is egy kis csoda volt, tényleg az, hogy meg tudott maradni egy kisebb fesztiválnak annak ellenére, hogy évről évre telt házas, és nem élnek ezzel vissza a szervezők, hogy el tudnának adni kb. Kétszer ennyi jegyet. Úgyhogy ez mindenképp nagyon jó. A délelőtti programok tekintetében kell egy kicsit kreatívnak lenni, tehát ott az ember jó, hogyha fel tudja találni magát. De hát nézd, igazából az van, hogy az első nagy koncert az elkezdődik 5-kor, és onnantól kezdve folyamatosan, párhuzamosan futnak a koncertek. Biztos van mindig valami, amit érdekli az embert, úgyhogy itt tényleg délután 5-től tulajdonképpen hajnal 4-ig, ha nagyon akar, akkor tud bulizni.
2: Sátrazol kint, Zoli?
0: Igen, ráadásul úgy, hogy én először vagyok a fesztivál így központi területén belül sátrazni, tehát így rendesen itt a Panoráma Campingnek a központi részén. Pontosan az én sátram az a Pál utcában van, mert itt ilyen fel vannak utcákra osztva a sátor.
2: Na, hogyha valaki nem bírja Zolit, akkor tudja, hogy hol kell keresni a sátrát, és ott van az Orfű.
1: És ez nem csak a tájékozódás szempontjából jó ez, hanem hogy egy kicsit legalább nappal is átérezheted azt, amit este éreztél, ugye ott is találkoztál utcákkal, csak akkor a WC-ben.
3: Zoli most már egy Pál utcai fiú.
1: Így van. Na, nem véletlenül kérdeztel utca ezt a sátras témát, mert hogy Zoli, nem csak azért hívtunk most téged föl, hogy itt a Orfűről meséljél, meg hogy az élményekről, meg ilyesmi, hanem volna itt egy hallgatói levél, amit kaptunk, és arra gondoltunk, hogy hát ezt hogyan lehetne autentikusabban megválaszolni, mint úgy, hogy valaki éppen egy fesztiválon sátrazik, és mindjárt meg fogjátok érteni, hogy miről van szó. Kedves hallgatónktól kaptunk, elég hosszú kis üzi, így indul. Sziasztok, lenne egy pár kérdésem, leginkább Petihez, mivel ő a szakértő a témában. Ennyit szerettem volna felolvasni, csak hogy egy kicsit fényezhessek mindenben. Nem, nyilván azért, mert itt a fesztivál sátrazásról van szó. Leírja, hogy a lényeg az, hogy 3 napra tudok menni a szigetre munka miatt, és gondoltam, hogy sátrazok. Valószínű, hogy egyedül fog sátrazni, vagy csak egy napot lesz ott valaki a baráti körömből. Vannak, akik végig kint lesznek, de nem szeretnének sátrazni, és van, aki ugyanúgy csak pár napot lesz, de a másik 3 nap, mert akkor lesz ő kedvenc előadója. Talán ez irreleváns is a témánk szempontjából. Tudom, hogy ezek nem random internetes kérdések, ugye itt a fejvadírás rovatra utal, hogy ezt a fejvadírásba küldeni, mert szeretne választ kapni a kérdésére. Tehát tudja, hogy ezek nem random internetes kérdések, de foglalkoztatják a környezetemben lévő embereket, és talán másokat is, mivel most fesztivál szezon van. És tőlünk kér tanácsokat az illető, hogy a fesztiválon hogyan abszolválja a sátrazást, és van néhány konkrét kérdés. Zoli megválaszolta ezt ezeket egy kempingből, tehát a lehető legautentikusabb módon?
0: Szerintem abszolút tudunk ezekre válaszolni mindenképp.
1: Na, az első kérdés így szól, van-e valami tippünk vagy trükkünk a fesztiválon való sátrazásra, illetve ha egyedül leszek, hogyan tudok könnyen kapcsolódni egy random társasághoz? Hogy látod te ezt most így egy fesztiválon ülve?
0: A kérdés első feléhez mindenképp az, hogy az első számú prioritás az az árnyék legyen. Még akkor is, hogyha mondjuk kétszer annyit kell sétálni, akkor is elsőre sokkal kellemetlenebbnek tűnik. Tényleg az mindenek fölött álló legyen, mert hogy azt hiszi az ember, hogy majd nem lesz olyan rossz, meg őt annyira nem zavarja meleg, de. És igazából, ha három napra mész, akkor már a második napot is nagyon rossz úgy végig nyomni, hogy mondjuk lefekszel hajnali kettőkor, és felkeredsz reggel 8-kor, mert egyszerűen nem tud tovább aludni, és utána a következő nap is ez vár rád, meg a rá következő napon is. Úgyhogy én mindenképp tényleg azt mondanám, hogy az árnyékot azt nagyon érdemes belőni, és ha tudja az illető, hogy mondjuk kevés lesz az árnyékos hely, a szigeten egyébként lehet találni egészen jól, még így délután is, tehát nem fogynak el olyan gyorsan.
1: És tehát fontos, hogy hamar érkez, mert akkor jobb helyeket tudsz egyébként.
0: Igen, pontosan. Tehát itt is van ugye a Orfin úgy, hogy vannak a rendes kempingparcellák, mert van egy mutáns pótkemping, ami még össze van kötve a fesztivállal, de így egy kicsit árkos-bokrosabb részen van. Na és ott meg már ilyen, tulajdonképpen tudjátok, ilyen éhezők viadala van a jó helyekért, tehát van olyan ismerős, beszéltem ma egy olyan sráccal, akik idejöttek a fesztivál kezdete előtt egy nappal, kocsiban aludtak, hogy hamar be tudjanak állni a sorba, és azon a kemping helyen nekik árnyékos helyük legyen.
1: Amit még szerintem fontos kiemelni itt a sátrazással kapcsolatban, az még maga a fekhely. Én amikor életemben legelőször voltam fesztiválon sátrazni, gondoltam, hogy jó, hát fesztivál, nem, mizé, wellnessben megyek, szépen lerakok egy pókrócot a földre, aztán arra ráfekszek. A fesztivál második napján olyan lumbágom volt, vagy nem is tudom, hogy minek hívjam ezt a borzalmas derékbántalmat, amivel ott küzdöttem, hogy az valami szörnyű. Szóval bármelyik ilyen nagyobb üzletláncnál tudsz venni szerintem nagyjából 3 kötőjel 5000 forintért egy felfújhatós matracot, amihez még csak pumpát sem kell vinned vagy venned, mert minden második sátorban ilyen van, minden második sátorban van egy pumpa és egy fesztivál közösség, főleg a sziget, meg pont ilyen, hogy oda mész, hogy hé, hello, tesó, van-e esetleg kölcsönbe egy pumpád, valószínűleg lesz neki, vagy tovább irányít valakihez, akitől ő kapta. Érdemes azt figyelni, hogy az ő sátrából lóg-e ki egy felfújhatós matrac, és a te kis tök olcsón megvásárolt matracodat fel tudod fújni vele, és ezzel már is válaszolunk a második kérdés az, hogy hogyan lehet kapcsolódni random társasághoz bármilyen jellegű dologgal.
2: Valamit tarhály.
1: Kempingezve a legegyszerűbb szerintem, mert lehet egy rakás ilyen apróság. Nincs egy zsepitek, nincs egy nem tudom mitek, egy cigarettátok. Tehát akármi, ami most éppen eszembe jut, ezzel, és egyébként a pumpával már is össze lehet kötni ezt a két dolgot.
3: Vagy egy gumiószeretek.
1: Igen, csak hogy kapcsolódjunk az előző témához, amit ugye feldolgoztunk itt az adásban. És ha Máré Váránál kempingeztek, akkor legalább tudjátok, hogy melyik társasághoz értelmes csatlakozni. Mit akartál mondani, Zoli?
0: Az, hogy szerintem még egy nagyon jó, meglepően jó hely a barátkozásra, az, amikor álltok a sorba a zuhanynál. És én például most itt az volt, hogy egy egész nagy sor volt, és a zuhanyzó mellett van egy ilyen betonfal, ami így pont derék meg a sejgér, és ott ültek szépen sorba az emberek, mint a fecskék.
2: Mesztelen.
0: És közben ilyen nagy gratizatások mentek meg be.
1: Csak pucéran átnéztél, Zoli átnézett, hogy ez tökéletes alkalom barátkozni. Átnézett a betonban fölött, azt a pompás hímtag uram. És
0: Nem, ez történt.
1: Zoli, mint az öltöző, még fölcsavarta a törölközőjét, és így popsin csapta az illetőt maga mellett. Aztán te sem maradj adós.
0: Nem ez történt. Valamint hát természetesen egy fesztiválon alapból mindenki egy kicsit haver. Tehát, hogy igazából csomószor látod az embereken is, mert ugye, hogy így sétálnak, hogy ők igazából itt vannak, barátkoznak, hogyha leszólítod azt, hogy igyatok egy fröccset, vagy nem tudom, így kikértek ketten valamit a pultból pont egyszerre, és így történik a pultban valami, amit így rá lehet fűzni egy vicces fél mondat, és onnantól kezdve már elindul egy beszélgetés, nem az, hogy valószínűleg nem ő lesz az esküvői tanúd az ember, akit ott megismert, de igazából egy kellemes fél óra 30 percet el lehet beszélgetni, sőt, még az is lehet, hogy a következő koncertre együtt indultok meg.
1: Na, Zoli, kicsit pörgessük, mert van még ilyen kérdése az illetőnek, aztán nem fogjuk tudni megválaszolni. Második kérdés így szól, magára a Sziget Fesztiválra tudunk-e olyan tippet, amik segíthetnek azoknak, akik először mennek. Én a magam részéről erre azt mondanám első körben, hogy nagyon fontos, hogy a benti vendéglátó egységeknek a számláját is gyarapítsuk, hisz ezért települtek ki, és a leggyorsabban, a legfrissebb, leghidegebb üdítőhöz ott tudsz hozzájutni, viszont ne a teljes estédet erre alapozd. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tanács, hogy ott van mellette jó néhány különböző üzlet, különböző kis panel aljába található egység, és érdemes ott megindítani az estét, hogyha nem szeretnéd feltétlenül egy kisebb lakás árát ott hagyni a fesztiválon. Ez tényleg abszolút nem a fesztivál szervezői, vagy nem éppen a médiában érvényesülni próbáló arc a válasza, hanem tényleg abszolút a magán Peti véleménye, és ez szerintem azért nagyon fontos, mert egyébként Óbuda önmagában nyilván sokat szenved a Sziget miatt, aki nincs ott, az azért ott a hangos zenétől szenved, és hogyha már csak ezzel is segít, hogy egy kicsit pörgeted a környék forgalmát, már azzal is valamit visszaadtál ennek a városrésznek. Én nekem ez jutna eszembe elsőre. Neked?
0: Igen, szerintem ez is nagyon jó, amit én még mindenképp hozzáraknék, hogy ne akarjon egy adott ember egy nap alatt, vagy akár csak két nap alatt mindent megnézni, mindent kipróbálni, mert nem lehet. És egy ilyen borzasztó FOMO érzése lesz, hogy kimarad valamiből, de hogy ez természetes, és nem is lehet. Bocsánat, nem is lehet mindent kipróbálni, mert a Sziget akkora egyébként tényleg, hogy lejárni nagyjából másfél óra, mire megnézel minden helyszínt, és hogyha ott még azt akarod, hogy ó, igen, van itt ilyen délutáni program, itt van most az a civil liget, amit meg lehetne nézni, ott akkor nem tudom, következő az hastáncolás lesz, miközben portrét festünk, és ebbe így nagyon-nagyon el lehet veszni. Tudja is frusztrálni az embert, hogy mennyi mindenből kimarad, de ki kell választani előre azt a pár dolgot, ami érdekli, megnézni, hogy legyen energiája egyrészt a délutáni esti koncertekre, valamint tényleg az, hogy tudjon egy picit nyugton is lenni, mert szerintem nagyon fontos az, hogy ha az ember el is megy.
1: Az a jó, hogy egyébként, amikor telefonos interjút csinálunk, akkor egyébként mindig nagyon tisztelni kell a vendéget, viszont most Zolival beszéltünk, Zoli, ne beszélj már ennyit, nem lesz idő megcsinálni a megszólalás minden kérdését. Gyorsan mondd, mit gondoltál még?
0: Jó, igazából ennyi, hogy nem kell elhamarkodni, nem kell minden feltétlenül megcsinálni. Egy nap alatt lesz még nap, és lesz még Sziget is, reméljük.
1: Na, bízunk benne.
2: Na igen, én egyébként ilyen nagyon hasznos tanácsokat tudok adni, hogy powerbank az mindenféleképpen legyen nálad, lemerülhetsz bármikor, az egy fontos eszköz, tudsz is menni közben koncertekre, viszed magaddal a telódat, nem kell valahova feldugnod, és ott hagynod, illetve készfertőtlenítő, az nem árt egyébként, hogyha van minden mennyiségben, mert egyébként már Sziget az utóbbi években nagyon felszerelt van, szappan is tök sokszor újra is töltik, de szerintem az sosárt, illetve pulcsi, mert egyébként augusztusban van a fesztivál, és azt gondolnád, hogy meleg van végig, de azért a hajnali órákban eléggé lehűl a hőmérséklet.
1: Van még egy olyan kérdése a hallgatónknak egyébként, hogy mi az, ami a Szigeten kihagyhatatlan, amit mindenki kell próbálni. Erre azért nem lehet válaszolni, mert ez mindenkinek más. Tehát szerintem ezt azért tudjuk skippelni ezt a kérdést, mert egyrészt nincs időnk, másrésztről pedig azért, mert tényleg a Szigetnek a vibe-ját kell megélni. A Sziget soha nem egy-egy dologról szól, hanem a dolog egészéről, és az a Sziget kaland, amit te ott meg fogsz élni.
2: Sodródni az árral, én ezt tudnám erre válaszolni.
1: Az egyet igen, amit te ott megélhetsz. Viszont ami még egy fontos kérdés, hogy ez utolsó igazán ilyen tárgyilagos dolog. Nem Magyarországon élek, a külföldi talpon álló hallgatók csoportját erősítem. Ha napközben kicsit kiszabadulnánk a fesztiválról, mit érdemes a környéken megnézni? Mondjatok, mindenkinek van egy ajánlata, hogy Budapesten mit nézzem meg,
2: ja,
1: az illető.
2: Budapesten, jó, azt hittem már a környéken, mert ott semmi.
1: Igen, hogy mi az, amit egyébként a Mozaik utcában érdemes megnézni.
2: Szerintem a belváros, a parlament környéke nagyon szépen ki van építve, a Duna, ott mentén sétálgatni, ha jókázni ezt.
3: Az Őrsvezértéri üzletsort.
0: Tényleg a sugár meg az árkád között a késdobálókat, az egy egyedi élmény.
3: Az egy kulináris élmény.
1: Zoli, szerinted?
0: Én a hasonló ponton van elsősorban, amit a Luca mondott, de amit én így ajánlanék, az nem is csak az, hogy ott a Duna benti rész, hanem hogy például a 7.-8. kerületnek az ilyen nagyon kis aranyos belső utcái, mondjuk ott beülni egy kávézóba, vagy brancsolni egyet, azt szerintem amlokfelüldülést is tud lenni a Szigettől, hogy ahol az ember tulajdonképpen sült krumplit tön magába, meg hamburger, azután egy ilyen egészségesebb kört nyomni a belvárosban, az jót tud tenni.
1: Én nekem az ötletem, hogyha nem jártál még Budapesten, tök érdemes elmenni és megnézni a Puskás arénát, akár csak kívülről is. Annyira monumentális, és most nyilván ez azért oké, és de lehet rölni, hogy na, Peti, vagy ide, hogy behozta a focit, nem ezért, hanem egyszerűen én, amikor először láttam a Puskás arénát, teljes valójában megdöbbentem, hogy ez Magyarország, hát ez gyerekek, ez Nyugat-Európa. Nyilván ez akkor adját leginkább, hogyha bent vagy, de viszont, hogyha nem vagy bent, akkor is érdemes szökj egyébként. Be. Hát vagy beszélni, nem, aztán annyira javasoljuk, nem is legális szerintem, de hogy kívülről megbámulni, és akkor ott egy kicsit ott időt tölteni, meg nem tudom, megnézni a stadion büfét. De egyébként én a Puskás arénát mondanám, nyilván az ilyen sztereotíp dolog mellett, meg persze egy száraz fehérbor elfogyasztása összekeverve egy szénsavas palack ásványvízzel a Gellért hegyen, és közben vagy Citadellán, amit most újítottak föl, és onnan lenézve a városra, az is egy csodálatos.
2: De aztán úgyse lesz erre idő, szóval szerintem a sziget is épp elég.
0: Így van. Úgy is érdem fogsz kelni, ne aggódj.
1: Zoli, nagyon köszi, hogy itt voltál a műsorban, további kellemes bulizás neked, nem tartunk föl, és azt gondolom, hogy abszolút segítettünk a hallgatónknak. További jó buli!
0: Szuper! Sziasztok!
2: Szia!
1: Szóval Zoli, köszönjük szépen, mi megyünk tovább. Volt még egy kérdés, az, hogy mi ott leszünk a szigeten. Rövid válasz, igen, és az azért fontos, mert azt írta, hogy mert ha igen, vendégeim vagytok egy italra. Nagyon na, szépen köszönjük!
2: Piára
1: sosem mondunk nemet. Gyors zene, reklám, utána pedig fej vagy írás rovatunkkal folytatjuk.

0: Sziasztok, Puskás Peti vagyok, ez pedig itt a Rádió Café. Nekem is van barátom.
1: Rádió Café. Vizafogón, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Café. Van barátod.

0: Azt hittétek, hazamentünk. Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: 5 perc elmúlt el, 7:30, és továbbra is itt vagyunk. Sok minden történt már a mai adásban. Duzzogtunk kicsit, vállalhatatlankodtunk egy kicsit, nyereményt osztottunk ki, Zolival interjú, ez majd ilyen eseménydús pörgős nap.
2: Olyan sok embert megszólaltattunk már ebbe a adásban, kezdve Hartival, Zolival, a pót műsorvezető.
1: Döbbenetes egyébként, hogy Harti milyen erőnfelül teljesít a mai adásban, Luca pedig milyen erőnfelül teljesít, hogy tolerálja Hartit. Elképesztő, hogy micsoda munka, micsoda erők érvényesülnek itt a mai adásban.
2: Igen, nagyon meg kell ehhez feszülnem. De hogy is csak viccelek, Harti, hát ne vedd ezeket komolyan.
3: Szót se szóltam.
1: De látszódott a tekintetedet.
2: Látszódott az arcodon, hogy most elszomorkod.
1: Majd csak megittál 2 sört adás előtt, aztán azóta így
3: nem, a gyakori kérdések.hu néztem kérdéseket, és elképesztően rosszakat találtam.
1: Igen, mert ugye megbeszéltük, hogy ugye a random netes kérdések közül ugye mindig azt szokott lenni, hogy akkor a kettem vagy Lucával, akkor ugye én olvasom a szerelmét, a Luca pedig a randomokat, és most rájöttünk arra itt a zenék alatt, hogy a Harti nagyon mókás kérdéseket tud találni, vagy hát ő legalábbis ezt állítja.
2: Igen, ügyesebben csinálja egyébként, mint én, legalábbis tényleg ezt állítja, úgyhogy azt
1: nem tudjuk, hogy mi fog történni, annyira voltunk figyelmesek, hogy Harti gyűjti a kérdéseket, és olykor hangosan felröhögött a zene alatt.
2: Úgyhogy nagyon most... kíváncsi vetett, úgyhogy te fogod felolvasni a komolynak szent kérdést.
1: De előbb még meghallgatjuk a rovat szignáját.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás.

0: Ma elkezdtem mondani, csak nem volt beadva a mikrofonom. Szóval záporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Luca egy fejet dob az érméjével, akkor én fogok... Nem. Hogy van? Nem. Mi van? Ha fejet olvasok, akkor a Harti fog... Most teljesen megkavarodtam. Ha fejet dob Luca, akkor a Harti fog felolvasni egy komoly szándékkal föltett kérdést az internet bugyraiból. Ha viszont Luca írás dob, akkor én fogok felolvasni egy szerelmi problémát, és szerelem dokivá avanzsálunk. Dobj egyet, Luca!
1: Na készülj, Harti, mert nem te jössz.
0: Ó, de trükkös ez a Luca! Igen, mint amikor régen így az X-faktorban, mentorházban elmondták, tudod, hogy most bejut a versenyzőjét, de nagyjából akkor volt a ilyen csavarok.
1: Illetve meg a döntőnél, amikor kihirdették a kettő nyerte, vagy a kettő döntős közül a nyertest.
0: De nem, akkor már csak elmondták, hogy a győztes Kocsis Tibó.
1: Viszont nem, amikor... még előtte ott felkonferálták, hogy ez a versenyző olyan sokat teljesített, végigénekelte a táborokat.
0: Csak ott nem szivatták azzal, hogy úgy csinálnak, mintha nem, de aztán mégis igen. Csak a mentorházom még ilyen is volt. Na de, mindegy is. Én jövök akkor egy kérdéssel. Első kérdésünk így hangzik. Mi tetszik a férfiaknak a női mellén? Ez az első kérdés. És én ezt azért választottam be, mert nagyon proli. És,
1: hadd nem tudja.
0: Na de, hadd csak ötlete sincs.
2: Van két nyomós indokom.
0: Ezt a szerencsétlen. Na, szóval, hogy én ezt azért választottam be, ezt a kérdést, mert bár azt gondolnátok, hogy nem lehet vele ezzel kapcsolatban sokat beszélni, de pont már olvastam egy olyan cikket, ami ezzel kapcsolatban, nem is cikket, egy Facebook bejegyzést, ami pont ezzel kapcsolatos dolgokat

0: Szegetet, hogy milyen érdekes az, hogy, hogy azt gondolnánk elsőre, hogy az, hogy valami vonzó számunkra, az az már egyfajta ilyen ösztönszerű dolog, hogy megtörténik vagy nem történik meg. De közben pedig milyen érdekes, hogy amúgy ez kontextus függő. És így van ez mondjuk a női mell kapcsán is, hogy ha mondjuk nem tudom, egy számodra szimpatikus hölgy egy mélyen dekoltált, sokat sejtető, szexi ruhában van, akkor mondjuk szexuális fantáziák tárgyát tudja képezni adott esetben a mell, mint testrész. Viszont ha mondjuk, nem tudom, te tetováló művész vagy, és egy olyan tetoválást teszel föl, vagy mondjuk oda jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy belement, nem tudom, egy kullancs, és nem tudja kiszedni, és vagytok olyan jóban, hogy segíts neki ebbe, és pont azon a testtájon van. Vagy éppenséggel, most nem tudom, mondok más végletesen, ha orvos vagy adott esetben.
1: Plasztikai sebész.
0: Plasztikai sebész. Már is nem úgy tekintesz rám, mint a szexualitás tárgya, vagy mint egy szexuális vágynak a tárgya, ergo kontextus függő az, hogy most tulajdonképpen a női mell az egy vonzó valami, vagy pedig egy darab testrész, ami ugyanannyit ad, mint egy készfej.
1: Igen, de már szerintem ez a kérdés feltételez egy kontextust, hiszen úgy kérdeztem meg, hogy a férfiaknak mi tetszik. Gondolom arra utal, hogy alapvetőleg úgy, mint férfi és egy nő, mi tetszik a női mellben számára?
0: Szerintem ez önmagában ez a rész ez kevésbé tárgyalható, mert egyébként ez nyilván ez ilyen ösztönszerű, biztosan valamilyen formában benne van az is, hogy regresszál a születésed utáni időszakba, és van biztos ennek valamiféle evolúciós magyarázata, hogy az egykoron az jelentette a mindent, amin keresztül a táplálékot kaptad, és akkor aztán ez így benned van. Biztos van ilyen olvasata is. Szerintem ez nem lehet teljesen konkrétan, vagy hát én legalábbis a saját kis ismeretem alapján ezt nem tudom elmondani, de mondom, inkább ezt ezért választottam be, mert szerintem nagyon érdekes ez, hogy kontextustól függ, hogy az most egy tetsző valami, vagy pedig egy semmit nem jelentő dolog. Ha valaki újraélesztés végez valaki, nem fog érdekelni, hogy ott egy mell. Viszont abban az esetben, hogyha valaki csak sétál is így legelteted rajta a tekinteted egy nyilván kulturált keretek között, akkor meg lehetséges tényleg, hogy egy teljesen másik drive indul el. Ergo nem lehet azt mondani, hogy pusztán ösztönszerűen tetszik, hiszen kontextus függő. Számomra ez tök izgi. Csak ezért hoztam be, mert szerintem izgalmas.
1: Jó. Mehetünk tovább?
0: Részemről, ha nincsen hozzáfűzni. Hartit nem merem megkérdezni erről a témáról.
1: Igen, ez a baj.
2: Én azt gondolom, hogy megfelelően körülírtad.
1: Jó, akkor menjünk tovább. Következő, Harti készül, mert tényleg te jössz.
0: Eljött a pillanatod, Harti.
1: Fej.
2: Na, amit én találtam, miért veszélyesek a szellemek? Jön a texasi láncfűrészes gyilkos, és kigyilkol egy géppel, ezt így írta le a kedves író. Mint amin egy különböző ilyen sorozatgyilkosokat sorol fel, ezeket most inkább nem említem. De a szellem az nem tud bántani, esetleg mondja, hogy bú, és ezzel annyi.
0: Tehát, hogy miért veszélyesek a szellemek? Ez a kérdés. Egyébként ez is olyan kicsit, mint a női melles kérdés bizonyos szempontból.
1: Most nagyon filozófálsz.
0: Igen, így. Ja nem, csak annyi a kapocs, hogy néha a szellemektől is erekciót támad. Nem, szóval...
1: Na jó, nem. Én kiléptem.
0: Elnézést kérek, bocsánat a vállalatosságom. Szóval, nem, abban hasonlít szerintem, hogy ugyanúgy egy feltételezett kontextust tartalmaz a kérdés. Tehát ugyanúgy ez a kérdés, ez is tartalmazza magában azt, hogy oké, léteznek szellemek, ez a kiindulási
1: pont. És hogy gonoszak.
0: És gonoszak, miért veszélyesek? Tehát kettő ilyen alapállítást tartalmaz a kérdés.
2: Én két dolgot szeretnék ezt hozzáfűzni. Egyik, hogy ami kapcsolat a szellemek és a női mellek között, hogy megvan mind a kettőnek a maga misztikuma, illetve az, hogy...
0: Ugyanannyit láttál életedben.
2: Ez az egyik. És a másik, hogy szerintem...
0: Mindegyikről mesélnek, néha láttál róla fotós bizonyítékokat, de szemtől szemben még sosem találkoztok. Egyiknek sem érezted még a fizikai kiterjedését.
2: Így van, a nagy láb is hasonló és társai. Mindenféle misztikus lények. De ha már szellemek, szerintem ez a horrorfilmeknek egy ilyen furcsa képzett társítása. Nagyon sokszor azért hallunk, hogy vannak a gonosz szellemek, de vannak jó szellemek is.
1: Miért szellemek? Tehát igazából azt mondod?
0: Szerinted egyébként léteznek szellemek?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően nem, a szellem nem úgy létezik, mint ahogy a horrorfilmekben elét festik, mint kép, hanem a szellem az inkább számomra az a léleknek a kifejezés. De mondjuk azt, hogy én alapvetően ilyen lélekvándorlásban hiszek és társai, tehát számomra így ugye a szellem és a lélek az nagyon-nagyon hasonló, így technikailag hiszek benne, mert a rokon értelmű szavak.
0: És mit gondolsz a női mellekről? Csak ha már így a filozófikus megközelítést néztük. Jó, nem kérem.
2: Hát ugyanaz, mint a szellemek, de egyébként sem láttam még.
0: Szóval, egyébként igen, azt gondolom, hogy aki hisz benne, tehát hogy nem nem vagyok olyan nagyon-nagyon képbe ezekkel az ezoterikus dolgokkal, azért ezt leszögezem, de az, amennyi ismeretem erről van, azt gondolom, hogy aki hisz benne, az evidenciának tekinti, hogy nem alapértelmezetten rossz egy szellem. Tehát ha és amennyiben egy beszélgetés alapi kiinduló pontjának azt tekintjük, hogy oké, feltételezzük, hogy vannak szellemek, akkor az általam ismert elméletek és különböző infók alapján nem előre beírt kód az, hogy egy szellem mondjuk nem tudom, rossz szándékú.
2: Igen, de hogy egy kicsit a kérdésről is beszéljünk, hogy miért veszélyesek, talán...
0: Imádom ezt a játékot, ezt a fejvonyírat.
2: Talán azért, mert nem tudom, ilyen... félelmet okozhatnak az emberekbe, és akkor az embereket...
1: Ijesztően nézhetnek ki, halálod,
2: az embereket
1: persze.
2: Megrémiszti, paranoia, ilyenek. Most, ha akarok egyszerűen válaszolni erre, az egyébként igen,
0: hogy
2: a kérdésre.
0: Van, aki azt mondja, hogy így beléd száll a démon, és akkor meg keresed az exercise bookot, meg nem tudom. Tehát, hogy az ilyen jellegű történésektől tartanak, tudod?
2: Igen.
0: Szerintem ez is benne van.
2: Pontosan.
0: Azt hiszem, ezt megválaszoltuk. Lóca, dobj egyet, kérlek.
1: És még csak nem is kell csalnom fej.
0: De milyen jó, hogy ezt így elmondom, hogy szoktál?
1: Nem, amúgy egyébként nem szoktam, csak hogyha nagyon sokszor ugyanaz dobom.
0: Tehát szoktál!
1: Nem szokott ez megtörténni, de ja, hogyha jó. Nagyon sokszor ugyanaz dobnám, akkor lehet elnyomnám.
0: Harti!
2: Na, hány mutációval lesz a szöcskéből ló?
0: Mi van?
2: Legyen egy másik kérdés inkább.
0: De várj, ezt most már akarom érteni.
1: Most az evolúcióra akar utalni.
0: Nagyon furcsa evolúció az, ahol a szöcskéből ló lesz.
1: De nem ló, hanem mondjuk el tudom képzelni, hogy a lónak egy tovább példánya.
2: Szerintem
0: ennyire semmiről beszélni, tehát hogy nincsen tartalma beszélgetésnek, de még így is mutatjuk, hogy rettentően ostobák vagyunk. Tehát ez a legjobb, hogy bármiféle konkrétum mellőzése mellett vagyunk képesek tanúbizonyságot tenni az önnön verbális és lexikális szegénységükről. Csodás! Na, próbáljuk meg megválaszolni a kérdést. Mire gondolhat itt mutáció alatt? Hogy amikor ilyen génmódosítások történnek, és akkor nem tudom, próbálnak génmódosítással elérni mondjuk egy nem tudom, nagyobb tojástojó tyúkot? Hány ilyen kell ahhoz, hogy az öcskéből ló legyen, ez a kérdés?
1: Na, én azért gondoltam az evolúcióra, mert ugye tehát a dinókból lettek nagyon hosszas idő távlatban a madarak. Hát, a dinók, a gyíkok,
0: bizonyos
1: és a madarak azok közeli rokonai.
0: Igen, talán ez ugye a legpontosabb, igen, hogy a mai élő állatok közül a legközelebb génállomány, meg ilyen dolgok tekintetében valószínűleg a legközelebbi rokonai, nem tudom, a T-rexeknek azok a mezei tyúkok. Tehát ez talán így közelebb van a valósághoz.
2: Hát kvázi az, hogy hányat kell lépkened visszafele ezen a evolúciós családfán, hogy eljuss el a lótól a szöcskéig?
1: De nem tudsz visszafelé! Tudsz, mert ők egy időben léteztek.
0: Nem tudsz visszafelé!
2: A ló és a szöcske, vagy a...
0: Ezek léteznek. Visszasírom a szellemes kérdést, vagy legalább a cickósat. Nem lehet egy lépkedni a lótól a szöcskéig, nem egy ág. Tehát, hogy nem következik egyikből a más.
2: Ennyi volt a kérdés.
0: Ne folytassuk.
2: Egyébként szerintem a válasz az, hogy nem lehet.
0: Igen, én is így gondolom. Na dobj egyet.
1: Megint fejed dobtam.
0: És Luca azira gondolja, hogy hazudik, hogy már mutatja nekünk, és tényleg fejed dob. Harti, ismét te jössz.
2: Jaj. Na. A boltokban a termékek állandó átrendezésének a vásárlók bosszantásán kívül van egyéb értelmes célja is?
0: Abszolút van.
1: Mi?
0: Hát az, hogy ha te megtanultad, 10 évig ugyanott van minden, ezt
1: ugyanott
0: pont
1: keresed.
0: Tudom. Igen, hogyha te tudod, hogy én lemegyek tejfölért és cukorért és nasiért, akkor te tudod előre, hogy 10 év ugyanott van minden, célirányosan odamész a tejfölhöz, odamész a cukorhoz, odamész a nasihoz, kimész, fizetsz, pont annyit vettél, amennyit akartál. Ha viszont átrendezik a boltot, akkor ugye keresed, körbemész, és közben meglátod, hogy jó, le van akciózva a sóletkonzerv. Nini, hát mennyire jó csú a műzli most. Egyébként megkívántam a, nem tudom, csoki süteményt, ami ki van rakva a hűtőpultba, és mivel bolyongsz és keresed a dolgokat, ezért aztán több dolog kerül. Egyszerűen a nagyszámok törvény alapján több akciót látsz, nagyobb az esélye annak, hogy valamelyik akció meggyőz téged, vagy valamelyik terméknek a csomagolása, vagy bármi a reklámja, és egyszerűen több dolgot fogsz beletenni a kosaratba.
1: Igen, egyébként az akciós termékeket, azokat előszeretettel helyezik ilyen láthatóbb helyekre, és hogyha ott neked egy ilyen olyan terméked volt, amiért mindig is oda jártál, mondjuk az első sorba Lisztért, ott most egy akciós terméket fogsz látni, akkor valószínűleg igen, azt lehet, hogy megveszed.
2: Ezzel vitatkoznom kell. Én az a bolt, ahova járok, ott rendszeresen átrendezik, mindig valahova máshova kerül, de nem úgy, hogy de teljesen másik szekciójában a boltnak, hanem csak hárommal arrébb rakják, hogy két ilyen kis kinyitós ajtóval arrébb, és kettővel lejjebb. Igen, mert amit a Peti mondott, hogy én is ilyen izommemória alapján működöm, bemegyek a boltba, és akkor megvannak az alaptermékek, amiket mindig tudom, hogy honnan kell levenni. És a nagy részük általában ugyanott marad, bár az egy nagyon fontos különbség, hogy én úgy vásárolok, hogy az összes soron végig megyek, egyet kivéve, mert az nagyon nem érdekel.
0: És csak előre tudod, oda nem megyek semmiképp. Egyszerűen már az apám és a nagyapám is konzervgyűlölő volt. Én nem, a vasokat nem teszem a lábam.
1: Ez a vegán termékek sora.
2: Nem, ezek a háztartási cikkek olyanok, ahol a tusfürdők, a vécépapír.
0: Na jó, ezt mondjuk.
2: De ennek csak az ok, hogy máshol vásárolom.
1: Ja, persze, mint ahogy Eurovízión is tapasztalhatunk. De használhatod. De, volt, csak ti nem akartátok használni. Volt a szálláson is, nem lehetettek el fürödni, hogy észrevegyétek.
2: Hát be nem volt túlsúr, de mondom, minek menjek oda?
0: Új kérdés! Nem vagyok hajlandó tovább hallgatni az ekézésünket.
1: Most lehet, hogy csalnom kell, mert megint ugyanazt dobtam.
0: Jó, legyen akkor ez még egy utolsó kérdésünk ebben a témakörben.
2: Akkor
0: fejben.
1: Olyat válasz ki.
0: Na.
2: Ebben a melegben nem kapok levegőt, de anyámat is kérdeztem, ő kap. Miért nem kapok rendesen levegőt?
0: Ez így az összeset anyád. Túl közel ültek egymáshoz, anyád érted úgy működik, mint egy ilyen szélturbina. Te viszont ugye próbálod keresni az oxigén molekulákat, de nincs. Tehát vákum képződött tulajdonképpen. Észrevetted már, hogy anyád akkor a levegőt szippant, hogy így hozzácsapódsz a halántékához? Ilyen volt már? Ez valószínűleg a vákum következtében van. Szólj anyádnak, hogy ne legyen ilyen torkos, ha levegővételről van szó.
1: De ez annyira hasonló, amit te meséltél pont, Harti, hogy te a szélben nem kapsz levegőt.
2: Igen, ez nagyon furcsa együttállás.
0: Én azt hittem, hogy lezárjuk már ezt a maiad, és tényleg kiderül Hartinek egy újabb defektusa. Mi van? Nem kapsz levegőt a szélben?
2: Nem. Ha egy bizonyos sebesség fölött van a szél, és nem megfelelő levegő fúj, akkor valahogy kifújja a számból a levegőt, és így nagyon
1: nehezen tudok levegőt venni a száján.
2: Így fuldoklom, így...
0: És ilyenkor az van, hogy így északi irányú szél fúj 60 km/h sebességgel, te viszont maximum 40 km/h kapsz levegőt, ezért 20 km/h ugyanabban az irányba kell futnod, mint a szél, és akkor ugye pont be tudod szívni a 40-es különbség
2: miatt. Nem kapnak levegőt, igen. Olyan vagyok.
0: Annyit látsz, hogy Harti a parkba sprintel, hogy levegőt kapjon, kellő sebességre felgyorsuljon. Nem tudom. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én ezt tudtam érdemben
1: rajta. Én még megkérdezem a szomszédot is, hogy ők vajon kapnak levegőt.
0: Két dolog lehetséges egyébként, hogy nem tudom, anyád bőrlégzéssel működik, és valójában nincs oxigén a szobába, vagy nem tudom, fotoszintetizál. De nem, ha fotoszintetizál, akkor te pont, hogy kapnál levegőt.
2: Vagy egy vákumkamrában éltek.
0: Esetleg ez lehet. Hívjatok oda egy harmadik embert, ha ő is kap levegőt, akkor veled van a baj, menj el orvoshoz, ha ő sem kap levegőt, akkor anyád menjen el orvoshoz. Ezt tudom javasolni erre a kérdésre. Na. Ennyi időnk volt mára, viszont még van egy icipici időnk, csak ha már a Harti megérkezett ebben a műsorban, én mindenképp szeretném megkérdezni, tehát most vagy itt, nem fogunk innentől különösebben nagy promót csinálni, meg ilyesmi, de itt ez a műsor ez mindig arról, hogy arról beszélgetünk, ami velünk történik, és ugye minket most nagyon-nagyon erőteljesen tematizál ez a bizonyos buli, amit mi tartani fogunk majd a Dunapart Festen, meg utána a Művészetek Völgyén is, és én már amúgy tök sokszor itt szerepeltem színpadon, meg műsort vezettem, meg mit tudom én, ilyen olyan dolgok. Neked azért olyan nagyon nagy rutinod ebben még nincsen. Ez a teljesítmény, ez látszik is. Nem viccel, nem ezért hoztam. Nem ezért hoztam be.
1: Tök jól csinálod.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy benned milyen érzések kavarognak most tényleg tök őszintén, hogy ott vagyunk, hogy jövő héten ilyenkor 24 órán belül leszünk a életünk legnagyobb eseményéhez kb.
2: Őszintén? Bennem két dolog van. Egyik az a borzasztó fáradtság, ami ezzel jár.
0: A másik pedig egy kőbányai, ami motivált, hogy eljöjjek műsort vezetni.
2: Nem, az utána majd. Szóval igazság szerint elképesztően fáradt vagyok. Egy kicsit már kezdte le lenni a hócipőm, de ilyenkor mindig arra gondolok, hogy tavaly mennyire jó volt az, amit csináltunk, és mennyire jól éreztem magam, mennyi adrenalint kaptam ettől az egésztől, és ez egy egészen fenomenális élmény volt. A másik, hogy egyébként nagyon régóta szerettem volna kipróbálni magam ebbe, és ez egy nagyon jó lehetőség volt, és egy kicsit így még jobban beleszerettem, mint előtte. Szóval izgatott is vagyok, de várom, hogy egy vége is legyen. Szóval ez egy nagyon furcsa kettősség. Ennyi dolgozol valamiért, és valahogy mégsem úgy várod, mert hogy azt várom már csak, amikor fölállok a színpadra. Azt, ami addig van még hátra, az a rengeteg munka, mert azért itt még nincs vége a mai nappal a feladatunknak, na azt nem várom, Ellenben a fellépést, azt igen.
0: Érdekes, mert bennem amúgy meg egy ilyen nagyon erőteljes félelem van, de nem a fellépés. A fellépésben tök biztos vagyok, hogy mocskosul jó lesz. A félelem azt tudod, mire irányul. A...
2: Hogy nehogy berúgjál.
0: Igen, igen, hogy nehogy az, hogy nem találok fel a színpadra, úgy kell felrakni, mint Demi Rózsi. Nem szóval, hogy a, nem, ezek csak vicces parábigi pletykák és mémek alapján mondtam. Én magam nem tudom, hogy Demi Rózsival valóban ez a helyzet. Hazudtam. Szóval, én attól félek, hogy július 5-én mi lesz. Mert hogy egy éve rajta vagyunk ezen. Tulajdonképpen egy éve heti rendszerességgel leszünk, megjut ez a sztori, rakunk bele folyamatosan melót, és egy ponton pedig ez majd így elmúlik, és lesz egy ilyen nagy üresség, ami majd tátong a helyén, és én ettől nagyon félek, hogy ezt hogyan fogom tudni kezelni. A buli az mocskosul jól lesz, illetve nem félek, ha valamiben ennyi munkát raksz, akkor az már csak ha a szerencsefaktor, ha valamit elrontasz, a szerencsefaktornak köszönhetően akkor is össze fog állni, meg olyan energiák lesznek, ott lesznek a hallgatóink, ott lesz egy rakás barátunk, ott lesz egy rakás fesztiválozó, szóval én igazából nagyon élem, attól félek, hogy utána hogyan fogok tudni megbirkózni azzal az irtozatos afterparty depresszióval, ami vár ránk.
2: Hatalmas hiány lesz az életünkben, ez egész biztos.
0: Na de, hogyha szeretnétek tudni, miről van szó, akkor majd ott, Tali, július 4-én. Többet nem fogjuk itt promózgatni, amúgy már nem is az a célja, csak tényleg ezzel igazából foglalkoztat minket mostanság, hogy ezért gondoltam, hogy erről beszéljünk. Harti, nagyon kösz, hogy jöttél.
2: Köszönöm a lehetőséget.
0: Luca, neked is nagyon kösz, hogy te jársz dolgozni ellentétben Zolival.
1: Hát, köszönöm szépen.
2: A munkahőse.
0: Abszolút az.
1: Hónap dolgozója.
0: Ez volt már a talpon álló. Találkozunk hétfőn, addig is pedig nagyon sok folyadékot igyatok, meg legyetek árnyékba, és amúgy meg menjetek strandolni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Tali legközelebb. Talpon álló Spotify, talpon álló Rádió Insta. Csá, jó hétvégét.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Ez volt már a talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Sziasztok, Pénzes Máté vagyok, ez pedig a Rádió Café. Hallgassátok!
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
7: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Pszichedelikus Rock Fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
8: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP. Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Hőség 41 fok is lehet a hétvégén, a szomszédos országokban is tombol a kánikula, keresik az ország legjobb fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyakunkon az év legveszélyesebb hőhulláma. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos elmondta, holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, a csúcs hőmérséklet pedig több napon át 38-40 fok körül alakulhat. A szakember azt kéri, hogy délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, ígyunk elegendő folyadékot, és fokozottan figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, valamint a környezetünkben élőkre. A hőség idején vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Ha a hétvégén Horvátországba vagy Szlovéniába indulunk, érdemes felkészülni az extrém hőségre. Több térségben vörös riasztás lesz érvényben. A hőmérséklet helyenként akár a 39 fokot is elérheti. Szlovéniában akár új júniusi melegrekord is születhet, miközben Horvátországban a nappalok mellett az éjszakák is a rendkívül melegek maradnak. A hatóságok arra kérik a lakosságot és a nyaralókat, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg maradjanak árnyékban vagy hűvös helyen, fogyasszanak elegendő folyadékot és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Még lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiban. Az egyhetes bentlakásos programok között légierős, búvár, páncélos, túlélő és lovas hagyományőrző táborok is szerepelnek. Az idei újdonság pedig a dróntábor. A 12 és 25 év közötti fiatalokat katonai bemutatókkal, csapatépítő programokkal és gyakorlati foglalkozásokkal várják. Több helyszínen még vannak szabad férőhelyek. Holnap rendezik meg Hajdúszoboszlón az évfagylaltja versenyt. Az ország legjobb cukrászai mérik össze tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben is végignézhetik, hogyan készülnek a fagylaltok, mondta rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnöke.
4: Minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. Gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
9: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
5: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádiókafén, ez a Kulturrali Mezei Dániellel és Pár Julcsival.
2: És Kovács Gergővel, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Nem tudom, hogy titulusként mit mondjunk a nevedhez, mert azért sokféle megjelenésed van a kultúra különböző szegmenseiben.
1: Így van, azon túl, hogy zenész vagy, és egyébként jazz szaxofon szakon végeztél a Zeneakadémián.
3: Így van, nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát igen, zavarba szoktam lenni ettől, hogy most milyen titulust kapjak. Ez most pont az egyik lemez megjelenés kapcsán, ez egy ilyen hosszabb dilemma volt, de hát igazából...
2: Bajba vagy látom.
3: Nem, a legegyszerűbb, ha mégiscsak azt mondom, hogy zenész.
1: Igen, most, hogyha a Magyar Költészet napjára rá szeretnék kapcsolódni, akkor a Minek nevezzelek sor jutott eszembe Gergőről, mert egyébként tényleg nagyon nehéz úgy magadra, vagy magadat egyetlen definiálni, hogy egyébként elképesztően sokféle dolgot csinálsz.
2: Egyébként ugye azért említjük a Magyar Költészet napját, mert itt a Rádiókafén egész nap ezzel foglalkozunk különböző megjelenésekben, ugye április 11-én József Attila születésnapját ünnepeljük, és a Magyar Költészet napját. Tudtok fejből verseket?
1: Talán még igen.
2: Amúgy
1: pont József Attilát nagyon szeretem.
3: Részleteket mindenképp.
1: Mondjuk egy-egy haiku is még így befogadható.
2: Egy verszakot mondja mindenki, kedvenc versében.
1: 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám, mint gyönge lányt, kit odaintik. Elnyújtoztál a halál oldalán. Hú, ezt nem folytatom, inkább.
3: Én nem vállalom.
2: Én tudok ilyet, hogy gyere, úristen, nézd meg, itt vagyok.
1: Aha.
2: Tudom, előtted el nem sápadok, amit adtál, megvan éppen, vedd el, és csak hitegettem magam a neveddel. No, ez egy kicsit komor felütés, tehát vidámabb nincs.
1: De nem baj egyébként ez a komor felütés, mert egyébként, hogyha a zenére visszakapcsolunk, akkor azért az a sokféle tartalom, ami a zenében megjelenik, főleg azokban az izgalmas és kísérleti műfajokban, amiket Gergő képvisel, akkor azért a költészet, tel tudunk párhuzamot vonni, hogy azért nem mindig a világ legszebb pillanatait és momentumait akarja megragadni a zene.
2: Hagy olvasok itt föl valamit, Gergő, fogsz beszélni, ígérjük, de Julcsi átküldött nekem egy cikket a praje.hu oldalról, hogy a forrás megjelöljük, mert elég sok mindent elárul arról, hogy milyen komoly vendég érkezett hozzánk. Rád nézek, és nagyon szerényen mosolyogsz. Kovács Gergő 2011-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, jazz szaxofonosként, majd a Hágai Királyi Konzervatórium elektronikus zeneszerzés szakán folytatta tanulmányait. Bár legtöbben a budapesti szabadzenei szintér fontos tagjaként ismerhetik, egyedi sokszor valóban a kísérletezésen alapuló zenei világa mellett könnyedén mozog a műfajok között, legyen szó a Kék Nyúlban, vagy akár az ID Mafia zenekarban való részvételéről. És akkor még a Kovászt nem is említettük.
1: Bizony. Szóval... Mesélsz nekünk egy kicsit a Kovászról. Ez a legfrissebb projektet, formációt, amit még a saját egy kis nyelvi trüvállyal még a saját nevedre is vettél.
3: Igen, ez a név, ez úgy született, hogy Megyes Ádám trombitás kollégám, aki szintén az Ári Mafia tagja. Egy zenekari tagnak az esküvőjén ültünk kinn egy gyönyörű szép nyári napon, és igazából nevetgéltünk azon, hogy milyen idiótabb nevet lehetne adni a zenekarnak, és mindig ez volt a poén, hogy na de te nem lehetsz olyan, hogy magadról nevezed el a zenekart, mert hogy az milyen már, és akkor erre mondta ő, hogy persze, akkor ne legyen Kovács, akkor legyen Kovász. És közben persze jót rögtünk először, aztán úgy belegondoltam, hogy igazából mennyire szép kép ez, mennyire jól kibontható metafora ez a név, és megragadtam ennél.
1: Tehát akkor végül is betalált Ádámnak az asszociációja, mert hogy a kovász az azon túl, hogy egy fontos alapanyaga mondjuk a kenyérkészítésnek, egy olyan baktérium, ami tulajdonképpen előemészt. És ez az előemésztéssel neked azért van egy filozófiád, nem, Gergő?
3: Igen. Ugye nagyon sokféle anyag is bekerülhet egy adott kovászba, és az ugyanaz a kovász lesz, de mégis egy folyton változó, élő valami, ahogy már ilyen nagyon, nagyon megtisztelően és kedvesen mondtátok itt, hogy mennyiféle műfajban mozgok. Ez a sok-sok-sok hatás, ami engem ért, ez a sok információ, amit kaptam, ez a sokféle kultúra, amit kaptam, ez most ezen a ponton egy picit így hagytam, hogy így szépen bugybarékolja, mint a kovász így életre keljen, és nem tudatosan próbáltam meg ezeket a dolgokat kontrollálni, hanem tényleg hagytam, hogy organikusan kijöjjön belőlem úgymond az elmúlt 15-20 év, és ebből született meg ez a valamilyen, talán merhetem azt mondani, egy picit sajátos zenei világ.
1: Abszolút sajátos. Na, álljunk bele.
2: Álljunk bele, de ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, mert szerintem nagyon sok ember úgy éli le az életét, hogy pont ezt nem hagyja, amit te most elmondtál, hogy rááll egy útra, csinál valamit, és közben nem áll meg úgy igazán, és hagyja, hogy egy picit megnézze, hogy ki is ő valójában, mi az, ami érdekli, mi az, amit szeretne megmutatni, vagy nem megmutatni, de megélni, és hogy ez egy nagyon, most, hogy még a pszichológiát is belevegyük ebbe a beszélgetésbe, ez egy nagyon fontos, főleg te ilyen 40 év körül teszed mindezt, tehát ezt szokták mondani, hogy ilyenkor még lehet újra kezdeni.
3: Igen, és ez az a kor, ahol a kortársaimmal már a pszichiáterek és orvosok felüli impulzusokról beszélgetünk, szinte minden második témán kezd, de egyébként rátaláltál, mert egyébként pont egy rövidebb pszichoterápia előzte meg ezt az élményt, és nem szerencsére nem
2: volt az orvos.
3: Egyébként szeretettel ajánlom Kemény Katalin,
1: de ez itt a reklámhelye.
3: Semmilyen ilyen súlyos dologra nem kell gondolni, de pont ezek azok az apró dolgok, amik tulajdonképpen csak egy picike pöcköt kell átkattintani az ember fejében, és akkor ebből meg tud születni egy valami, ami aztán szépen már fejlődik magától.
1: Elmeséled azt, hogy mik azok az összetevők, ami a te kovászodban összegyúródik, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanabból a kovászból kezd el valami kenyérfélét összeütni.
3: Kezdjük ott, hogy valamelyes családilag is hozom a zenét, tehát édesapám a Csongrádi Fuvozenekarnak a karnagya volt. Húha, sok, tán 30-40 évig, én ebből 10-et töltöttem a zenekarban aktívan, tehát eléggé adott volt a zene a családban, mindkét testvérem játszott fuvos hangszeren.
1: Nagyon nem volt ezek szerint más választásodunk. Igen.
2: Tehát verni kellett érte, vagy választottad?
1: De vonós az úgy nem jöhetett.
3: Hát ez úgy történt, hogy amikor a hangszerválasztás volt az általános iskolában, akkor jött a vonós tanár, mester tulajdonképpen, és minden gyermeknek megnézte a kezét, és amikor hozzám ért, akkor így rákoppintott az orrodra, hogy téged már ismerlek, és tovább ment. Tehát tulajdonképpen ez le volt bundázva, hogy itt velem mi lesz.
2: Nem adták meg a lehetőséget.
3: Egyébként nyilván ezt persze most könnyen mondom, de tényleg nem bánom, hogy fuvos hangszereken viszont sokfélén tudtam játszani, tehát sokat furiáztam, ami legtöbb zenésznek egy ilyen előképzőnek tűnik a komoly hangszerek felé, de hogy például édesapám, ő furiát is tanított, és voltak furia kvártettjei, tehát hogy a kamarazenélésben már nagyon-nagyon pici koromban is bele tudtam kóstolni, és ez azért egy nagyon-nagyon fontos élmény volt. Tehát múlt az idő.
2: Még mindig Csongrád.
3: Klarinétozás lett. Nagyon szerettem volna szaxofonozni. Volt a Széchenyi Éva nevű nagy darab, nagy szájú, ilyen vagány csaj, aki tenor szaxofonozott, és hát tényleg, tehát az a hangszer az egy őrület. Tehát, hogy nem véletlen itt a stúdióban összetalálkoztunk ugye kollégákkal, és amikor kimondtam ezt a szót, hogy szaxofon, akkor mindenki azt mondta, hogy és tényleg azért a szaxofonnak van egy ilyen ereje, és hát az engem is letaglózott, és hát azt az információt kaptam, hogy nekem klarinétozni kell. mert hogy a szaxofonozás előtt muszáj klarinétozni. Ez egy nagyjából 10 évvel később kiderült, hogy azért volt egy kis turpisság, ugye amikor a bátyám kezdette fúvós hangszeren játszani, akkor ő trombitált, én amikor elkezdtem klarinétoztam, és amikor a húgom elkezdett, akkor ő szaxofonozott, és akkor itt vált egy picit gyanúsá a dolog, és akkor rájöttem, hogy hát ugye amilyen hangszer hiányzott a helyi fúvószenekarból, a felé
1: azt
3: lettünk
1: betöltöttétek terelve. Családilag.
3: De ezt most így mai fejjel egy pillanatig se bánom, mert nagyon jó alapokat adott ez nekem.
2: És hogy lett ebből Liszt Zeneművészeti Egyetem?
3: Hát ez úgy lett, hogy természetesen elindultam fizikus szakirányba.
1: Annak rendje módja szerint.
3: Ahogy ezt egy zenésznél
2: bocsánat,
3: élik.
2: Bocsánat, hogy de hogy hallgatlak, neked még 60 évnél is lesz egy újragondolásod.
3: Benne vagyok. Nem, radikálisan nem, de az minden ilyesmiben benne vagyok. Szóval fizikus szakra akartam menni, elkezdtem Csongrádon a gimit, aztán átmentem a Szegedi Ságvári gimibe, az egy jó kis versenyistáló volt, az egómat is azonnal helyre tette, tehát hogy láttam olyan fejeket, akik a fizika diák olimpián így a döntőjében voltak, szóval így azért ez nagyon jót tett, de hát ez egy erős suli volt, tehát adva volt, hogy fel is vesznek az eltére fizikus szakra, és addigra már úgy erősen vízketett ez a zenélés dolog, elkezdtem ilyen kortársaimmal jazz-szerű dolgokat csinálni, hát fogalmunk nem volt, hogy mit csinálunk, csak csináltuk. Egyébként gyönyörű időszak volt. A mai napig, hogyha visszahallgatom a 16-17 éves korunkból a felvételeket, akkor valahol a sírva röhögés és a meghatottság között oszcillálok, tehát egyszerre nagyon-nagyon röhelyes, és egyszerre nagyon gyönyörű, hogy mikre rá tudtunk találni már akkor.
1: Egyébként az is nagyon gyönyörű, csak hogy ott is van egy visszakanyar az életedben, hogy akikkel együtt indultál zenekar, azért abból az egyik tag újra itt van a kovászodba, visszakeverve Pozsér Máté, aki jazzzongorista, és különféle szintetizátorokon adja hozzá a maga összetevőit a kovászodban.
3: Ővel 6 éves korunk óta ismerjük egymást, és hát el lehet képzelni, hogy ez mostanra a minden, ami rossz, és minden, ami jó, az megtörtént.
1: Megvannak a saját patológiáit.
3: Igen, és ettől gyönyörű, hogy szokták mondani, ugye, hogy nem azért vagyok a barátod, mert olyan vagy, amilyen, hanem annak ellenére. De hogy a viccet félretéve, igen, ez egy nagyon-nagyon mély és szoros kapcsolat, és egyébként annyira szoros, hogyha szabad egy ilyen kis kanyart beletennem, hogy az egyik alterülete a mostani tevékenységemnek a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanítok, és hát ő tulajdonképpen a fél felettesem, hogy úgy mondjam, tehát ő a tanszakvezető most ott.
2: De visszatérve a Zeneakadémiára, milyen szakirány volt, hogy kell elképzelni a tanulmányaidat?
3: Tulajdonképpen ebből az időszakból szépen lassan kirajzolódott az, hogy engem mégiscsak jobban érdekel a zene, és akkor csináltunk zenekarokat, és tulajdonképpen a teljesen standard út volt, tehát beiratkoztam ennek a Bartók Béla gimnek, a szakgimnáziumnak az elődjébe, érettségi utáni egy éves képzésben vettem részt. Valahogy szerencsémre fel is vettek, ezt azért mondom, mert igazából nem álltam még akkor szerintem teljesen készen rá, de hát teher alatt nő a pálma, úgyhogy összejött, és igazából ennyi, hogy valahogy egy ponton túl egyértelművé vált, hogy engem ez mozgat annyira, hogy hajlandó legyek minden mást feláldozni, és hát ez a mai napig így.
1: Oké, de hogy még mindig csak ott tartunk, hogy van egy erős kamarazenei élményed már kisgyerekkortól, ami tényleg egy nagyon-nagyon meghatározó dolog. Egyszerűen az egész szemléletét az embernek, a viszonyrendszerét a zenéhez kialakítja az, hogy másokkal együtt.
3: Így van.
1: Képesnek lenni másokkal együtt, kölcsönhatásban elképzelni a zenét. Aztán jött a jazz, de azért Gergő, te nagyon elkanyarodtál a jazztől, vagy hogy így, ha lehet ilyeneket mondani, hogy azért tudtál ellenpontokat dobni erre a műfajra is, és nem csak erre.
3: Igen, a jazzen belül már viszonylag korán az avantgárdabb irány érdekelt, és egyébként a Elek Pisti nevű szaxofontanárom foglalta össze, hogy Oda mentem úgy, hogy csak az avantgárd érdekelt, aztán az egyetem alatt szépen megtanultam, amit kellett, de az egyetem végére már megint csak az avantgárd érdekelt. Tehát valahogy így sikerült egy évet bejárni, és hát az egyetem alatt szerencsére, tehát igen, hogy miért fontos egy egyetem, mert hogy nyilván az a rengeteg tudás, amit kapunk, az is nagyon fontos, de hogy milyen kapcsolatok szövődnek az egyetemen, kikkel találkozik az ember, és ez hogy határozza meg a későbbi életét. Hát ez nem titok, hogy rám óriási hatással volt a Dress Mihálynak a zenéje. Volt egy időszak, amikor még fizikus koromban, hogy hónapokig gyakorlatilag minden budapesti koncertjén ott voltam. Gyakorlatilag ő indította be nálam a népzene iránt érdeklődés, és az egyetemen volt ilyen lehetőség, hogy járjunk népzenei, úgymond mellék főtárgyra, tehát hogy hangszeres órákra áthallgathattunk. Hát ez a dolog egy picit elfajult, mert találkoztam Tárkány Kovács Bálinttal, aki ugye meglátta bennem ezt a potenciált, hogy itt van egy improvizáló zenész, aki érdeklődik a népzene iránt.
1: Itt van egy avantgárd fickó, aki még a népzene iránt is érdekel.
3: Itt van egy bolond ember, aki annyira őrült, hogy hajlandó erre, és meg hát ugye ő is kellően őrült, úgyhogy ez így klappolt. Volt egy énekesnő is ebben a csapatban.
1: Volt, emlékszem rá én is.
3: Valahonnan ismerős. Fári Bocsinak hívták. Igen. És hát igen, ez egy egyszerre volt egy brutális mély víz, mert hát hogy mondjam, ők se kíméltek a feladatokkal szerencsére, tehát nagyon-nagyon gyorsan fel kellett kötni a katyát, hogy azért itt rengeteg tájegysége van a népzenének, nagyon sok tánca, tehát egy brutális méretű tudás az, ami a népzenészeknél van, és hogy ebbe én így kapkodva próbáltam belevetni magam, meg hát ennek azért a mellékes, vagy hát nem is mellékes, járulékos dolgaiban, mint például ugye a táncházak éjszakai élete, és a többi, és a többi. Tehát, hogy gyönyörű időszak volt ez. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez a három irány, ami így meghatározta az egyetemi éveimet.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, itt a Rádió Cafén a Kulturallit hallgatják. Kovács Gergő zenész a vendégünk, aki lehetett volna fizikus, lehetett volna jazzzenész, lehetett volna Dr. Kovács Gergő, és erről is beszélgetünk majd hamarosan,
1: bocsánat.
2: Maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
4: Újra itt vagyunk a Kulturalliban, a Rádió Cafén. Vendégünk Kovács Gergő zenész, és még sok minden más is, hogyha velünk tartottak a műsor előző felében. Itt van velünk Mezei Dániel, és természetesen Pár Julcsi is. Mi faggatjuk Gergőt, hogy hogyan készül egy igazi avantgárd kovász, vagy nem is tudom, hogy az avantgárd az egy jó kifejezése erre. Az egyetemi éveidnél hagytuk abba, de azért te még sok irányba folytattad az egyetemi képződést, elmentél Hágába elektronikus zeneszerzést tanulni, és egyébként művelni is, rengeteg alkalmazott zenével foglalkozol, animációs filmekhez, dokumentumfilmekhez írsz zenéket, tehát mint alkotóművész is nagyon erősen jelen vagy a szakmában.
5: Szokták mondani, hogy kovász ember, Szarvas Jóska, ha jól tudom, ő szokta mondani, hogy ő, amikor az őrségbe megérkezett, akkor találkozott ilyen, és ő maga is egy picit olyanná vált. Te annak érzed magad? Tehát ha már az együttesed nem most a legújabb kovász, akkor te az vagy?
6: Nagyon nehezen minősítem, vagy jellemzem így magam, úgyhogy erre egyszerűen, vagy röviden azt tudom mondani, hogy nem tudom. Hosszabban azt tudom mondani, hogy nagyon sok energiát fektettem abba, hogy rugalmas tudjak lenni. Rugalmas az idővel, rugalmas stílusokkal, rugalmas a hangszerekkel, és lehet, hogy ez valami ilyesmit eredményez, de ez nem... Még azt állítanám, hogy ez sem volt tudatos, ez a rugalmasság. Inkább belevetettem mindenbe magam, ami érdekelt, és abba úgy rendesen. És akkor ennek valószínűleg ez az eredménye.
4: Igazából azzal, hogy te rugalmassá válsz, azzal talán rugalmasíthatod is a környezetedet, és talán ez a kovásság, ez arra is, most itt nagyon a rugalmasságra mentünk rá, de szerintem kovász ember az mindenképpen egy impulzív valaki, aki megmozgatja maga körül, vagy magával együtt az eseményeket, másokat. Kicsit nekem az improvizáció is eszembe jutott, hogy úgy reaktívvá teszed a környezetet. Ebbe így lehet, hogy jobban bele tudsz helyezkedni?
6: Ebbe teljes mértékben a John Butcher nevű kiváló szaxofonos, aki egyébként fizikus doktor.
4: Bázi, vannak itt utak.
6: Neki van egy olyan szövege, aminek az a címe, egy 13 egyszerű mondat az improvizációra, és ebben az egyik ilyen tétel mondat az, hogy

0: követel meg az embertől.
1: És szerinted ez az eszköztár, amit a zenétől, meg főként az improvizált zenétől kialakítottál magadban, azért sok évet eltöltöttél most már improvizációs zenei közegben, ez úgy hatással tud lenni az átlag ember Kovács Gergőre is, aki él egy társadalomban, van egy családja, vannak kollégái, akár hatással tud lenni nagyobb globális folyamatokra?
0: Hát rám azt kell, hogy mondjam, hogy brutális mértékben nagyon erős személyiségformáló hatással van, volt, lesz rám ez a dolog. Ugye egy ilyen nagyon erősen egymásra utalt zene ez, nagyon-nagyon rugalmas, bármi megtörténhet, de mégis olyan alapvető emberi értékekre épül ez, mint a tolerancia, a bizalom, a koncentráció, az odafigyelés, tehát gyakorlatilag olyan általános, merem azt mondani, tulajdonképpen minden nagy vallás által elsődlegesnek ítélt értékekre épül ez a zene, ami szerintem én kimerem jelenteni, hogy jobbá teszi az embert.
2: Vártam, hogy mondod a kreativitás, nem mondtad.
0: A kreativitás az egy nagyon érdekes kérdés, és akkor itt most csalok egy kicsit, és rá kanyarodok egy picit a kutatásomra, ami már itt egy kicsit el lett hintve.
1: Vagy doktor, vagy nem doktor.
2: Igen, mert a Momin doktori iskola tagja vagy, ugye ott.
0: Igen. 3 évet már
2: PhD elvégeztem. Hallgató.
0: Nem PhD, én szerettem volna PhD-s lenni, de DLA, igen, ez egy érdekes kérdés, mert nagyon elméleti szinten akartam ezt megközelíteni, aztán úgy hozta az élet, hogy gyakorlati szinten kell megközelítenem. A téma az röviden és tömören a szabad improvizációban résztvevő felek közötti viszony vizsgálata mesterséges intelligencia segítségével. Sokkal-sokkal egyszerűbb és sokkal profánabb egyébként a gyakorlatban, mint ahogy ez esetleg hang. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amikor szabadon improvizálunk, akkor ugye az a fajta kommunikáció, ami alapesetben a zenészek között előre megtörténik, legyen az kotta, legyen az megbeszélés, legyen az hagyomány, azt egy kicsit elfelejtjük, de az együttzenélés által szükségszerűen megtörténik, tehát nem arról szól, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és csak a káosz történik, hanem pont amiket mondtam, hogy ezek az értékek mozognak, ezek a jó tulajdonságok dolgoznak az emberben, és ezáltal kreálunk valamit, ami az abban a pillanatban, abban a zenei pillanatban aktuális nyelv, vagy világ, ezt fogalmazzuk meg. És most csatolok vissza a kérdésre, hogy engem ez a kommunikáció érdekel, az együttműködés, és a kreativitás része az kevésbé. Tulajdonképpen ezzel...
2: Mert a kreativitás az ad hoc, és nem annyira az interakciókból jön elő, hanem benne van az emberben? Vagy miért? Nem értem. Most ez olyan, mintha a doktori vizsgálon lenne.
0: Nem. Ez. A doktori vizsgán erre azt mondanám, hogy az én kutatásom ezt a témát nem vizsgálja.
1: Viszont egy nagyon fontos kérdés egyébként, hogy honnan születik, vagy honnan bújik elő a kreativitás egyébként. Nyilván erre is lehet méréseket csinálni, meg vannak is, hogy kiben mennyi.
0: Én azt szoktam mondani a kutatásommal kapcsolatban is, mert azért ugye egy művészetet próbálunk valamilyen digitális eszközzel vizsgálni, ez mindig tökéletlen marad, és hogy én azt szoktam mondani, hogy szeretnék amennyit csak lehet megérteni abból, amit csinálunk, és a többi megmaradhat a varázsnak. És egy kicsit a kreativitással így vagyok, hogy számomra én azt hagyom, hogy az legyen a varázs.
1: Kreativitás egyébként mindenki számára adott alapvető alkotó erő, amin keresztül már rögtön a 0. napunkon, amit a külső világban töltünk, rendelkezünk és elkezdjük a kreatív hatóerőnken keresztül felépíteni a minket körülvevő világot, a minket körülvevő impulzusokból pedig a saját személyiségünket. Tehát ezáltal mindenki számára adott erőforrás. Az, hogy egyébként ezt egy valamilyen folyamatban hogyan tudjuk alkalmazni, az megint egy másik kérdés talán.
2: Jó, de végül is ezen most túléphetünk, mert hogyha te nem vizsgálod, mit vizsgálsz? Tehát, hogy magában a doktori munkádban mi az, amit vizsgálsz, és ez az együttműködés, amit te mondtál, hogy arra vagy kíváncsi igazából, hogy hogyan működnek együtt a felek a zenében. zenészek, a zeneművészek, az mi

0: pontosan ez a kérdés, hogyan tudjuk ezeket akár verbalizálni. Nyilván én nem a verbális részével fogok elsősorban foglalkozni, de hogyan tudjuk csoportosítani azt, hogy két zenész között éppen az adott pillanatban milyen a viszony. Ugye, hogyha nagyon hagyományos oldalról közelítjük meg, zenében alapvető viszony két szólam vagy két zenész között az imitáció, az, hogy uniszóna, tehát ugyanazt játsszák, ellenszólam, tehát ellenkező irányba mozog a dallam, direkt vagy ellenkező ritmusú, és akkor itt már ugye bejön az, hogy akkor az ellenszólam az lehet ilyen is, meg lehet olyan is, és akkor hirtelen elkezd kirajzolódni egy ilyen ágrendszer, hogy hogyan, hányféleképpen csoportosíthatjuk ezeket a viszonyokat, és akkor egyszer csak egészen bonyolultá válik, hogyha például ilyen szabad improvizációs zenéket próbálunk elemezni, és ezért gondoltam azt, hogy egy viszonylag nagyobb adatbázis létrehozásával és elemzésével tudnánk ezt úgy vizsgálni, hogy nem mi befolyásoljuk a zenei múltunkkal, a zenei felfogásunkkal ezt az elemzést, hanem hogy mit dob erre a gép, úgymond.
1: Ez egy izgalmas dolog, hogy a mesterséges intelligenciát is bevonod ebbe a dologba, bár ugye egyre többeket foglalkoztat ez szerintem a hallgatók közül is, hogy mit kezdjünk ezzel a mesterséges intelligencia kérdéssel. És most egy kicsit elkanyarodva a kutatásodról, azért látjuk azt, hogy nagyon sok szubkulturális zenei megmozdulásban aktívan jelen vagy és alkotsz, de azért látjuk azt is, hogy egy csomó mainstream csapatban, mint az Airi Mafia, vagy mint a Kék Nyúl muzsikálsz. Te hogy látod azt a kérdést, azt a pánik reakciót, amit egyébként sok zenészből kiváltott a mesterséges intelligencia széles körben elérhetősége, hogy mi lesz a jövője az élőzenének?
0: Nekem az a teljesen nem átgondolt és nem alátámasztott feltételezésem, hogy kicsit olyanná válik, mint a karóra meg a festmény. Luxus cikk lesz belőle. Tehát,
1: most gondolom, nem a Kázióra és Permarketek külső sorain megkapható festményekre gondolt.
0: Igen, azt le fogja generálni az AI.
2: Majdnem mondtam valamit, de aztán
1: én is inkább visszafogtam magam.
2: Tiszteletem a munkási bizottságnak, igen.
0: Szóval igen, azt gondolom, hogy egy luxus cikké fog válni az élőzene. Talán már egy kicsit most is az, így a stream szolgáltatások révén, mert nagyon keveset fizetünk nagyon drágán létrehozott zenékért. Most ebbe a panasz halmazban nem megyek bele.
1: És ebből a zenészek nagyon keveset kapnak vissza, hát szóval ezt tudjuk.
0: Semmit. Amit az átlagember lát a mesterséges intelligenciából, az gazdasági folyamatoknak az eredménye. És ami miatt pánikolnak az emberek, az, hogy én azt gondolom, hogy ha nem lenne AI, akkor valami más idézné elő. Az, hogy erre hogy lehet reagálni, vagy mit lehet ezzel kezdeni, azt én sajnos nem fogom tudni megmondani. Én azt az utat választom, hogy megpróbálom nagyon komolyan venni ennek az analóg részét, ennek a kézzel fogható, életszagú, emberi részét, és azt próbálom olyan színvonalon csinálni, és annyira emberi módon, hogy ez az értékessége, ez az értéke még sokáig, tehát a fejlettebb és a még fejlettebb mesterséges intelligencia mellett is még érték tudjon maradni.
2: De végére, hogyha behozhatunk bármilyen profán témát, hogy egyéb, most nagyon elmentünk, filozófia, jazz, szabadművészet, kreativitás, de egyébként te abban, amit csinálsz, és ami látható lentről, mellőled, mit szeretsz a legjobban? Mi az, amit Kovács Gergő élvez?
0: Az az állapot, amibe kerülök a zenélés által.
2: Fölemel.
0: Fantasztikusan. Egyszer egy kollégám mondta azt nekem, én nem gyakorlok semmilyen konkrét vallást, és ő mondta, hogy nekem, hogy látja rajtam, hogy nekem azért nincs erre szükségem, mert hogy én a zene által megélem ezeket a dolgokat, ami másnak mondjuk az áhítat, vagy a ima, vagy ezek adnak.
2: Ugye nektek nem kell mondani, mert ti ezt tanultátok, de hát a zene valóban olyan, hogy a léleknek olyan részeit tudja megnyitni, ami más kopogtatása nem nyílik. Erre gondolsz?
0: Igen.
1: Erre és minden egyes olyan ettől az alfa állapottól, vagy nevezzük bárhogy is, túl eltartó, nagyon erősen dinamizáló folyamattól is. Tehát, hogy minden felkavaró, megnyugtató és tisztító hatásával együtt ez egy óriási élmény, amit a hobbi zenészeknek is osztályrészül jut és jár, és ezért szerintem minél több embernek lenne érdemes ebbe belekóstolnia.
2: Nagyon szépen köszönjük, Gergő. Nagyon sokat lehetne még beszélgetni, mert annyi témát vetettél föl, Csongrádra még szívesen visszatérnek.
1: A Tiszapartra, de csak a Tiszapartra, viszont annyit még nem meséltünk el, hogy hallhat-e téged bármilyen körben, formációval, akár a Kovász legfrissebb Fermentum című lemezének bemutatójával valamerre.
0: Igen, hát a lemez bemutató az már tulajdonképpen megtörtént, de az anyag egyelőre adott. Májusban lesz a MIPA zászlóterében egy gyerekműsor. Ajánlom gyerekeknek.
1: A gyermekeknek, vagy átlagos?
0: A gyerekek a legavangárdabbak a világon, úgyhogy nekik abszolút gát nélkül működik a kreativitásuk és a figyelmük, úgyhogy az egy csodálatos élmény, mármint nekünk, remélem, hogy nekik is az. Szóval nekik tartunk egy ilyen interaktív foglalkozást 14-én, és két nappal később pedig felnőtteknek tartunk foglalkozást a Jéderman nevű helyen, amit azért imádunk nagyon, mert talán ott tudunk a legközvetlenebb kapcsolatot teremteni a közönséggel, és egy nagyon, nagyon intim és nagyon erős, és egyszerre meghitt, és egyszerre valahogy mégis grandiózus hely tud lenni, és nagyon várjuk.
2: Kedvet csináltál, abszolút, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
1: Várjuk mi is szeretettel ezeket az alkalmakat, önöket pedig a következő kulturális adásával, Mezei Dániellel és Bár Júcsival. Mai vendégünk Kovács Gergő volt, köszönjük, hogy itt voltál. Önök pedig tartsanak legközelebb is velünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
4: Hangos, nyers, kompromisszummentes. Európa egyik legőrültebb koncertzenekara hamarosan Budapestre érkezik. Az Idols július 8-án első önálló koncertjét adja a Budapest Parkban. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Hőkupola tartja fogva Magyarországot, futóorvosok is vigyáznak a mezőnyre. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Holnap is nagyon erős UV-sugárzásra kell készülnünk az egész országban. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a napsugarak délelőtt 11 és délután 3 óra között különösen erősek lesznek. Ezért, ha tehetjük, ebben az időszakban ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűző napon. Ne feledkezzünk meg a naptejről, a kalapról vagy csapkáról, illetve a vállat takaró ruházatról sem. Akár 40-42 fokos csúcshőmérséklet is lehet a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy úgynevezett hőkupola okozza, amely egyelőre távol tartja a lehűlést hozó frontokat. Arról, hogy mi áll a rendkívüli időjárási helyzet hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
6: Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
5: 2030 körül csatlakozna Magyarország az euróvezethez a kormány tervei szerint. A miniszterelnök ezt azután mondta, hogy Kármán András pénzügyminiszterrel közösen tárgyaltak az Eurogrupp elnökével. Magyar Péter kiemelte, addigra szeretnék megteremteni az euró bevezetésének gazdasági feltételeit. Hozzátettem, jelenleg Magyarország még messze van ettől, ugyanakkor a felmérések szerint a magyarok 70-75%-a támogatja a közös európai fizetőeszköz bevezetését. A kormányfő szerint már a felkészülés időszaka is hozzájárulhat a gazdaság stabilitásához, és erősítheti a befektetői bizalmat. Magyarországon először futóorvosok vigyáznak a mezőnyre a holnapi 32. Decathlon futóesten. A Budapest Sportiroda éjszakai versenyére több mint 6500-an neveztek, a félmaratoni távon pedig 6 orvos fut együtt a résztvevőkkel, hogy szükség esetén azonnal segítséget nyújthasson. A várható 36-38 fokos hőség miatt a szervezők extra hűtőpontokkal, jeges vízzel, zuhanyokkal és folyamatos egészségügyi ügyelettel készülnek. Holnap igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutára gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Vasárnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, de hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel rövid időre a levegőt.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
8: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
7: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
7: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
9: Jó estét kívánunk mindenkinek, sziasztok! Hogyha péntek este 9 óra, akkor jelentkezik a 100 hold, én Vejszer Alinda vagyok, és ahogy azt már megszokhattátok, hétről hétre foglalkozunk a gyermek és ifjúsági irodalommal, kortárssal, klasszikussal, magyarral, külföldivel, mert hogy mi, akik ezt a műsort készítjük, azt hisszük, sőt tudjuk, hogy a mai gyerekirodalom eszméletlenül magas színvonalú, és nem a felnőtt irodalom egy alága, hanem egy teljesen önálló entitás, alanyi jogon létezik. Ma például nem egy könyvről beszélünk, vagy egy szerzőről, hanem egy témáról, az idősek és a gyerekek kapcsolódásáról a meséken keresztül, és itt lesz velem, és segít nekem Bojti Andrea, a gyermekpszichológus. Mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
9: És ahogy mondtam, a mai témánk az az ifjúság és az idősebb generáció kapcsolódása történeteken keresztül. Bojti Andrea gyermekpszichológus van itt velem. Szia!
10: Szia, köszönöm a meghívást!
9: Van is nálam könyv, ami jó vonatkozik ehhez a témához. Az egyik egy skandináv, holland, Rózi és Musza, a másik egy német, Jutta Bauernek a Nagypapa őrangyala, és a harmadik is egy német, Stephanie Höffler, az őszi rózsavilla meghódítása. Ezek, de van egyébként magyar példa is, Gimesi Dórának van egy csodálatos történetemben, egy nagymama kalauzolja végig az unokáját Budapesten, meg hát ők időben is utaznak. De lényeg a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy van egy ilyen trend a gyerek és ifjúsági irodalomban, hogy egyszerűen valahogy a generációkat közelebb hozni egymáshoz. És engem ez nagyon érdekel, hogy mit nyernek a generációk ezzel. Ugye iskolákban is vannak ilyen kezdeményezések, hogy idős otthonokba mennek gyerekek, és így kapcsolódnak. De tulajdonképpen miért van szükség például erre, hogy ezt ilyen mesterségesen is előállítsuk? Hát családokban is vannak idős emberek.
10: Képzeld, amikor jöttem, akkor pont eszembe jutott, hogy az én első osztályos gyerekem is épp nemrég volt így az iskolával idősek otthonában, és szerintem ez nagyon sok szempontból fontos, vagy sok szempontból aktuális. Ugye az egyik az az, hogy nyilván a múlt és a jövő, a fiatalok és az idősek, azért mi így együtt vagyunk, a társadalom együtt képezzük a múltat és a jövőt. Tehát tényleg ez egy abszolút közös együttélésünk így a generációknak, de hogy talán a mai világban, ahol a fiatalok úgy el tudnak tűnni az online térben, ez egy kicsit így megjelenik a generációk között is, hogy teljesen más világ, ahol mondjuk az alfa, a mai fiatalok, uh-huh. élnek, meg ahol az idősebbek, és hogy ez hol találkozik, meg találkozik-e egyáltalán. Azért azt látjuk a szülőgyerek generációkban is, hogy nagyon kevés interakcióban vannak a szülők a gyerekeikkel. Volt ilyen tanulmány, ami azt mondja, hogy egy nap átlagosan 7 percet.
9: 7 percet?
10: Igen, 7 percet beszélgetünk ilyen tartalmasan a gyerekeinkkel.
9: 7-es perc? Úristen, de ez sokkoló ezt hallani.
10: Nagyon, és hogy azért... Lehet, hogy éppen aki hallgatja ezt a műsort, ők náluk kevésbé jellemző az, hogy mondjuk korlátlan ideje van egy gyereknek, de ez azért egy abszolút társadalmi jelenség is. Ha ebbe belegondolunk, akkor jogos is a kérdés, hogy egyáltalán hol van a tér arra, hogy mondjuk a dédivel beszélgessen a gyerek, vagy a dédinek a világa.
9: Furcsa, mert ahogy, bocs, csak az jutott eszembe, hogy a szülők, nyilván az egy nagyon nehéz generáció, ugye, mert egyszerre a szüleikkel is kell foglalkozni, a gyerekeikkel kell, és közben fenn kell tartani a családot, tehát hogy tényleg egy sokfelé szakadós életszakasz. És hát pénzt kell keresni, dolgozni kell, stb. A 7,5 perc akkor is sokkoló, de pont azt gondolnám, hogy hát itt lépnek be például az idősebbek, hogy a nagymamának meg már esetleg van ideje, vagy a nagypapának, vagy a dédinek, hogy akkor ők beléphetnének ebbe a térbe, de ezek szerint ez nem történik meg.
10: Ez milyen érdekes, mert hogy a szülők, mondjuk akikkel én foglalkozom, mondjuk a mai 30-es, 40-es generáció, ők meg pont arról mesélnek terápián is, hogy mennyire az a saját élményük a gyerekkorukból, hogy nem játszottak a szüleikkel együtt, hogy a gyerekek így maguk voltak, és hogy az nem volt jellemző, nincs olyan emlékképe, hogy mondjuk társasozik otthon a szülőjével. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az a generáció, amikor még ugye az volt a jellemző, hogy a szülők, most így fogalmazok, hogy nem érezték feladatuknak azt, hogy mondjuk így foglalkoztassák, vagy szórakoztassák a gyereket, ezt most így idézőjelesen mondom, hogy akkor mondjuk ők, amikor nagyszülő szerepbe kerülnek, akkor hogyan funkcionálnak nagyszülőként. Látunk arra példát, hogy nagyszülőként valahogy úgy megérkezik az ember, tehát amikor így letette ezt a terhet, hogy már nem dolgozik, elment nyugdíjba, és ott vannak az unokák, és azért vannak olyan nagyszülők, engem szoktak nagyszülők is keresni, akik úgy meg is fogalmazzák, hogy belátják azt, hogy nem töltöttek annyi időt mondjuk a saját gyerekükkel, vagy nem foglalkoztak ezzel a gyerekneveléssel annyira.
9: Bocs, csak ide, mert azon gondolkodtam, hogy a történelem mennyire szól ebbe bele, hogy azért az a generáció, amiről beszélsz, a mostani 30-as, 40-esek, azok a 80-as, 90-es években születtek. Tehát egy teljesen újjá alakuló Magyarországon, egy rendszerváltás utáni beköszönő kapitalizmusban voltak gyerekek, és tudom, hogy ez nem tűnik fontosnak, de szerintem nagyon fontos. Én Lengyelországból is hallottam ilyen példákat, hogy ott most nagyon komoly probléma van, mert történt náluk egy elképesztő gazdasági növekedés, mindenki elkezdett rengeteget dolgozni, és van egy generáció, aki totál elhanyagolt gyerekkorral nő föl. És hogy azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a mi 89-es rendszerváltásunk is egy ilyen traumatikus történelmi pont, ami aztán akár így is hathat családok működésére, hogy a kapitalizmusban teperni kell, az nem a kommunizmus áporodott levegője a kötelező munkavállalásra, meg a teljes foglalkoztatottsággal.
10: Ez abszolút, persze. Ez egyébként, ha belegondolunk, akkor erről is szoktak beszélni, meg kutatások is vizsgálták, hogy tulajdonképpen az egy teljesen más berendezkedése a társadalomnak, ami ott történt, és az egy annyira idegen helyzet. Hát gondolj bele abba, hogy amíg régen az egy evidens dolog volt, hogy az ember mondjuk elmegy egy munkahelyre, és onnan nyugdíjba megy, így vagy van. Kap egy szolgálati lakást, és akkor ott ő neki biztosítva van fiatalként az élet kezdete, ugye ez változott. Bizony. Ebbe a világba föl kellett nőnünk, de én azért nagyon ide sorolom azt is, hogy a pszichológiának az elméletei sem voltak így elterjedtek, mint manapság. Én kicsit azt érzem, hogy ma így átestünk a lónak a másik oldalára, és
9: én is ezt érzem, de te vagy a szakember, jó, hogy
10: túl sok dolog nagyon leegyszerűsítve kering a közbeszédben.
9: Mondj egy példát.
10: Például a traumának a definíciója, vagy a kötődési sérülés, ugye ezt nagyon látom a kisgyerekes korosztálynál, hogy ezeket egy kicsit így leegyszerűsítve, lebutítva, félreértelmezve kapják a szülők tartalomként, hogyha felszabadulnak az internet világába. De hát ugye ezek szoktak nagyon megnyilvánulni a nagyszülő kapcsolatban, hogy a nagyszülők ezt tehát van az a réteg, aki nem érti, meg elzárkózik ettől, uh-huh. hogy nyisson a gyerek felé. Bár egyébként én azt gondolom, hogy ez mindig is megvolt, hogy az idősebb generáció a fiatal generációt kritizálta, de ugye most még inkább éles az ellentét, mert hogy olyan világban élnek a mai fiatalok, ami ismeretlen a nagyszülőnek, és akkor tudod ebbe, hogy tudnak kapcsolódni. És szerintem jók ezek a programok, hogy ide így visszatérjek, mert hogy egyrészt ez egy kicsit úgy egy közösségnek is felhívja rá a figyelmét, tehát mondjuk az az osztály, ahol ez egy program, ahol erre készülnek, ahol egy kis műsorral mennek a gyerekek, ahol erről beszélgetnek az iskolában is, akkor már nem csak otthon téma, hanem az iskolában is. És egyébként szerintem majd erről akartam beszélni, egy kicsit ilyen evolúciós oldalról is, hogy miért fontos még jó. magunkat.
9: Ezt mindenképp beszéljünk így is róla, csak gondolkodtam azon, hogy vajon társadalmanként eltérő mértékű ez a probléma, vagy nem. Mert amit most mondasz, az nem társadalmi kérdés. Tehát a technológiai ugrások, a teljesen megváltozott világ, az azért, mondjuk ha Európát egy ilyen egységnek tekintjük, azért az mindenhol, meg Észak-Amerikát, az azért úgy mindenhol jellemző. Viszont ezek az generációk is egyre közelebb kerülnek. Tehát mondjuk azért a mi generációnk, meg az utánunk jövő között azt érzem, hogy kisebb a különbség, mert a digitalizációhoz már sokkal több közünk van nekünk is felhasználóként. Tehát lehet, hogy ahogy szűkülnek a skillekben a különbségek, úgy ezek a generációs távolságok is csökkennek talán.
10: Hát egyrészt, másrészt pedig bízom abban, hogy mindig ezt látom, hogy vannak ilyen átesünk a ló túloldalára generációk. Tehát, hogy ugye erről így szoktak beszélni generációkutatók is, hogy bejön valami új újdonság, mondjuk itt most az internet, ugye, ami a nem is tudom, 2000-es évek, vagy valahogy úgy, hogy mindegy, szóval, hogy bejött ez, akkor gyorsan rászabadultunk, aztán egy idő után rájövünk, hogy azért mégse jó, hogy ennyit ott vagyunk, meg akkor keressük az utat, és hogy ebben azért nyilván ebbe bízik az ember, meg azért elég sok törekvést látunk abba az irányba, hogy a fiatalokat is visszább hozzuk az offline világba. Igen. Elég csak a mostanában megjelent hírekre gondolni, hogy Ausztráliában, Nagy-Britanniában már vissza szigorították.
9: 16 éves korig nem lehet használni.
10: 16 éves kor fölött, vagy alatt nem használhatják a közösségi médiát. Tehát, hogy nyilván így kicsit kompenzálja magát az egyes generációkra jellemző ilyen túlkapás, vagy nem tudom, hogy nevezzük ezt, de hogy nyilván ez így közelebb is tud hozni.
9: De szerinted társadalmanként is van különbség? Tehát, hogy ahogy mondjuk a magyarok tekintenek az idősekre, az időskorra, az szerintem azért alapjaiban eltérhet attól, ahogy mondjuk a németek tekintenek rá. Hát a német nyugdíjasok, ez egy ilyen híres fogalom, hogy ők jönnek, mennek, utazgatnak, nem tudom, mit csinálnak.
10: Hát meg ahogy a keleti kultúra, mert hogy ugye ott pedig jóval nagyobb tisztelete van, tehát az a kollektivista gondolkodás, ami ott jellemző, ott jóval nagyobb megbecsültsége van az időseknek. Biztos vagyok benne, hogy ez egy annyira összetett kérdés, beleértve a most olyan nagyon felkapott, biztos te is hallod ezeket a különböző longevity kutatásokat, hogy hogyan tudunk minél egészség jó minőségű, hosszú életet élni, és hogy ezekbe így folyamatos szerintem a fejlődés, vagy legalábbis itt a nyugati kultúrkörben a felzárkózás mondjuk egy német kultúrához, hogy egyre kevésbé olyan, tudod, mi jutott eszembe, volt a családunkban van egy kép, amin az anyukám édesapja, és az ő apukája, tehát négy generáció, nem, az anyukám testvérével együtt négy generáció ugyanolyan nevű felmenőm van, és olyan érdekes, ezt előszoktuk néha venni, hogy azon hány évesek a rokonaink, és akkor a 40 éves egy nagyon öreg bácsinak néz ki.
9: Igen,
10: tehát,
9: nagyon érdekes.
10: Hogy szerintem ez is fontos, ahogy ez változik.
9: Meg még azon gondolkodtam, hogy azzal, amit az előbb említettél, hogy minél tovább egészséges életet élni, azzal azért az történik, hogy a nyugdíjas korban akár ki is tágulhat a világ, és az én buborékomban például egy csomóan megfogalmazzák azt a problémát, hogy a szüleik leteszik a lantot, tehát azt mondják, hogy most akkor itt a vége, nem dolgozom már úgy, mint eddig, nyugdíjas leszek, viszont akkor most élek. Mert jól vagyok, képes vagyok, megyek túrázni, úszni, biciklizni, kirándulni, szóval egy csomó mindent csinál, de ő saját időt akar, és nem egy gyerekkel tölteni, vagy azon már túl van. És tulajdonképpen ez egy tök érthető emberi igen. igény.
10: Két problémakörrel szoktam találkozni, az egyik, amikor nagyon beleszól a nagyszülő, ami zavaró, a másik, amikor eltűnik, vagy ilyen nagyon
9: igen.
10: keveset
9: ez
10: van
9: utóbbi,
10: ott.
9: Amiről én beszélek, igen. az eltűnés.
10: És hogy ez egy, tehát igen, ez is megint így ezzel jár, hogy azért ma egy 60-as ember, hogyha minden jól megy, akkor azért még fit, meg ez egyre inkább elfogadott társadalmilag. Egyébként a német turistákat, akit felhoztál, az is valahol itt van. Ezek szerintem ilyen óriási kérdések, hogy egyébként oké, hogyha ezt így elfogadjuk, de hogy akkor megint ott vagyunk, ami a kisgyerekes szülőknek a nehézsége, hogy egyedül maradnak igen. nagyon ebben az életszakaszban. És akkor ez már nyilván egy állami kérdés is, hogy akkor az állam hogy segít, milyen mankókat, a bölcsödéktől kezdve a tényleg nagyon sok minden ide kapcsolódik, de az tény és való, hogy a nagyszülők, és hogyha még nem is önmegvalósítanak, akkor is mondjuk ma egy nő 65 évesen megy el nyugdíjba. Nekem a nagymamám 55 évesen ment. Tehát, hogy ott eltelik 10 év, amíg ő még dolgozik, és nem is terhelhető mondjuk annyira ezzel.
9: Uh-huh. Hát ezek nagyon nehéz társadalmi kérdések, de mindjárt vissza fogunk jönni egy kis szünet után, és konkrét könyvekben felvetett problémákról fogunk beszélgetni Bojti Andreával, úgyhogy gyertek vissza ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man says Superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
6: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is! Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek! Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz! DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
5: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold Vejszer Alindával.
7: Bojti Andrea a vendégem itt a 100 holdban, és eddig arról beszélgettünk, hogy mi az a társadalmi helyzet, amiben élünk ma, ahogy idősekről gondolkodunk, vagy ahogy generációk próbálnak egymással kapcsolódni, vagy nem próbálnak. Aki nem hallotta, hallgassa vissza az első felét, mert ebbe érkeznek meg a könyvek. Mert hogy most itt van előttem például, mondjuk előveszem az elsőtlen a legegyszerűbb képlet, az a címe, hogy a nagy nem a, csak Nagypapa őrangyala, és Jutta Bauer írta, aki német anyanyelvű szerző. És ez tulajdonképpen egy elválástörténet, egy unoka és egy nagypapa elválástörténet. A nagypapa elmeséli a saját életét. És az ő életében bizony ott vannak a nehézségek is, persze gyerekként a kihívások, a kalandok, de egyszer csak megjelenik a horogkereszt is a képeken. Egyik zsidó barátját ról beszél, hogy pont ott nyitottam ki, a barátom József tudta, hogy milyen kockázatos dolog bátornak lenni, ő sokkal jobban félt nálam. Aztán hirtelen eltűnt, soha többé nem láttam, viszont nagyon szomorú voltam. Tehát benne van a második világháború, hogy aztán ő hogy konfrontálódik a nácikkal. Tehát, hogy egy nagyon komoly témákat viszonylag könnyed képekkel és rövid szövegekkel tematizáló mű. És azon gondolkodtam, hogy ez nyilván a legegyszerűbb képlet, hogy miért is van szükség idősek és fiatalok találkozására. Hát a történetek, nem? A család történeteink, amiből tanulhatunk, és identitásunk lehet tőle. Ez egy ilyen egyes pontnak gondolom.
8: Abszolút. Hát a történelem, ami a jövő, a múlt, tehát hogy ahogy így összeköt minket az élet, és tulajdonképpen ezek a családi narratívák zseniális eszközök bármilyen nehézségnek, nehéz érzésnek a leküzdésére, a megküzdésre, mert hogy ezeket lehet szövögetni, lehet alakítani. És például itt, hogyha van egy történet, most mondok például egy saját példa abszolút, mondjuk, hogy az én családomban milyen története van annak, hogy ki hogyan tudott tanulni, hogy milyen lehetőségei voltak, hogy nem volt lehetősége egyetemre menni, hogy aztán a gyerekének már lett, és ezért milyen erőfeszítéseket tett a család. És hogy például ez egy ez egy olyan dolog, amit el lehet úgy mesélni mondjuk egy nagyobbacska gyereknek már, hogy őt motiváljam akár arra ilyen belső motiváció, hogy ez hogy kapcsolódik a mi családunkhoz, hogy tanulunk, meg mit tanulunk, milyen szakmánk van, ugye nagyon sok családban a szakma is így öröklődik, igen, hogy ugyanazokat tanulják, de ez lehet akár egy családi nehéz történet, vagy lehet testvér születésének a története, felidézni ezeket,

0: Van született, és EU-s állampolgárként halt meg, és ugye én akkor voltam 20 éves, és én rengeteg történetet hallottam tőle. Rengeteget, és történelmi dolgokat is. Ő nagyon szerette például az angol királyi családot, és akkor rengeteget mesélt róluk, és utána egy az iskolába is ezt fel tudtam eleveníteni. Tehát ezt ki lehet használni.
1: De arra emlékszel, hogy a saját működési mechanizmusodban mit számított az, hogy az 1897-ben született nagymamád mesél?
0: 1907. De hát ugyanúgy régen volt. Nekem az sokkal jobban megmaradt. Tehát általában egy-két havonta találkoztunk, mert ő egy faluban élt, kicsit messzebb tőlünk, és egyébként azt így emlékszem, hogy hangoztatták is a szüleim, hogy ez így milyen értékes, vagy hogy de jó, hogy a dédi is ezt mesél, és biztos ezért is, meg egyébként is olyan felnéztem rá, ő egy nagyon aktív életet élő, szőlőbe járó öreg asszony volt, és nekem ezek sokkal jobban megmaradtak például, mint hogyha most csak olvastam volna ezeket a történeteket.
1: És nagyon jó kapcsolatotok is volt? Tehát jellemző az, hogyha mesél a felmenő, akkor ez egy nagyon szoros kapcsolatot alakít ki egy következő generáció?
0: Igen, hát amennyire így a távolság miatt lehetett, én nekem kifejezetten igen, az volt az emlékem, meg most is úgy gondolok rá vissza, hogy ő szeretett mesélni, meg szerette azt, hogy hallgatjuk. És akkor ez jó az idős embernek is, mert nyilván mire oda jut az élete során, és egy ilyen összegzéshez kerül, hogy akkor mi, hogy történt az ő életében, és azokat ő elmondja, ez lecsapódik valahogy a gyerekbe, és azt azért így szeretném hangsúlyozni, hogy nyilván az ember, tehát nyilván itt most nem azt keressük, hogy ebből mi az igaz, vagy mi nem, hanem az az ő megélése, hogy ott a háborúban az hogy volt, meg a faluban miket csináltak a régen, igen. Tehát hogy ennek az egésznek a kapcsolódás a lényege.
1: Most valami eszembe jutott, ez személyes élményem, hogy az én nagymamám 94 évig élt, és nemrég halt meg, és már a gyerekeim ugye ismerték, és játszottak vesz, ha volt kapcsolat, és hogy a halállal való találkozás is, ez az első pont, amikor ugye, vagy hát most mit mondjak, van, aki persze sokkal drámaibb és váratlanabb halál helyzetben találkozik a halállal, de mondjuk ez egy természetes találkozás. És például az én kisebbi gyerekem most 9 éves, és vannak emlékei a dédnagymamájáról, és mindig, amikor szomorú akar lenni, vagy szomorú, akkor a dédnagymamáról beszél. És ez például egy tök érdekes dolog, hogy ő neki az egy nagyon megrázó pillanat volt, hogy talán ez is egy izgalmas feladatunk is, hogy ezzel kezdjünk valamit, hogy itt az első találkozás valamivel, ami az elmúlás.
0: Igen. És ettől sokan félnek egyébként, hogy egyáltalán beszéljenek róla, meg a gyerekeknél hát nagyjából ilyen 4-5-6 éves kor, tehát egy viszonylag tágabb időszakban, de természetes módon felmerülnek kérdések a halállal kapcsolatban, és akkor erre úgy adja is magát az a válasz, ahogy mondtad, hogy ez egy természetes dolog, hogy az idősek elmennek egy idő után, és akkor nyilván egy kíváncsi gyerek rákérdez, hogy a dédi is el fog menni, vagy hogy ő is idős, és akkor olyan sokszor érezhető el körül egy ilyen tabu, egy ilyen családi tabu, hogy erről úgy nem beszélnek, vagy úgy lezárnak ott hirtelen a szülők, de hogy igen, tehát az idősekkel való kapcsolat az valahol az elmúlást is szimbolizálja, sőt, hogyha picit tovább megyek, akár a betegségeket, vagy az öregségnek az állapotát.
1: Ez azért is fontos egyébként ezzel a könyvvel kapcsolatban is, mert itt is az történik, hogy egy nagypapa betegen fekszik, és ő meséli a történetet. És az a vége, hogy nagypapa elfáradt, lehunyta a szemét, halkan kimentem a szobából. De hogy itt nagypapának őrangyala van, aki vigyáz rá, de ez is az elmúlás története. Tehát, hogy nagyon finoman, és nem túl magyarázva, de hát egy elválás történet, hogy nagypapa elmesélte, letette ezt, és aztán elfáradt, és meghalt. Igen, szóval igen. Ezt is tematizálja ez a kötet. De akkor a másik németet ide veszem, mert az egy kicsit más, Stefanie Höffler, az őszi rózsa villa meghódítása egy ovis csoportról szól, akik elmennek az idősek otthonába, vagy előadjanak egy előadást, és közben kitalálják, hogy megkeresik ki a boszorkány. De hát találkoznak az idős emberekkel, és jóba lesznek velük, és a végén szuper sikeres előadást tartanak nekik. Ez egy érdekes dolog, mert ugye a tabu szót mondtad az előbb, és ebben van egy csomó tabutlanítása az öregkornak is. Tehát mondok egy példát, hogy mik a közös ügyeik az ovisoknak, meg az öregeknek, hogy például észreveszi az egyik kisgyerek, hogy pelenka van egy szobában a sarokban, és megkérdezi, hogy kit kell itt pelenkázni, és azt mondja neki az idős néni, hogy hát engem, de csak nappal. Mire azt mondja neki Zovis, hogy ó, én nekem meg csak éjjel.

0: Ilyen kell már. Kicsit olyan infantilisnek érzem, de közben mégis tabu döntögető, hogy beszéljünk arról, hogy öregkorban pelenkát hordunk úgy, mint gyerekkorban.
1: Igen. Egyébként ez a téma elég sokszor elő szokott jönni, ugye, tehát azt kell látni, hogy nagyon sok család érintett abban, hogy idős, beteg, ápolásra szoruló, demenciával élő hozzátartozók, nagyszülők vannak a családban, és az egy óriási, tehát hogy az a legnagyobb jellemzője ennek, hogy erről nem beszélnek, vagy megpróbálják távol tartani a gyerekeket az ilyen nehéz érzésektől, nehéz helyzetektől, mondván, hogyha nem tud róla, hogyha nem jár be az otthonba a gyerek, akkor ez kicsit olyan, mintha meg se történne. De ahogy mondtad, hogy egy szendvics generáció, a szülői generáció, tehát egyszerre gondoskodunk a gyerekeinkről, meg az idősekről is, nyilvánvaló, hogy ez a terheltsége a szülőnek, amit érez a gyerek is. Tehát, hogy ez egy olyan téma, amiről sokkal könnyebb mindenkinek, ha tudunk transzparensen beszélni. És akár
0: de hogy szerinted erről is, hogy pelenkát kell venni a nagymamának?
1: Igen, és ez pont egy olyan dolog, amit akár a gyerek is megérthet, hogyha még így ebben a korban van, és erről lehet, tehát ezt nem kell túlmagyarázni, de lehet erről egy ilyen röviden beszélni, hogy ott az otthonban, mondjuk ahol ott lakik, neki szüksége van nap, vagy éjszakára, vagy nem tudom, amit mondtál.
0: Az idős embernek nappal van szerint szüksége, éjszakra nem a kislánynak megfordított.
1: Ami a helyzet, tehát hogy néhány dolgot ebből meg lehet osztani a gyerekekkel, és igazából hagyni kell őket úgy kapcsolódni, ahogy az úgy jön ösztönösen a gyereknek. Nagyon sok kisgyerek például szívesen rajzol, és akkor beviszi a rajzot, vagy hogy mire van az idősnek igénye, hogy mondjuk kiül a kertbe, és akkor nézi, hogy játszik a gyerek, és akkor ezek is kapcsolódások.
0: De azon gondolkodtam, hogy van-e határ pszichológiailag, hogy mi az, amit akarunk még, hogy lásson, és mi az, amit nem, mert ez a könyv is felveti például a pelenkát, akkor van egy féllábú bácsi, aki fölcsatol műlábat, akkor a gyerekek körbe rajong, jó, de izgalmas, hogy kell. Jó, cuki, de egyébként egy féllábú lábcsatolás, ez nem annyira cuki történet mégse, vagy mondok még egyet, hogy ugye a fogatlanság is egy ilyen közös topik az ovisoknál, meg az időseknél, és akkor ők látnak például pohárba kirakott fogsort, amit aztán a néni betesz, és akkor már hopp, úgy néz ki, mint egy angyal, és nem úgy, mint egy boszorkány, hogy ezek azért nem ennyire, szóval a cuki, meg le lehet rajzolni jól, de nem ennyire funny.
1: Nem, nekünk felnőtteknek, de a gyerekeknek egyébként pont ezt a témakört, hogy fél lába van, meg hiányzik a foga, ezek nekik érdekességek, szóval nekik nincs olyan háttér, tudásuk meg érzelmeik ennek kapcsán, mint nekünk felnőtteknek, de egyébként van határ, van pszichológiai határ. Az idős, demenciával élő felnőtt emberek elég sokszor tudnak agresszíven viselkedni. Aha. Vagy tudnak úgy beszélni, mondjuk, hogyha már zavart a tudatuk, ami ijesztő, és például ilyen állapotokat már nem kell a gyereknek látni. De az, hogy mondjuk van Béla bácsi az utcában, akinek van egy műlába, ezek sokkal befogadhatóbb tartalmak a gyereknek.
0: Meggondolkodtam ezen, hogy miért van bennem ellenérzés, de biztos azért is, mert én az elmúlást látom benne, a saját öregedésemnek a lehetőségeit, és az ijesztő. Igen. Egy gyerek meg valószínűleg ezzel még nem számol.
1: Hát egyrészt, másrészt meg mi felnőttek, emögött így látunk olyan jelenetet, hogy azt levágják, és akkor látjuk ezt ilyen naturálisan, vagy ugyanígy nyilván a pelenkázásba is mi látjuk annak a maga valóságát, a szagokat körülötte, az egyebeket, de ugye a gyereknek ez még így nincs, tehát hogy még saját magáról sincs mondjuk olyan képe, hogy akkor most az ő fogatlansága az hogy néz ki, hát ugye esik ki mondjuk a kisiskolás Oviban, gyerekeknek, hát, de hogy abból ők nem szoktak ilyen presztízs kérdés, meg esztétikai kérdés.
0: Sőt, nekik
1: csinálni.
0: Az inkább egy izgalmas egy-egy következő
1: Igen.
0: fázis.
1: De neked a fog elvesztése az valami olyan, szóval az valami olyan emberi mi voltunknak, a működésünknek egy alap dolog, hogy tényleg amíg van, addig észre se veszed, hogy van, csak aztán egyszer, ha nincs, mert kihullik,
0: akkor
1: észreveszed, és tényleg olyan üzenete van, hogy azon az ember elgondolkodik jobban. De a gyerekek ezeket sokkal lazábban veszik egyébként, ezt a három példát, amit felhoztál, ugyanakkor tény mondom, amit mondok, hogy azért ez a nagyon agresszív meg.
0: Igen, világos, az nem. De van még egy harmadik könyvünk is, ez egy holland könyv, Rózi és Musza. Több dolgot is tematizál egyébként ez a könyv, mert hogy Musza például, hát úgy tűnik, hogy Turbánban van, tehát valamilyen keleti származáson, nem derül ki pontosan, hogy milyen. Rózi pedig egy holland kislány, és ők jó barátok lesznek, és egy házban élnek, és ebben a házban élnek idősebbek, fiatalabbak, gyerekek csak ők ketten, vagy legalábbis a kötet nem mutat be mást. És hát itt megjelenik a rossz fej, idős bácsi, aki a házmester, aki tilt, aki kiabál, aki rendet tart, hogy nem szabad trappolni a lépcsőn, megjelenik benne a jó fejnéni, aki megmenti őket a rossz fej bácsitól, és azt mondja egy helyzetben, hogy nálam voltak, semmi rosszat nem csináltak, és ez a néni nagyon kedves, ő észreveszi, ha baj van, ő segít, stb. Hát ez ebben egyébként egy ilyen holland törekvés is van, hogy a skandinávok mindig fiút és lányt is beletesznek, tehát mindig fiú és lány barátsága. Klasszikusan az a tapasztalat ebben az életkorban, hogy inkább azonos nemű barátokat szereznek a gyerekek, de az ő esetükben ez mindig szerintem nagyon tudatosan kezeli ezt a gyerekirodalmuk, hogy vegyes barátságok legyenek. Ez például talán arról szól, hogy mondjuk Skandináviában hogy működnek, oké, meg hát arról, hogy a házadban, tehát nem csak a családtagok, meg nem csak az idősek otthona, hanem a természetesen velünk élő felnőttek viszonyai, hogy azokat is tudni kell a helyén értelmezni.
1: Na igen, én itt hoznám be, amit akartam erről az evolúciós viszonyulásról, mert hogy azt nem szokták tudni a szülők, pedig nagyon, nagyon érdekes tudni, hogy a gyerekeknek kisgyerekkorban, tehát ilyen másfél éves kor után, ilyen két éves kor körül van egy időszak, amikor megjelennek ilyen evolúciós természetes félelmeik, és az egyik ilyen az az idős emberektől való félelem. És hogy ez igazán abból fakad, sőt, idős férfiaktól még jobban. Tehát a felnőtt férfiak és idős emberek. Mert hogy ezek a szereplők, nyilván, hogyha így visszagondolunk, hogy az emlős állatok életére gondolunk, hogy veszélyt jelentenek a kisgyerekre, hogy veszélyt jelentettek, tehát az oroszlánnál is az idegen hím oroszlán, az ugye veszélyt jelent a gyerekre, de hogy ez nyilván így az emberi évmilliók alatt is egy ilyen megmaradt ösztönös félelem, és ezért ez nagyon gyakori, hogy a kisgyerek elkezd megijedni akár a saját nagypapájától. Yeah. Egyik pillanatról a másikra. Vagy a szomszéd bácsitól, idős emberektől. És akkor ez ugye egy ciki helyzet ugye a családnak, mert hát jaj, hát
0: még nem is hallottam,
1: kellemetlen, vagy tiszteletlen a gyerek, vagy ugye sokan így interpretálják, de hogy ez egyébként egy elég gyakori, én tőlem sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez most mi lehet, vagy hogy ezzel kell-e valamit kezdeni, és jó tudni, hogy ez benne van ösztönösen a gyerekekben, ha ilyet tapasztal valaki, akkor jobb, hogyha nem erőltetik így a kapcsolódást, vagy csak integet, és akkor nem kell puszit adni, meg hasonlók, és akkor például itt jól jönnek a mesekönyvek, hogyha fél a kisgyerek az idősektől, hogy akkor ilyen kedves idős szereplőkről olvasni, hogy legyen neki semleges tudása az idősekről, és akkor azért idővel ezek elmúlnak maguktól egyébként, tehát hogy így kioltja ezt a nehéz érzést. És még tudod, mi jutott ennek kapcsán eszembe, hogy amúgy a mesékben is megfigyelhető a jó, meg a rossz idős szereplő, tehát a gonosz mostoha, meg a gonosz boszorkány öreg banya, meg a szerető nagymama, tehát hogy kicsit úgy megjelenik a mesékben is egyébként.
0: Ami ez nem a baj, tehát hogy az, hogy az élet ilyen összetett, hogy van gonosz, és van, de azon is gondolkodtam, egy kicsit sztereotípan általában a férfiak a gonoszak, tehát a férfiak a házmesterek, a gonoszak, az odaszólogatósak, hogy lehet, hogy ezt nem kell megint ezt a témát, de mégis eszembe jut, hogy viszonyulunk a gyerekekhez, és hogy ennek azért emögött állhat egy társadalmi tapasztalat, hogy a férfiak nehezebben kötődnek, vagy az idős férfiak a pici gyerekekhez.
1: Ez is nyilván, igen. Ez is benne van, de azt mondom, hogy ezen még akkor, ha úgy fogalmazhatok, ront ez az életkori sajátosság, hogy egyébként is van egy ilyen természetes félelem. Ugye ez az időszak, amikor a gyerek elkezd önállósodni, ilyenkor van a szeparációs szorongásnak is egy második hulláma, amikor a már járni tudó és beszélni kezdő gyerek elkezd eltávolodni a szülőtől, így hirtelen elindul a világba, el tud szaladni, és akkor úgy meg tud ijedni az idegenektől, és ez nagyon, tehát hogy ez szokott így előkerülni, hogy azért egy idegen férfitől, meg idős embertől úgy hamarabb összerezzen ebben a korban a gyerek, de ugye ez egyébként is egy ilyen anyukához, vagy elsődleges kötődési személyhez kötődő időszak egyébként, és akkor ebbe szokott megjelenni. Úgyhogy nem kell kétségbe esni miatta.
0: És nem, hogy nem kell kétségbe esni, hanem itt vannak ezek a mesék, ezekkel is lehet segíteni. Meg hát most szerintem tök jól elmondtuk, hogy miért is tematizálja a gyerekirodalom ezt a kérdést, hogy van vele munkánk, és hogy fikciós szövegeken keresztül is meg lehet közelíteni. Még egyszer elmondom azoknak a könyveknek a címét, amit most itt szóba jött. Jutta Bauer Nagypapa őrangyala, Rózi és Musza, Michael de Kock, vagy Michael de Kock, és Judith van Instandale, vagy nem tudom, hogy kell mondani a nevüket, ugye ők hollandok, de az a lényeg, hogy Rózi és Musza, és Stephanie Höffler, az őszi rózsa villa meghódítása. Ezeken a könyveken keresztül beszélgettünk most arról a problémáról, hogy hogyan kötődhetnek fiatalok és idősek egymáshoz Bojti Andreával, de még nem menjetek sehova, mert egy pici szünet után Andrea ajánl nektek könyvet.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
0: És akkor itt vagyunk, ahogy szoktunk, a műsor végén Bojti Andrea gyerekpszichológussal, és hát ahogy szokott lenni, vendégünk ajánl egy könyvet, ami valamilyen szempontból megragadta az ő képzeletét, vagy szerette olvasni, vagy hasznosnak tartja.
1: Én az adáshoz kapcsolódóan ajánlanék egy könyvet, ami nálunk egyébként így a gyerekeimmel sokszor előkerült, ilyen tancélos jellege, mondhatom így, a Bartos Erikának az Együtt lenni jó című könyv, amiben ABC sorrendben végig mennek a 7 éves Andrisnak a szülinapi bulia kapcsán a nagyon tág rokonságon, és akkor ebbe kerekesszékes rokontól kezdve Amerikában élő rokonon át több generációnak van egy-egy oldalra leírva az élettörténet, és ez nagyon jól kapcsolódik ide, hogy a szép a párul egy fotó, és akkor azt nem tudom, hogy hívták már, és róla is le van írva, meg az ó a párról, tehát ilyen egészen messzire visszamegy, és így a szülinap kapcsán gyűlik össze a család, és így jelennek meg a különböző szereplők, és ez aztán az elvált család, az özvegy apuka, aki összeházasodott egy özvegy anyukával, tehát ebben nagyon sok ilyen élethelyzet megjelenik, lehet válogatni belőle történeteket.
0: Meg lehet róla beszélgetni akár 7 percet is egy nap. Vagy többet.
1: Kéne többet.
0: Sokkoltál ezzel az információval, azért hoztam vissza a műsor végén. Bojti Andreával beszélgettünk az elmúlt egy órában arról, hogy idősek és fiatalok hogyan kötődhetnek, és mindezt meséken keresztül is megközelítettük ezeket a probléma felvetéseket. Ahogy mondani szoktam, jövő héten is találkozunk, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást kívánok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: A műsorban megemlített könyvek az Európai Unió támogatás jelentek meg.
2: Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandé. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandé.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
5: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot.
4: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pest Erzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4-en megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára. Az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Holnap zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Vasárnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Tenkes kapitánya volt az első magyar TV-film sorozat. A fekete-fehér 13 részes széria 1963-ban készült, és 1964-ben mutatták be a magyar televízióban Zente Ferenc főszereplésével.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Részben szakítás utáni búslakodásdal a Carson Coma rántott sajtja. Részben pedig azt mutatja be, milyen érzés vegetáriánusként mindig az egyetlen opciót, trapistát rendelni egy magyar csárdában. Az együttes vegetáriánus tagjai saját backstage élményeikből is merítettek ihletet, szerintük a magyar fellépések catering kínálata vegatéren ugyanolyan szűk, mint a kockás abroszos vendéglő étlapja. A zenészek először autótyúnos, egyszálgitáros formában képzelték el a számot, aztán rájöttek, hogy jobban passzol a témához a teltebb, népiesebb hangzás, amelyre Horváth Áron cimbalom művész vendégszereplése is rásegít. A végeredmény Indi egy jó adag erős pistával.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ludwig van Beethoven talán legtöbbet játszott zongora műve az 1810-es 25. A-moll Bagatelle. Közismertebb nevén Fürelíz, márha valóban ez a címe. Egy

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zac Condon, a Beirut zenekar frontembere még 20 éves sem volt, amikor csapata 2006-ban kijött a Gulag Orchestra című albummal, amelyet a kritika és az értő közönség szokatlanul osztatlan lelkesedéssel fogadott. A zenekar balkáni fúvósokat és európai népzenei hatásokat kevert a dallamok közé. Később a formáció egyik védjegyének számító fúvós hangszerek a háttérbe szorultak. Közben Zac Berlinbe költözött és egészségügyi problémái miatt hosszabb időre pihenőre kényszerült. Lábadozás közben egy norvég kisváros templomi orgonáján kezdett el kísérletezni új számokkal. Condont nem kerülték el a válságok. Felfelé ívelő karrierje közben elvált feleségétől, majd egy török lány személyében rátalált a szerelem. És némi isztambuli tartózkodás után már New Yorkban dolgozott igazi világpolgárként. A Beirut zenekar pedig azóta is töretlenül működik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: DJ Rodriguez kivételes tehetségű zenei rendező és producer volt, de leginkább DJ munkásságáról ismert. A kiváló olasz New Jazz Lounge kiadó az Irma egyik legfontosabb funk jazz művészeként tartották számon. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy fotósként is nagyot alkotott. Ő készítette számos gyönyörű Irma kiadvány borítóját. 2006-ban hunyt el közúti balesetben.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
6: Már az első hangból felismered. LP július 7-én a Budapest Parkban ad koncertet. Lost on You, One Last Time és további ikonikus lágerek, amelyek élőben szólnak igazán nagyot. LP Budapest Park július 7. Jegyek a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: 2003, Szenajapi. Jó, gimisát, kulaklán, város kosz. Emelé úzi a ötös zárka. Aha. Zságer fater.

0: Napadigye, szombatban, igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Egy-kettő, egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyósülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szerettek volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put it on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
0: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.